0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a műsorunkat Kujbus Mihály nyugalmazott polgármester úrral. Az előző kérdés az, hogy milyen döntéssel született az, hogy az ország első általános iskolaként, egyházi iskolaként működött, és említette azt, hogy szeptember végén volt az önkormányzati választás. És az önkormányzati választásnál az új összetételű testület vagy közgyűlés gondolom nem kérdőjelezte meg, hogy ez valóban jó döntés volt az előző testület részéről, vagy vissza kell vonni.
1: Ilyenről szó nem volt, hisz Hajdúdorognak régi vágya volt a görögkatolikus iskolarendszer visszaállítása, tulajdonképpen visszarendeződés, a II. Világháború előtti időszak visszarendeződéséről is beszélhetünk. Szoktam azt mondani, hogy a 89-ben néhány lokálpatrióta hajdúdorogi nagyon jól ráérzett a szocializmista rendszer gyengülésére, amikor ezt kezdeményezte, és már elmondtad, hogy hogyan valósult meg. Én akkor termelőszövetkezetben dolgoztam építési ágazat vezetőként, de a tanács végrehajtó bizottságának, mint párton kívüli voltam tagja, és érdekes módon, ugye említettem, hogy nagyon sok családi házat terveztem, a város minden zegét, zugát, utcáját, lakosát ismertem, hisz abban a szövetkezetben közel 1000 ember dolgozott, ahol én szintén dolgoztam, és mikor mielőtt a tanács elé terjesztette Kocsis Miklós tanácselnök ezt a javaslatot, megkérdezett négy szem közti beszélgetésben, hogy mi a véleményem. Merje ezt felvállalni, vagy sem? Biztattam, örülök neki, mai napig jó érzéssel tölt el, hogy biztathattam, és láttam, hogy örült is neki, hogy az a véleményem, mint ami majd az 52 tagú tanácstestületnek is volt, hogy egyhangulag megszavazták. És a később felálló képviselőtestület, ami az önkormányzati választás után, 90. szeptember 30-dik után felállt, akkor én alpolgármester lettem, 13 tagú volt az a testület, és hát az szóba sem került, hogy támogatják-e, vagy sem azt, hogy működjön, így működjen ez az iskola, inkább az került szóba, hogy milyen összeggel támogassuk, mivel ugye a törvények még akkor nem voltak. Akkor azt mondta az önkormányzat, mivel megmaradt az önkormányzati iskola is, hogy mindaddig, míg ebbe az állam nem fog valamilyen lépést tenni, a Hajdúdorogi Város önkormányzat kiegészíti ugyanannyival az egyháziskola működését a normatíván felül, mint amennyibe a Hajdúdorogi önkormányzati iskola kerül, és ezt az önkormányzat, hiába volt önkormányzaté a másik iskola, sosem tartotta ezt az iskolát vetélytársnak, mindig ugyanúgy támogatta, azt mondtuk, hogy ez az oktatás minőségét kell, hogy megcélozza, versenyezzenek, ha akarnak egymással, ezt központilag mi nem befolyásoljuk, segítjük mindkét iskolát, és azt gondolom, hogy 20-25 év távlatából visszatekintve is nem, hogy nincs szégyenkezni valahunk, hanem büszkén mondhatjuk azt, hogy igen, jól döntöttünk.
0: Nagyon jól döntöttetek, és példaértékűek voltatok. Nagyon érdekes, ez a döntés után Pécs Várostanács VB ülésén voltam, ahol pedig kérte a püspökség, a nagyon híres pécsi püspöki énekiskolá újraindítaná, de hát kellene hozzá épület, amiben működött természetesen valamilyen általános iskola. És akkor a testület úgy döntött, hogy azt most nem tudja odaadni, de a Pálos rendnek a rendházát azt odaadja, mert onnan a kollégistákat rövidesen kiteszi, és induljanak onnan. Tehát ott is benne volt az, hogy igen. Tehát a nem szó nem tudott elhangzani, mert olyan időt éltünk, hogy a nem szóból adódóan pillanatokon belül a többiek lehúrogták volna, hogy miért. Hiszen most van az a lehetőség, amit máskor nem mondhattunk ki. Hát most vagy akarjuk segíteni ennek egy településnek egy hagyományok újraélését, vagy nem. Úgyhogy örülök neki, sőt ez a te közgyűlésed, ahol te alelnök voltál, döntött aztán később úgy, hogy a valamikor Szent Bazil rend székházába, rendházba működött úgynevezett szakmunkás képző helyére egyházi gimnáziumot kellene létrehozni. És nagyon érdekes volt, ott ültem akkor is, és az volt az egyik fő indoka a testületnek, hogy azért a hajdudorogi gyerekek, akik gimnáziumba akarnak járni, miért a református hajdunálása és Böszörményi járnak, miért nem itt, amikor ennek volt valamikor hagyománya.
1: Igen.
0: És ez egy óriási lelki döntés is jelentett, és hát a többi meg a te döntésed, vagy ti döntésetek alapján működött.
1: Igen, azt említettem, hogy régi fájdalom volt a dorogiaknak, amikor 1950-ben megszüntették az egyházi iskolákat, hisz Hajdudorogon, hogy az általános iskolát államosították, a négy polgárinak nevezték, liceumnak a érettségit adó középiskolát, míg a következő felsőfokú intézmény pedig a tanítóképző volt, amit 1950-ben a klerikális településnek minősítették Hajdudorogot, és szó szerint szétverték a oktatási rendszerünket, és ezt nem tudta elfelejteni a 40 év alatt Hajdudorog közössége, ezért is indulhatott elsőként az országban az általános iskola, és egy évvel később, 91. szeptemberében pedig a görög katolikus gimnázium és szakközépiskola, amit emlékszem rá a nagy ünnepélyes avatására, vagy nem is avatására, hanem a alapító okirat aláírására, ami Hajdudorogon volt, nevetve mondom, hogy a valamikori MSZNP pártház hatalmas nagy tanácskozó termébe, de ez de már...
0: Ne felejtsd itt szavazat, az MSZNP pártházot az akkori kormány, megint még az úgynevezett Németh Miklós kormány időszakáról, tanácsrendszerről beszélek, az volt, hogy a helyi tanácsok VB titkáraink keresztül a párt ingatlanokat lehet kérni oktatás, kulturális, etöbbi célokra. És akkor Hajdudorog is úgy döntött, hogy azt az épületet szeretné a görög katolikusságnak akár egy ilyen hitoktatóképző és egyéb, tehát gyakorlatilag a görög katolikusság vállalta volna, csak a önkormányzat, illetve az egyház, illetve a város tanács kérte az ingatlant ilyen célra, amit meg is kapott. És egy darabig ott működött is. Meddig működött ott?
1: A volt pártházban tulajdonképpen a beinduló új általános iskolának nem volt elég tanterme, annak ellenére, hogy nagyon nagy iskola együttest adtunk át, mégis kevésnek bizonyult, osztálytermeket alakítottak ki a volt pártházba, mikor beindult a gimnázium, ugye ekkor már át volt adva az épület használati joga az egyházmegyének, akkor viszont meg kellett azt valósítani, hogy a beiskolázási körzete gimnáziumnak az egész ország volt tulajdonképpen, és a görögkatolikus településekről nagyon sokan jöttek Hajdudorogra középiskolából, és kollégium kellett, diákotthon. Akkor ez a pártház diákotthonnak lett átalakítva, mindaddig, kicsit előre ugrok, mert 6-8 év alatt gyönyörű oktatási épületet a volt Bazilita rendház mellé épített az egyházmegye, plusz egy 300 fő befogadására alkalmas kollégiumot, tehát nagyon szépen fejlődött a középiskola is. 92-ben pedig már akkor ugyan a görögös egyházé volt az iskola, mégis az önkormányzat épített tornacsarnokot a gimnáziumhoz. Később, majd amikor az általános iskolába is újabb, hatalmas, nagy városi sportcsarnoknak megfelelő épület épült, az, ahhoz is a jelentős összegű támogatást adott az önkormányzat, tehát kialakult egy olyan kapcsolat a egyházmegye és az önkormányzat között. Ezt meg kell mondjuk, hogy kiváló menedzsere volt ennek az iskolarendszernek a görögkatolikus egyházmegye püspöke dr. Kereszte Szilárd püspök igen, úr, igen. Aki nagyon ügyesen tudott tárgyalni az önkormányzattal, az állammal, összetudta szedni a finanszírozáshoz és a fenntartáshoz, a beruházáshoz a megfelelő fedezeteket.
0: Ne felejtsd, szabadat megkeresett engem, és azt mondja, hogy hát a kollégium építéséhez ennyi és ennyi pénze van, de abból nem tudja felépíteni. Tudna az állam ehhez hozzájárulni? Mondtam, hogy nagyon szívesen, mi akkor bevezettük az úgynevezett címzet és céltámogatás rendszert, hogy ne csak az önkormányzatoknak legyen ez, hanem az egyházaknak is legyen ilyen címzet céltámogatás rendszer, és ezt így egyedileg kellett bevinni, tehát azzal, hogy Hajdúrógi görögkatolikus kollégium építéséhez 50 millió vagy 80, mindegy. Tehát gyakorlatilag, de ugyanúgy, mint a Betesda kórház, református budapesti gyermekkórház 120 millió, vagy a Dohány utcai zsinagóga, és így tovább. Tehát gyakorlatilag címzett céltámogatás rendszert próbáltuk átvenni az önkormányzati szisztémán. Itt volt egy érdekes, ami a tornacsarnokokat érinti. Akkor volt, és ez már Antal kormány időszakáról, egy úgynevezett tornaterem építési akció, és elfelejtették a törvényalkotók, hogy az egyházak is pályázhatnának, és azt mondták, hogy nem lehet csak az önkormányzat. Mert a szemlélet még nem váltott arra, hogy itt ugyanolyan feladatot ad szabad iskolaválasztás elvéből az egyházi iskolába járóknak is jár a mozgás kultúrához szükséges feltétel, nem csak az önkormányzatinak. Tehát ezt nagyon nehéz feltörni, és ezért néhány település benne a dolog is, ő kérte és ő építette.
1: Igen, igen.
0: A településfejlesztést csinálta, az, hogy ki fogja fenntartani, hát számára persze, hogy fontos volt, hogy én beruházok, te meg működteted.
1: Igen, azt gondolom, hogy visszaemlékezve arra, 16 évre még polgármester voltam, sokszor egy-egy beruházás nem is megvalósítani volt a legnehezebb, hanem fenntartani. Hát azt tudjuk, hogy érdekes módon én azt hittem, hogy ez csak a rendszerváltás után volt így, de közben rá kell, hogy az iskolák finanszírozása, működése mindig pénzhiányos volt. Érdekes módon beleolvasgattam már évekkel ezelőtt a 18. századbeli iskola történeteibe Hajdúdorognak, ahol örökösen tanterem hiányjal, pénzösszeg fedezett hiányjal küszködött az iskola, ugyanúgy, mint ami mai napig is még fennáll az iskolák működésénél.

0: az iskolák normatíváját, hisz te nagyon jól emlékszel erre az időszakra, akkor nekünk ezt már nem kellett, és a gyerekek fele, az általános iskoláskor gyerekek fele görögkatolikus iskolába járt. Még egy mondat erejéig visszautalva, hogy bizonyíthassam azt, hogy Dorog mennyire elfogadta ezt a görögkatolikus általános iskolát, amikor megindult a görögkatolikus oktatás, az akkor kihirdette a püspök, hogy minden pedagógust, aki ott akar dolgozni, átvesz, nem kér tőle semmit, nem kérdezi meg, hogy milyen vallású, egyet akar elérni, hogy a görögkatolikusság ellen ne oktassanak. A szülőknek pedig azt mondta, hogy aki akarja, az önkormányzattal egyetembe, átvihet az önkormányzat iskolába a gyerekét. Az 500 gyerekből kettőt. A 8 évfolyamból 500 gyerekből kettő ment át az önkormányzat iskolába.
1: Igen, a szabadiska választás elve ne sérüljön azzal, hogy megjelenik egy új fenntartó. Igen, igen. Ez volt a lényeg. Példaértékű volt számomra ez a város is az országban, ahol az önkormányzat és az egyházak együtt gondolkodtak a településfejlesztésbe. És ebből lett végül is, azt mondom, hogy nem az érdekli mai nap se a Hajdúdorog vezetését, hogy kitartja fenn, hanem az, hogy legyen, és az a szellemisége gazdagítsa a települést. Hát azt hiszem, hogy erre egy nagyon jó példa volt. Egy interjú kötetet csináltunk 2005-ben, aminek az volt a kérése az akkori korábbi kollégáimnak, hogy írjam meg az én úgynevezett pálya, több mint 10 éves egyház-állam kapcsolatában lévő tevékenységemet, és én azt mondtam, hogy nem, hanem 15 évet, 15 interjú alannyal együtt mondja el mindenki, hogy hogy élte meg a 15 évet. És két polgármestert kértem föl, hogy ő is mondja el, de benne volt természetesen a négy nagy egyház első számú vezetői, katolikus, református, evangélikus zsidóság, alkotmánybíró, miniszter, államtitkár, és így tovább. Tehát, és még az osztrák kollégámat is kértem, hogy ő is mondja el, hogy látta Magyarországon a 15 évet. És Hajdúdorog polgármesterét, akkor még funkcionál Kujbus Mihályt és Hévízváros polgármesterét kértem fel, hogy mondják el ők is. Ez a könyv 1000 példányban jelent meg, pillanatokon belül elkapkodták, megvették az egyházak, majd utána még 1000 példányban, ma már nem kapható persze, az a cím, hogy ha Isten nem volna ... a 15 évről. Miért érdekes, és miért mondom el ezt most neked? Amikor téged megkért az interjút készítő újságíró, hogy mit mondanál az állam és az egyház, önkormányzat és egyház, azt mondtad, hogy, és akkor ezt te mondjad.
0: Csak nem a fejezet címére gondolsz.
1: Ez így igaz, a fejezet.
0: Amikor az egyház és az állam szétválasztásáról kérdezett, akkor én akkor azt hittem, hogy egy rosszul sikerült mondatot fogalmaztam meg, végül a fejezet címet, hogy legjobb együttműködés a szétválasztás.
1: Legjobb szétválasztás
0: az együttműködés, és én ezt nem fejtettem ki, utána bántott nagyon azt hittem, hogy egy félbe szakadt mondat ez, és nagyon kevesen fogják megérteni, de érdekes módon mindenki megértette, hogy akkor tudunk legjobban együttműködni, hogyha nem függünk egymástól. Gyakorlatilag lehet, hogy ezt így kellett volna megfogalmazni, de...
1: Nagyon jó volt. De. Ez, és azóta is ezt a könyvet sok embernek ajánlom, aki nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy miért fontos a partnert, a helyben lévő partnerre együtt gondolkodni a település fejlesztésében, mert őt nem köti a közigazgatás határa. Egy egyházatnak nincs közigazgatás határa. Olyan kapcsolatrendszere van, ami egy önkormányzatnak nem lehet, mert ő csak lokális jogosítványt kapott. Ebből adódóan azt jelenti, hogy a legjobb partner tud igazán, ha együtt gondolkodnak, azt az embert szolgálni, aminek a bizalmából létezik, és amelyik szolgálatára hivatott. És erre te nagyon jó ráéreztél. És ha jól emlékszem, ezt a könyvnek a bemutatását vittük az ország különböző részébe. Ez is egy apropó volt, hogy megismerjék, hogy ki hogy gondolta végig a 15 évet, hogy értékeli. És nálad egy nagyon tehetséges kis hölgy szervezte meg a könyvbemutatást.

0: És ezt a címet írta ki nagybetűkkel a több mint 200 ember, aki eljött a könyvbemutatóra, olvashatta, hogy Kujbus Mihály mit mondott egy könyvbe, amiért nem kell neki szégyenkezni. Hogy is hittak ezt a ölgyet?
1: Misovics most... Andrea, aki igen. A művelés, a muzeológus végzettségű, nagyon ügyes, tehetséges, jelenleg is ott dolgozik, még települési képviselő, nagyon aktív a városért, tevékenykedik mai napig, nem csak abban az időben, hanem azóta is így van. Talán még a görögkatolikusság, de ez valószínű, hogy általános a többi egyháznál is, nem beszéltünk még a szolgáltató egyházról, igen. Ami, én lehet, hogy rosszul fogalmazok, megint a szolgáltató egyházról beszélek.
0: Ugye szolgáló.
1: Az, vagy a szolgáló, mert az iskolaoktatási rendszerről már beszéltünk, ami ugye hitéleten kívüli tevékenysége.
0: Igen.
1: Az egyházaknak, azon kívül még Hajdúdorogon is, meg az ország más területén is a görögkatolikusok idősek bentlakásos otthonát működtetik, házi segítségnyújtó szolgálatot működtetnek, különböző karitatív szervezésekbe szervezik a karitatív tevékenységet, kulturális tevékenységet hoznak le a településre. Dorogon már ennek van szintere is, akár a templom, akár a sportcsarnok, akár a gimnázium aulája, ahol kulturális tevékenységet is végezhetnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben ez nagyon szépen fejlődött, nagyon szépen kialakult, és szerintem több mint 10-11 néhány egyház végez ehhez hasonló tevékenységet.
0: Még egy dolgot, ami talán azt lehet mondani, az országban a legintenzívebb cigánypasztorációt a görögkatolikus egyház végzi, azokon a területeken, ahol azt mondjuk, hogy legszegényebb, legel, ez elsősorban Szabolcs-Szatmár Bereg megyés, most nem a Hajdúságra gondolok, meg Borsod-Abolcs-Zemplén megyébe. Remekül össze tudja fogni a cigányságot. Mondanám azt, hogy jobban hallgatnak a parókusra, mintha ha volna vajdájuk, vagy ha van vajdájuk, mert tulajdonképpen a vajdarendszer is sajnos részben megszűnt, amin keresztül persze lett volna jó párbeszéd a cigányság felemelkedését segítő, stb. Tevékenységbe, de megszüntették, és ebből adódóan ez a fajta rendszer. Ez tulajdonképpen egy misszió, egy olyan misszió, ami azt hiszem, hogy nem egy-két évig, nem egy-egy püspök tevékenység alatt, hanem hosszú távon kellene. És amit Ferenc pápa meghirdetett a szegénységgel kapcsolatosan fogjunk össze, erre nagyon jó példa a Magyar Görögkatolikus Egyháznak ez a fajta tevékenysége, ahol tényleg segíti őket a hát mondjuk Hodászra gondolok, egy település, ahol külön görögkatolikus cigánytemplom van, de van görögkatolikus magyar templom, és van görögkatolikus cigány oktatási, szociális, és itt a minden intézmény, mert a cigányság úgy gondolta, hogy a parokuson keresztül ők nagyon jól megvannak, és minden szavát isszák. Na most ez az, ami, ez is az államnak nagy partnere, kellene, hogy legyen, ha folyamatos párbeszéd, de segíti azt a tevékenységet, amit Ferenc pápa, alig, hogy pápa lett, a szegénység elleni küzdelemre hívta föl nem csak püspökeit, hanem az egész, hogy is mondjam, világ mindenséget is. És ha valóban 2016-ban elfogadja az állam és az egyház meghívását Magyarországra, akkor itt valamit fel kell mutatni, hogy igen, van közös tevékenységünk, és így tudjuk valóban ezt a, hogy mondom, hát állandó segítséget igénylő népcsoportnak a felemelkedését elősegíteni. Én azt hiszem, hogy mondjuk Hajdúdorog nem jellemző a cigányság, de ott is azt hiszem, hogy talán a görögkatolikusság tudja elsősorban összefogni őket.
1: Igen, a város lakosságának 2% a cigányság. Valószínű, hogy az általános iskoláskorú gyerekeknek lehet, hogy 5-6% ismert okok miatt annyi, és az elmúlt 15-20 évben tapasztaltam azt, hogy külön foglalkozik az egyház a cigány gyerekekkel. Meg kell mondjam őszintén, hogy eleinte, amikor elhozták a misére a gyerekeket, a cigány gyerekek, kicsit bosszantott, mert nem tudtak fegyelmezetten viselkedni. Ma teljesen megváltozott ez a kép, hallgatnak a papra, a parókusra, és amikor eljönnek a templomba, ugyanolyan fegyelmezetten végighallgatják a miseit, mint azt más hívek teszik, ugyanúgy mennek, áldoznak, tehát ennek a nevelésnek látszik a hatása. Igaz, hogy lehet, hogy te még jobban tudod rám, titkár úr, hogy most Fülöp püspököt támadják egy cigányiskola működtetésért, de én szerintem ott is nagyon komoly eredményeket érnek el, hagyni kellene, hogy ebbe a dologba segítsenek a magyar társadalomnak.
0: Iskoláról kezdtünk, iskoláról fejezzük be a beszélgetést. Ez évben lesz végül is 25 éve, hogy a görögkatolikus iskola ünnepli a 25 éves fennállását. Kis Andor és Pap János két nagyon lelkes és valóban az ügyet támogató emberre gondolom, hogy a város emlékezni fog, és talán, hogy is mondjam, talán még érdemes lenne utcát vagy bármit elnevezni róluk, hiszen ők azért 25 évvel ezelőtt a nem könnyű időszakban jelentős szerepet játszottak ahhoz, hogy a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város címet is megszerezzék.
1: Talán ezzel adtál ötletet is nekünk. Köszönjük szépen!
0: Én is nagyon szépen köszönöm hallgatóknak, hogy ezt az érdekes, egy település is bemutató beszélgetést követték, és nagyon szépen köszönöm Kujbus Mihály barátomnak, hogy elfogadta a meghívást. Lehet, hogy még majd folytatjuk valamikor, de minden esetre köszönöm szépen még egyszer türelmüket.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, ha szükség van rám, szívesen jövök máskor is.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Biblia tanulmányunkat hallják. 10. tanulmány. A két szövetség. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét tanulmányozzuk Isten igéjét a Galáciai levélből. Az a címe a leckének, hogy két szövetség. Ez a szövetség a Bibliának egyik alapszava. Ugye úgy hívjuk, hogy Ó és Új Testamentum. A testamentum ugye magyarul szövetséget jelent. Lényegében Istennek egy szövetsége van az emberrel, és ez a szövetség újra és újra megújul. Isten miatt? Nem. Miattunk emberek miatt. Mert szövetségig szegők lettünk, és újra közelebb hozzá ezt a szövetséget Isten mi hozzánk. Erről a két szövetségről Galáciai levél sokat beszél, és erről fogunk ma tanulni. Kezdjük is el a tanulmányunkat, és Erzsikét kérem, hogy ennek a szövetségnek az alapjáról szól a vasárnapi leckénk. Ezt olvassuk el Mózes első könyve második fejezetéből, a második, harmadik verset, a 15-17. verset.
2: A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az édenkertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
1: Eddig Isten igéje. Az egész második teremtés történetet, ami a második fejezetben van Mózes első könyvében, lehetne olvasni. A szövetségnek mindig van feltétele. És itt is arról van szó, hogy ezekről a feltételekről beszél. Lényegében a szövetség arra szolgál, hogy kapcsolatunk legyen. Kapcsolat Istennel, kapcsolat a teremtett világgal, kapcsolat egymással, kapcsolat önmagunkkal. Erről keveset szoktunk beszélni. Ebben a négyes kapcsolati rendszerben él az ember. Én úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunkról beszél az első része ennek, a második, harmadik vers, amit olvastunk, és a világgal való kapcsolatunkról beszél a második parancsolat, hogy így mondjam. Mind a kettő érdekes és érdemes arra, hogy egy kicsit beszéljünk róla. Tessék, parancsoljatok gondolataitokat, először várom. Tessék, Marian.
3: A szövetség, mint olyan a népek és az emberek közötti mindennapok létét szabályozták be, ezt a mai világban és a mai életünkben is így van, és ennek eredménye egy békés egymás mellett élésnek kellett elvileg, hogy legyen, tehát hogy ha mindenki betartotta, és a megállapodáshoz tartotta magát. És ezt a szövetséget az Isten előtt esküvel fogadta mindkét fél, és az Istent hívták meg tanúnak tulajdonképpen, és akkor, amikor a szövetséget végül is megszegték, akkor ezzel tulajdonképpen az Istent sértették meg, és az Istennek sok esetben végül is a haragját vonta ez az egész esemény maga után. És azt ugye láthatjuk, hogy az Isten elkötött szövetségnek a kezdeményezője az Isten maga teremtő, ezt láthatjuk, és azt is, hogy ő gyakorlatilag tartotta magát az ő esküjéhez, az ő ígéretéhez. És azt is tudjuk, hogy mindig az ember volt az, aki megszegte. Tehát ebből is látszik, hogy nem lehet egyenértékű és alkalmas fél, aki az ember, aki az Istennel szövetséget köt, mert hogy ő gyakorlatilag majdnem mindig eltér a szövetségkötéstől. És olyan szépen mondja a lecke, hogy az Ádámmal kötött szövetségnél az ember természetét Isten olyannak teremtette, hogy összhangban volt vele, és természetes hajlama volt az engedelmesség, és a másik oldal pedig, mint hogy a bűneset után az ember, természetes hajlama lett az engedetlenség.
1: Köszönöm szépen.
4: Amikor? A szövetséget mi nagyon sokszor úgy értelmezzük, legalábbis én, nekem is van rá kísértésem, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy Isten mintha diktátumot adna, elmondja a feltételeket, és eszi, nem eszi, nem kap mást. És hát kénytelen vagyok engedelmeskedni. Pedig itt már a teremtés történetnél egyértelmű, hogy Isten áldásként adta, megáldotta a földet, megáldotta a hetedik napot, az embert is áldásnak adta, még a földre is áldásnak adta, mert hogy azt olvastuk, hogy azt a feladatot kapta az első emberpár, hogy őrizze és művelje, gondozza. Tehát Isten a szövetségben mindenfélnek áldást tartogatott, még a teremtett világnak is. Sajnos ezt felrúgtuk, és ma nagyon sokszor úgy beszélünk a munkáról, mint átok. Pedig a munka nem átok, az értelmetlen és a haszontalan munka, az igen, az a fáradtságos, aminek semmi értelme, az lehet átok. De a munka az áldás, az kreatív, az eredményt hoz, örömet ad. Tehát Isten a szövetségben nem diktál, mint az erősebb fél, hanem áldást akar adni.
1: Gyula parancsolj.
5: És elmondja a teremtés történetni, és a végidőben is, hogy mi az örök életünknek az ára. Tehát az teljes mértékben is Isten elmondja, hogy ha mindenről ehettek, de erre esztek, akkor meghaltok. Tehát teljesen az isteni iránti hűség, ez a feltétel annak, hogy örök életünk legyen. És ettől nem diktátor az Isten, hanem elmondja a következő. A bűnnek megvannak a sajátos törvényszerűsége és következményei, és amiatt jutunk oda, ahova jutunk, vagy amiatt üdvözülünk, ha üdvözülünk, hogy jó Istenhez hűségesen ragaszkodunk, és a törvényeit, és azt a megállapodást fenntartjuk, szem előtt tartjuk, és betartjuk.
6: A szövetség első lépését megfigyelhetjük Káin és Ábel történetében, mert Ábel az Istenre hagyatkozott, még Káin pedig saját elgondolását akarta megvalósítani, cselekedett valamit, amit az Isten nem kért tőle. És a cselekedet és a kegyelem mindig összeütközik az ember történelmében, a üdvösség történetében, mert mindig úgy érzi, hogy valamit tenni kell, hogy az Istené a kegyelmet ki tudjam érdemelni. De ez a kegyelem, ez ingyen van, és az Isten ajándéka, és én nekem az hitből kell elfogadnom, hogy az Isten értem valami mást akar tenni, nem pedig cselekedni a saját elgondolásom szerint. Mert az Isten cselekedete üdvözítő, az én cselekedetem pedig hamis.
1: No, akkor ezt a szöveget összefoglalhatjuk abban, hogy lényegében a hetedik nap megpihenése, ez nem Istennek kellett, hanem nekem. Az nem kikapcsolódás napja, hanem bekapcsolódás napja. Bekapcsolódok az Istennel való közösségben. Ha ez nincsen meg, akkor lehet, hogy nem csinálok azon a napon semmit, de az nem lesz az az ünnep, amire Jézus utal. A másik, amiről beszéltünk, az az, hogy az emberi munka az nem a bűn következménye, hanem az egy édeni dolog, amit megrontott a bűn. Természetesen. De a harmadikról akarok néhány mondatot mondani, ez pedig az, hogy az első parancsolatban figyeljük meg, hogy ami a Bibliában fel van jegyezve, hogy parancsol az Úristen, én a régi Károly tudom, parancsol az Úristen az embernek mondván, hogy kezdődik a kert, minden fáról bátran egyél. Ez tiltás? Nem, ez egy ajándék. Na most utána Isten egy fát visszakér, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél. Miért? Azért, mert nincs szabadság, hogyha egyesélyes dolog van, nem? A diktatúrában azért nincs szabadság, mert egyesély van, nem? De Isten elmondja azt, hogy kert minden fája tiéd, ha kell, de ennek van egy feltétele, egyetlen egy fa. Erre se az Istennek volt szüksége nekem, hogy szabadon döntessek. De dönteni csak úgy tudok, ha tudom a következményt. És azt mondja, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Tehát én nekem a következmény ismeretébe kell döntenem. Ez tulajdonképpen a szövetségnek az alapja. Minden szövetségben az volt, hogy Isten adott, hogy mondtátok, ő kezdeményezett, Isten visszakér valamit, Isten azt akarja, hogy én bekapcsolódjak az ő közösségébe, és ha én ezt megszegem, annak a következményét előre elmondja. No, most akkor menjünk tovább, egy újabb szövetségre, Mert ugye a történelemben is van egy szövetség, nem csak a történelem elején, ez az ábrahámi szövetség. Erről kérem Magdikát, hogy olvassa az ábrahámi szövetségről szóló szakasz Mózes első könyve 12. fejezet első 5 verséből.
7: Az Úr ezt mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok néked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére.
1: Itt egy szövetségről olvasunk, és annak a következményéről. A szövetség az mindig nem egyszerűen csak egy papír, hogy bezárnak egy páncélszekrénybe, hanem a szövetségnek valami történés az alapja. Itt is ez történt. De egy dologra nagyon figyelmeztetlek benneteket. Ez a szövetség nem egy emberre szólt, vagy nem is arra a népre, ami majd Ábrahámtól származik, hanem azt mondja, a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Isten szövetsége az állandóan terjedő szövetség. Egyre jobban magához akarja ölelni Isten ezekkel a szövetségekkel az embereket. És ez a lényege a szövetségnek. A szövetség az arra való, hogy az édeni állapot, az az édeni állapot, ami a gyermek jártatlanság állapotában, amikor Ádám és Éva volt, és az édenkert lakója volt, ez az édeni állapot megvalósuljon. A szövetség szegés pedig mindig ebből az állapotból, tehát menekülés az édenből, így mondhatnám. Tessék, parancsoljatok, Tibor, parancsolj, aztán majd.
8: Én itt a szövetségnek a felelősség oldalára szeretnék egy picit utalni. Ha belegondoltok, azok az ígéretek, amit Ábrám kapott, valami egészen elképesztőek. De mi valósulhat ebből meg? Nekünk olyan természetes, mert hát benne van a Bibliánkban, és mert múlt héten is benne volt, hogy és Ábrám elment. És ez olyan borzasztóan egyszerű, lakonikus tömörség. Hát és Ábrám elment. Na de ha én arra gondolok, hogy én nem vagyok 75 éves, csak 54, és most azt mondaná nekem az Úr, hogy menjek ki a földemből, fogjam a feleségemet, és mindent hagyjak ott úgy, ahogy van, amit egész életemben eddig kerestem, és ő majd valamit fog csinálni, és az egész világnak áldásszán ezáltal, hát valószínűleg hosszasan gondolkozóba esnék, hogy ez oké, okay, ez az ígéret, ez meg a vant fölcseréleme az ígéretre. És lehet, hogy nem jutna eszemben elég hamar, hogy de itt az egész világnak a sorsát tette le Isten, ilyen értelemben az én kezembe, hogy megállhat-e miattam másokat. Mert hogy Ábrahámnak ugye ilyen ígéret is van. És óriási felelősség a szövetségben az, hogy valaki hajlandó-e Isten ígéretére indulni és mozdulni. Mert ez a másik oldala ennek a kérdésnek. És akkor lesz áldás.
1: Marika, aztán majd Gyula.
9: Hát a jó Isten belénk lát, és biztos, hogy látott olyat Ábrahámba, hogy pont ő kapta ezt az üzenetet. És mit csinál Ábrahám? Nem kér biztosítékot, nem köti feltételekhez, hogy majd akkor kimegyek, ha, hanem elindul. És azért abban az időben egy ilyen nagy családi millióból csak úgy elindulni a pusztába, hát bizony, nem tudom én is, ahogy te mondod, hogy vajon mi megmernénk-e tenni. És Ábrahám bátran nekiindult.
1: Köszönöm szépen. Gyula, előtt még hadd mondjak egy mondatot, és nem is veregette a vállát, hogy én kaptam az ígéretet, mert ezt mi szoktuk.
5: Hát itt Pál megint a gyülekezetnek innen próbálja levezetni az ígéretet, de számomra nagyszerű Ábrahám, hogy a Jóisten mennyi kemény próbát, és olyan helyzetet teremt, ami abszurd, teljesen és hihetetlen, és elképzelhetetlen, ma így mondanánk, hogy hát na ne, tehát az, hogy így gyerekem szülessen ekkor meg akkor, hát ez az abszurd. De van A.G. White-nak egy érdekes mondat, amikor a naiv amerikai megkérdezik, hogy hát milyen alapján hívta el Jóisten Ábrahámat, mikor olyan esendő ember volt, amilyen, és azt mondta a A.G. White, hogy Jóisten tudta, hogy ki formálhatos, ki nem. Tehát Ábrahám a küzdelmeiben mindig talpra tudott állni, korrigálni tudta, és valahol Pál ezt a példaképet próbálja a gyülekezetnek elmondani, hogy esendők vagyunk, olyanok vagyunk, mint Ábrahám. Ábrahám, nagyon sokszor nem hiszük el az ígéreteket, de újra, ha fel tudunk állni, hát így leszünk a hithősök, mint Ábrahám.
1: Marian, és utána Vandi, és megyünk tovább.
3: Ábrahám emberileg nézve gyakorlatilag ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezett, mint amikkel mi, nem? Mind a mellett, hogy ugye szemtől szembe találkozott az Úrral, az Úr barátjának nevezte, de olykor őt is elfogták a kételyek, és hát ugye a hite végül is meginogott, mert ez a mondat is elhangzik, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, ugye? Ezt mondja Ábrahám. Mert amikor ugye Sára megkéri Ábrahámot, hogy ugye Hágárt, a szolgálat vegye feleségül, akkor megint csak azt láthatjuk, hogy mindkettejükből hiányzott a hit, a bizalom, nem? Mert be akartak az Úrnak segíteni. Te szoktad ilyen mondani, hogy be akartak az Úrnak egy kicsit segíteni. És amikor Ábrahám hallgatott a feleségére, akkor tulajdonképpen azon a hitpróbán, amiről beszélünk, azon a klasszikus hitpróbán ő is elbukott. És van egy kérdés, a Ellen White-nak egy kérdés, hogy miért olyan gyenge a hitünk, és erre mindjárt az a válasz, hogy, és ez egy döbbenetes mondat, annyira hiányzik belőlünk a hit és a bizalom, hogy Isten nem képes megtenni értünk azt, amit eltervezett.
1: Igen, a hit az nem karosszék, mondta az egyik professzorom, hanem úszás kifele a tengerből. És ezt se felejtsétek el. Van, és utána menni kell tovább.
6: Én szintén megelőzött a Tibi testvérem, a felelősséget szeretném még mélyebbre mondani. Gondoljuk el, hogy Isten felelősséget vállalt már a mennyben, Jézuson által, az emberért. Sátán vágya állandóan az volt, hogy Isten nem a szeretet. A szeretet pedig felelősség. Mert az a szeretet, amely egyszer megszűnik, az sosem volt igaz. Tehát mikor kijelentette Isten, hogy az embert megteremtette és szereti, akkor ezzel felelősséget vállalt az emberért. Sátán ott mondta, hogy na ezért vállalsz felelősséget, mikor ők kerülhetnének a keresztfára, hagyd el őket. De hát ha Krisztus tényleg nem szeretett volna bennünket, akkor egyszer azt mondta, hát ezek uravalók, ugye? És nem szeretem többé. De az isteni szeretet ezt nem tudta, ezt a gonosz, sátáni gondolatot magához ölelni, hanem visszautasította, mert az Isten az örök szeretet, és minket örökké akar szeretni.
1: Köszönöm szépen. Most nézzük meg, Erzsike olvassa Galata 4:21-26, hogy Ábrahám történetét Pál most a galáciaiaknak hogy kommentálja.
10: Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely a szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár, a sínai hegy, Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes biblia magyarázat, nagyon érdekesen viszi ezt a gondolatot végig, hiszen ezt a Hágár történetet mindenki tudta akkor, ugye zsidóság körébe, és mindenki büszkén hivatkozott rá, és ebből a történetből nagyon-nagyon sok tanulság van ma is. Tessék, parancsoljatok, most tiétek a szó. Ki az, aki akar? Marian, parancsolj.
3: Hágár a cselekedetek szövetségét, Sára pedig a kegyelem szövetségét jelenti, így lehetne röviden summázni. Ugye a szolgáló fia, Izmael, az soha nem örökölhet, ugye, a szabadnő fiával együtt. És ugye Hágárnak a helyzete egy meglehetősen kiszolgáltatott helyzet volt, hiszen az urának gyakorlatilag a kénye kedve szerint kellett, hogy tegyen. Tehát ugye nem nagyon lehetett beleszólás ebbe az egészbe. És ugye az egész, ugye úgy fogalmazott egy kommentár, hogy az egész kuszává vált helyzet Ábrahámnak két lelki útját példázza, ugye. Az első a Hágári eset, amikor a saját maga által kreált dolgot szeretné megvalósítani, ugye. A másik pedig az Istenre való hagyatkozás. És azt láthatjuk az egészből, hogy Hágár és Izmael, azt olvastam még ebbe a kommentárba, hogy csupán Ábrahám önfejűen gyakorolt vallásának és kísérletezésének áldozatai voltak. Tehát ilyen szempontból mondjuk olyan túlságosan nagy beleszólásuk éppen nem volt semmibe, de mint tudjuk, nyilván az ígéret örököse, az gyakorlatilag ugye Izsák volt.
1: Még akkor is, hogyha nagyon érdekes, hogy elolvassátok az Ószövetségbe, Izmael egy ígéretet kapott az Úrtól, de nem azt az ígéretet, ami a szövetség ígérete, tehát az Úr nem bosszulta meg Ábrahámnak ezt a... Tehát nem engedte, hogy Izmael szenvedjen Ábrahám és Sárának, mert Sára éppen olyan tettes volt, a Sárának a önfejűsége miatt. Tessék, Anikó, parancsolj.
4: Én sokat gondolkodtam azon, hogy ugye hát Ábrahámról meg Sáráról könnyű ítéletet mondani, meg utólag könnyű okosnak lenni. De én azt vettem észre, hogy ebbe a besegítünk Istennek kísértésbe azért nagyon sokszor mi is elbukunk. Hogy egész konkrétan mondjam, nem nálunk történt meg, de egy fiatal házaspár életében nagyon várták a babát, és nem jött. És hát ugye a munkatársak, ismerősök, stb. Jöttek a bölcs tanácsok, és a most már két gyerekes anyuka, de akkor még csak nagyon szeretett volna babát, fiatal asszony egyszer eljött hozzám, és azt mondta, hogy segítsek imádkozni, mert egyre nehezebb ellenállni a nagyon sokféle bölcs tanácsnak, amiben a különböző amulettek, és nem tudom én mi minden, hogy miket kell csinálni, és mit kell felakasztani, és hova, ez mind benne volt, és azt mondta, hogy arra jó, hogy bizonyságtevő alkalom, hogy elmondják, hogy ők nem minden várják az áldást, de hogy egyre nehezebb ellenállni, és most már a közvetlen környezet is, nem keresztény családból tértek meg, ezt hozzá kell tennem, a közvetlen környezet is egyre inkább hát presszionálja őket, hogy de hát ez meg az, és hogy vannak olyan nem krisztusi módszerek, mondjuk így gyűjtőfogalommal. Isten megkönnyörült rajtuk, és most két kisgyermek boldog szülei, de hogy akár konkrétan még a gyermekáldás kérdésében is be akarunk Istennek segíteni. Továbbmenve, nagyon sokszor az evangelizációban, mármint a lélekmentésben és a lelki újszülöttekben be akarunk segíteni Istennek. Hangulati elemekkel, az evangéliumnak egy kicsit felhigításával, tehát hogy olyan fogyasztható legyen, komfort legyen a mai light evangélium legyen, igen. Vagy olyan módszerekkel, hogy kell tömeg, hangulatot teremteni, és még sorolhatnám. Ezeken áldás nem lehet, mert a szövetség az szövetség, és annak feltételei és módszerei vannak, és Isten komolyan gondolta a szövetséget.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát végül is arról is szól ez a történet, hogy kétségbe vonom az Istennek az ígéreteit, vagy kételkedek, vagy kétségbe vonom. Hát ez abszurd helyzet. Hát ezt nem lehet megmagyarázni. Hát valószínű, hogy nem is történhet meg, hogy a Isten elképzelt. Tehát csak úgy ma majd mi aztán eldöntjük. Nem is egyszerű dolog az se, hogy Szárai osztozik Hágárral a saját férjén. Tehát ez egy nagyon kegyetlen dolog, és mennyire meg lehet szomorítani Őistent, ha kétségbe vonjuk az Isten mérhetetlen és hihetetlen hatalmát. Jó, Isten megengedi, mindennek meglegyen a következménye, de hát azt is tudjuk, hogy és számomra Ábrahámnak az az élettörténete, amikor mennek fel a Mória hegyére, és amikor az angyal belekiált, hogy ájas ne tegye, mert most, Károl itt idézem, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Tehát ez a megpróbáltatásának a csattanója, amikor Ábrahám elmegy odáig, amit a Jóisten kér, azt mondja, hogy most már nem kételkedik az isteni kérelembe, meg ígéretekbe. Tehát valahol ennek ez legyen a tanúsága, hogy hinni és bízni, akármilyen agyszüleménynek is tűnik nekünk az Isten ígérete, hinnünk kell, és az Isten be fogja váltani az ígéreteit. Akkor is beváltotta, és most is befogja.
1: Köszönöm szépen, Bandi.
6: A két személy közé bejön a harmadik. Ábrahám azt hitte, hogy az Isten órája rosszul jár. És mi is így gondolkodunk, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy emberileg gondolkodunk. Pedig nekünk azt kell megtanulni, mint Ábrahámnak is, hogy az Istennél nincs lehetetlen. Bizony mondom neked, hogy jövő ilyenkor a gyermeked lesz. És ehelyett kinevetjük az Istent. Ahelyett, hogy magunkba szállnánk is, mink leszünk nevetség tárgyává az Isten helyett, ugye? És az, hogy késik az Isten órája, ebben Ábrahám meg volt győződve, mert font a feleségének, hát ez már lehetetlen. És besegítettek tényleg az Istennek, és ebből üt történeti probléma lett.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
8: Engedjétek meg, hogy én egy nagyon tetszik a besegíteni Istennek kifejezés. Most tessék jól érteni ez a nagyon tetsziket. De egy másik oldalról közelítsük meg a dolgot. Mert nekik is 24 órából állt egy nap, és gondolom, hogy Sára testvérünk az Úrban minden egyes hónapban tapasztalta azt, hogy mégsem jön a gyermek, és mégsem jön a gyermek, és ezt megbeszélték egy néhányszor a sátor csendes mélyén, hogy akkor most hogy is vannak ezek a dolgok. És volt egy látszólag kézenfekvő megoldás, ami az egész akkor ismert környező világban, meg ahonnan ők együtt származtak, így szokott működni. És hogyha másütt így szokott működni, akkor most kivételesen miért nem működhetne nálunk is így? Bele lehet fáradni a várakozásba. Ezt hitetlenségtől kezdve sok mindennek lehet nevezni. Én most azért szeretném egy picit olyan értelemben elvenni az élét, mert jó a mi szempontunkból is, hogyha ilyen értelemben megértők vagyunk. És amikor Pál ezt fordítja erre a példára, én úgy értem Pálnak a fordítását, próbálva ige magyarázóként értelmezni, hogy amikor valaki megpróbálja a kézenfekvő megoldásra áttenni a szövetségnél a hangsúlyt. Ott mi is volt a kézenfekvő megoldás? Menjünk úgy, ahogy a többiek szokták, és lett belőle Izmael. Itt most menjünk úgy, ahogy az ősi hívők szokták, hát vegyük elő Mózest, a törvényeit, a körülmetélést, vegyük elő azokat a dolgokat, és menjünk vissza a szövetség ilyenfajta gyakorlásához. És erre azt mondja Pál, hogy hát így gyakorlatilag ráhúzzátok a sínai hegyből lesz így aztán Hágár meg Izmael, és Jeruzsálem lesz egyszerűen az a jelkép, hogy hát lehet emberi módszereket alkalmazva is üdvösséget keresni. Nagy kár lenne ez, hát mi egy másik, mi az Izsákféle megoldást kaptuk Istentől a Krisztusban. És ez egy nagy fölszabadulás nekünk.
1: István is utána Marika. És ezt megyünk tovább, mert eltelt az idő.
11: Csak egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni nevezetesre azt, hogy ugye az objektív körülmények azok adottak voltak, mondanánk a mostani kifejezésekkel, hogy 75 éves az Ábrahám, 10 éve váltak a gyereket, végre megérkezik Izmael. Ábrahám még azt is pedzegeti, hogy jó lenne, ha örökösnek elfogadnák őt, de ez kemény elutasítást kap. És ami a lényeg, innen, hogy jut el Ábrahám, addig a Mória hegyi történetig, azt mondja számomra, hogy ez egy állandó, erősödő, fejlődő, növekvő hitté fog ezt kiterebélyesedni. Tehát nekem azt is mondja ezt, hogy Ábrahám ugyanolyan emberből volt, mint mi voltunk. Ő is csetlet botlatozott, de ez a hitének a fejlődése, ez egy hatalmas példa a számunkra.
1: Marika, röviden, és utána megyünk tovább Irmuskával.
9: Igen, én is ezt gondoltam, hogy amikor Ábrahám kijött Háránból, akkor a hite vitte ki, mert engedelmeskedett az Úrnak. És a hitnek fejlődni kell, a hitnek van egy útja, amit végig kell járni, mert amikor kiment Háránból, nem ugyanaz a hite volt, mint amikor ugye öreg volt, és minden dolog megtörtént vele.
1: Köszönöm szépen, és most tovább maradunk Ábrahám történetével, és Hágár és a Sínai hegy című szakaszban. Mózes második könyve 19. fejezetéből olvasson Irmuska egy szakaszt a 3. 6. versét.
2: Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak.
1: Ugye most a szövetségnek, az ábrahámi szövetségnek egy további fejlődéséről van szó. Kijön Egyiptomból a nép, és Isten ezt a szövetséget, ugyanazt a szövetséget, amit Ábrahámmal kötött, most alkalmazza arra a népre, amelyik Ábrahám örököse. És a feltétel itt is ugyanez. A hitnek a tapasztalatokon kell alapulni. Ahogy Ábrahámnál elmondtátok nagyon jól az ábrahámi történetben, hogy a tapasztalat vitte fel a Mória hegyére Ábrahámot, és borzalmas lehetett, amikor megkérdezi Izsák, és az áldozat hol van, és Ábrahámnak azt kell mondani, hogy az Úr majd kirendeli. Szóval ugyanezt a tapasztalatot átélt az egyiptomi szabadulásból a nép. Na ehhez, hogyha van hozzászólni valótok, akkor tegyétek meg, fogy az időnk, tessék.
4: Az én tapasztalatom nem elég a gyermekeimnek, és az Ábrahámmal kötött szövetség és az Ábrahám által megélt tapasztalatok nem elég a népnek. Mindenkinek személyesen kell Istennel tapasztalatot szerezni, személyes kapcsolatot kell létesíteni, és hát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ott 400 év volt a rabszolgaságban. Tehát itt egy formálódó népről beszélünk, és Isten minden nemzethez, minden életkorhoz, minden generációhoz személyesen szól.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán majd Tibor.
3: A Sínai-hegyi szövetségkötésnek rá kellett mutatni az ember bűnös voltára, és arra is rá kellett, hogy mutasson, hogy gyakorlatilag Krisztus Jézus a megoldás, és egyedül az Úrnak a kegyelme az, ami a vétkezőt megtartja. És ugye a 400 éves egyiptomi rabság, fogság alatt elfeledkeztek az Úrról is, meg arról is elfeledkeztek, hogy letértek az Istenetől a kijelölt útról is. És ugye kettő mondat Ellen White-tól, Ábrahám hite nem volt még tökéletes, nem bízott Istenben, amikor eltitkolta, hogy Sára a felesége, és amikor feleségül vette Hágárt, azért, hogy eléri a legmagasabb szintet, Isten másik próba elé állította, a legsúlyosabb belé, amelyet embernek valaha is ki kellett állnia.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Én ott szeretnék visszakanyarodni ahhoz, amit Anikó mondott azzal, hogy a gyermekemnek nem elég az én tapasztalatom. Viszont Isten különös kegyelme az, hogy itt van a kezünkben a Szentírás, és végig tudjuk szenvedni, ha kell, és normális esetben végig kéne szenvedni, Ábrahámmal ezt az egész utat, aztán Izsákkal és a többiekkel, meg a 400 éves fogságból is azokat a dolgokat, meg Mózesnek a téblábolását, botladozásait, egyebeket. De azt láthatjuk belőle, hogy ez a szövetség is egy hatalmas ígérethalom. Tehát az, hogy ti papok királysága lesztek. És erre nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy és ez mikor valósult meg? És amikor azt kell mondani, hogy úgy, mint teljes nép, soha, arról nem Isten tehetett, hanem pontosan az, hogy sokan az Istennel való tapasztalatot, mint ahogy ma is, igen nélkül próbálták begyűjteni. Az Isten igéjének a kihagyásával. Csinálja úgy Isten a dolgokat, ahogy nekem tetszik. Legyen az a tapasztalatom, hogy megmutatja azt, hogy beteljesíti azt, amit én akarok. Ez a szövetség ilyen értelemben azért nem egyenrangúak szövetsége. Tehát akkor működik, hogyha ő elmondta, hogy mi a szándéka, mi a terve, mire hívott el, mire választott meg. Én ebben hűségesnek bizonyulok, és ő megállhat. Akkor kiválóan működik. Hogyha én elkezdeném ezt a szövetséget a magam hasznára felhasználni vagy formálni, akkor egyszerűen széthullik ez a szövetség. És nem Isten miatt, hanem én miattam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez az ígéret ott a Sínain nagyon erőre mutató, de a megvalósulásának a titka az lesz, és az lett volna a mi életünkben is, hogy mennyire hűséges a szövetség másik fele, az az én.
1: Így van, köszönöm szépen, és lényegében maradunk ennél, és ne felejtsétek el a gondolatot, tudnélik a csütörtöki lecke, az Iszmael, Izsák és ma, erről beszélünk végig, úgyhogy először olvassuk fel, adjátok Dénesnek a mikrofont, és utána majd Marika mondja.
12: Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk.
1: Ez egy kicsit az egész történetet közelebb hozza, úgyhogy e szerint menjünk. Marika, ha akarsz, kérem, hogy szóljál.
9: Tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy mi olyan sokszor teszünk ígéretet, és akkora kincset, áldást kínál az Úr, és hol van ez akkor, amikor nem teljesítjük, amikor elbukunk, amikor rosszat teszünk, hogy mivé válik az a kincs, ami mindenkinek adatik.
1: Gyula, parancsolj.
5: Hát úgy mondanám, hogy lehetetlenség az, amit megkísérelünk, hogy a saját akaratunkból besegítsünk a Jóistennek, de hát mondhatunk Izrael népét is, vagy a farizeusokat, a papságot, tehát ha most a páli gyülekezetet nézem, hogy ma majd a törvény által törvény által. Tehát mind az egész két nagy szövetség Jézus Krisztusra utal, a teremtés történettől a megváltás történetig, és hát Pál itt próbálja levezetni, hogy kegyelemből hit által van a mi üdvösségünk, és engedelmesség által. Tehát valahol így lehetne összefoglalni a nagyévű megváltás történetet. És sajnos, hogy mi is nagyon sokszor abba hibába esünk, hogy kezünkbe szeretnék verni a döntést, mint keresztények meg hívők, amit nem szabad. Tehát végül is a nagy-nagy tanulság ez kellene, hogy legyen, hogy nem mi, hanem a Jézus Krisztus.
1: Nagyon sokszor Krisztus nélkül akarunk krisztusiak lenni, ami lehetetlenség. Bandi, parancsolj.
6: Elgondolkoztam rajta, hogy a gyereken kell veszekedni. Ki az apja a gyereknek, és mi legyen a sorsa, ugye? És látjuk mindig ezt a konfliktust, hogyha rossz a döntésünk, akkor ebből mindig a veszekedés van csak. Mert a hármas kötelék ugyan nem szakad el, de az az Istennel van. Nem pedig olyan szövetségekkel, amiben az Isten nem ad jóváhagyást, és nem ad az ő áldását. Most ez a kérdés, hogy megmaradjon-e a rabszolga, vagy nem, ezt látjuk, hogy az Isten gondoskodása és kegyelme helyrehozta Ábrahámnak a baklövését. De mindig rá kell hagyatkozni az Isten cselekedetére, mert ő látja a kezdetet és a véget, és biztos, hogy abból csak jó származhat, és az ember, mikor homályosan lát, nem a hit szemével, akkor rossz döntéseket tud hozni.
1: Igen. Köszönöm szépen, Tibor.
8: Amikor fiatal voltam, még teológiára jártam, amikor kezembe került egy különös írás, annak a David Wilkersonnak az írása, akit valószínűleg sokan ismernek, a Kereszt és a rugós kés, meg a Kereszt az aszfalt dzsungelben, meg egyéb ilyen műveknek a szerzője, nagyon áldott munkát végzett drogos fiatalok között, még a múlt évszázadban, ugye a 70-es, 80-as években, és neki ez a kis írása már a címében is elképesztő volt, úgy hangzott, hogy pünköst Krisztus nélkül. És arról beszélt, hogy mennyien próbálják megszerezni a lelki ajándékokat, anélkül, hogy Krisztussal személyes közösség lenne, de nekik kell valami az Istentől, vagy valami olyasféle. És ez nagyon megrázó volt, mert ő pünkösdi lelkipásztor, tehát ő nem úgy írt, mint aki kívülről akart volna valamit mondani. És azért jutott ez most eszembe, mert gyakorlatilag Ábrahámék életében hasonló dolog történt meg. Kell valami az Istentől, az ajándéktól, az ajándéka. Ő maga az egy másik kérdés. És mi sokszor vagyunk úgy, legalábbis én magam, hogy az oké, Uram, hogy te akarsz valamit, mondd meg, mit akarsz, én majd megcsinálom. Vagy a működtetés, a kivitelezés az működhet már magától, és nem működhet. És itt Pál pont arra kanyarítja vissza a figyelmet, hogy a következmények Ábrahámék életében megvoltak. Tehát ott volt Izmael, nem lehetett átlépni rajta, és ott volt Izsák. És mi lesz ebből? Mint ahogy ma is így van, és a mi életünkben is így van.
1: Marian, egy mondatot, és az összefoglalót, mert letelt az időnk.
3: Egy mondat csak annyi, hogy én úgy fogalmaztam meg, hogy Izmael egyenlő törvényeskedők, Izsák egyenlő az ígéret valósága, és az Izsákról azt olvashatjuk a Bibliában is, meg a leckében is, hogy ugye áldása származott abból, hogy ő volt az örökös, meg az ígéret szerinti utód, de nagyon sok konfrontációja volt, és nagyon sok támadás érte, és ugye olvashatjuk a Bibliában, hogy kicsúfolta az ő testvére, féltestvére, és gyakorlatilag ugye ugyanezt mondja Ellen White is, hogy az utolsó időkben nekünk is Sátán támadásaival szemben ugyanezeket el kell, hogy viseljük, mert hogy a végidőben egyre jobban meg fog ez majd erősödni és növekedni, és egészen az idők végéig fog tartani, úgyhogy nekünk ugyanezzel szembe kell majd néznünk.
1: Köszönöm szépen, még nagyon sok gondolat lenne bennetek, látom. Rózsikát kérem arra, hogy a rövid összefoglalót mondja, és tovább befejezzük.
13: Hágár, Ismájel és Izrael népe történetei azt példázzák, hogy hiába való próbálkozás, ha a saját erőfeszítéseinkre hagyakozva akarnánk biztosítani azt, amit Isten megígért. Az önigazultságnak ezt a módszerét jelöli a régi szövetség. Az új szövetség a kegyelem örök szövetsége, amit Isten először Ádámmal és Évával kötött meg a bűneset után, majd megújította Ábrahámmal, és végül Krisztusban beteljesítette.
1: Igen, ez a saját erőfeszítés, ez mindenkor kereszténységének is a bűne. Nézzünk Jézusra. Ha Jézus követői vagyunk, akkor ő az Úr, és mi a szolgák. Ne akarjuk azt, hogy Jézus szolgáljon minket. Mi szolgáljuk Jézust. Ez segítsen bennünket, Isten az ő kegyelméből. Amen.
0: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Szabadság Krisztusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanítását.

a mennyeknek országába. Máté evangéliuma 5. fejezet 20. vers. Jézus azt tanítja, hogy a törvény betűihez ragaszkodó vallás gyakorlása nem elegendő ahhoz, hogy Isten és az ember között összhang jöjjön létre. Így a farizeusok és írástudók oly nagyra becsült igazsága teljesen értéktelen volt. Kemény és szigorú hagyománytiszteletükben sem alázatnak, sem szeretetnek, sem gyengétségnek nem volt helye. Csak botránkoztatták a bűnösöket. Így lett belőlük ízetlen só, hiszen mennyei kegyelem hiányában befolyásuk hatástalan, erőtlen volt ahhoz, hogy a világot a pusztulástól megóvja. Csak a szeretet által munkálkodó igaz hit tisztíthatja meg a lelket, mint valamiféle kovász, amely az egész jellemet átalakítja. Izrael népe megtanulhatta volna ezt az igazságot a próféták írásaiból. Az emberi lélek életszentséget és megigazulást óhajtó vágyára már évszázadokkal azelőtt választ adott Mikeás próféta. Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe, esztendős borjúkkal? Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Első szülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6:6-8. Hóseás próféta a farizeuskodás lényegét a következő szavakkal jellemezte. Búja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait. Hóseás 10:1. Hivalkodó látszat Isten tiszteletükkel valójában a saját vágyaikat szolgálták. Vélt igazságuk és életmódjuk annak a törekvésüknek volt a gyümölcse, hogy a törvényt saját elképzelésük szerint tartsák meg, s így elégítették ki önzésüket. Ezért igazságuk sem lehetett jobb, mint ők maguk, és szentségre való törekvésük is hiába való kísérlet maradt csupán, ugyanis a tisztátalant akarták tisztává varázsolni. A törvény olyan szent és tökéletes, mint Isten. Feltárja az ember előtt Isten igazságosságát és szentségét. Az ember nem képes a törvényt saját erejéből megtartani, mert alaptermészete megromlott és eltorzult. Így Isten jellemével ellentétben áll. Az önző szív cselekedetei nem tiszták, hisz minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás 64:5. A törvény szent. Izrael fiai azonban mégsem igazulhattak meg általa, mert saját erejükkel akartak megfelelni neki. Krisztus tanítványainak más igazságra, illetve életszentségre van szükségük, mint a farizeusoknak, ha Isten országába akarnak jutni. Isten az ő fiában felajánlotta nekik a törvény tökéletes igazságát. Ha szívüket megnyitják Krisztus befogadására, akkor bennük lakozik majd az Istenség egész élete és szeretete, amely őket teljesen átalakítja saját képmására. Így nyerhetik el a megigazulást, az életszentséget, amelyet a törvény megkövetel, mint Isten ingyen ajándékát. A farizeusok azonban elvetették Krisztust, mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Róma 10:3.

miközben Jézus tovább folytatta beszédét, megmagyarázta hallgatóinak, hogy mit jelent tulajdonképpen a törvény megtartása. Krisztus jellemének megnyilatkozását az ember mindennapi életében, miként Isten is naponként megnyilatkozott Krisztusban.

Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Moldován Vilmos, Jellemtisztaság. Nagy kiváltság a szép és nemes jellem, melyben a lélek uralja a főt, s melyben a lelkiismeretre néznek a megzabolázott testi erők. A jellem nem körülmények függvénye, nem hat rá szenny, sem bűnös szenvedély. A tavirózsa bár mocsárba válja gyökerét, nézd, a színe mi fehér. Jézus kétes hírű városkában élt, nem nézte, hogy milyen a környezet. Szennyes légkörben, rossz emberek között fejlesztett nemes, tiszta jellemet. Ne panaszkodj soha környezetedre. Kudarcaid okát másban ne keresd, hanem a rossz indulatú vádakra a jellemed legyen a felelet.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti műsorát hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak, ennek a műsornak a rovatvezetője, akkreditált fitoterapeuta, ebből van államvizsgám, ezt azért tartottam fontosnak most elmondani, mert nem akármilyen helyen vagyunk, és pedig a CVAK Unikum Múzeum és bemutató termeit fogjuk virtuálisan végigjárni, és bemutatni a kedves hallgatóknak. Beszélgető partnerünk Szájbér Jernő úr, a CVAK Unikum társaságnak a protokoll vezetője. Szájbér úr, néhány mondatban bemutatkozna a kedves hallgatóknak, vagy mióta dolgozik itt?
1: Igen. Üdvözlöm a hallgatókat. Én 1998 májusa óta dolgozom itt a CVAK Unikumnál, és az Unikumház vezetője 12 éve vagyok. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, ez az Unikumház, a CVAK család és az Unikum történetét bemutató intézmény.
0: Elkezdenénk akkor a sétánkat, fölsétáltunk az első emeletre, és benn vagyunk a múzeumnak az előterében. Mi az, amit itt tud mondani a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amit itt először látunk?
1: A múzeumokba betérve a látogatók először egy filmben ismerkedhetnek meg a CVAK család és az Unikum történetével, máshol nem látható felvételeken követhetik nyomon az elmúlt 230 évét a családnak, illetve az Unikum történetének. Ezt követően a múzeumban nézhetik meg a tálatunkat, különböző vitrinekben található tárgyak és személyes relikviák segítségével ismerhetik meg jobban a család és a cég történetét, ami 1790-ben indul II. Józseffel, osztrák császár és magyar király komoly gyomorbántalmakkal küszködött, és az ő udvari orvosa, dr. CVAK készített számára egy italt, amiben a legendák szerint, amikor belekóstolt az uralkodó, ezt mondta, hogy dr. CVAK, das ist ein Unikum. Ez, ahogy említettem, 1790-ben történt, viszont a nagy közönség számára 50 évvel később, 1840-ben vált elérhetővé az ital, ugyanis CVAK József, aki Battalaugból, Morvaországból költözött Budapestre, ekkor alapította meg az első gyárát a belvárosban, az Erzsébet téren, és itt kezdte el készíteni kis mennyiségben az Unikumot, és már a nagy közönség számára is elérhetővé tette ezt az italt.
0: Mikor lett copyright a CVAK Unikum? Mert hát az, hogy Unikum, ezek szerint akkor bárki tudott gyártani Unikum néven üdítő italt, illetve valamilyen gyógyhatású italt. Ez mikor tudatosodott a CVAK családban, hogy na akkor ez a miénk?
1: 1883-ban védjegyeztették az italt és a receptjét, ekkortól vált védett itallá, tehát innentől kezdve a recept és a palack, a név és az egyéb szimbólumok, amiket az Unikumon használnak, akkortól lett levédve.
0: Menjünk kicsit akkor végig a múzeumon. Itt a tárlóban mi az, ami látható, itt, hogyha jól látom, akkor van az első világháborús, illetve a második világháborús emlékek, illetve háborúra emlékeztető tárgyak. De mit akarnak ezek?
1: Igen, hát az, ahogy említettem, 1790-től indul a történet, egészen eddig a korig visszamenőleg mindenféle relikviák és fotók segítségével tudjuk nyomon követni a család és a cég történetét. A mostani generáció, aki képviselik a CVAK Unikumot, ők a 6. generáció képviselői, CVAK Sándor és CVAK Izabella. Az ő felmenőik, ugye CVAK József volt az első, aki a gyáralapító volt 1840-től, az ő egyetlen fotója látható a múzeumban, és a generációváltások során végig lehet követni CVAK József fiának, CVAK Lajosnak a történetét, majd ezt követően az ő két fia, 5 gyermeke volt egyébként CVAK Lajosnak, de a két fia, János és Béla vette át tőle a stafétát, a cég vezetését, az Unikum továbbvitelét. Ekkor írjuk a 19. század vége, 20. század elejét, és ez egészen a II. Világháborúig, zajlott a cégnek a siker története, és törés ebben az időszakban következett be a cég életében, ugyanis a II. Világháborúban komoly bombatalálatok érték a gyár épületét. A család a világháború lezárását követően igyekezett helyreállítani a gyár épületét, azonban 1948-ban államosították a gyárat. A család egyik része, Cvak János és a fia Cvak Péter, ők Amerikába menekültek. Cvak Béla egy rövid ideig a gyárban maradt alkalmazottként, azonban később pásztorra kitelepítették őket az államhatalom, és amikor erre lehetőség volt, akkor ők viszont Olaszországba menekültek, így sajnos a család mindkét ága külföldön élt a továbbiakban. A gyárépület megmaradt, továbbra is unikumot készítettek ebben a gyárépületben, viszont egy hamis recept alapján, amit Cvak Béla adott át az akkori gyárvezetés számára, az eredeti receptet pedig Cvak János vitte magával Amerikába.
0: Itt egy kérdésem lenne, ugye a kommunista érára mentünk vissza a Kádár rendszerbe, akkor is lehetett kapni unikumot, és meglehetősen jó volt. Tehát én azért úgy emlékszem annak a ízére, és annak is volt valamilyen gyógyhatása. Mennyiben különbözik, amennyiben ez publikus? Mennyiben különbözik ez a recept, amit itt a Kádár rendszerben hoztak forgalomba, attól a receptől, ami Olaszországban került forgalomba?
1: Cvak Béla, ugye az akkori kommunista gyárvezetés számára egy hamis receptet adott át, amiben az arányokat megváltoztatta, illetve kivett bizonyos gyógynövényeket ebből az italból. Aztán később persze a tervgazdálkodás miatt is ugye alacsony volt Magyarországnak a devizakészlete, és ebből ugye nem tudtak nyugatról gyógynövényeket megvásárolni, tehát bizonyos más gyógynövényekkel próbálták pótolni az ital összetételét. Nem volt egyébként rossz ez az ital, maga Cvak Péter is azt mondta egyébként, amikor megkóstolta ezt a szocialista vagy kommunista unikumot, viszont nem volt az eredeti, tehát nem az eredeti recept alapján készült. Ezt ő maga hozta haza 1987-88 tájéken, amikor is ugye visszavásárolta részben a céget, aztán később, amikor erre lehetőség volt, akkor az állami részt is kivásárolta, és akkor alapították meg a Cvak Unikum részvénytársaságot.
0: Tehát akkor azért elképzelhető, hogy Ferenc József erre az unikumra is elmondta volna, hogy das ist eine Unikum?
1: Pontosítok, II. Józsefről beszélünk, ugye ő volt az, aki az ital névadójává vált ezzel, hogy a gyomormántalmaira készült italt megkóstolta. Hát furcsa kérdés, elképzelhető, hogy erre is azt mondta volna, viszont tudjuk, hogy ez nem az eredeti ital volt.
0: Ahogy itt sétálunk a tárlók mellett, itt középen található egy íróasztal egy fantasztikusan csodálatos mechanikus írógéppel. Mit lehet erről tudni, erről az íróasztalról?
1: Csodálatos módon ez a Cvak János íróasztala volt és megmenekült, tehát nem csak a II. Világháború viszontagságait, hanem a szocialista időszakot is átvészelte, és ezt a látogatók számára elérhetővé, láthatóvá tesszük. Olyannyira, hogy az íróasztalon egy telefonkészüléket is kihelyeztünk, egy tárcsás telefonkészüléket, amelynek a hívószámait, hogyha felhívják a látogatóink, akkor a Cvak család tolmácsolásában még további érdekes történeteket, sztorikat tudhatnak meg, hogy ismerhetnek meg a látogatóink.
0: Kérem szépen, ossza meg ezt a hívószámot a kedves hallgatókkal.
1: Hát én például a 3-as hívószámot javasolnám minden látogatónak, hogy azt próbálják ki. Ez egy mozaik szó, ENR látható a telefonkönyvünkben, és ez a mozaik szó az édesapám néz rám. Cvak Péter úr meséli az édesapjával kapcsolatos történeteket, ő nagyon tisztelte, nagyon kedvelte az édesapját, és ezt meséli a látogatók számára, hogy ő ezt
0: tehát akkor pontosítsuk, előveszem a kis rádiótelefonomat, és beleírom a 3-as számot, belenyomom, és akkor a Cvak...
1: Nem, az asztalon lévő telefonkészüléket kell használni, és azt a hívó számot, ami ugye kint van a telefonkönyvben, és a tárcsás telefonba kell tárcsázni, és akkor akkor válik hallhatóvá Cvak Péter.
0: Tehát, kedves hallgatóink, aki elfárad ide a múzeumban, oda megy a Szvak családnak az íróasztalához, az ott lévő telefonon tárcsázza a hármas számot, és érdekes történetet fog hallgatni. Mi az, amivel még tudnak kedveskedni a hallgatóknak? Van még más karakter is, amihez fűződik.
1: Például Sándor és Izabella is mesél történeteket a gyerekkorukról.
0: Az a hányas szám?
1: Az az egyes meg a kettes, illetve a, ha jól emlékszem, akkor a hetes meg a nyolcas hívó szám azok, amik Sándor és Izabella történetét meséli.
0: Ez egészen fantasztikus. Ahogy szétnézünk itt a múzeumban, látunk egy csodálatos galériát üvegvitrinekkel. Mik vannak ezek a vitrinekben?
1: Az is egy büszkeségünk, ugyanis tudomásunk szerint Európa egyik legnagyobb mini palack gyűjteményét láthatják a látogatóink. Ez 17 ezer darabot számlál, és ami a különlegessége, az az, hogy nincs két egyforma palack ezekben a vitrinekben. Lehet, hogy van két üveg unikum bent a vitrinben, de biztos, hogy picit a címke más egyik üvegen, mint a másikon. Természetesen ez nem mind a mi termékünk, ez a 17 ezer darab. Ez más konkurens cégeknek a termékei is láthatóak ezekben a vitrinekben. Földrészek szerint, illetve országok szerint van csoportosítva, és mindig bátorítjuk a látogatókat, hogy ezeket érdemes végignézni, hiszen különlegesebb, még különlegesebb figurák, például sakkfigurák, politikusoknak az arcképei láthatóak ezeken a mini palackokon. Tehát nem csak hagyományos üvegek, hanem egészen különleges formák is láthatóak.
0: Hát ez akkor elsősorban azokat a látogatókat fogja nagyon érdekelni, hogy például gyűjtik vagy gyűjtötték a mini üvegeket. Nekem szóval 140-180 mini üvegem van, ebből jó pár 30 évnél idősebb unikumos üveget rendelkezik az én gyűjteményem. Köszönjük szépen, sétáljunk tovább, menjünk le az udvarra a képzeletben, és hogyha kilépünk az udvarra, akkor baloldalt belépünk egy olyan helyiségbe, ahol valami egészen fantasztikus, unikum illat van. Mit tud erről a helyiségről mondani?
1: Az még nem hangzott a riport során, hogy a gyárépületünk az 1892-ben épült, tehát most már 132 éves, és próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, tehát 21-22 évvel ezelőtt, amikor az épületnek egy átfogó felújítása zajlott, akkor kerültek vissza a tornyok a Soroksár úti épületre, és akkor is próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, ahol lehetett. És ebben a helyiségben, ahová belépünk, ez a régi lepáló helyisége, ezt eredeti felvételek alapján próbáltuk a korabeli állapotában helyreállítani, és ahogy belépünk ebbe a helyiségbe, valóban az unikum illata csapja meg az orrunkat, hiszen ebben az épületben zajlik mai napig is az unikumnak a gyártása, készítése. Ez egy folyamat, párhuzamosan zajlik a gyógynövényeknek a lepárlása és a kivonatolása, és ezt mutatjuk be, ezt meséljük el a látogatók számára, hogy hogyan is készül az unikum.
0: Amennyiben ez nem titok, vagy nem nagy titok, körülbelül hányféle gyógynövény tartalmaz egy félstampedli unikum?
1: Azt szoktuk mondani a látogatók számára, hogy több mint 40 féle gyógynövényből készül az ital. Ezért nem mondjuk, hogy pontosan mennyi, mert hogy mi sem tudjuk, hogy az a fűszer keverék, amelyet a család szerez be, hogy az hányféle összetevőből áll. Ezek a gyógynövények egyébként a világ minden tájáról érkeznek, tehát a többi összetevő, Mexikótól kezdve, Sri Lankán át, Egyiptom, és egy-két európai országból, természetesen ez a éghajlati adottságoktól függ, hogy mely országokból tudjuk beszerezni ezeket a gyógynövényeket. A recept az változatlan az ital első elkészülte óta, viszont a technológia az már modernizálódott, és sokkal modernebb eszközöket, gépeket használunk manapság.
0: Itt szemben látunk egy hatalmas tartályt és két oldalt, egy-egy kisebb rézett tartályt, ezt azért jegyeztem meg, hogy rézett tartályt, mert a háború alatt nem vitték el és nem olvasztották be lőszergyártáshoz. Ezek a berendezések még most is működőképesek?
1: Természetesen igen. Jelenleg nyugdíjazva vannak, tehát csak kiállítási tárgyként láthatóak a régi lepáló helyiségben, de ha szükség lenne rá, akkor a mai napig is egyébként üzemképesek lennének. Ezek több mint 100 esztendős lepáló berendezések.
0: Na most itt a helyiségben egészen fantasztikus, unikum illat van, tehát nagyon-nagyon jól érzi magát az ember, aki ide bejön. Ez a gyógynövény illat, ez honnan jön?
1: A helység közepén egy nagy hordón láthatóak különböző fűszerek és gyógynövények, amik akár az unikum összetevői is lehetnek, de ezt elárulom a hallgatóknak, hogy van köztük olyan, ami természetesen nem az unikum összetevője. Például a mustármag is látható, és az nyilvánvalóan nem része az unikumnak.
0: Hát amit szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a gyógyszeriparnak a gyógyszereinek a 70%-a növényi alapú, illetve szintetizált anyagok növényi gyógyhatásuknak a szintetizálásából jön elő, illetve kerülnek elő. De az, hogy ennyiféle gyógynövényből tevődik össze az unikum, joggal feltételezhetjük, hogy komoly gyógyhatása van. Erről én tudok beszámolni, de ez egy másik előadás története a unikumnak a gyógyhatásáról. Hát sétáljunk itt tovább egy picit. Egy fantasztikusan nagy kivetítő tábla előtt állunk. Mi az, amit itt meg tud osztani a kedves hallgatókkal?
1: Ezen a táblán az unikum gyártási folyamatát mutatjuk be a látogatók számára. Itt ismerhetik meg a folyamatok egyes lépéseit. Kezdve onnantól, hogy a gyógynövények beérkeznek a gyárba, 6-számjegyű kóddal ellátott zsákokban érkeznek. Ez azért van, hogy ne tudják beazonosítani, hogyha esetleg illetéktelenek kezébe kerülnének ezek a gyógynövények. És úgy említettem, egy lepárlás és kivonatolási folyamaton megy keresztül.
0: Tehát ez a sorszámozás, ez már a titkosításnak az egyik alapelve.
1: Így van, egészen pontosan így van. És a gyógynövénynek egy részét lepároljuk, ami egy meleg eljárás, ugye már nem beszéltünk a lepárló berendezésről, egy modernebb és nagyobb kapacitású lepárló berendezést használunk ebben az épületben, és közben a gyógynövénynek másik része pedig kivonatoljuk, ami egy hideg eljárás. Ez azt jelenti, hogy áztatjuk alkohol és lágyított víz keverékében a gyógynövényeket. Ebből lesz egy kivonatunk, a lepárlás során készült ital pedig a párlatunk. Ezt a két folyadékot összeöntjük, a párlatot és a kivonatot, ezt mi úgy nevezzük, hogy mix. Gyakorlatilag ez már egy nyers unikumnak tekinthető.
0: Egy pár gondatban, ha ismertetni a hallgatókkal, hogy a lepárlás, ez tulajdonképpen a pálinka főzéshez hasonló technológia, hogy
1: teljesen hasonló, igen, a technológia. Hevítjük az alkohol és a lágyított víz keverékét, illetve ugye a gyógynövényeket betesszük ebbe a rézüstbe, és gyakorlatilag ebből készül a párlat.
0: Világos, és akkor a kivonatolás az mit jelent?
1: Ez pedig ugye hideg alkohol és lágyított víz keverékében áztatjuk, ezt egyébként a hallgatók számára talán úgy tudnám legjobban leírni, akkor mintha teát készítenének, ugye a teafüvet beleteszik a forró vízbe, csak mi nem forró vízbe vagy alkoholba tesszük, hanem hideg vízbe és alkoholba, és így áztatjuk körülbelül 2 napon keresztül a gyógynövényeket.
0: De egészen fantasztikus. És mi történik ezekkel a gyógynövényekkel utána, illetve a párlattal, illetve az ázat?
1: Igen.
0: Anyaggal. Mikor lehet meginni?
1: Hát magut a gyógynövényeket, amiket a gyártás során használunk, ezek a gyártás követően, ez a macerátum, ez egy konténerbe kerül átfejtése, amit elszállítanak tőlünk, és biogázt készítenek belőle. Tehát a hulladék gazdálkodásunk az a leghatékonyabb, hiszen nem kidobjuk, hanem ezt is még hasznosítják.
0: Erre majd a végén térjünk rá, ez egy külön kérdésem lett volna majd, hogy akkor ez a mix ezt hogyan érlelődik, és mennyi ideig érlelődik?
1: Igen. Tehát ez a nyers unikum, ami még cukrot nem tartalmaz, ez körülbelül 3 hónapon keresztül érlelődik töltyfahordóban. Ez fontos, hogy mi töltyfahordókat használunk lent a pincében, hiszen ez egy természetes közeg az ital számára, nem befolyásolja az ital ízét ez az érlelés. Összeérik szépen azok a gyógynövények, amik ugye alkotják az italt. Tehát kb. 3 hónapon keresztül érlelődik, utána egy nagy töltyfakádba átfejtjük az italt, cukrot adunk hozzá, beállítjuk az alkoholfokát, és újabb 3 hónapra szintén töltyfahordókba töltjük át az italt.
0: Hány fok alkoholfok tartalma?
1: Az unikumnak 40 fokos az alkohol tartalma, Az egyéb ízvariánsok, például az Unicum Silva, Unicum Barista, ezek már alacsonyabb alkoholfokúak, 34,5 fokosak az alkohol.
0: Hát egyenlőre maradjunk meg az Unicumnál, de majd egy kérdés lesz, hogy az Unicum Silva ez mit akar. Tehát akkor megtörtént a mixelés, megtörtént a kádva töltés, és megtörtént a kiszerelés.
1: Igen, cukrot, ugye, cukrot hozzáadunk, beállítjuk az alkoholfokot, és újabb 3 hónapig elődő, tehát összesen körülbelül 1/2 éven keresztül érlelődik az ital tölgyfordulóban, és ezt követően palackozzuk az italt a Dunaharaszti gyáregységünkben, ahová tartálykocsival szállítjuk ki az italt.
0: Fantasztikus. Történik-e még érlelés, illetve érlelődik maga a termék az üvegben, vagy ha már kiszerelték, akkor befejeződött az érlelődése?
1: Akkor már befejezetnek tekinthető, tehát a palacban további érés már nem zajlik.

0: haladjunk itt tovább. Lemehetünk a pincébe, meg
1: természetesen, igen, minden látogatók, aki eljön hozzánk ide a múzeumban, ez is a program része, tehát a pincébe is le tudunk menni, igen.
0: Hát, menjünk le ezen a szép nagy vaslétrőn. Húha, én ekkora hordókat még nem láttam. Ez hány literes?
1: A legnagyobb hordónk lent a pincében 16 ezer literes, több mint 16 ezer literes. Ebből viszonylag kevesebb van. Összességében több mint 500 hordó van lent a pincében, a legkisebb a 100 literes, de a közepes méretű hordóink is azért általában ilyen több ezer literesek.
0: Tehát ezekben a hordóban sorszámozottan érlelődik a félig kész termék, és ebbe válik kész terméké?
1: Így van.
0: Hát itt, ahogy megyünk tovább, itt ilyen aranyszínű hordókat látunk, ezek miről híresek?
1: Ezekben unikum szilva érlelődik. Ez az a termékünk, ami aszalt szilva ágyon érlelt unikum. Körülbelül fél éven keresztül történik ez az érlelés, vagy ez a áztatás inkább az italnak, illetve az aszalt szilvának, és ebből nagyon kellemes, nagyon jó gyümölcsös ízű ital készül, ez az unikum szilva.
0: Ennek az unikum szilvának ki a megteremtője, és ez hogyan született meg?
1: Ennek az a története, hogy hát most már lassan egy 15 évvel ezelőtt, 2012-ben debütált egyébként a termékünk, de ezt megelőzően vendéglátó helyeken kóstoltattuk az unikumot aszalt szilvával, és nagyon jó visszajelzések voltak, hogy ez mennyire jó ízhatást ad, és onnan kezdett el gondolkodni a család abban, hogy hogyan is tudnának egy palacba elkészíteni azt az italt, ami az unikum és az aszalt szilva elegyét alkotja.
0: De egy kicsit bontolgassuk akkor ezt a kérdést, mert magában a cvakféle unikumban, tehát az eredeti unikumban, ugye említette volt, hogy 40 féle gyógynövény van, ebben a szilva unikumban, ebben mennyiben változik a gyógynövények arra?
1: Itt is az eredeti unikumot használjuk az érleléshez, hisz hogy az eredeti italt fejtjük rá az aszalt szilvára. Itt az aszalt szilva adja ezt a plusz ízt, azt az aszalt szilva, vagy szilvás ízhatást, tehát itt az arányokon nem változtatunk.
0: Tehát összegező, kedves hallgatóink, nyugodtan lehet fogyasztani az aszalt szilvás unikumot is, mert annak is hasonló gyógyhatása van. Köszönjük szépen a felvilágosítást, hát elhangzott az unikum szilva, és még milyen új termékekkel tudnak kedveskedni a unikum kedvelő családnak.
1: Bízom benne, hogy a két új termékünkkel is találkozott már a kedves fogyasztó, illetve rádióhallgató. Az egyik, ami a legújabb termékünk, ez az unikum barista. Ez kávé kivonattal együtt érlelt unikum. Ennek is van magyar vonatkozása, hiszen Bányai László sajnos már nem él, de ő vásárolt Kosztarikában kávé ültetvényt, és ezt a kávét, ezt tőle vásároljuk is ettől a vállalkozástól, amit most Tóth Sándor visz tovább, és ebből a kávéból készítünk kivonatot, és ezzel együtt érleljük az italt. És egy másik termékünk, ami már egy pár évvel kapható a piacon, ez az unikum rizárva. Ez a jelenleg a prémium kategóriába sorolható termékünk. Ez a pincében található legnagyobb hordóban érlelt unikum, utána tokajaszkus hordóba érleljük, és a legvégén még palackozás előtt adunk hozzá egy pici tokajaszut, Cvak Izabella a tokai pincészetéből, a dobogó pincészetből, és ezért az ő hordóikban érleljük az italt is. Ez a négy fajta ízvariáns kapható az unikumból.
0: Akkor összegezhetjük azzal az unikum családot, hogy mind a négy variáns tartalmaz az eredeti Cvak doktor által kifejlesztett receptúrát.
1: Így
0: és
1: van.
0: Így megvan az a gyógyhatása, aminek második József császárunk még egyszer mondja el nagyon kedves a hallgatóknak, hogy mit mondnak?
1: Ő volt az, aki a legenda szerint azt mondta, amikor megkóstolta az italt, hogy Dr. Cvak, das ist ein Unikum.
0: Mi az, amit még tudunk mondani a hallgatóknak, illetve tud mondani a hallgatóknak, hogyha eljönnek ide a látogatóközpontba. Tehát például csoportokat is fogadnak?
1: Természetesen igen, és számukra a múzeumban is tudunk tálatvezetést tartani, és kedvezményes jegyárral tudnak belépni a múzeum területére. Ha busszal érkeznének, akkor a múzeum bejárata előtt biztosítunk számukra a megállási lehetőséget, és a túráink közül van egy normál túra, ahol az Unikumot Unikum szilvát tudják megkóstolni, és a prémium túrán keretében lehet az Unikum barisztát és az Unikum rezervát is megkóstolni.
0: Körülbelül milyen költségvonzata van egy ilyen buszos túrának, mondjuk 30 fő, 20 fő?
1: A csoportos jegyárunk az most pillanatnyilag 3000 forint per fő. Ez a normál túránk és a prémium túrán pedig 4700 forint.
0: Bejelentkezni kell egy ilyen csoportos túrán, tehát vidékről tudnak jönni a kedves hallgatók.
1: Igen, javasoljuk, hogy telefonon vagy e-mailen az unikumház.hu weboldalon található elérhetőségeinken érdemes bejelentkezni, és akkor tudjuk biztosítani számukra a tárlatvezetést.
0: Hát akkor, hogyha jól értelmezem, illetve remélem, hogy jól értelmezem, itt egy egész napos programot tudnak tölteni a kedves hallgatók. Étkezési lehetőség?
1: Ha szükséges, akkor ezt is tudunk biztosítani. Maga a múzeumi program olyan másfél-két órát vesz igénybe, és abban a helyiségben, ahol most ülünk, ez az úgynevezett füves bárunk, ebben a helyiségben tudunk étkezési lehetőséget biztosítani a látogatóink számára, amennyiben ezt előzetesen egyeztetjük velük. És ha már itt megemlítettem ezt a helyiségünket, az úgynevezett füves bárunkat, akkor erről muszáj, hogy megemlítsem önöket a hallgatók számára, hogy itt olyan gyógy- és fűszernövényeknek a kivonatát is megillatolhatják, vagy akár megkóstolhatják a bátrabbak is, illetve megnézhetik ezeket a gyógynövényeket, amik akár megint csak az Unikum összetevői is lehetnek. Illetve ebben a helyiségben van egy üvegfal, és az üvegfal mögött ténylegesen azokat a fűszereket és gyógynövényeket láthatják, amiket viszont már az Unikum készítéséhez használunk.
0: Itt a pult mögött egy egészen fantasztikus berendezés van. Ez a Unikum gyártásnak egy valamilyen eszköze, vagy mi ez a csodálatos berendezés?
1: Annak tűnhet, viszont ez egy Roventa kávé főző, amit a családtól kaptunk, hiszen nagyon-nagyon sok tárgyat ajánlottak fel a múzeum számára, és ez a kávé főző is így került ebben a helységbe.
0: Üzemképes?
1: Sosem próbáltuk, viszont valószínűleg működőképes lenne, de ez egy nagyon-nagyon régi kávéfőző. Én magam nem is tudom egyébként, hogy ezt hogyan is kell használni tulajdonképpen.
0: Akkor ez mint kiállítási darab, ami szerepel. Ami viszont nem kiállítási darab, de itt a műsor felvétele közben megszámolgattam, olyan 10-12 jó nagy üveg van fönt a polcnak a tetején, illetve ilyen nagyon helyes karcsú kis üvegek különböző párlatokkal, szerintem párlatok. Ezek azok, amiből kóstolót tudnak venni a látogatók?
1: Hát akár ebből is lehet, ebben a helységben viszont csak a rendezvényekre bejelentkezett vendégeinket tudjuk fogadni, és itt például olyan italkóstolókat, italbemutatókat szoktunk tartani, amelyen akár például az Unikumnak az egyes fázisait, tehát a gyártás során zajló fázisokból, tehát a párlatot, a kivonatot, vagy akár a mixet is meg tudják kóstolni. Ez egy úgynevezett Unikum Mentor program.
0: Mi az, amit még meg tud osztani a kedves hallgatókat? Ha lejjebb megyünk, akkor a alsó szinten ott van egy shop. Itt tudnak vásárolni?
1: Igen, itt a múzeum látogatók számára egy kedvezményes kupont biztosítunk, tehát így kedvezményesen tudnak vásárolni. Ebben az üzlethelyiségben az összes általunk készített, gyártott, illetve forgalmazott szeszes ital és bor megtalálható, illetve nagyon sokféle reklámeszközt tartunk és biztosítunk a látogatóink számára.
0: Hát azért itt van nem reklámeszköz is, ahogy bemegyünk a shopba, rögtön bal oldal egy mini lepárlót val találkozunk.
1: Ez a kiállítási tárgyak, tehát ez a dekoráció része az üzlethelyiségben, tehát ez nem vásárolható meg. Hát ezek a családi relikviákhoz tartoznak, erről pontos információk nincsenek sajnos, hogy ezt a készüléket hogyan is kellett használni annó.
0: Én itt felismertem egy lugózó berendezést, egy múlt századbeli, egy valamilyen darálót. Hát ezek mind olyan értékes kis kiállítási darabok, akiket érdekel, hát a gyártás, illetve a technológia, akkor ezeket úgy meg tudja nézni, miközben kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne vásárolni, emlékbe hazavinni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár. De van még egy-két kérdésem a Ernő felé, aki tájékoztat bennünket, és végig alakult a virtuális kiállításon. Az Unikum cégnek a szerkezeti felépítése és a tőzsdei megosztása, hogy tudok esetleg részvényeket vásárolni?
1: A riport során már említést tettem arról, hogy Szpak Péter úr, amikor 1987-88 tájéken visszatért Magyarországra és visszahozta ugye a receptet, először a magyar állammal közösen hoztak létre egy Szpak Unikum Budapest Kft-t. Aztán később az állami részt ki tudták vásárolni Emil Underberggel, aki egy német likörgyáros, és akkor alapították meg a Szpak Unikum részvénytársaságot, aminek a mai napig hasonló a tulajdonosi szerkezete, ez pedig a következő. 50% plusz egy részvény van a Péter Szpak konzorcium tulajdonában, ezt a céget jegyzi a Szpak család és az Underberg család közösen. 26% van a nagy nemzetközi óriás cég a Diageo tulajdonában. Ők olyan márkáknak a tulajdonosai, mint a Johnny Walker, Captain Morgan, Smirnoff, Baileys, Gordon's Gin. Ezt gondolom a hallgatók már jól ismerik. És 24% mínusz egy részvény van kis részvényesek tulajdonában. Tőzsdei cég vagyunk, ennyi a működési formánk, viszont a kérdésére válaszolva sajnos részvény nem nagyon fog tudni vásárolni a tőzsdén, nagyon-nagyon kevés mozgás van, tehát nagyon kevesen szabadulnak meg a részvényeiktől, hiszen évről évre nagyon jó osztalékot fizet a cég.
0: Összegezzük, a kedves látogatók eljönnek ide a shopba, Unikumot tudnak venni, részvényt akkor nem tudnak venni.
1: Valóban ez így van, de terméket igen, reklámeszközöket igen, de sajnos részvényt nem forgalmazunk itt a mintaboltunkban.
0: Ha nem titok, akkor ha megosztaná a hallgatókkal, körülbelül hány liter Unikum készül per havonta, és tudják-e bővíteni a gyártásukat?
1: Az éves mennyiséget tudom önnek megmondani, ez több mint 3 millió liter, ez a teljes Unikum forgalmunk. Ha szükséges, akkor természetesen tudjuk a kapacitásunkat növelni. Az export stratégiánk az ez egyébként, hogy megpróbálunk minél több országba eljutni, minél több országban megjelenni az Unikummal, vagy esetleg más termékeinkkel. Itt elsősorban európai országokról beszélünk, de távol-keleti országok is szóba jöhetnek, illetve van egy tiszteletbeli nagykövetünk is, ő Péter Szpak Junior, aki Amerikában él, és ott képviseli a céget és a márkát. Amerika egyébként egy óriási piac, megpróbálunk ott is megjelenni a termék. Európában Olaszország az első számú exportpiacunk, hiszen ott egyébként készült is az Unikum, még a rendszerváltozást megelőző időszaktól egészen a 90-es évek végéig. Akkor döntött úgy a család, hogy teljesen hazahozza a termelés, és kizárólag itt Budapesten készítenek Unikumot. Más európai országokban, például Ausztria, Románia, Németország, ezekben az országokban is jelen vagyunk. Ezek azok az országok, ahol egyébként a gyomorkeserük, mert az Unikumot mi ebben a kategóriában soroljuk, ahol ezek az italok viszont jobban fogynak, népszerűbbek, jobban szeretik a fogyasztók.
0: Igen, hát a gyomorkeserű, például az Underberg és a Unikum között milyen párhuzamot lehet hozni, vagy húzni?
1: Ahogy említettem a kedves hallgatóknak, a cég tulajdonosi szerkezetében ugye Péter Szpak konzorcium birtokolja a cég részvényeinek több mint 50%-át, és ezt a céget alapította Emil Underberg, német likörgyáros, és az ő kis termékét, ami kizárólag 2 centes kis üvegcsében kerül forgalomba, szalma, papírba csomagolva, ez az ital, ami egyébként hasonló, mint az Unikum.
0: Létezhet ennek is gyógyhatása?
1: Ezt nem tudjuk, sajnos ugye mi szeszes italokat készítünk, mi ezt soha nem hangsúlyozzuk, nem is hangsúlyozhatjuk ki, hogy ezeknek gyógyhatásai lennek, hiszen ezek szeszes italok, tehát élvezeti cikként értékesítjük. Mi csak azt mondjuk, hogy ezek gyógynövényből, természetes anyagokból készülnek.
0: Hát én csak arra asszociáltam megint, hogy hát a gyógynövényeknek azért a nevében is benne van, hogy gyógynövény, tehát kell lenni valamilyen gyógyhatásának. Műsoridőnk lassan lejár, de gyorsan-gyorsan még egy kérdést föltennék, hogy amióta a cégnél dolgozik, van-e olyan történet, ami az unikummal kapcsolatos, és megosztaná kedves hallgatóknak?
1: Jó néhány ilyen kedves történet van, ebből kettőt szeretnék most kiemelni a hallgatók számára. Az egyik ilyen volt, amikor pár évvel ezelőtt egy amerikai vendégünk elhozott egy üveget magával, amit még az ő egyik rokona vitt ki még a második világháború előtt Amerikába, és ő ezt hazahozta ide Magyarországra, és felajánlotta a múzeum számára. Ez is az egyik vitrinünkben látható ez a palack, és megemlékeztünk a kedves vendégünkről is, akinek a rokona ezt az üveget annak idén kivitte magával. A másik nagyon kedves történetünk itt a múzeumban egy törött nyakú üveg, egy palack, ami szintén a második világháború előtti időszakból származik. És ennek az a története, hogy Áziágonál, ahol az első világháborúban magyar katonák is harcoltak ezen a fronton, és pár évvel ezelőtt olasz régészek ezt a területet feltárták, és a feltárás során találták meg ezt a törött nyakú üveget, és az egyik olasz régész felhívott bennünket, aki tudta, hogy itt van egy múzeum a Czak családnak és az Unikumnak, és kérdezte, hogy ha ő ezt elhozná ide Magyarországra, Budapestre, akkor mi ezt kijárítanánk ki a múzeumba, és hát nagy örömmel fogadtuk, és ő még egy fényképet is hozott magával, ahol a magyar katonák láthatóak itt a fronton. Ez is többek között látható az egyik vitrinünkben, ez a törött nyakú palack.
0: Kedves hallgatók, hogy gondoljunk bele, hogy sorköteles lett a családnak a ifjú tagja, mit tudtak mellé adni, hát valamilyen gyógyhatású készítményt, hogyha valami baja történik. Valószínűleg ezért is vitték ki Amerikába annak idején a üveget, hogyha valaki esetleg megbetegszik és olyan betegsége van, akkor elő tudják venni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, odaadom a mikrofont Ernőnek, hogy búcsúzkodjon el, és mondja el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hol is található ez a múzeum?
1: Ez Budapest 9. kerületében a Dandár utca 1-es szám alatt található. Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig, és szombaton is 10-től 5 óráig látogatható ez a múzeum. Ez egy magángyűjtemény, tehát mi sajnos állami ünnepekkor nem tartunk nyitva más állami múzeumokkal szemben. A www.unikumház.hu weboldalon kedves látogatók minden szükséges információt megtalálnak a múzeum nyitvatartásáról, elérhetőségeiről.
0: Utolsó kérdésem lenne, hogy létezik olyan, hogy open house, nyitott éjszakák, vagy szabadon be lehet jönni a múzeumban?
1: Most már sokadik éve hagyományosan a múzeumok éjszakájához a mi intézményünk is csatlakozik. Ez ugye mindig június 20-valahányadikán Szent Iván éhez legközelebbi szombaton szokott zajlani, és ilyenkor egészen fantasztikus esténk, éjszakánk van, rengeteg látogató jön el hozzánk, és ilyenkor szabadon látogathatóak a különböző tereink, a pincébe is, ahogy egyébként a múzeumprogram részeként is. Itt a múzeumok éjszakáján is a pincébe lemehetnek a látogatók, és itt még nagyon különleges programokkal is készülünk az udvarunkon. Mi mindenkit arra bátorítok, hogyha a múzeumok éjszakáján Budapesten tartózkodik, akkor látogasson el hozzánk is, és részesülhet ezekben a fantasztikus programokban.
0: A műsoridőnk sajnos lejárt, búcsúzkodok Önöktől. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án, szombaton, 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Reggeli csendesség. Isten a szüntelen megbocsátásra bíztat téged.

Isten előtt nem kedves, ha haragot dédelgetsz a szívedben valakivel szemben. Ő a szüntelen megbocsátásra bíztat. Péter apostol arra vonatkozó kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátani, ha valaki vétkezik ellenünk, Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem 7-szer, hanem 77-szer.

Időnként bizonyára te is felteszed ezt a kérdést az Úrnak. Különösen akkor, amikor valaki részéről ismételten több bántást kell elszenvedned. Hiszen ilyenkor egyszerűen eleged lesz belőle, és legszívesebben visszavágnál. A Mester útmutatása az ilyen helyzetekre azonban egészen más. Ő azt mondja, hogy folyamatosan meg kell bocsátanunk. Addig kell megbocsátanod, míg a fájdalom el nem múlik. Minden egyes alkalommal, amikor egy újabb bántás ér, vagy visszaemlékszel egy kapott sebre, lehetőséget adódik arra, hogy ezt mondd. Istenem, ez az ember komolyan megbántott engem, ami még mindig fáj. Én azonban be akarok töltekezni a te szereteteddel a neheztelés helyett. Ezért elengedem a saját igazam, és azt, hogy rosszat kívánjak ennek a személynek. Akarok megbocsájtani, és áldást kérek arra, aki megsebzett. Uram, áld meg az életét, és add, hogy megtapasztalhassa ő is a te kegyelmedet és a te szeretetedet.

természetesen nem könnyű ezt megtenni, de nincs más lehetőséged. Hiszen csak így lehetsz szabad. Különben a haragod és a neheztelésed fogságban tart téged. Minden alkalommal, amikor megneheztelsz valakire, vagy zokon veszel valamit, az irányítani fog téged. Ne légy rabja az 5-10, vagy talán 20 évvel ezelőtti sérelmeidnek, amit az emberek ejtettek rajtad. Ez balgaság. Isten azt akarja, hogy egészséges légy, és ennek egyik módja az, hogy szívből megbocsátasz másoknak. Ne mondd azt, hogy te ezt nem tudod megtenni. Az Úr erejével igenis képes vagy rám.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 28-a. Pál levele a rómabeliekhez, 8. fejezet, 26-27-es vers. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Képesek vagyunk egyáltalán jól és helyesen imádkozni? Tesszük fel a kérdést olykor, hiszen mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, amikor azt sem tudtuk, hogy most miért is kéne imádkozni. Idős, haldokló testvérünk felépüléséért könyörögjek, vagy hogy az Úr mielőbb vegye magához. Máskor nem használok megfelelő szavakat, így az értelme kicsit más lett, mint ahogy azt kigondoltam. Van, amikor rosszul rakom össze a mondatot, beletörik a nyelvem az imádságba, de volt olyan is, amikor nem jöttek ki a szavak a számon, csak sírtam és sóhajtoztam. Igaza van Pálnak, erőtlenek vagyunk. Épp ezért szükségünk van a Szentlélek segítségére. Hogyan segít? Kiigazít, néha értelmez, máskor kiegészít vagy tolmácsol, de az Isten trónusa elé a megfelelő imádság érkezik. Van, hogy bennünk ébreszt a Szentlélek olyan gondolatokat, amelyeket mi magunk nem gondolnánk. Ezt lélek általi imádságnak szoktuk mondani, mikor az Isten lelke vezeti a gondolatainkat és a szavainkat az imádságban. Máskor pedig a mi erőtlen és gyenge kifejezéseinket tolmácsolja Istennek a megfelelő módon. Egy biztos, és ezért hálásak lehetünk, hogy ha hittel, őszintén és szívből imádkozunk, akkor nem fogunk rosszul imádkozni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: lenne rá. Csak cipeljük tovább, ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran, titokzatos módon. Csak kérnünk kell. Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzád fordulnunk. Amen. Napi gondolat. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Imádkozunk azokért, akik félnek segítséget kérni.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Szécsi Margit, költő, grafikus, illusztrátor, 1928. május 28-ai születésű, Nagy László költő felesége volt, fia Nagy András grafikus művész. Verseinek jellegzetes műformája a hosszú vers. Azokat építette méltóságból, felelősségből, hitből és dacból, mint egy haragvó angyal, Tóth Erzsébet szavaival szólva.

Szécsi Margit, Fehér galambot. Fehér galambot, fekete hollót ingembe raktam, vigyen a szélben, vigyen az égi hullámverésben. Látom a földet mélyen alattam, látok egy írást messzi fölöttem, szép betűk arról, mi végre lettem. Ez űrös élet mágnes köréből nem illik nékem följebbre törni, sem nem a földi hadakkal ölni, tettel vagy szóval ölni, gyűlölni. Mire beborul a heves égbolt, nehéz vizei mossák-e földet, magamat látom a tisztaságban, e csillogó föld nekem való lett. Mire kihajt a tövises ezüstfa, mire kinyílik szagos virága, csillag rengeteg sárga résztorka, a te szép neved kitrombitálja, lezuhanok a fényes világra.

0: kedves tettek és szavak az egészségért.
1: Épp testben, épp lélek. A kedves szavak olyanok, mint a lépes méz, édesek a léleknek, és egészség a csontoknak. Példabeszédek 16-24. Gondolatok az ígéről. A kedves, vidám, bátorító szavak hatásosabbak, mint a legjobb orvosság, mert bátorságot nyújtanak a csüggett, kétségbe esett szívnek. Az a boldogság és napfény, amelyet kedves tetteink és bátorító szavaink által viszünk a családba, tízszeresen megtérül. A férj gondoljon arra, hogy a gyermekek nevelésének terhe nagyrészt az édesanyán nyugszik, sokat fáradozik a kicsinyek jellemének formálásáért. Ez ébressze fel a férj leggyöngédebb érzéseit, és gyengétsége által könnyítsen felesége terhein. A férj bátorítsa feleségét, hogy támaszkodjon társa nagy szeretetére, és irányítsa gondolatait a menny felé, ahol erő, béke és pihenés vár az elfáradtakra. A férj kedvessége és szeretetteljes udvariassága drága bátorítás a feleség számára, s az a boldogság, amelyet feleségének nyújt, a saját szívébe is örömet és békességet áraszt. A mennyhez hasonló az olyan otthon, ahol az Úr lelke van jelen. Meg kell szabadulnunk mindattól, ami elrontaná a család békéjét és egységét, s ápolnunk kell a gyöngétséget és szeretetet.

0: hit imája.
1: Betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 14. és 15. vers. január 1993-ban influenzás voltam, gyomorfájdalmakkal, puffadással és hányással. Az orvosom kórházba szállított, és mivel a helyzet nem javult, megműtöttek. A sebészek karcinoidrák okozta elzáródást találtak a vékony belemben. Azt mondták, hogy 6 hónaptól 15 évig van hátra az életem. Tudom, hogy Isten meg tud gyógyítani, és hiszem, hogy nem feltétlenül kell várni a kenettel, amikor már a halálos ágyon fekszel. Így májusban egy hegyi táborban a gyülekezeti családomtól körülvéve részesültem a felkenésben. 6 hónappal később kórházba mentem műtétre, bár azt hittem, hogy meggyógyultam. Amikor megtudtam, hogy a betegség előre haladott állapotban van, hogy a nyirokcsomókban van, és hogy valószínűleg terjedni fog, a hitemet igazán próbára tették. A reményeim összeomlottak. Most több felvidításra volt szükségem, különösen amikor a családom és a barátaim nem voltak a közelemben. Csináltam egy összeállítást olyan dalokkal, amelyek igazán a lélekhez szóltak, és újra meghallgattam. Ahogy a vigasztaló szavak a részemmé váltak, megértettem, miért mondja a felfedezők fogadalma, hogy egy dalt a szívemben tartok. A madáretető család, amelyet a szobámból láthattam, egy egyszerű sárga narcisz az ágyam melletti éjjeli szekrényen és az ablakban lógó napkollektorok mind Isten szeretetére emlékeztettek. De a legnagyobb vigaszt a Biblia adta nekem. A 6. Zsoltár volt a hitem imája. Könyörülj rajtam, Uram, mert csontjaim reszketnek. Megrémült a lelkem. És meddig tart még, Uram, hogy megkegyelmezz nekem? Fordulj meg, Uram, szabadítsd meg lelkemet. Ments meg engem irgalmasságod által, mert aki meghal, nem emlékezik többé rád, és kidicsér téged a sírban. Nem tudok többé sóhajtozni. Minden éjjel ágyneműt szórok ágyamra, és ágyamat könnyen csíkozzák. A Zsoltár erőteljes hitvallással zárul. Az Úr meghallotta kiáltásom szavát. Az Úr meghallgatja kiáltásomat. Ennek az ígéretnek a teljesítését kértem. Bár nem ismerem Isten tervét a gyógyulásommal kapcsolatban, tudom, hogy az ő kezében vagyok, és érzem a békéjét. Ha elfáradtál a fájdalomtól és az aggodalomtól, ragadd meg a 6. Zsoltárban található hit imáját. Bízz abban, hogy az Úr meghallotta a sírásodat és az imádságodat, és meg fogja hallgatni az imáidat.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige Jób könyve 19. fejezetének 25. verséből hangzik, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Az új szövetség igét a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 20. verséből olvasom. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tán már a cseresznye is elvirágzott, sok minden történt az elmúlt időben, ami megváltoztathatja az életünket. Azonban most is érdemes Isten igéjére néznünk, hiszen a Zsoltárossal együtt valljuk, vessződ és botod megvigasztal engem. Emlékszem, amikor az érettségire készültem, kint laktam a kertünkben egy sátorban. Zöldségeket és gyümölcsöket ettem egész nap, persze jókat is aludtam a tanulás mellett. Dédnagyapám egyik meséje volt a Star Story abban az időben. Egy királyról szólt, aki rettentő tettet követett el a lánya ellen. Megölette, de az emberek megmentették. A vadász, akinek meg kellett volna ölnie, a pásztor, aki megtalálta, majd a végén a másik királyfi, aki ha kéz nélkül is volt a királylány, mégis megszerette őt. Megszerette benne az embert, a teremtett csodát. Jób a fenti igében olyan vallomást tesz embertársai előtt, amely igazán fel kell, hogy keltse a figyelmünket. Ő tudja, hogy a megváltója él. Mi lehet, hogy tudjuk, de vajon tudatos-e ez bennünk? Ha bármi történik velünk, körülöttünk, az egyetlen vigasztalást tudjuk-e tiszta szívből megvallani? Tudom, az én megváltóm él. Milyen szép lenne, ha evangélikusként erre az örömhírre indulnánk el a mai napon. Tudom, hogy az én megváltóm él, és ő teszi teljessé az életemet, a napomat, tán így a cseresznye virágzás után is. Imádkozzunk! Jézusom, annyiszor mondják így a neved, Uram. Segíts engem abban, hogy amikor én is hasonlóan kimondom a nevedet, hozzá tudjam tenni azt is, hogy neked vagyok hálás mindenért, ami velem, körülöttem történik. Közel vagy hozzám, de néha oly távol is. Erősíts abban, hogy merjek hitvalló keresztény ember lenni. Tudom, mindennek a nap alatt megvan a maga ideje, add, hogy lehessen ez a mi napunk. Amen. Az áhítatott Spisák Attila írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

Az egyik legfontosabb készség, melyet a társas állatoknak el kell sajátítaniuk, hogy felismerjék a fontos embereket a szociális környezetükben. Mutat rá egy idegtudományi professzor, a Hogyan ismerik fel az állatok egymást és minket című cikkében. A Cambridge-i Egyetem professzora a juhokról szólva rámutat, hogy azok bizony igen kifinomult érzelmi, társas felismerési képességgel rendelkeznek, mivel az arckifejezés, a hang és a szaglás segítségével azonosítani tudják az egyedeket. A professzor szerint ezek az állatok több év alatt is képesek felismerni és megjegyezni különböző juhokat, embereket, és úgy tűnik, hogy bizonyos mértékben képesek rekonstruálni az emberi arcokat a saját fejükben akkor is, amikor azok nincsenek jelen.

Az embereknél az egyik legfontosabb fejleszthető képesség az életük legfontosabb személyének, a jó pásztor hangjának felismerése. Hogyan lehet megkülönböztetni az ő hangját egy idegenétől? Hogyan fejlesztheted a képességed, hogy felismerd a jó pásztor hangját, amikor olyan sok csalóka hang állítja önmagát hitelesnek? Az ihletett írások azt mutatják, hogy a jó pásztor szavának való engedelmesség Isten akaratának beteljesedése. Ehhez az Úr főként három módszert használ. Először is Isten kinyilatkoztatja nekünk az akaratát az ő igéjén a Szentíráson keresztül. Nincs szükség arra, hogy megkérdezzük Istent, a megszólító és egyértelmű így szól az Úr megjelölésű témákról, mert Isten nem fog másképp válaszolni, mint ahogyan már szólt. Másodszor. Az ő szava a gondviselés művein keresztül is kifejezésre jut. Vannak az életnek olyan nem mindennapi helyzetei, amelyeket Isten kínál fel nekünk, hogy irányítson bennünket az utunkon, de nem tudjuk őket ilyennek érzékelni, ha csak nem egyesülünk az Úrral. Végső soron ez Isten hangjának meghallásának egy másik módja a Szentlélek felhívásai által, aki az elmébe és a szívbe új megértést hoz, és ez hozzájárul a jellemformálásunkhoz.

akik Jézussal közösségben élnek, felismerik Isten hangját a Szentírásban. Nem hallgatnak idegen hangokra. Ha Krisztus él a szívben, akkor az ő hangját meg lehet különböztetni minden más hang közül. Jézus hangja soha nem zavaros, nem zaklató. Nem vezet félelembe vagy zűrzavarba. A Szentlélek által Krisztus hangja békességet, világosságot és reményt hoz. Vezetése sohasem ellentétes a Biblia világosságával. Ha egy hang arra indít, ami ellentmond Isten kijelentett akaratának, akkor biztos lehetsz abban, hogy az nem Jézus hangja. Az írás a zsinórmérték, melyhez minden belső hangot mérhetünk. Nem az önzésre, hanem az önátadásra hív. Arra, hogy tagadjuk meg magunkat, vegyük fel keresztünket, és kövessük őt. Ez gyakran nem könnyű út, de mindig az örök életre vezet.

Az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Ismerem őket, és ők pedig követnek engem. János evangéliuma, 10. fejezet, 27. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. Május 23-án, pünkösd előtti szombaton, a Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát volt, a főcelebránsa a szociális testvérek társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében 3 testvér örök fogadalmat tett, 5 pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a szociális testvérek társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmakat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Zarándok ének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Zsoltárok könyve, 131. fejezet, 1-3.

0: elcsitítva.
1: Nagyon jól emlékszem még a jó szándékú tanácsokra, amikkel a babakocsiban síró gyermekünk fölé hajoltak arra járó ismerősök, ilyeneket mondva. Biztosan nagyon éhes már a kis ember, miközben annyi más oka lehet a sírásnak. Persze a legjobb az, amikor abba marad a sírás, és megnyugszik a kicsi. Mit is akar mondani a 131. Zsoltára megszoptatott és elégedett csecsemő képével? Valóban alkalmas az anya által éppen megszoptatott és átölelt csecsemő képe a hit kifejezésére? Nem elrugaszkodott és idealista ez egy kicsit? Az én mindennapi életemhez és hitharcaimhoz úgy tűnik vajmi kevés köze van, így első pillantásra. A sírás, kiabálás és a néma lázadozás sokkal inkább jellemző rám és az életemre. De ezek a gondolatok kérdéseket és vágyakat ébresztenek bennem. Bárcsak ilyen lennék én is. Ezt a nyugalmat és biztonságot kívánom magamnak. De miben rejlik az az elrejtettség és biztonság, amit kifejez ez a kép? Egy olyan hitet ír le ez a kép, aminek jellemzője, hogy enged és át tud engedni. Mint egy békés, jól lakott csecsemő, úgy nyugszik meg az imádkozó ember lelke Isten szívén. Itt a szív elégszik meg jól lakottan. A mennyei atya, anyai közelsége elevenedik meg. Ez a szeretet megnyugtat, biztonsággal tölt el, és ez jut el az imádkozóhoz. Így végül elmondhatja, elcsendesedik bennem a lelkem.

Milyen gondolatokat és érzéseket váltanak ki belőlünk ezek a sorok? Hol és hogyan élünk meg olyan pillanatokat, amikor teljesen Isten közelségére hangolva

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Hálával köszönöm, jóságos Istenem, hogy irgalmas szeretetet tüzét bennem ma reggel föllobbantottad. Kérlek, engedd, hogy tisztán és fényesen lángoljon bennem ezen a napon. Őrizd meg attól, hogy bármi tisztátalan vegyüljön bele. Ne vágyjak arra, hogy mások szemében érjek valamit, avagy téríts el attól, hogy csupán egyedül saját hasznomat keressem. Kérlek, mutasd meg, hol van szükség rám, és hogy fölismerjem, hol segíthetek. Ne engedd, hogy felületes legyek bármilyen cselekedetemben. Kérlek, adj e napon is új bátorságot és friss erőt mindannyiunknak, hogy teljes elszánással a szeretet szolgálatában állhassunk. Adj testi épséget, lelki bizonyosságot, Uram, hogy szent nevedben híven munkálkodhassam embertársaimmal együtt, hogy derült kedvel azonosan álthassunk téged, és hihessük, hogy országod mielőbb eljön, hogy fényes hittel dicsérhessük szent nevedet. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az 1837-es születésű Kulifai Elek, református lelkész, egyházszervező, tanulmányait a Gyönki Református Algimnáziumban kezdte, és az 1855-ben indult Pesti Teológiai Akadémián folytatta. Ezután Kórógyon iskolamester, majd a Tordinci Antini Leányegyházba rendelték lelkész tanítóul. Munkásságának fontos eredménye a magyar református egyházi irodalom termékeinek horvát nyelvre való átültetése, továbbá 1874-ben a templomi énekeskönyv kiadása, amely zsoltáraink és dicséreteink horvát nyelvű költői fordítását tartalmazza.
2: Svéd Sándor világhírű operaénekes, bariton, 1906-ban e napon született. Tanulmányait Olaszországban végezte. A Budapesti Operaházban 1928-ban debütált Silvio szerepében Leoncavallo Bajazzók című operájában. 1928 és 1936 között az Operaház magánénekese, 36-tól a bécsi Staatsoper állandó tagja lett. 10 évig New Yorkban énekelt a Metropolitánban, többször fellépett a Milánói Scalában is. 1950 és 57 között visszatért Budapestre. Elsősorban Verdi operákban aratott kimagasló sikereket.
1: Pásztor János lelkész 1925-től 2007-ig élt. Munkájában fontosnak tartotta a bibliaolvasó vezérfonal használatát. Nem csupán önmagát építő vallásosság volt az ideálja, hanem az, amelyik továbbadja az Istentől nyert üzenetet. Hű liturgikusként az igehirdetést őrálló profétai szolgálatnak tartotta. Fölhívta a figyelmet az egyház ima és reformációs énekkincseire, mind sárbogárdi és kálvintéri segédlelkészként, mind a 18 évig tartó szentendrei lelkészi tevékenysége során. Kiállt hithű elvei mellett a debreceni és a budafoki szószéken, és a honi és a bécsi, valamint amerikai egyetemi katedrákon is.
2: 1910-ben e napon hunyt el Mikszáth Kálmán író, újságíró, országgyűlési képviselő, aki evangélikus luteránus teológus ősöktől származott. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludi Társaság és Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsész doktora. Már ifjú jurátus korában az Igazmondó, a Szabad Egyház, a Fővárosi Lapok és a Borsszem Jankó közölték írásait. Majd a Szegedi Naplónál, a Pesti Hírlapnál és az Újságnál dolgozott. Epikáját az anekdotázó kedv és a realizmus jellemzi. A Tóth atyafiak és a Jó palócok című elbeszélés kötetei az érett író művei. A népélet tragikus vonásait rajzolják. Regényei közül a Beszterce ostroma, a Szent Péter esernyője, az Új Zrínyi ász, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság és a Fekete város emelkedik ki. Találó az életünkre sóhaja. Megy az idő, forog a világ, kopik az ember.
1: Sztélo Gábor, evangélikus lelkész élete 1974-ben e napon ért véget. 2000 ember megmentője. 1944. márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ő a Gaudiopolis, az örömváros létrehozója a Zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt.
2: Varga László marosvásárhelyi református lelkésztől 2017-ben búcsúztunk. Hitépítő és teológiai írásai 1970-től jelentek meg a református szemlében. Munkatársa Kozma Zsolt szerkesztésében megjelent bibliai fogalmi szókönyvnek.

0: asztaláról.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 31. vers.

Ismersz erőszakos embereket, akik mindenkin keresztül gázolnak, hogy az akaratukat érvényesítsék? Senkivel nem törődnek, lehengerlik a másikat, és ha belepusztulnak is, de keresztül viszik, amit elgondoltak. Nem hallgatnak meg senkit, mindig neki

van igazuk. Rábeszélik a másikat, hogy amit ők elképzeltek, az a jó, és semmivel nem lehet hatni rájuk. Akár törvénytelen eszközökhöz is folyamodnak, hogy elérjék céljukat. Ezzel a hozzáállással néhányan egyre magasabbra jutnak, mind több pénzt keresnek, és nyerekben érzik magukat. Ilyen felnőttek erőszakos kisgyerekekből lesznek. Neked is biztos van ilyen osztálytársad.

0: Ha te nem vagy ilyen természetű, akkor lehet, hogy megfordul a fejedben, hogy irigyeld őket azért, amiért ennyire határozottak, hogy senki nem mer szembe menni velük, és mindig elérik, amit akarnak. Salamon azonban azt javasolja, hogy ne irigyeld őket, és ne kövesd a példájukat. Miért? Mert az erőszakosság egy senki által nem kedvelt, negatív személyiségvonás. Lehet, hogy ezek a diákok vagy felnőttek látszólag nyertesek, valójában egyedül maradnak. Azt gondolják, hogy pénzért szeretetet is vehetnek. A személyiségük eltorzul, és a Jóisten ilyen természettel nem adhat nekik helyet az országában.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Szentek legyünk, amint Krisztus is szent.
1: A mai ige, Péter első levele, első fejezet, 16. verse. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Gondolatok az igéről. Korlátozott erőnkkel olyan szentnek kell lennünk a magunk területén, amilyen szent Isten a maga területén. Isten azt várja tőlünk, hogy az elénk helyezett mintával összhangban építsük jellemünket. Egyik téglát a másik után rakva, kegyelem által munkálkodjunk, s ha rátalálunk gyenge pontjainkra, a kapott utasítás szerint javítsuk ki azokat. Ha egy ház falain repedést látunk, tudjuk, hogy valami hiba van az épületben. A mi jellemünk épületén bizony gyakran láthatók repedések, s ha ezeket a hiányosságokat nem pótoljuk, az építmény le fog omlani, amikor rátör a próba vihara. Isten azért ad nekünk erőt, képességet a gondolkodásra és időt, hogy olyan jellemet építhessünk, amelyre ráhelyezheti jóváhagyó pecsétjét. Azt szeretné, hogy minden gyermeke nemes jellemet építsen magára, tiszta és nemes cselekedetek által, hogy az utolsó napon arányos, szép épület legyen látható, egy tiszta templom, amit ember és Isten egyaránt elismer. Jellemünk formálásában Krisztusra kell építenünk. Ő az egyetlen biztos alap. Alap, ami soha el nem mozdul. A kísértés és próba vihara sem tudja megmozdítani az épületet, ami az örökké való sziklához van erősítve. Aki szeretne gyönyörű épületté növekedni az Úr számára, annak minden erejét és képességét művelnie kell. Csak a talentumok helyes felhasználásával tud a jellem harmonikusan fejlődni. Így helyezzük az alapra azt, amit a Biblia ezüstnek, aranynak és drága kőnek nevez, mert ezek kiállják Isten tisztító tüzének próbáját. A szentség az akarat teljes alárendelése Istennek. Azt jelenti, hogy élünk Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik, hogy a mennyei Atya akaratát cselekesszük, hogy benne bízunk minden kísértésben, úgy a sötét, mint a fényes napokban is, hogy hitben járunk, nem látásban, hogy rendíthetetlen bizalommal támaszkodunk Istenre, és megnyugszunk szeretetében.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd kenjelek fel a jelenlétemmel. Én vagyok a királyok királya, és az uraknak ura, aki megközelíthetetlen fényességben lakozik. Amikor közeledsz hozzám, én is közelebb jövök hozzád. Ahogy körülvesz jelenlétem, erőm és dicsőségem által lenyűgözve érezheted magad. Ez az imádat egyik formája. Amikor érzékeled kicsinységedet az én nagyságomhoz képest. Az ember mindig is hajlamos volt önmagát tenni a dolgok mércéjévé. Ám az ember mércéje túl pici az én fenséges nagyságom megértéséhez. Ezért van az, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem lát engem, pedig bennem élnek, mozognak és léteznek. Élvezd jelenlétem sugárzó szépségét. Hirdesd a világnak dicsőséges lényemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 15. vers. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 15. 16. vers. Jakab levele, 4. fejezet, 8. vers. Apostolok cselekedetei, 17. fejezet, 28. vers. 145. Zsoltár, 3.-tól 6. versekig.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve 55. rész. Isten hívó szava. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok rám, és finoma tehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Isten igéje eléri célját. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni.

0: Mai szakasz, Izsaiás 55. Ebben a fejezetben Isten a pogányokhoz beszél. Mivel Jézus föláldozta magát a kereszten, megnyitotta az ajtót, hogy minden ember, legyen bármilyen életkörülmények között, a föld minden szegletéről az ő családjába tartozhasson. Ennek az alfejezetnek ez egy csodálatos lezárása. Meghívás egy ünnepségre, egy örömünnepre. Az ő halála volt a fizetség erre az ünnepre. Ebben a fejezetben a próféta megadja a receptjét annak, hogy hogyan lehet elérni azokat, akik nem ismerik a menny istenét. Meghívás és üdvözlés, az emberi körülmények leírása, Jézus személyének bemutatása, majd fölhívás Isten keresésére a megbocsájtás alapján. Szintén fontos annak a fölismerése, hogy Isten talán nem olyan, amilyennek mi elképzeljük. A fölszólítás is oly fontos, hogy hallgassunk Isten szavára, mert abban bízhatunk, és a tartalmas élet csak is Krisztussal lehetséges. Víz, bor, tej és kenyér jelképezi a megváltás áldását. Isten hív ezzel mindenkit. Senki sem tudja megvásárolni azt a megváltást, amit Jézus kínál nekünk. Ez az ajánlat fölbecsülhetetlen értékű számunkra. Jézus megváltotta a lelkünket a kihullatott vérével. Ezt a Biblia nyilvánvalóvá is teszi. Akkor mégis mit jelent az, hogy vegyünk megváltást? Jézus maga magyarázta meg ezt évszázadokkal később. Úgy, mint ahogy az az ember, aki kincset talált a földjén, és a másik, aki értékes gyöngyszemre akadt. Mindketten mindenüket eladták azért, hogy megtarthassák, amit találtak. Máté 13. 44-46 alapján. Hajlandónak kell lennünk megválni bármitől, amit szeretünk, azért, hogy megkapjuk őt, akire lelkünk vágyik. Ez arról szól, hogy engedjük el a dolgokat. Isten kérése egyszerű. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és térjen az Úrhoz. Tudjuk, hol van a kincs. Még nem ismerjük végtelen értékét, de sejthetjük, hogy a leghatalmasabb dolog, amit valaha ismertünk. Isten azt mondja, ne várjunk. Ne tereljék el a figyelmünket kisebb dolgok. Amit ő mond, meg fog történni. Sietve hagyjunk magunk mögött mindent, hogy már most élvezhessük ezt a hatalmas kincset. A 12. vers ígéri, ha ezt teszitek, örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és a halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak örömükben. Az egész természetet újnak és életre valónak fogjátok érezni. Az élete érdemes élni, és Istent érdemes szeretni az örökké valóság végtelen korszakain át.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Az én lelkem megtartja a te bizonságaidat, és azokat igen szeretem. 119. Zsoltár, 162. és 167. vers. Ismerjük meg a Szentírás központi tárgyát, Isten eredeti szándékát a világgal, a nagy küzdelem keletkezését és a megváltás munkáját. Meg kell értenünk annak a két alapelvnek a természetét, amelyek körül a nagy küzdelem folyik. Kövessük nyomon munkálkodásukat a történelemben. Lássuk meg, miként nyilatkozik meg ez a küzdelem az emberi tapasztalatokban. Amint az Ószövetséget tanulmányozzuk, tapasztalni fogjuk, hogy élő források fakadnak fel ott is, ahol a gondatlan olvasó csak pusztaságot lát. Amikor felébred valakiben a Biblia iránti igaz szeretet, amikor kezdi felismerni, hogy milyen roppant nagy kutatási terület tárul elé, és hogy milyen értékes kincseket rejt az írás, akkor vágyakozni kezd, hogy minden kínálkozó alkalmat megragadjon, Isten igéjének mind jobb megismerésére. Amikor csak alkalmad van rá, olvas el egy-egy Biblia verset és elmélkedj róla. A lélek központi mozgató erői a hit, a remény és a szeretet. A Biblia helyesen folytatott tanulmányozása ezeket munkálja. A Biblia külső szépsége, kifejezéseinek és képeinek nagyszerűsége csak a valódi értéknek, a szentség szépségének az írásban való kifejeződése. Mennyei béke és öröm forrása fakad fel a lélekben az ihletett ige által, amiből hatalmas folyam lesz, hogy áldásul szolgáljon mindazoknak, akik a közelébe jutnak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A befejezett dolgok. A megelégedettség érzése a befejezett dolgokból származik. Befejezetlen ügyeit pedig szétszórják energiáid. Törekedj lezárni mindent, amit elkezdtél, és ez még inkább vonatkozik minden lezáratlan kommunikációra, érzésre, fájdalomra, legyen az 2 perces, vagy 10 000 éves. Lucien de Mar.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Helyes egyensúly. Telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma első fejezet 14. vers. Egyeseknek nem esik nehezükre kegyelmet gyakorolni, az igazsággal szembesíteni azonban nem szokták az embereket, nehogy megsértsék őket. Mások az igazság képviseletében jeleskednek, de nem mutatnak kegyelmet senki iránt. Jézus ezzel szemben kegyelemmel és igazsággal egyaránt telve volt, és nekünk is erre az egyensúlyra kell törekednünk. Volt egy férfi, aki nem sok érdeklődést mutatott a lelki dolgok iránt, de jó kapcsolatot ápolt keresztjén szomszédjával. Sokszor beszélgettek a kerítésnél, kölcsönkérték egymás szerszámait. Aztán a hitetlen férfi felesége rákos lett és meghalt. A férfi később ezt írta egy levélben. Teljesen kétségbe voltam esve. Úgy csináltam végig a temetés előkészületeit és a szertartást, mint aki transzban van. A szertartás után legyalogoltam a folyóhoz, és egész éjjel ott sétáltam. Nem voltam azonban egyedül. A szomszédom, aki azt hiszem féltett, egész éjjel ott maradt velem. Nem mondott semmit, nem is mellettem sétált, hanem csak követett. Amikor végre felkelt a nap, odajött és ezt mondta. Menjünk, vegyünk valamit reggelire. Most már gyülekezetbe járok, a szomszédom gyülekezetébe. Többet akarok tudni arról a vallásról, ami miatt ekkora törődést mutatott irántam a szomszédom. Életem hátralévő részében szeretni akarok, és szeretve lenni. Bármelyik gazda megmondhatja, hogy mielőtt elvetnénk a magot, elő kell készítenünk a talajt. Szeressetek tettetés nélkül. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9. vers. Amikor kegyelemmel fordulsz valaki felé, afelé az igazság felé is ki fog tárulni a szíve és az értelme, amelyet meg szeretnél osztani vele.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor, az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket holnaptól, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon holnap, május 29-én a Kálvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Deák téri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap, Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a Deák téri evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidózenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltárfeldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten a szüntelen megbocsátásra bíztat téged.

Isten előtt nem kedves, ha haragot dédelgetsz a szívedben valakivel szemben. Ő a szüntelen megbocsátásra bíztat. Péter apostol arra vonatkozó kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátani, ha valaki vétkezik ellenünk, Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem 7-szer, hanem 77-szer.

Időnként bizonyára te is felteszed ezt a kérdést az Úrnak. Különösen akkor, amikor valaki részéről ismételten több bántást kell elszenvedned. Hiszen ilyenkor egyszerűen eleged lesz belőle, és legszívesebben visszavágnál. A Mester útmutatása az ilyen helyzetekre azonban egészen más. Ő azt mondja, hogy folyamatosan meg kell bocsátanunk. Addig kell megbocsátanod,

0: 16. verse. Nehézséget okoz számomra másoktól segítséget kérni, bár a nővérem szerint az emberek segítőkészek, ha tudatjuk velük, hogy mire van szükségünk. Múlt évben egyedül tartottam egy garázsvásárt, és a körülmények úgy hozták, hogy kipróbáljam ezt az elméletet. Egy idős hölgy vásárolt egy fa dohányzóasztalt, de egyedül nem tudta betenni az autójába. Nagyon csalódott voltam, hogy nem segíthettem, mert ízületi gyulladás miatt az utóbbi időben mankóval járok. Kétségbeesésemben odafordultam egy idegenhez, aki épp egy régi kávéfőzőt vásárolt. Tudna segíteni ennek a hölgynek? A férfi azonnal akcióba lépett, egymaga felkapta a nehéz asztalt. Amikor végzett, hálásan megköszöntem neki. Gyakran elfelejtünk imádkozni és segítséget kérni mennyei atyánktól, amikor szükségünk lenne rá. Csak cipeljük tovább ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran, titokzatos módon. Csak kérnünk kell. Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzád fordulnunk. Amen. Napi gondolat. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Imádkozunk azokért, akik félnek segítséget kérni.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Szécsi Margit, költő, grafikus, illusztrátor, 1928. május 28-ai születésű. Nagy László költő felesége volt, fia Nagy András grafikus művész. Verseinek jellegzetes műformája a hosszú vers. Azokat építette méltóságból, felelősségből, hitből és dacból, mint egy haragvó angyal, Tóth Erzsébet szavaival szólva.

Szécsi Margit, Fehér galambot. Fehér galambot, fekete hollót ingembe raktam, vigyen a szélben, vigyen az égi hullámverésben. Látom a földet mélyen alattam, látok egy írást messzi fölöttem, szép betűk arról, mi végre lettem. E zűrös élet mágnes köréből nem illik nékem följebbre törni, sem nem a földi hadakkal ölni, tettel vagy szóval ölni, gyűlölni. Mire beborul a heves égbolt, nehéz vizei mossák-e földet, magamat látom a tisztaságban, e csillogó föld nekem.

való lett. Mire kihajt a tövises ezüstfa, mire kinyílik szagos virága, csillag rengeteg sárga résztorka, a te szép neved kitrombitálja, lezuhanok a fényes világra.

0: Kedves tettek és szavak az egészségért.
1: Épp testben, épp lélek. A kedves szavak olyanok, mint a lépes méz. Édesek a léleknek, és egészség a csontoknak. Példabeszédek 16-24. Gondolatok az ígéről. A kedves, vidám, bátorító szavak hatásosabbak, mint a legjobb orvosság, mert bátorságot nyújtanak a csüggett, kétségbe esett szívnek. Az a boldogság és napfény, amelyet kedves tetteink és bátorító szavaink által viszünk a családba, tízszeresen megtérül. A férj gondoljon arra, hogy a gyermekek nevelésének terhe nagyrészt az édesanyán nyugszik. Sokat fáradozik a kicsinyek jellemének formálásáért. Ez ébressze fel a férj leggyöngédebb érzéseit, és gyengétsége által könnyítsen felesége terhein. A férj bátorítsa feleségét, hogy támaszkodjon társa nagy szeretetére, és irányítsa gondolatait a menny felé, ahol erő, béke és pihenés vár az elfáradtakra. A férj kedvessége és szeretetteljes udvariassága drága bátorítás a feleség számára, s az a boldogság, amelyet feleségének nyújt, a saját szívébe is örömet és békességet áraszt. A mennyhez hasonló az olyan otthon, ahol az Úr lelke van jelen. Meg kell szabadulnunk mindattól, ami elrontaná a család békéjét és egységét, s ápolnunk kell a gyöngétséget és szeretetet.

0: A hit imája.
1: Betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 14. és 15. vers. ...1993. januárjában influenzás voltam, gyomorfájdalmakkal, puffadással és hányással. Az orvosom kórházba szállított, és mivel a helyzet nem javult, megműtöttek. A sebészek karcinoidrák okozta elzáródást találtak a vékony belemben. Azt mondták, hogy 6 hónaptól 15 évig van hátra az életem. Tudom, hogy Isten meg tud gyógyítani, és hiszem, hogy nem feltétlenül kell várni a kenettel, amikor már a halálos ágyon fekszel. Így májusban egy hegyi táborban a gyülekezeti családomtól körülvéve részesültem a felkenésben. 6 hónappal később kórházba mentem műtétre, bár azt hittem, hogy meggyógyultam. Amikor megtudtam, hogy a betegség előre haladott állapotban van, hogy a nyirokcsomókban van, és hogy valószínűleg terjedni fog, a hitemet igazán próbára tették. A reményeim összeomlottak. Most több felvidításra volt szükségem, különösen amikor a családom és a barátaim nem voltak a közelemben. Csináltam egy összeállítást olyan dalokkal, amelyek igazán a lélekhez szóltak, és újra meghallgattam. Ahogy a vigasztaló szavak a részemmé váltak, megértettem, miért mondja a felfedezők fogadalma, hogy egy dalt a szívemben tartok. A madáretető család, amelyet a szobámból láthattam, egy egyszerű sárga narcisz az ágyam melletti éjeli szekrényen és az ablakban lógó napkollektorok mind Isten szeretetére emlékeztettek. De a legnagyobb vigaszt a Biblia adta nekem. A 6. Zsoltár volt a hitem imája. Könyörülj rajtam, Uram, mert csontjaim reszketnek. Megrémült a lelkem. És meddig tart még, Uram, hogy megkegyelmez nekem? Fordulj meg, Uram, szabadítsd meg lelkemet. Ments meg engem irgalmasságod által, mert aki meghal, nem emlékezik többé rád, és kidicsér téged a sírban. Nem tudok többé sóhajtozni. Minden éjjel ágyneműt szórok ágyamra, és ágyamat könnyen csíkozzák. A Zsoltár erőteljes hitvallással zárul. Az Úr meghallotta kiáltásom szavát. Az Úr meghallgatja kiáltásomat. Ennek az ígéretnek a teljesítését kértem. Bár nem ismerem Isten tervét a gyógyulásommal kapcsolatban, tudom, hogy az ő kezében vagyok, és érzem a békéjét. Ha elfáradtál a fájdalomtól és az aggodalomtól, ragadd meg a 6. Zsoltárban található hit imáját. Bízz abban, hogy az Úr meghallotta a sírásodat és az imádságodat, és meg fogja hallgatni az imáidat.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Jób könyve 19. fejezetének 25. verséből hangzik, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Az Új Szövetség igét a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 20. verséből olvasom. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tán már a cseresznye is elvirágzott, sok minden történt az elmúlt időben, ami megváltoztathatja az életünket. Azonban most is érdemes Isten igéjére néznünk, hiszen a Zsoltárossal együtt valljuk, vessződ és botod megvigasztal engem. Emlékszem, amikor az érettségire készültem, kint laktam a kertünkben egy sátorban. Zöldségeket és gyümölcsöket ettem egész nap, persze jókat is aludtam a tanulás mellett. Dédnagyapám egyik meséje volt a Star Story abban az időben. Egy királyról szólt, aki rettentő tettet követett el a lánya ellen. Megölette, de az emberek megmentették. A vadász, akinek meg kellett volna ölnie, a pásztor, aki megtalálta, majd a végén a másik királyfi, aki ha kéz nélkül is volt a királylány, mégis megszerette őt. Megszerette benne az embert, a teremtett csodát. Jób a fenti ígében olyan vallomást tesz embertársai előtt, amely igazán fel kell, hogy keltse a figyelmünket. Ő tudja, hogy a megváltója él. Mi lehet, hogy tudjuk, de vajon tudatos-e ez bennünk? Ha bármi történik velünk, körülöttünk, az egyetlen vigasztalást tudjuk-e tiszta szívből megvallani? Tudom, az én megváltóm él. Milyen szép lenne, ha evangélikusként erre az örömhírre indulnánk el a mai napon. Tudom, hogy az én megváltóm él, és ő teszi teljessé az életemet, a napomat, tán így a cseresznye virágzás után is. Imádkozzunk. Jézusom, annyiszor mondják így a neved, Uram. Segíts engem abban, hogy amikor én is hasonlóan kimondom a nevedet, hozzá tudjam tenni azt is, hogy neked vagyok hálás mindenért, ami velem, körülöttem történik. Közel vagy hozzám, de néha oly távol is. Erősíts abban, hogy merjek hitvalló keresztény ember lenni. Tudom, mindennek a nap alatt megvan a maga ideje, add, hogy lehessen ez a mi napunk. Amen. Az áhítatott Spisák Attila írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

Az egyik legfontosabb készség, melyet a társas állatoknak el kell sajátítaniuk, hogy felismerjék a fontos embereket a szociális környezetükben. Mutat rá egy idegtudományi professzor, a Hogyan ismerik fel az állatok egymást és minket című cikkében. A Cambridge-i Egyetem professzora a juhokról szólva rámutat, hogy azok bizony igen kifinomult érzelmi, társas felismerési képességgel rendelkeznek, mivel az arckifejezés, a hang és a szaglás segítségével azonosítani tudják az egyedeket. A professzor szerint ezek az állatok több év alatt is képesek felismerni és megjegyezni különböző juhokat, embereket, és úgy tűnik, hogy bizonyos mértékben képesek rekonstruálni az emberi arcokat a saját fejükben akkor is, amikor azok nincsenek jelen.

Az embereknél az egyik legfontosabb fejleszthető képesség az életük legfontosabb személyének, a jó pásztor hangjának felismerése. Hogyan lehet megkülönböztetni az ő hangját egy idegenétől? Hogyan fejlesztheted a képességed, hogy felismerd a jó pásztor hangját, amikor olyan sok csalóka hang állítja önmagát hitelesnek? Az ihletett írások azt mutatják, hogy a jó pásztor szavának való engedelmesség Isten akaratának beteljesedése. Ehhez az Úr főként három módszert használ. Először is Isten kinyilatkoztatja nekünk az akaratát, az ő igéjén a Szentíráson keresztül. Nincs szükség arra, hogy megkérdezzük Istent, a megszólító és egyértelmű így szól az Úr megjelölésű témákról, mert Isten nem fog másképp válaszolni, mint ahogyan már szólt. Másodszor. Az ő szava a gondviselés művein keresztül is kifejezésre jut. Vannak az életnek olyan nem mindennapi helyzetei, amelyeket Isten kínál fel nekünk, hogy irányítson bennünket az utunkon, de nem tudjuk őket ilyennek érzékelni, ha csak nem egyesülünk az Úrral. Végső soron ez Isten hangjának meghallásának egy másik módja a Szentlélek felhívásai által, aki az elmébe és a szívbe új megértést hoz, és ez hozzájárul a jellemformálásunkhoz.

akik Jézussal közösségben élnek, felismerik Isten hangját a Szentírásban. Nem hallgatnak idegen hangokra. Ha Krisztus él a szívben, akkor az ő hangját meg lehet különböztetni minden más hang közül. Jézus hangja soha nem zavaros, nem zaklató. Nem vezet félelembe vagy zűrzavarba. A Szentlélek által Krisztus hangja békességet, világosságot és reményt hoz. Vezetése sohasem ellentétes a Biblia világosságával. Ha egy hang arra indít, ami ellentmond Isten kijelentett akaratának, akkor biztos lehetsz abban, hogy az nem Jézus hangja. Az írás a zsinórmérték, melyhez minden belső hangot mérhetünk. Nem az önzésre, hanem az önátadásra hív. Arra, hogy tagadjuk meg magunkat, vegyük fel keresztünket, és kövessük őt. Ez gyakran nem könnyű út, de mindig az örök életre vezet.

Az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Ismerem őket, és ők pedig követnek engem. János evangéliuma, 10. fejezet, 27. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az éhezés világnapja. Az éhezés minden földrészen jelen van napjainkban is. Erre hívja fel az emberek figyelmét ez az ünnep május 28-án. Az ENSZ Millenniumi Project éhezés munkacsoportja felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen nagy a szegénység, és ennek következményeként az éhezők száma. A világon élők 1/8 ma is éhezik. Az éhség több áldozatot szed, mint az AIDS, a malária és a tuberkulózis együttvéve. Több millió nő, férfi és gyermek hal meg évente az éhezés miatt. Még ma is vannak emberek, kiknek napi $1 sem jut élelmiszerre. Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a tény Afrikára és Ázsiára korlátozódhat, mégis egyes felmérések szerint Amerikában is 40-50 ezer ember éhezik naponta. Létezik mennyiségi és minőségi éhezés, amely alól hazánk sem kivétel. Ezért ezen az ünnepen arra buzdítanak mindenkit, hogy támogatásával tegye meg a segítségnyújtást. Nyári csodák a Zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a következők. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely 2 hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a Zsidó Kulturális Napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a Zsidó Kulturális Napokat és utcafesztivált Debrecenben 2 vasárnapig, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznék még, hogy hol tartottunk? Pál apostol a második missziót keretében Silással együtt eljut Lisztrába, Derbébe, Ikóniumba, és ezen az új, másik irányból érkezve újonnan meglátogatott területen találkoznak Timóteussal, és a testvérek ajánlása alapján tovább akar menni úgy Pál, hogy magával viszi Timóteust is, megtörténik a körülmetélés azért, hogy a héber származásúak sehol véletlenül se vethessenek semmit Timóteusnak a szemére, ne legyen akadály majd a későbbi munkában, és aztán a 16. fejezet 4. versétől így folytatja a Szentírás. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Erről már beszéltünk az elmúlt alkalommal, csak azt szeretném nagyon aláhúzni, hogy az apostoli határozat tulajdonképpen az első közé tartozik az új szövetségi dokumentumok között. Nekünk ez már a Szentírás része, az apostolok cselekedetei része, de az akkori írásbeliség még igazából a tanítványok előtt volt. Valamikor akkortájt fogalmazódott Máté evangéliuma, aztán egy picit később talán Márk evangéliuma, és jöttek egymás után az evangéliumok, majd jönnek később a levelek, de minden esetre az írásbeliség azért rendkívül döntő az új szövetségnél, mert innentől kezdve fogja majd a Szentlélek elismerni, megáldani és beemelni a teljes Szentírásnak az összefüggéseibe mindazokat a dolgokat, ami az apostoli tanításnak a következménye. Tehát egy olyan dokumentumot kezdtek el átadni és elolvasni, ami számukra az Ószövetség profétai alapjaihoz hozzá tevődött Isten szent lelke által, azért, hogy a gyülekezet erre ráépüljön. És szeretném mondani, hogy amelyik gyülekezet komolyan veszi az Isten igéjét, az mind a mai napig használja mind az Ószövetség, tehát a profétai alapokat, és az Új Szövetség, azaz az apostoli alapokat. Ez a kettő egymás ellen ki nem játszható, félre az egyik rész vagy a másik rész nem tehető, hiszen a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, azaz teljes értékű legyen Isten embere minden jó cselekedetre, minden Isten szerint helyesen történő cselekedetre alkalmassá tesz. Egy olyan rész következik, amire nézve azt lehet mondani, hogy igazából érthetetlen. Különösen a mai embernek. De nyugodtan mondhatom azt is, hogy értelmezhetetlen. Sőt, akár azt is mondhatnám, hogy totál ellentmondás. Na most még mielőtt nagyon belelóválnám itt magam, nézzük meg a 16. fejezet 6. versétől. Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Mire hívta el őket Isten lelke? Mire rendelte ki őket Isten lelke? Hogy hirdessék az igét. És ez a Pál, aki most Isten előtt állva egy stopptáblát kap, azt fogja majd jóval később írni Timóteusnak, hogy te pedig Isten embere, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Hát akkor nem kellett volna azt mondani, akkor, amikor úgy érezték, hogy tiltótáblát kapnak, és nem hirdethetik az igét Ázsiában, hogy ilyen nincs. Isten szent lelke ilyet nem mondhat, mi arra vagyunk elhívve, arra vagyunk kötelezve, ez az egész kereszténységünknek a lényege, mi fogjuk hirdetni az igét, ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, és kész. Hát úgy tűnik, hogy a hívő ember nem ha törik, ha szakad, ha esik, ha fú, hanem odafigyel az Istenre. És itt kap egy táblát Pál, ami tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy nem a te dolgod. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Már megint. Tehát nem ott kell hirdetni az embernek az igét, amerre jár. Megmondom őszintén, hogy gyermekkorom jut erről eszembe, és őszintén kérem egyik hallgatóm se legyen szíves megsértődni, amikor elmondom ezt a példát, mert hogy kisfiúként is nagyon szerettem focizni, és az első labdarúgó élmények jutnak eszembe, amikor ki merre áll, lehetőleg egy nagyot rúg a labdába, aztán futás utána mindenki. Ezt gruntfocinak hívják, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység meg erre hasonlíthat, hogy itt mindenki játssza a maga játékát, az, hogy most éppen ennek van értelme, nincs értelme, mi lesz belőle, nem tudjuk, és úgy tűnik, hogy Isten szent lelke, aki egyébként az ige hirdetés mögé oda szeretne állni, két stopptáblát is kioszt. Nem lehet Ázsiában hirdetni az igét, nem lehet Bitiniában hirdetni az igét. Miért? Azok olyan szörnyű bűnös emberek, akiknek nincsen szüksége megváltóra, nincsen szükségük megváltásra, ő előlük el akarja zárni Isten az igének a forrását. Hát azt hiszem, hogy még mielőtt túlfeszítenénk itt a húrt, hadd kérjek mindenkitől, legyen szíves Péter leveléhez lapozni. Péter apostol, amikor az első levelét megcímzi, akkor egy nagyon érdekes információval siet segítségünkre, anélkül, hogy bármikor is akart volna ebben a témában nekünk segíteni. De tetszik tudni, a fejlécek, amiket az apostolok vagy akár a proféták írtak, azért lényeges, mert néha a kezünkbe adja a kulcsot. Tessék csak hallgatni. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Szeretném elmondani, hogy Péter apostol azután írt oda levelet, hogy előtte sok éven keresztül ezen a területen munkálkodott. Méghozzá ráadásul volt neki egy kísérője, ma lehet, hogy azt mondanák, hogy titkára, tetszik tudni, hogy hívták? János Márk. Ezen a területen tanulta meg Márk az evangéliumot. Mi mindnyájan Márk evangéliumának hívjuk Péter evangéliumát, mert hát Márk volt a lejegyző. Na de a forrás, az Péter apostol volt, ezt már Eusébius egyházatyáék is tudták a IV. Században, amikor ő megírta a kereszténység első nagy történelemkönyvét, de ez azért nagyon fontos, mert akkor Pál, Barnabás, Silás, Márk, Péter és a többiek nem tudnak küldeni egy táviratot, egy SMS-t, hogy ezen a területen munkálkodom, és a Szentlélek pontosan tudta, hogy ezeken a területeken nem kell, hogy egyszerre két ember fektesse be az energiáját, Péter majd elvehigzi a magáét, és valaki mondhatja, hogy de hát a múltkor mondta az ige hirdető, hogy Pál apostol Galáciában jár tulajdonképpen, teljesen jól tetszenek emlékezni, Dél-Galáciában, ez a bizonyos Lisztra, Derbe, Ikónium és a többiek, ezek Dél-Galácia tartományhoz tartoznak, ez is az egyik neve ennek a környéknek, később ideírja Pál a leveleket. Péter apostol viszont egy kicsit északabbra végezte a munkáját, amibe beleesett Ázsia. Hát persze, hogy a Szentlélek azt mondta Pálnak, hogy nem kell oda menni, ez nem a te dolgod. Bitinia, nem kell oda menni, ezt majd elvégzi Péter, neki lesz erre ideje, neked egy másik terület kell. Miért? Azért, mert a tarszusi Saul és a vele levő Sílás, és immár Timóteus egy olyan kulturális kincset hord magában, és őszintén szeretném, ha ezt mindenki megértené, hogy nekik hazai pálya lesz az a görög pogány hátterű terület, ahol nekik majd missziózni kell. Ők ezt jól fogják érteni. Anyanyelvi szinten fogják érteni, hogy mi megy itt. A többi területen Péter majd elvégzi a maga munkáját. Más lesz a feladat. De nekik az egyébként önmagukat nagyon nagyra tartó görög, macedón és a többi hátterű emberek között kell majd munkálkodni. De most egy picit előre szaladtam. Ugyanis ott kellene megállni, hogy és hogy döbbent erre rá Pál és Silás és Timóteus. Ráadásul megmondom őszintén, készülés közben azon gondolkoztam, hogy játszunk el a gondolattal, én vagyok Timóteus. Pál azt mondta, hogy magával visz a munkába. És elindulunk. Pál az a nagy nevű, nagy tekintélyű ember, akit vártak vissza nagyon a gyülekezetek, akik köztük csak nem mártíromságot szenvedett, még azzal is kitüntett, hogy maga mellé vesz munkatársnak. Hát akkor ennek az embernek mindig minden kulcsa kezében van, nem? Hát ő aztán tudja. És aztán az első hetek, lehet, hogy hónapok mivel telnek, hogy úgy tűnik nem tudja. Imádkozunk, elindulunk, stopptábla. Megint imádkozunk, elindulunk, stopptábla. És a végén elmegyünk egészen Troászig, és én bátorítanék mindenkit, hogy Lisztra, Derbe, Ikonium, nézzük már meg, hogy hol van a térképen, aztán valameddig csak menjünk úgy délnyugat felé, amíg csak eljutunk majd Troászig egyszer, és rá fogunk jönni, hogy ez egy kiadó sétára sikerült, amíg eljutottak Troászig, és közben mindig még nem, még nem, még nem, még nem. Krisztus munkájában lehet, hogy néha döbbenetes türelemre is szükség van. És hogyha az ember oda csapja és azt mondja, hogy hát akkor, ha nem, nem, hát akkor engedetlen az Úrnak. És hogyha az ember azt mondja, hogy biztos félreértettem, ki van zárva, én mostantól kezdve végzem az Úr munkáját. Ugye tetszettek hallani, mit mondtam? Végzem az Úr munkáját. Na igen, csak melyik Úrét? Mert ha én például Kulcsár Úr munkáját végzem, azzal elég nagy baj lesz mindenkinél. Mert hogyha a saját szándékaimat fogom megvalósítani, akkor kinek a munkáját végzem? Nem kenhetem az Úrra azt, hogy az ő vezetése az, ami az én bővízű kútfejemből pattant ki. Hát csak azt mondhatom, hogy besokaltam, elegem lett, nem volt tovább türelmem várni. Tetszik tudni, miközben az ember végzi az Isten munkáját, közben Isten neveli. És amikor például megállt mond, az nem ok nélkül való, amikor várakoztat, az se ok nélkül való, csak tetszik tudni, ezt így könnyű egy rádió mikrofonba elmondani. Meg lehet, hogy a másik oldalon egy fotelben ülve, vagy egy széken ülve meghallgatni se olyan nehéz. De közben engedelmesnek lenni, és megtanulni az engedelmességet. És lehet, hogy valaki azt mondja erre, hogy ez a megtanulni az engedelmességet egy olyan furton-furt kifejezés, hát most valaki vagy engedelmes, vagy nem. Hát nem tudom, hogy milyen kifejezés, de a Bibliát, ha valaki kinyitja, akkor az Úr Jézusról azt találja mondani a Szentírás, hogy jól lehet ő a fiú, megtanulta azokból, amiket szenvednie kellett az engedelmességet. Ha valaki azt várja, hogy ezt én elmagyarázzam, azt kell, hogy

Jézusnak meg kellett vízni, mennyivel inkább nekem. De hadd kanyarodjunk vissza, mert az Úr nem akarta túlfeszíteni náluk a húrt. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Egy látomás. Mondhatnám úgy is, hogy álom. Macedón férfi. Honnan tudta Pál, hogy macedón férfi? Hát abban az időben nem volt bonyolult fölismerni a macedón népviseletet, a macedón férfi öltözéket, elütött minden más népnek az öltözékétől, mint ahogy egyébként annak idején még akár a mi magyar népünk egy-egy tájegységét is, amíg szét nem verte egy bizonyos időszak, ami tartott elég hosszan, szóval szét nem verte ezt a szép népi hagyományainkat, hogy gyönyörű öltözeteink is vannak, szóval abban az időben még volt ennek jelentősége, úgyhogy Pál egyből tudta, hogy honnan fúj a szél, természetesen a Szentlélektől, de ez a férfi, aki megjelent előtte, a maga piros pozsogás ábrázatával és macedón egyenruhájában, egyből tudta, hogy hova kell indulni. És azt mondja, hogy nem is késlekedtek. Na hát, hetek, hónapok hezitálása, vagy látszólagos hezitálása után, most egyből egy készség. Ha már az előbb Timóteust emlegettem, akkor most hozzuk újra őt szóba. Mit is lát? Hogy kivárták azok az emberek, akiktől ő csak tanulhat egyelőre, kivárták, amíg Isten lelke mutat valamit. És nem fej vagy írás alapon indulnak munkába, hanem megvárják, amíg Isten lelke vezetést ad. Elhajóztunk tehát Troászból, folytatja Lukács a beszámolót, és nem tudom, hogy megtetszettek-e valamit figyelni. Eddig mindig úgy szólt a dolog, hogy Pál és munkatársai, és most egyszerre csak a látomás után nyomban igyekeztünk. Megváltozik a szám és személy. Hát ez egy csodálatos titok, de azt minden esetre ebből a titokból föloldhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy Troászban összetalálkoztak egy orvossal. Úgy hívták Lukács. És ez a doktor bácsi, ez úgy néz ki, hogy megtért. És nem csak megtért, hanem olyan lelkesedést kapott Istentől az evangélium után, hogy nem is akart elmaradni innentől kezdve Páléktól. Hát annyira nem akart elmaradni, ezt azért zárójelbe hadd jegyezzem meg, most jó előre megelőlegezve, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevesen tartotta ki Pál élete teljes végéig olyan hűségesen mellette, mint Lukács. Innentől kezdve Pál apostolnak nem csak házi orvosa van, hanem egy lelki társa is, aki ráadásul első kézből ismeri Pál apostolnak az összes ige hirdetését, és majd eljön az idő, és ezt szeretném mondani, hogy jó pár évvel később, amikor Pál több mint 3 éves cézáreai jeruzsálemi fogsága idején majd lejárja azokat a helyeket, ahol Jézus a csodáit végezte, végig keres mindenkit, akivel beszélgethet, és miután sorjában mindent megpróbált kinyomozni, amolyan történészként, akkor utána nekiáll és leírja a Lukács evangéliumát, és közben úgy tűnik, hogy a naplójegyzetei is készülnek, aminek később az apostolok cselekedetei lesz a gyümölcse. De most egy picit messzire szaladtunk. Szóval elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Erre szokták azt mondani, hogy na hát ennek azért nem sok értelme van, minden esetre megpróbáljuk ezeket a szép, görög neveket itt valahogy kiolvasni a Bibliából, de nem jelent nekünk semmit. Nagy kár, mert hogyha valaki megnézi, és milyen jó, hogy van nekünk egy olyan történelmi lehetőségünk is, hogy archeológia, akkor az is kiderül, hogy a hajóforgalom az pont ezeket az állomásokat követi. Tehát, mintha előkerült volna valahonnan a régmúltból egy dunai hajómenetrend, és azt mondja valaki, hogy nézd, nem keverte össze a kikötőket. Tehát nem csak úgy hasra ütve ír ez a Lukács, hát ott volt. Mondom, írja a naplójegyzeteit, és Lukácsnak az összes ilyen térképszerű feljegyzése gyakorlatilag
Miközben nem mondta Lukács, hogy ezzel hitelesítem az általam leírtak,

0: tökéletesen hitelesíti a leírtakat, mert pontról pontra minden egyezik. Ezt szeretném mindenkinek nyomatékosan a szívére helyezni, már csak azért is, mert nagyon sokan vannak, akik szívesen megkérdőjelezik a Szentírást. Tessék csak arra gondolni, hogy ha valamit nem akart nekünk leírni a Szentírás, az egy menetrend biztosan. De az, hogy itt van egy ilyen hajóállomások egyik településről, egyik szigetről a másikra, vagy egyik hajókikötőtől, forgalmas hajókikötőtől a másikig, pontosan azt üzenik, hogy ez az ember tudja, miről beszél. Hát ott volt, jelen volt, és az, amit leírt, az teljesen hiteles. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Hát ez egy nagyon megrázó hír. Hát nem oda vezeti őket az Úr, ahol nem tudják a jól bevált módszert alkalmazni. Hogy is volt eddig a misszió úton? Az első út során minden városban először az út hova vezetett? A zsinagógába. Héber fele barátaink között megpróbálták elmondani az örömüzenetet. Filippiben nincs zsinagóga. És néhány napot ott töltenek, és mivel töltik az időt? Úgy tűnik, hogy nyomozással. És ennek a nyomozásnak mi az eredménye? Hogy megtudták, hogy kinn a városkapunk kívül, kicsit olyan föld alatti mozgalomszerűen, össze szoktak jönni imádkozni. És jön szombat napja, és mit fognak ezek az apostolok csinálni? Mármint az apostol és a munkatársai, megkeresik az imádkozókat. Hova viszik az örömhírt először? Hát nyilván azokhoz, akik várják. És onnan lehet tudni, hogy várják? Hát onnan, hogy imádkoznak. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hát erre nem voltunk fölkészülve lelkileg, ugye? Kiderül, hogy van egy női imakör. Asszonykör. Ezek általában gyanúsak szoktak lenni a férfiak számára. Bocsánatot kérek minden női hallgatómtól, nem szeretnék senkit bántani, de általában úgy szoktuk ezt tekinteni, hogy ezt akkor intézzék ők maguk. Pál nem gondolta így. Milyen érdekes, később ő fogja majd leírni először, hogy Krisztusban nincs sem nő, sem férfi, sem szolga, sem szabad, csak Krisztus van, sem zsidó, sem görög természetesen, és itt ő ezt gyakorolja. Ha bizonyságtételre ide küldte őket az Úr, és a másik oldalon asszonyok ülnek, akkor ő nem fogja megakadályozni Isten lelkét, hogy a bizonyságtétel megszólalhasson. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíboráros, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Nagyon keveset tudunk Lídiáról. De ami ide van írva, ez az istenfélő asszony, ez azt jelenti, hogy nem volt héber származású, de zsidó hitre tért, mármint az egyedül élő Istent akarta megismerni, még pogány hátterével. Prozelita. És körötte úgy tűnik, hogy még egy imakör is alakul. Tehát ennek az asszonynak valóban éghetett a szívében a vágy az élő Isten után. És amikor meghallja az evangéliumot, hogy Krisztus többé nem ígéret, nem egy majd eljövendő lehetőség. Hogy is olvassuk? Kinyílik a szíve. Milyen sokszor pont ez a baj. Mi az embereknek a fejét próbáljuk elérni minden áron, hogy hát, hogyha valamilyen módon meg tudjuk őket győzni. Ennek az asszonynak a szíve nyílik ki, de elég lendületesen nyílhat, ezt abból gondolom, hogy amikor pedig háza névével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Az egész háza népe. Ami azt jelenti, hogy Lídia hazament, magával cipelve az apostolt, meg a munkatársait, és két dolgot mondott el. Megtaláltam a Krisztust. Ez az egyik. A másik. Mostantól imaház lesz a házunk. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog. Mert hogy mostantól nem a városkapunk kívül fognak imádkozni, hanem bázis lesz ennek a kofának a háza, bocsánat a szóért, hiszen ő egy bíborárus, kereskedő, egy gazdálkodó ember, akinek eddig az üzlet lehetett az életének a lényege. Most pedig Krisztus lesz az életében és a családjában is a középpont. Így indul majd a macedón misszió. Vajon nálunk is el tudna valamit kezdeni az Isten rajtunk keresztül? Tessék ezen elgondolkozni.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Sík Sándor, a bűneimmel egyedül. A bűneimmel egyedül vagyok. A szó lebotlik ajkamról, mint elesett, fölvérzett kisgyermek. Kiáltana, de csak szepegni tud, és poros arcán, két sáros barázdán nagy, tehetetlen könnyek cseperegnek. Ó, hogy ismertem jót és rosszat egykor! Néven neveztem a bűnt és erényt, mint Ádám a paradicsomban a rámosolygó teremtményeket. De most egy néma rengeteget látok, egy ismeretlen, névtelen világot, az önmagát sem értő szó megett. Oly kétségbe esetten egyszerű a szó, a név, a számozott szabály. A tett is olyan, megtapinthatod. A mások tette olyan egyszerű, de az én tettem. Ki értheti azt, mikor magam sem értem, amikor már az anyamében hét fátyollal fogantatott? Ki mondja meg, mi vagyok benne én? Mi az apám és mi a nagyapám? Mi ház, föld, víz, nap, amely érlelé? Meddig Plutárkosz, meddig Mózes, meddig Jókai, meddig Szent Ferenc, meddig a kenyér és meddig a perc, és mekkora része az Istené? Én azt sem tudom, tettem-e, nem-e. Én cselekedtem, vagy csak úgy esett? Vagy az egész csak képzelet? Ó, vaksebészet gyóntatónak lenni, de gyónni, patakot tenyérbe merni, kottába venni a forgószelet. Jaj, így vagyok a bűneimmel. Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek, még sírni is csak szepegve merek. De egy valaki hozzám térdel, ölébe vesz, semmit sem kérdez, csak megcsókolja vérző homlokom. És én meleg mellére bújva, szabadító sírásba fúlva az egyetlen szót dadogom. Atyám!

0: Egészségpercek.
1: Napjainkban egyre több gyerek él rossz szociális körülmények között. Brit és amerikai szakemberek azt vizsgálták, hogy a gyerekkori rossz körülmények milyen kihatással lehetnek a felnőttkori egészségi állapotra. A vizsgálatban több mint 1000 embert követtek végig születésüktől egészen 26 éves korukig. Kimutatták, hogy a rossz körülmények között felnővő gyerekekből nagyobb eséllyel lesznek beteg fiatal felnőttek, akik elsősorban túlsúllyal, magas vérnyomással, magas koleszterin szinttel és csökkent vércukorszint szabályzó képességgel rendelkeznek, amely később a cukorbetegség kialakulásához vezet. Mindezek a betegségek és tünetek függetlenek voltak az értelmi képességtől vagy az egyéb életmódbeli hiányosságoktól, mint dohányzás, alkoholfogyasztás, rossz higiéniás körülmények. Ez azt jelenti, hogy az életmódjuktól függetlenül a fent említett betegségek nagyobb kockázattal veszélyeztetik őket, mint a normális körülmények között felnövő társaikat. Ez a felmérés is felhívja figyelmet arra, hogy mindent meg kell tenni a gyerekek egészséges szociális fejlődése érdekében, hogy nagyobb eséllyel induljanak az egészség megőrzésért folytatott harcban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 99. rész. A Szent Isten. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lábazsámolja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Mai szakasz, 99. Zsoltár. A világegyetem királya, aki az angyalok fölött áll, a szent és igaz bíró, ugyanaz a személy, mint aki ott akarja megszólítani az embereket, ahol vannak, azért, hogy helyreállíthassa a számukra eredetileg szánt helyzetet. Isten fensége éppen a záloga annak, hogy hallja a hangomat és a kiáltásomat. Édentől fogva, a bűneset előtt, és azóta is, Isten munkálkodik az emberrel való érintkezésben. Ő az, aki fölajánlja a szövetségét, és létrehozza a kapcsolatot. A szentséges Istent imádni nem jelent mást, mint életben tartani ezt a kötődést. A Zsoltár egy példát említ. Az izraeliták a felhőoszlopban hallották Isten hangját, és engedelmeskedtek az ő törvényének. Mózes 4:16-42, mikor egybegyűlt a gyülekezet Mózes és Áron ellen, akkor fordulának a gyülekezet sátora felé, és ímé befedezte vala azt a lelke, és megjelenik az Úrnak dicsősége, és szóla az Úr. Ha a lelki életünk sikertelen, és képtelenek vagyunk győzni a bűnös természetünk fölött, az talán azért lehet, mert a reálfigyelés nélkül próbálunk engedelmeskedni, vagyis anélkül, hogy igazi kapcsolatunk lenne Istennel. Nem létezik imádat valós kapcsolat nélkül. Az emberek kérdései és Isten válaszai között ott van Isten megmentő keze és terve. Ő a megbocsátó és a megváltó Isten, és nekünk megbocsátásra és megváltásra van szükségünk. Az imádat azt jelenti, hogy Isten irgalmára hittel tekintünk, úgy, ahogy Mózes is megtanulta, miután Istenhez fordult, Mózes második könyve 33:18, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Ezt a gyöngéd választ kapta. Az arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén, de megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcod előtt menjen el, és könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Igen, az univerzum királya, a megbocsátó atya.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma beliekhez írott levél 12. fejezet, 2. vers. Kevés rossztól kell jobban rettegnünk, mint a tétlenségtől és céltalanságtól. Mégis a legtöbb atlétikai sport olyan hatású, hogy komoly aggodalmat okoz azoknak, akik az ifjúság jólétét a szívükön viselik. A sok időt lefoglaló játékok elvonják a fiatalok gondolatait a tanulmányaiktól. Nem segítik az ifjúságot abban, hogy felkészüljenek az élet komoly, gyakorlati munkájára. Befolyásuk nem teszi őket belsőleg kifinomultá, nagylelküvé vagy igazán férfiassá. Vannak olyan atlétikai játékok, amelyek nem durvák, de mégis kifogásolhatók, mert túlzásba viszik őket. Felfokozzák az ifjúságban az élvezetek és az izgalmak szeretetét. Táplálják bennük a hasznos munka iránti ellenszenvet és azt a hajlandóságot, hogy elkerüljék az élet kötelességeit és felelősségét. Megsemmisítik bennük az élet józan valósága és csendes örömei iránti szeretetet. Azoknak az embereknek, akik Isten irányítása alatt álltak ifjúkorban, nagyon egyszerű volt az élete, a természet közelében éltek. A gyermekek részt vettek szüleik munkájában, szemlélték a természet szépségeit és titkait. Az erdők és mezők csendjében elmélkedtek azokról a fenséges igazságokról, amelyeket a későbbiekben szent megbizatásként adtak tovább nemzedékről nemzedékre. Az ilyen nevelés erős jellemű embereket formált. Korunkban az élet elfajult, mesterkélté vált. Igaz, hogy nem térhetünk vissza a régi idők egyszerű szokásaihoz, de példát vehetünk róluk.

Áldassék a verőkéz. Rákos Sándor verse. Lásd, Uram, esteledik. Bennem és körülöttem nő az öreg sötétség, de szívem félelme fiatal marad. Válni készül tőlem a világ, válni készülök a világtól. Akkor hát miért féltem oly vadul magamat? Te bölcs rendelésed tán, célod van még velem, azért rettegtetsz élni, rettegtetőm. Rettegéseimmel vagyok előtted kedves. Az üres kezüt könnyen útra bocsátod, nem vered félelemmel. De kire sokat bíztál, s valamit is még át nem adott, annak a szólítástól reszketve félnie kell. Öreg mesterként pálcát suhogtatsz, így juhászítván vásott nebulót. Szívünkbe félni halált ültettél. Megyünk sietve, míg lábunk alól ki nem fogy az út. Hála, hát a félelemért is, ha művünk így lesz előbb kész. Bármennyire fáj is verése, áldassék érte a verőkéz.

0: A napversét elmondta Balázs László. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Helyes egyensúly. Telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma első fejezet 14. vers. Egyeseknek nem esik nehezükre kegyelmet gyakorolni, az igazsággal szembesíteni azonban nem szokták az embereket, nehogy megsértsék őket. Mások az igazság képviseletében jeleskednek, de nem mutatnak kegyelmet senki iránt. Jézus ezzel szemben kegyelemmel és igazsággal egyaránt telve volt, és nekünk is erre az egyensúlyra kell törekednünk. Volt egy férfi, aki nem sok érdeklődést mutatott a lelki dolgok iránt, de jó kapcsolatot ápolt keresztény szomszédjával. Sokszor beszélgettek a kerítésnél, kölcsönkérték egymás szerszámait. Aztán a hitetlen férfi felesége rákos lett és meghalt. A férfi később ezt írta egy levélben. Teljesen kétségbe voltam esve. Úgy csináltam végig a temetés előkészületeit és a szertartást, mint aki transzban van. A szertartás után legyalogoltam a folyóhoz, és egész éjjel ott sétáltam. Nem voltam azonban egyedül. A szomszédom, aki azt hiszem féltett, egész éjjel ott maradt velem. Nem mondott semmit, nem is mellettem sétált, hanem csak követett. Amikor végre felkelt a nap, odajött és ezt mondta. Menjünk, vegyünk valamit reggelire. Most már gyülekezetbe járok, a szomszédom gyülekezetébe. Többet akarok tudni arról a vallásról, ami miatt ekkora törődést mutatott irántam a szomszédom. Életem hátralévő részében szeretni akarok, és szeretve lenni. Bármelyik gazda megmondhatja, hogy mielőtt elvetnénk a magot, elő kell készítenünk a talajt. Szeressetek tettetés nélkül. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9. vers. Amikor kegyelemmel fordulsz valaki felé, afelé az igazság felé is ki fog tárulni a szíve és az értelme, amelyet meg szeretnél osztani vele.

A reformáció története. A Waldensek, 10. rész. Az igazság hirdetője ment tovább az útján, de szerény megjelenése, nyíltsága, buzgósága és mélységes odaadása gyakran volt beszédtárgya. Sok esetben hallgatói meg sem kérdezték, honnan jött, hová megy. Olyan nagy hatással volt rájuk, hogy először a csodálkozás, azután pedig a hála és az öröm miatt nem jutott eszükbe, hogy érdeklődjenek iránta. Amikor unszolták, hogy kísérje őket haza, azt válaszolta, hogy meg kell látogatnia a nyáj elveszett juhait. Talán egy mennyei angyal volt, kérdezgették az emberek. Sok esetben soha nem látták viszont az igazság hírnökét. Más vidék felé vette útját, vagy talán élete hátralévő napjait börtönben töltötte. Az is lehet, hogy csontjai ott fehér lettek, ahol bizonyságot tett az igazságról. De az igéket, amelyeket hátrahagyott, nem lehetett elnémítani, mert az emberek szívében tovább végezték a munkát. E munka áldott gyümölcseit csak az ítéletkor fogjuk igazán meglátni. A Waldens misszionáriusok betörtek Sátán birodalmába, és nagyobb éberségre késztették a sötétség hatalmait. A gonoszság fejedelme szemmel tartott minden próbálkozást, amelynek az igazság terjesztése volt a célja, és ráijesztett szolgáira. A pápa vezető emberei ezekben az egyszerű vándorárusokban ügyük veszélyeztetőit látták. Ha az igazság fénye akadálytalanul világíthat, elsöpri a tévejgéssel terhes felhőket, az embereket beburkoló fellegeket, és figyelmüket Istenre irányítja, végül pedig megszünteti Róma fennhatóságát. Az ősi egyház hitét őrző nép puszta léte is állandó bizonyságot tett Róma hitehagyásáról, és ezért felszította a legelkeseredettebb gyűlöletet és üldözést. Az a tény, hogy a hűségesek nem voltak hajlandók beszolgáltatni a szentírásokat, szintén olyan sértés volt, amit Róma nem tudott eltűrni. Elhatározta, hogy eltörli őket a föld színéről. És elkezdődött a legiszonyúbb keresztes hadjárat Isten népe ellen a hegyek között. Az inkvizítorok nyomukat követték, és sok ártatlan Ábel vesztette el életét a gyilkos Kainok keze által. Termőföldjeiket újra és újra letarolták, lakóhelyüket és kápolnájukat halomra döntötték, olyannyira, hogy egy ártatlan, szorgalmas nép otthonából és virágzó szántóföldjeiből nem maradt más, csak pusztaság. Miként a ragadozó állat a vér ízére még jobban felbőszül, a katolikusok dühe is hevesebb lett áldozataik szenvedése láttán. A tiszta hitnek sok ilyen tanúját űzték át a hegyeken, majd le a völgybe, míg nem az üldözöttek, menedéket találtak a hatalmas erdők és sziklacsúcsok rejtekében. Semmi vádat nem tudtak felhozni e törvényen kívül helyezett osztály erkölcse ellen. Még ellenségeik is békeszerető, csendes, jámbor embernek tartották őket. Nagy vétkük az volt, hogy nem akarták a pápa akarata szerint imádni Istent. Ezért a bűnért zúdítottak rájuk minden megalázást, sértést és kínzást, amit csak ember vagy ördög kitalálni képes. Egyszer, amikor Róma elhatározta egy gyűlölt közösség kiirtását, a pápa kiadott egy bullát, amely eretnekeknek bélyegezte tagjait, és kiszolgáltatta őket az öldöklőknek. Nem lustasággal, becstelenséggel vagy rendbontással vádolták őket, hanem azzal, hogy a kegyesség és szentség látszatával megrontották az igazi nyáj juhait.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, hallgatókat, televízió nézőket. Azt a nehéz feladatot kaptam, hogy egy hozzávetőlegesen rövid egy órába beszéljek egy olyan páli levélről, ami bár nem a leghosszabb levél az Új Szövetségben, de minél rövidebb valami, annál többet lehet vele foglalkozni, annál több információt lehet róla fellelni, hogyha elkezdjük ezt kutatni. Hadd kezdjem a Galata levél helyét az Új Szövetségben behatárolni. A Biblia kánon történeti szempontból több érdekességgel is szolgál. Amikor az Új Szövetség keletkezett, a zsidóság még nem döntött el, hogy mely bibliai könyvek kerülnek egy kánonba, mint Ószövetség, hiteles szentírásként. Ez az első század végén, vagy a második század elején történt meg. Ez a jelenség azt eredményezte, hogy a keresztények az Új Szövetség kialakulása idején szabadon idézték a szentíratokat, többféle hagyomány és irányzat szerint, amelynek Pál apostol az egyik jeles képviselője volt, aki maga is egy farizeusi iskolához tartozott. Az idézetek alapjául az Ószövetség görög fordítása szolgált, de nem egyszer különösen Pál apostol úgy idézte a görög szöveget, hogy a héber eredetiből pontosabbnak talált szavakat fordított le görögre, és így megváltoztatta az akkor ismert görög Ószövetség szövegét. Ez több hivatkozás, több kapcsolódási pontot teremtett egyszerre a görög és egyszerre a héber ószövetségi jelenlévő iratokkal. A Galata levélben erre több példát is találunk, amelyekre teszek majd utalást. Egyes levelek és evangéliumi iratok keletkezését illetően a Biblia olvasót, a hétköznapi embert, aki a Bibliáját forgatja, könnyen megtéveszti az a kánoni sorrend, ami az Új Szövetségben a négy evangéliummal kezdődik, és az apostolok cselekedeteivel folytatódik. A történeti háttér a keletkezést illetően más sorrendet igazol. E tanulság szerint az első új szövetségi iratok egyike lehetett a Galata levél. Egy-két hónapos különbséggel szóba jöhet még a Tesszalonika beliekhez írt első levél is, de ennek elsőségét többen elvitatják. Meg lehet még említeni Jakab levelét is, ami azonban egy másik hagyományanyaghoz tartozik, ennek szerepét is szeretném majd érzékeltetni. A levél jelentősége nagyon fontos minden új szövetségi kutató számára, hiszen két eseményt érdemes megemlíteni. A reformáció korában a hitáltali megigazulás tantételét a reformátorok főként a római levél alapján fogalmazták meg. Fontos azonban megemlíteni, hogy sokkal koncentráltabb tartalommal a Galata levélben nagyon sok mindent megtalálunk, ami a római levélben bővebben van leírva más történeti és más kontextuális közegben. Így például a hetednapi adventista mozgalom kialakulásában egy különös belső ébredési mozgalmat indított el a Galata levél ilyen olvasata, amely a 19. században egy új jelenségnek számított. Az új szövetségi kánon kialakulása, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi kezünkben tartott Bibliánk új szövetségi könyveinek az egysége nagyon hamar második század közepén már hozzávetőlegesen azt a képet mutatták, amit ma ismerünk, majdnem néhány évtizeddel az úgynevezett Jamniai zsinat után, amely az Ószövetség kanonizációját jelentette. Ezek között Pál levelei elvitathatatlan egységet képeztek. Galata levél tekintélyét jelentősebben nem szokták elvitatni Pál apostoltól. A holland teológiában vannak ilyen jellegű próbálkozások, illetve egyes részleteit nem tekintik Pálinak, de ezekről kevésbé kívánnék szólni. Pál apostol szerepe viszont rendkívül fontos az egész új szövetség irodalom kialakulását illetően. Kizárólagosan az apostolok cselekedetei és Pál levelei azok az iratok, amelyekből tudjuk rekonstruálni Pál életét. Az archeológiai és egyéb adatok nem sok vagy szinte semmilyen külső információval nem szolgálnak Pál apostolról. Ebből a szempontból a Galata levélben a történeti rész több párhuzamot és néha sajnos ellentmondást is képvisel az apostolok cselekedeteiben felsoroltakkal egyetemben. Így én elsősorban szubjektív tényekre szeretnék rámutatni, amelyek a történeti új szövetség kutatás végeredményeinek mondhatók egy bizonyos szempontból. Jézus halála és feltámadása után a legjelentősebb esemény a 12. apostol megválasztása volt, hiszen hiányzott Júdás, az áruló a 12-ből. Ezt a választást erősen tekintély alapon tették meg az apostolok, két személyt jelöltek, Mátyást és Barsabást, akinek második neve Justus vagy József, majd azt mondták Istennek, hogy te döntsd el e kettő közül, ki legyen az újabb apostol. A tanács Mátyást választotta. Nem sokkal később olvasunk arról, hogy Pált, aki ekkor még Saulus, az egyház üldözője, damaszkuszi úton fény és hangjelenség kíséretében megszólítja közvetlenül Jézus Krisztus, a feltámadott, és elhívja apostolnak. A nagy Saul, aki egyház üldöző, és Saul király nevének hordozója volt, aki hajdanán Dávidot üldözte, Paul lett, pontosabban Paulus, ami azt jelenti, hogy kicsike. Ezzel az alázatos hozzáállással indult Pál missziójának a története, amely már önmagában is árulkodik a 11 apostol magatartása és Isten kiválasztása közötti különbségről, hogyha a jeruzsálemi 11 apostolhoz viszonyítunk. Fentiek alapján kimondható az, hogy Pál és a jeruzsálemi 11 között Mátyás nélkül mindig is feszültség volt a tekintély és az alázat miatt, minden bizonnyal azért hívta el Isten Pált, aki korának egyik legműveltebb embere lehetett, hogy ezt mutassa Isten, hogy hogyan teszi meg a kiválasztást, milyen elvek alapján, ugye egy ószövetségi párhuzamot húzunk, akkor Dávid király kiválasztására gondolhatunk. Pál megkezdte missziós tevékenységét Damaszkusz környékén, vagyis Szíriában. Erre a tevékenységre megpróbálta megnyerni a jeruzsálemi apostolokat is, akik Pál mellé adtak egy ciprusi származású lévitát, név szerint Barnabást, aki aztán Pál követője volt sokáig, tanbéli hasonlóságok miatt arra következtethetünk, hogy nagy valószínűség szerint ő volt a zsidókhoz írt levél szerzője, az egyik mindenképpen szóba jöhet, mint személy, ugye a zsidókhoz írt levél szerzőjét pontosan nem tudjuk, hogy ki volt. A jeruzsálemi apostolok és Pál között a feszültség azonban Barnabás szolgálatával nem oldódott meg, inkább bizonyos értelemben a szövegekből következtethetünk arra, hogy volt egyfajta fokozódás. Pál és Barnabás munkásságának a hatása, hogy Antiókiában, Szíriában Krisztus követőit először kezdik keresztényeknek, azaz krisztiánusoknak nevezni, miközben Jeruzsálemben a kereszténységet feltételezhetően a zsidóság egyik szektájának vagy csoportosulásának gondolják a köztudatban. Ez a jeruzsálemi közösség, habár az apostolok cselekedeteiből úgy derül ki, hogy szeretett közösségként kerül bemutatásra, nagyon sok esetben vissza is élt a pozíciójával. Ilyen visszaélésnek tekinthetjük az Anániás és Szafira esetét, akik félretettek mezőjük árából, habár mindketten megígérték, hogy ezt a pénzt Péter apostol lábai elé teszik. Ezen a történeti talajon kell elképzelni Pál leveleinek a megírását, és azon belül pedig a Galata levél megírását is. A Galata levél kortörténeti szempontjaira is hadd mutassak rá. A levélből tudjuk, hogy Pálnak nagyon komoly fejtörést okozott, hogyan oldja meg azt a feszültséget, ami a jeruzsálemi 11 és az ő elhívása között van. Erről többször találunk a különböző leveleiben utalást, például a korintusi első levél 15. részében a feltámadás himnusz, ahol Krisztus feltámadását bizonygatja. Ez milyen fontos, legalább olyan fontos, mint a kereszthalál, de úgy a Galata levélben is találunk erre vonatkozó nyomokat. Pál elhívása 34 környékén történhetett meg, Galata levelet 51-ben, vagy 51 környékén írhatta. 48-ban vagy 49-ben történt az első úgynevezett jeruzsálemi zsinat, ahová Pálnak el kellett mennie, és bizonyságot kellett tennie az addigi tevékenységéről, ami ekkor már mintegy 15 év munkája volt. Bizonnyal a jeruzsálemiek azzal vádolták Pált, hogy liberális, hiszen egyszerre tudott foglalkozni a régi zsidósággal, az Ószövetség görög fordítását olvasó úgynevezett istenfélő görögökkel, akik közül való volt Lukács, egyik tanítványa Pálnak, de voltak szavai a szélsőséges nézeteket valló zsidó szakadár mozgalmakhoz is, valamint római állampolgár révén, a latin nyelv ismerőjeként a magasabb társadalmi rétegeket is képes volt megszólítani. Eközben Jeruzsálemben meglehetősen zárt közösség alakult ki a szeretett közösségből, mint egy torzult a közösség, amelyre az úrvacsora szereztetéséből tudunk következtetni, miközben az apostolok cselekedetei azt mondja, hogy Jeruzsálemben naponként történt meg a kenyeret, és nem is liturgikus jelleggel gyakorolták az úrvacsorát, hanem inkább az együttétkezésre tették a hangsúlyt. Addig Pál apostol a korintusi első levélben azt mondja, hogy ezt a szokást ne gyakorolják, hiszen a gazdagok és a szegények elkülönülnek egymástól, majd idézi az igéket és liturgikussá teszi az úrvacsora szereztetését és gyakorlását. Pál 15 év szolgálat után Jeruzsálembe megy, amely nem volt könnyű feladat, hiszen a Galata levél ezután az esemény után keletkezett, mint egy tanúságként a Galáciában élő keresztényeknek, zsidóknak, valamint olyan szélsőségeseknek is, akik egy harmadik csoportosulás lehettek és izgatták a kereszténységet, illetve a zsidóságot nagyon sokszor egymás ellen. Pál apostol úgy írta le történteket, hogy az mindenki számára legyen tanulság, mind a három csoport számára. Pontosan ma sem tudjuk, hogy 49-ben, 48-ban Jeruzsálemben mi történhetett, de a szubjektumokra itt is rá lehet mutatni egy-két olyan mondat alapján, amelyet Lukács, illetve Pál írtak irataikban. Pál apostol a levélben nem csak zsidó származását hangsúlyozza ki, hanem a zsidósághoz való viszonyát is, amely összehasonlítást érdemel a Filippi levélben leírottakkal. Családfáját ott levezeti egészen Benyámin törzséig, és megemlíti, hogy nem csak kegyes farizeus volt, de azt nagyon intenzíven, túl buzgón is gyakorolta. Ezzel rámutat műveltségére, egy farizeus, alapos ismerője volt a héber nyelvnek, tudta megfelelő szabályok szerint idézgetni a Tórát, a proféták könyveit, a legfontosabb zsoltárokat, csak úgy, ahogy a Jézus Krisztus is tette ezt, és ugye ennek mint a példája a Máté evangélium első fele, hogy Jézus Krisztus nagyon sok részt idéz a Tórából és az Ószövetség különböző részeiből. Megemlíti Pál azt is a Filippi levélben, hogy Tarzusból származik, Lukács pedig az apostolok cselekedeteiben felidézi ezt, és ismét ő is írja, hogy Pál apostol Tarzusból származik. Ez nem csak születési anyakönyvet jelent, ahol beazonosítható valaki, hogy milyen városból származik, hanem egyben a műveltségének is egyfajta fémjelzője. Tarzus jelentős központ volt az ókorban, filozófiai iskolák működtek ott, nem csak zsidó, hanem hellén filozófiai iskolák is, ahol Pál nem csak zsidó bölcseletet tanult, hanem elsajátíthatott más tudományokat is. Ezért nem jelentett problémát számára, amikor Athénban, a legrangosabb helyen az Areopáguszon epikúreus és sztoikus filozófusokkal vitatkozott. Megemlíti a levél a legtöbb fejtörést okozó adatot is, Gamálielt, akinek lábainál tanult, ugye ez a Filippi levélben olvasható. Gamáliel farizeus, bölcs rabbi volt, akitől féltek a jeruzsálemi keresztények, hiszen az apostolok cselekedeteiben, a történeti részben Pétert és társait beidézik Gamáliel tanácsa elé, aki a keresztények vallás szabadsága érdekében megakadályozza az üldözéseket, ekkor még Pál apostol Saulus volt. Galata levél megírásánál nem említi Gamálielt Pál, ez később teszi, hanem egy nagyon nehezen értelmezhető kijelentést tesz, amit a saját fordításom szerint szeretnék bemutatni, hogy egy kicsit tükrözzem azt, ahogyan jelenleg én látom ezt a kérdést. Így írja ezt Pál apostol a Galata levélben. 14 esztendő elteltével aztán ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, és magammal vittem munkatársként Tituszt is. Fölmentem pedig a kinyilatkoztatás ügye érdekében, és elébük bocsátottam vizsgálatra az evangéliumot, amelyet a nemzeteknek hirdettem. Sőt, még külön-külön a tekintélyesek számára is rendelkezésre bocsátottam, nehogy valamely módon a jelenlegi vagy a korábbi törekvéseim hiába valóak legyenek. A tekintélyesek pedig, bármilyenek is voltak egykor, nem törődöm azzal, mert az Isten nem nézi az ember személyét, szóval ezek a tekintélyesek semmit sem parancsoltak meg nekem. Sőt, ráadásul, amikor elismerték azt, hogy az Isten engem bízott

tekintélyesek, hogyan jutottak ahhoz a forráshoz, amelyeket elébe bocsátott, arra nem ad választ Pál apostol. Így két mondat van egy mondatban, de sajnos a mondat a közepén van a másiknak. Ezt különleges szerkesztésnek hívják, ami igen-igen sok fejtörést okoz a magyarázóknak. Minden bizonnyal arra kell gondolni, hogy ezek a tekintélyesek a 11 apostol voltak. Van azonban, aki a nyelvi rekonstrukció alapján egy kicsikét ettől eltér, és egy másik dolognak is hangot ad a 11 apostol mellett, és ez nagyon érdekes. Nem kizárt, ugyanis, hogy Pál Gamálielt is tájékoztatta arról a munkásságáról, ami már keresztény létele után történt. Elhívása után 3 évvel járhatott Jeruzsálemben, erről a tartózkodásról nem sok adatunk van, illetve egyesek a 48-49-es jeruzsálemi évet is elvitatják, és arra a következtetésre jutnak, hogy akár többször is járhatott Pál apostol, olyan alkalmakkor, amelyekről semmilyen információt az apostolok cselekedeteiben nem találunk. Mi történt akkor vajon, hogyha Pál már Pálként, nem pedig Saulusként elment Gamálielhez? Mi alapján tudtak kommunikálni arról, vagy mit kommunikáltak egymással arról, hogy a Pál tevékenysége miben változott meg a farizeusi iskolához képest, vagy sem? Minden bizonnyal, ha Gamálielhez ment, azt kérdezte tőle Gamáliel, hogy miért teszed ezt? Szembefordultál-e a korábbi kegyességeddel, farizeusi kegyességeddel, vagy sem? Pál a következők szerint érvelhetett. A zsidók nem csak egy kinyilatkoztatást ismertek, hanem volt egy közvetlen kinyilatkoztatás, amikor Isten a mennyből szólt, ezt Bát Kolnak nevezték héberül. Az evangélisták alkalmazzák ezt Jézus keresztségénél, és a megdicsőülés hegyén az Atya a mennyből közvetlenül szól, és ezt mondja, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Pál mondhatta azt, hogy a damaszkuszi úton Bát Kolt kapott, amikor a feltámadt Krisztus jelent meg neki, és hívta el őt. Ezt erősíti egy szövegkutatás is, ami a következőre épül. Az apostolok cselekedeteiben 2 helyen, a 26. rész 14. versben, és egyes szövegvariánsok szerint a 9. rész 5. versben is találunk egy idézetet. Itt Jézus Krisztus megszólítja Pált, nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Ez egy görög író, Euripidész, a Bakhásnők című tragédiájából vett idézet, amelyet Lukács nyilván céllal idézett, amikor az apostolok cselekedeteit írta. A darabban Penteosz, Théba királya sem istenként nem akarja elismerni, sem a dicsőséget nem akarja megadni Dionüzosznak, aki Zeus és egy tébai származású földi asszony gyermeke, tehát Isten fia. Dionízus ezekkel a szavakkal inti Penteoszt, mielőtt őrülettel sújtaná, nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Lukács szerint ezt akkor mondta Pál, amikor Agrippa király előtt fogolyként védi magát. Lukács tudta, hogy Agrippa nem ismerheti a zsidó irodalmat, tehát Pál szájába ad egy olyan kijelentést, ami arra utal, hogy ez egy Bát Kol volt, tehát isteni hang, amelyet nyilván a hellén kultúrkör szerint Agrippa király másképpen értelmezhetett. A Biblia olvasó sejtheti vagy gondolhatja azt, hogy Pál apostol így értelmezte a saját szolgálatát, amit aztán Lukácsnak elmondott és megtanította. Ezt a Galata levélben Pál így adja vissza. Amikor tetszett annak, vagyis Istennek, aki elkülönített engem az anyám méhétől fogva, és jó kedvéből elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, és én hirdessem őt a nemzeteknek, rögvest nem vetettem össze ezt az emberek hagyományával, amely testtől és vértől származik, sőt, még Jeruzsálemben sem mentem föl azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem tovább mentem Arábiába, majd onnan ismét visszatértem Damaszkuszba. Ezzel meg tudta győzni Pál Gamálielt, hogy amit tanít, az nem tanbéli elhajlás a farizeusi tanításoktól,
éppen ellenkezőleg, hiszen minden farizeus nagyon jól ismerte a nagy

0: prófétákat, ahol konkrét felszólítások vannak arra, hogy menjenek el a pogányokhoz, vagyis a népekhez, és hirdessék nekik is a Tórát. Ilyen Jeremiás próféta, akitől a negyedik részből idézek, ha visszatérsz, Izrael, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza, s eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, s így esküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban, akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek. Nem véletlen, hogy Pál önmagát Jeremiással azonosítja, hiszen Jeremiás is anyaméhtől elhívott próféta volt. Pál ugyanerre utal, akkor azt mondja, hogy Isten elkülönített az anyám méhétől fogva, és amikor tetszett neki, akkor pedig elhívott erre a szolgálatra. Így tehát Pállal nemigen mertek vitatkozni, mert Pétert és az apostolok hatalma kevesebb tekintélyt jelentett, mint Pál védelme, ami lehetett Gamáliel részéről valamilyenféle informális védelem is. Erre bizonyítékként láthatjuk, hogy a jeruzsálemi apostolok tekintélyüket mindig arra a tényre alapozták, hogy látták Jézust még életében, ellenben Pál mindig a damaszkuszi úti élményre, illetve a feltámadás fontosságára teszi a hangsúlyt, Krisztus halálát, keresztjének a kérdését pedig teológiai célzattal tanítja, és magyaráz, hogy hogyan kell azt érteni. Második bizonyíték szintén egy szubjektum a levélből, a Galata levél második részének egy jelentős szakaszából. Itt erről ír Pál, hogy és miután Jakab, Kéfás és János elismerték a nékem adott kegyelmet, akik a gyülekezet tekintélyes vezetőiként ismeretesek, a közösség jobb kezét nyújtották nekem és Barnabásnak, hogy mi a nemzetek között, ellenben ők a körülmetélkedettek között munkálkodjanak. Csak hogy aztán megemlékezzünk a szegényekről is, amit azóta igyekszem megcselekedni. Itt tehát Pál kimondja, hogy a misszió két irányba válik, a jeruzsálemiek inkább a körülmetélkedettek, a zsidóság között tevékenykednek, míg Pál a tekintélyesektől, a 11-től is felhatalmazást kapott a nemzetek közötti misszióra. Rövid szöveg, amelyet Pál idéz, hogy csak azután megemlékezzünk a szegényekről is, minden bizonnyal Jakabtól eredhetett, aki levelében így írja, a tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket a nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Később azt is látjuk, hogy Pál megfogadta a 11 tanácsát, valóban szervezett gyűjtést a szegényeknek, két ízben is. Egyszer a korintusiakat, máskor a galatákat kérte meg Pál, hogy gyűjtsenek adományokat, de nem az ő szükségleteire, hanem éppen a jeruzsálemi gyülekezet szükségleteire, akik közben elszegényedtek. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jeruzsálemi szegénység következménye volt annak a felekezeti gondolkodásnak, amit Péter és a 11 képviseltek, lévén Mátyásról nem tudunk, mint 12-ről semmit. A szegénység az egész városra kiterjedt, amelynek hangot ad apostolok cselekedeteiben Lukács, egy Agabus prófétanőről beszél, aki megjövendölte ezt. Azonban a jeruzsálemiek nem rendelkeztek kiterjedt kapcsolatokkal, hogy kezeljék ezeket a szociális állapotokat, ellenben Pállal, akinek tehetős anyagiakkal rendelkező személyekből álló kapcsolatrendszere volt már ekkor. Egyik ezeknek Erasztos, Korintus város egyik tisztviselője, akinek nevét Korintus feltárásánál meg is találták az egyik építőelembe bevésve, ami igazolja, hogy valóban egy neves személyiségről lehetett szó. A Galata levelet tehát érdemes olvasni úgy, mint egy iratot, amely jelentős mértékben próbálja kiegyensúlyozni a jeruzsálemi és a páli látás közötti vita két oldalát, a Tóráról és a prófétai iratok szerepéről való különböző gondolkodásmódokat. Hátralévő időben hadd mutassak ezzel kapcsolatosan is néhány példát. Pál megfogalmazza, mint farizeus, megtért keresztény a Tóráról való álláspontját. Így ír a harmadik részben, a Galata levélben. Mindenek előtt Isten a hitről rendelkezett, majd a Tóra szövetsége megőrzött bennünket, és a kettő védelme által egyben tartott minket Isten, még mielőtt az eljövendőbe vetett hitet kinyilatkoztatta volna. Így lett a Tóra Krisztusra vezérlő vagy nevelő eszközünké, hogy a hit szövetsége tegyen bennünket igaz emberekké. Azonban a hit kinyilatkoztatást nyert, így többé már nem vagyunk a nevelő eszköz, vagyis a Tóra védelme alatt, hanem inkább mindnyájan Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hit szövetsége értelmében. Ezek szerint Pál kijelentette a levelében, hogy Krisztussal egy új világkorszak kezdődött, amely szerint át kell gondolni a Tórához való viszonyt, és minden bizonnyal ennek hátterében a Tóra görög fordítása állt, amellyel Pál nagyon sok esetben vitatkozik, megváltoztat igeidőket, szavakat kicserél, máshogy idézi azt az új szövetségben, mint ahogyan a görög fordításban áll. E kijelentés viszont annyira erős volt, hogy hatására létrejöttek más levelek is, Pál később többi gyülekezetnek és más helyzetekben, más kontextusokban leveleket ír, visszatérő témákat hoz elő és magyaráz az adott kontextusnak megfelelően. Később azonban megíródik a négy evangélium is, ami részint takarja azt a szemléletet, amelyet Pál próbál kiegyensúlyozni. Jézus teljes élettörténete, amely a Bibliában négy evangéliumban négyféleképpen található, azért található négyféleképpen, mert más volt a szükséglet a jeruzsálemieknek, ez feltételezhetően a Márk evangéliuma volt, más volt a szükséglete és látása a Pál követőknek, ez feltételezhetően Lukács evangéliuma volt, más volt a nyelvezete a gnosztikusoknak, ez János evangéliuma volt a legkésőbbi, és más kellett a farizeusoknak, illetve esetlegesen a szélsőségeseknek írni, ez pedig Máté evangéliuma volt. Pál volt tehát az a személy, aki kultúrtörténeti szempontból megteremtette a hátteret egy olyan módon ehhez az irodalomhoz, hogy a zsidó és görög gondolkodású tudományos és műveletlen rétegeket össze tudta kapcsolni egymással. A kapocs mindig Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit volt. E rétegek összeütközése ismert jelenség volt Galáciában, ezért nagyon érdekes képekkel, szokatlan módszerekkel ír arról Pál, hogy a feszültséget hogyan kell kiegyensúlyozni, különösen akkor, ha kétféleképpen gondolkodó rétegek között megjelent egy harmadik, akinek az volt a célja, hogy gerjessze a feszültséget a másik kettő között. Saját kutatásaim alapján, ami a szöveg tartalmára vonatkozik, szeretnék erre is néhány példát mutatni. Idézi a Galata levél 5. rész 14. versében azt, amit Jézus Krisztus is mond. Az egész Tóra egy igében foglalható össze, szeresd fele barátodat úgy, mint saját magadat. Ha pedig egymást halálra sértegetitek, és egymáson élősködtök, figyeljetek oda, nehogy egymást fel is emészszétek. Egy szó, amit itt az apostol használ, külön kortörténettel rendelkezik. Létezett egy házi állat a görög világban, amit Hermész megtestesítőjének tartottak, ez a kígyó volt. A házi kígyó isteni tulajdonságokról volt ismeretes a görög mitológiában, ezért nagyon sok tanmesét mondtak róla. Az egyik ilyen mese az volt, amelyet Pál egy szóba sűrítve próbál a galatáknak tanácsként közzétenni. A tanmese szerint két kígyó volt, az egyik az isteni természetet, a másik az emberit testesítette meg. De ahogy az isteni és az emberi az emberben nem tud békére jutni, úgy ez a két kígyó sem, amelyek összevesztek. Majd a két kígyó saját természete révén kölcsönösen egymást falta és marta, farkánál fogva, és ahogy ették egymást, előbb-utóbb a két kígyó eltűnt, egyik a másikát kölcsönösen megette. Pál intésként mondja, hogy ha pedig egymást halálra sértegetitek és egymáson élősködtök, figyeljetek oda, nehogy egymást fel is emészétek, vagy nehogy úgy járjatok, mint a két kígyó, ami a farkánál kezdi a társát, és végül mind a kettő pórul jár. Ez egy nagyon fontos illusztrálása a szeresd fele barátodat úgy, mint saját magadat kijelentésnek. A körülmetélkedésről való véleményét is kifejezi Pál, hogy önmagát hova sorolja és milyen identitású. Saját körülmetélkedésének tényét nem említi e levélben, nem kellett, hiszen tudták, hogy hová tartozik, ezért egy szolidaritást vállaló, sokkal erősebb kifejezést használ az apostol már a levél elején. Azt mondja, hallottátok, hogy milyen volt az én korabeli viselkedésem a zsidóság körében, rendkívüli módon üldöztem az Isten egyházát és romboltam azt, és kiemelkedtem zsidó kortársaim közül, fölülmúlva buzgóságban őket azzal, ahogyan rajongtam őseim hagyományaiért. Innen egy szót szeretnék kiemelni, ha bár kettőt kellene igazság szerint, ez a kortárs, akikkel azonosítja magát Pál apostol. Valójában nem egyszerűen kortársra vonatkozó kifejezés ez, hanem egy összetartozást vagy identitást jelző, identitást azonosító kifejezés, amely az azonosan gondolkodó tóra magyarázók identitás tudatát erősítette és fémjelezte. Ez sokkal erősebb kifejezés volt, mint a körülmetélkedés, nem csak a nemzeti identitás miatt, amely hangsúlyozását kerülte Galáciában a nacionalista eszmék miatt, amelyek az izgató csoport egyik ismertető jegye voltak, hanem a tudását, műveltségét is kifejezte ezzel azok számára, akik egy bizonyos csoportosuláshoz tartoztak. Ezzel szemben egy ellentétes jelentésű, hasonlóan hangsúlyos szóval illeti az úgynevezett antiókiai incidens alkalmával Péter viselkedését, amikor a pogányoktól elkülönülve étkezett, hogy kifejezze és erősítse a saját zsidó identitás tudatát. Ezt így írja. Amikor pedig Péter Antiókiába jött, nyíltan szemtől szembe álltam ellene, mivel megvádolták őt a viselkedése miatt. Mert még mielőtt egyesek odajöttek volna Jakabtól a gyülekezetbe, a pogányokkal együtt étkezett, amikor pedig ők, Jakab követői, megérkeztek, visszavonult, és elkülönült tőlük félve azoktól, akik a körül metéltek közül valók voltak. Sőt, együtt képmutatóskodtak vele, ellenszegülve az evangélium szövetségének, a többi zsidók is úgy annyira, hogy Barnabást is magukkal ragadták alakoskodásuk révén. Hanem mikor láttam, hogy az evangélium igazsága szerint nem járnak egyenes úton, ezt mondtam Kéfásnak, vagyis Péternek, mindenki jelenlétében, ha te zsidó létedre úgy élsz, mint más népek, és nem, mint egy zsidó, akkor miért sarkallod magatartásoddal a népeket arra, hogy judaizálódjanak? Ebben a kulcsszó az együtt képmutatóskodni. Azt a szót, amit Pál mond, hogy kortárs, a nagyon hasonló előtag fejezi ki a görög nyelvben, mint itt a közösséget vállalni azokkal, akik képmutatóskodnak. Amíg Pál bátran nevezhette magát kortársnak a zsidóság elit csoportjában, addig Péter csak judaizált, és másokat akart judaizálódásra bírni magatartásával, ami együtt képmutatóskodásra sarkalt mindenkit, mert a kereszténységben ez a magatartás már értelmét veszítette Krisztus keresztje miatt. Hasonlóképpen szembeállítja a körülmetélkedést is a keresztény identitás tudattal. Ez is nagyon sajátságosan történik a levélben. Ezzel zárja tulajdonképpen ezzel a gondolattal a levelét. Így írja a 6. rész 17. versében, későbbiekben senki ellenem ne forduljon, mert én testi jegyként, mint egy ékszergyanánt a Krisztusért való bántalmazás sebeit viselem magamon. Ez a testi jegy szó szerint így mondjuk, hogy stigma. Szintén sajátságos kortörténete van a szónak, sokan úgy gondolták egy időben a kereszténység történetében, hogy Pál kezein a Jézusi stigmák rajzolódtak ki. Ehelyett azonban más érdekességeket mond el a kortörténet. Észak-Galácia területén, Lisztrában, Derbében és Ikóniumban járt a korábbiakban Pál. Itt majdnem meghalt, amikor megkövezték a Krisztusról szóló tanításai miatt. Így testén bizonnyal kis sebek lehettek a megkövezés nyomai, más helyen meg is vesszőzték, így a hátán a vesszők nyomait is hordozta. Szóba jöhet még a szembetegsége is, ami szúró fájdalmat jelentett időnként, és amelynek hangot is ad a korintusi levélben, ahol pontosan egy olyan szót használ, ami valamilyenféle szúró, vájó kifejezést jelent. Három közül bármelyikre gondolt, vagy akár mindegyikre együttesen, a Krisztusért való olyan jegyekről beszélt, amit a Krisztus bizonyságtételeért szerzett, és a stigmákhoz hasonlóan szúró fájdalmat jelentettek Pál testében. Van azonban egy érdekes fordulat abban, ahogyan használja ezt a szót Pál. A stigma, az énekek éneke, görög fordításában megtalálható sajátságos kifejezés, ami egy kicsit a fordításban elveszíti annak a lényegét, erejét, ami a szó mögöttes tartalma és az eredeti héber kifejezés alapján következtethetünk rá. Ezt így ismerjük, aranyláncokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel. Ezek nem biztos, hogy aranyláncok voltak, lehettek testékszerek is, amelyeket a testbe helyeztek el, és átszúrják a test különböző részeit, oda arany vagy egyéb gyöngyöt téve. A héber tór szó pedig gyöngyfűzért jelent, és ez esetben, ha a gyöngyfűzérnek a megfelelője lenne a stigma, akkor arra kell gondolni, hogy a gyöngyök összefűzésénél használt tű szúrására utal ez a szó. Akár egyik, akár másik jelentést alkalmazzuk, mind a kettő nemes értelemben beszél az ékszerről, nem mint negatívumról, hanem mint a gazdagság, a magasabb társadalmi rétegbe tartozás kifejezéseként. Pál úgy beszél tehát a Krisztusért szerzett sebekről, mint amik a büszkeségei ékesítik a testét. Valahányszor belehasított a fájdalom a testének valamely pontjába, nem megbánta, hogy apostol lett, nem is fájdalommal emlékezett vissza a történtekre, amelyet a megkövezés, a megvesszőzés vagy a damaszkuszi élmények jelenthettek, hanem büszkén beszélt arról, hogy a jegyek vagy stigmák Krisztus elhívásának, szolgálatának és a hozzávaló tartozásnak a bélyegei. Ezért senkinek nincs joga, hogy bántsa, hiszen bizonyítani tudja hűségét. Pál ezért magas társadalmi körökbe tartozik, ami a létező legmagasabb volt akkor, Isten polgára, akinek Krisztus a királya és Krisztus a papja. Ha figyelembe vesszük, hogy a stigmatizálás egy templomhoz való tartozást is jelenthetett, ami valamilyen bélyeg, testen való hordozását jelentette, e szóval kifejezte a kereszténységhez való tartozás egyszeri, ám minden tekintetben véglegesnek mondható stigmáját. Azt állít, hogy ezek a sebhelyek, amelyeket bármikor bárkinek meg tudok mutatni a testemen, fémjelzik azt, hogy én most már a Jézus Krisztus követője vagyok, az ő templomához tartozom, ami a földön van a keresztények között, nem egy konkrét hely, nem négy fallal körülhatárolható intézmény, és amelyről aztán később a zsidókhoz írt levélben valamely Pál követő azt írja, hogy a mennyben van a mintája a templomnak, és ott Krisztus maga a pap. Ha figyelembe vesszük ezeket, akkor Pál büszkén mutogathatta e stigmákat, és büszkén beszélhetett arról, hogy ha a körülmetélkedés a zsidósághoz való tartozás testi jegye, akkor az ő stigmája Jézus Krisztushoz való tartozás jegyei. Végül Pál elbúcsúzik levelében a Galatáktól, jelenlévők engedjék meg, hogy én azokkal a szavakkal köszönjek el, amely szavakkal Pál apostol is búcsúzik a levél végén. E szavak így szólnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál levele a Galatákhoz. 4. rész.
2: Krisztus által Isten fiai vagyunk.
1: Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
2: Óvás a visszaeséstől.
1: Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
2: Emlékeztetés a Galaták első szeretetére.
1: Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
2: Hágár és Sára a két szövetség példája.
1: Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva. Újjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a tesz szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk.

0: Mai szakasz, Galácia, negyedik rész. Bizonyára valamennyien ismerjük a régi mondást, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Amennyire ismert ez a mondás, annyira nem igaz, amikor a megváltás szemszögéből nézzük. Mint a galáciaiak, mi is gyakran megfeledkezünk erről a tényről a mindennapi teendőink között. Megtanultuk, hogy csak magunkra hagyatkozhatunk ezen a földön, ha valamit el szeretnénk érni, és ezt átvisszük a lelki életünkbe is. Pál utolsó kísérletként megemlíti a Szentírásból a galáciaiaknak, hogy milyen ostobaság ez a gondolkodás, és Ábrahámra emlékezteti őket, aki egykor bizony kételkedett Isten ígéretében. Hogyan is volt? Miután már 10 éve vártak a megígért gyermekre, Ábrahám és Száráj végül úgy gondolták, Isten csak arra vár, hogy ők tegyenek valamit. Mivel az ősi szokások szerint a rabszolganők helyettes szülőként szolgálhattak terméketlen feleség esetén, Ábrahám és Száráj úgy döntöttek, hogy az egyiptomi szolgálójukon Hágáron keresztül szülessen gyermekük, Mózes első könyve 16:1-6. Azonban a tervük már a kezdetektől fogva kudarcra volt ítélve. Ahelyett, hogy áldás lett volna, a tervük csak zűrzavart és fájdalmat okozott, és mikor a gyermek megszületett, az egyetlen csodálatos elem az Izmael világra jöttében az volt, hogy Sára hajlandó volt megosztani férjét egy másik nővel. Mindez nagyjából 15 évvel azután volt, hogy Ábrahám végre fölismerte, Isten ígérete a megváltásról olyan dolog, amit csak Isten tud véghez vinni. Éppen, mint Izsák születése a meddő Sárától. Visszanézve, könnyű elítélni Ábrahámot és Sárát, hogy milyen rövidlátóak voltak, amikor segíteni akartak Istennek ígérete megvalósításában. Azonban mi magunk is. Hányszor cselekszünk hasonlóképpen? Ahelyett, hogy várnánk az Úrra, hogy megtegye, amit megígért, a mi, a családunk, a barátaink, vagy akár a világ életében türelmetlenek leszünk, és magunk akarjuk véghez vinni, miközben csak romokat hagyunk magunk után. Ábrahám tapasztalatából tanulva, próbáljunk meg kevésbé bízni magunkban, és sokkal mélyebben Isten ígéreteiben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Szabó László, századik Zsoltár. Te roppant föld, hű lelkedet most dicsérő zsoltárokba sződ. Az Úr elé örvendve járulj, víg lélekkel szolgáljad őt. Tudjátok meg, az Úr az Isten. Ő alkotott, s nem mi magunk. Az ő népe, s az ő pázsitja pásztorolt juhai vagyunk. Tornácaiba dicséretekkel, hálás szívekkel lépjetek. Szent csarnokában áhítattal áldjátok nevét, emberek. Mert jó az Úr, s áldott kegyelme nemzedékek felett örök. Hűségének imádatában gyúlnak a legszebb örömök.

0: A napversét elmondta Kakula Ildikó.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, május 28-a. Pál levele a rómabeliekhez, 8. fejezet, 26-27-es vers. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Képesek vagyunk egyáltalán jól és helyesen imádkozni? Tesszük fel a kérdést olykor, hiszen mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, amikor azt sem tudtuk, hogy most miért is kéne imádkozni. Idős, haldokló testvérünk felépüléséért könyörögjek, vagy hogy az Úr mielőbb vegye magához. Máskor nem használok megfelelő szavakat, így az értelme kicsit más lett, mint ahogy azt kigondoltam. Van, amikor rosszul rakom össze a mondatot, beletörik a nyelvem az imádságba, de volt olyan is, amikor nem jöttek ki a szavak a számon, csak sírtam és sóhajtoztam. Igaza van Pálnak, erőtlenek vagyunk. Épp ezért szükségünk van a Szentlélek segítségére. Hogyan segít? Kiigazít, néha értelmez, máskor kiegészít vagy tolmácsol, de az Isten trónusa elé a megfelelő imádság érkezik. Van, hogy bennünk ébreszt a Szentlélek olyan gondolatokat, amelyeket mi magunk nem gondolnánk. Ezt lélek általi imádságnak szoktuk mondani, mikor az Isten lelke vezeti a gondolatainkat és a szavainkat az imádságban. Máskor pedig a mi erőtlen és gyenge kifejezéseinket tolmácsolja Istennek a megfelelő módon. Egy biztos, és ezért hálásak lehetünk, hogy ha hittel, őszintén és szívből imádkozunk, akkor nem fogunk rosszul imádkozni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. Május 23-án, pünkösd előtti szombaton, a Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát volt, a főcelebránsa a szociális testvérek társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében 3 testvér örök fogadalmat tett, 5 pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a szociális testvérek társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmakat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A befejezett dolgok. A megelégedettség érzése a befejezett dolgokból származik. Befejezetlen ügyeit pedig szétszórják energiáid. Törekedj lezárni mindent, amit elkezdtél, és ez még inkább vonatkozik minden lezáratlan kommunikációra, érzésre, fájdalomra, legyen az 2 perces, vagy 10 000 éves. Lucien de Mar.

Részletek. A kígyó ezt mondta az asszonynak. Bizony, nem haltok meg. Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. vers.

Levente egy hosszú láncot húzott ki a zsebéből, melyen egy Mercedes-Benz jelvény lógott. Ugye milyen klassz? Kérdezte. Kristófot kisebb sok érte. Biztos volt benne, hogy Levi nem a boltból szerezte az emblémát. Semmiség, nyugtatta Levente. Ezért szoktak az emberek biztosítást kötni. Ráadásul, aki ilyen autót vezet, biztosan telik neki a javításra is. Számára pár tízezer forint apró pénz. Nem akarsz te is egyet? Kristóf ellenkezni próbált. Levi, a szüleim kinyírnának. Levente forgatni kezdte a szemét, mintha csak azt mondaná, ne légy már ilyen gyáva. Senki sem fogja megtudni.

Hogyan érte el Sátán, hogy Isten elleni lázadása jó dolognak tűnjön? Az Édenkert látszólag az egyedüli hely volt, ahol Sátán a kígyót használta fel annak érdekében, hogy az embereket a maga oldalára állítsa. Pedig még ma is ezt teszi. Elferdíti az emberi gondolkodást, hogy a jó rossznak, a rossz pedig jónak tűnjön. Sátán megkérdezte Évától, hogy Isten valóban rendelkezett a gyümölcsök fogyasztásával kapcsolatosan. Azokat a részleteket akarta elhitetni Évával, amelyek azt sugallják, hogy Isten számára nem is olyan fontos a jó és a rossz közötti különbségtétel. A kísértő és Éva együtt változtatták át Isten parancsát egy még súlyosabb rendeletté, miközben Isten csak egyetlen fa gyümölcsének a fogyasztását tiltotta meg. Ezen kívül Sátán még azt is állította, hogy a parancs áthágásának a következményei, amitől Éva is tartott, nem egyebek, puszta mesénél, azaz nem fognak meghalni, ahogy azt Isten kijelentette. Végül Sátán egy utolsó gondolattal kísértette meg Évát. Isten azért hozta meg ezt a rendeletet, hogy megfossza őket számos csodálatos dologtól.

0: Sátán módszerei azóta semmit sem változtak. A heavy metal lemezborítókon népszerűsített ördögimádat csupán az egyik módszer, amely elvonja figyelmünket a kísértő mindennapos ténykedéseitől. Mindenütt az ő hangja hallható. Saját magad ura lehetsz. Nem esik bajod. Isten meg akar fosztani a szórakozástól. És így tovább. Ne számíts arra, hogy Sátán majd valamelyik utcasarkon elédugri kihívó öltözetben, óriási farokkal és rád kiált. Hé, te! Nem akarsz vétkezni? Sátán ma is pontosan olyan hízelgő, mint annak idején a kígyó.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Elérkeztünk a Teremtés történeti sorozat utolsó előadásához. Alföldi Boruss Dezső lelkipásztor arról beszél, hogy a bűneset egyik következménye a félelem, mert az ember elvesztette Isten közelségét, az elrejtettséget. Leírhatatlan az a rombolás, amely az emberben végbe ment. Jézus azt mondta, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek.
2: Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Ézsaiás 60:2. Munkácsi Mihály 1877-78-ban festette meg csodálatos képét a vak Miltonról. Ez a nagy angol puritán költő éppen diktálja halhatatlan művét, melynek címe az Elveszett paradicsom. A világtalan költő karosszékben ül. Egyik kezével, ujjaival a szék karfáján, mint egy a vers ritmusát érinti, lehajtott fejével mélyen elgondolja az emberiség ős drámáját, hogyan is történt, amikor kiestünk Isten közelségéből, és kiűzettünk az Édenből. Lába a szőnyeget feltúrja, mint egy izgalmában, hiszen ekkora drámát nehéz lelkünkben is elgondolni, nemhogy leírni. Lánya, akinek diktál, feszülten figyel minden szót, lesz megoldás? Visszakerülhet még az ember Isten szeretetébe, jóságos közelségébe? Fontos drámai szavak hangzanak el. Az asztal mellett ülő kislány a varrást is abba hagyja, a tű a kezében megakad. Az éppen kifele menő másik leánya megáll és visszafordul. Mindez egy vak ember lelki látása, ami mégis rólunk szól. Mi vagyunk, akik elveszítettük a paradicsomot, az isteni Édent. Vizsgáljuk meg, mi lett a bűneset következménye. Miután az ember elszakadt Istentől, felbontotta a vele való szövetséget, Isten volt az, aki utána nyúlt, és megkereste, amikor így kiáltott. Hol vagy? Rettenetes kép tárult elé. A teremtés koronája, minden élőlény legtökéletesebbike, a királyi méltóságú, uralkodásra teremtett szabad ember a bokrok és a fák között bujkál. A sátán, egyik görög nevén Diabolosz, a mindent össze-vissza dobáló, mindent összezavart az emberben, a kapcsolataiban és a természetben. A bűneset egyik, az emberen belüli következménye a félelem. Elrejtőzködött, mert félt. Theodor Bové a Félelem és Elrejtettség című könyvében ír az emberben levő félelemről. Az ember azt az elrejtettséget veszítette el, amit csak Isten adhat neki, és ezt próbálja pótolni úgy, hogy bebiztosítja magát az élet minden területén, de ezt az elrejtettséget soha nem találja meg. Csak most volt képes igazán értékelni Ádám, mit jelentett számára Isten közelsége, békességet, boldogságot, elrejtettséget, szóval mindent. Továbbá azért rejtőzködik az ember, mert nem tiszta a lelki ismerete. A bűneset óta az embernek van rejtegetni valója. Isten és a másik ember előtt nem tudunk egymás szemébe nézni, mert lelkiismeretünk vádol. Kerüljük Isten világosságát, nehogy felfedje a szívünkben levő sötétséget. János 3:19-21. Leírhatatlan az a rombolás, ami az ember belső lényében végbe ment. Lelkében olyan tehetetlenség vett erőt, hogy nem tud imádkozni. Képtelen teremtőjét megszólítani, de nem is akarja, mert nem hisz a teremtésben, inkább a véletlenben reménykedik, amikor eredetét, jelenét és jövőjét értelmezni akarja. Lelke azonban a transzcendensre teremtetett, és mivel annak isteni részét nem ismeri, csak a láthatatlan világ másik irányába, a negatív transzcendensbe tekinthet, így lesz játékszere a démoni hatalmaknak. Transzcendens lelke, ha nem imádkozik, azért aktív marad. Más nem tehet, mint hogy babonás dolgokban keres menedéket, és betéved az okkultizmus világába. Ez történik lelkében. A pszichéjét pedig vizsgálhatják a pszichológusok, és bizony sok dolguk van, mert értelmünk, érzelmünk és akarati képességeink betegek, vagy legalábbis nem működnek úgy, mint ahogy Isten teremtette. A teljes romlottság azt jelenti, hogy minden a bűn hatása alá került, mert a bűn szellemi valóságként mindenhova elhat. Más bűnfogalomról van itt szó, mint a szociális, pszichológiai vagy morális vétkek világa. A bűn az Isten nélküliség, az Istentől való elidegenedés, a tőle való elvadulás. A bűn szellemi valóságként egész lényünkben mindenütt jelen van és élősködik. Valaki ezt mondta, a bűn eszencia nélküli parazita. Az emberi személyiségnek egyetlen összetevője, komponense nincs, amit a bűn át ne hatna. Valóban Isten újjáteremtő munkájára van szükség ahhoz, hogy minden megváltozhasson bennünk. Ezért kiáltotta Zsoltáros Dávid, tiszta szívet és lelket teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, 51. Zsoltár. És az ember akarata? Nos, az is beteg. A lélek ereje az akarat. Ha a lélek beteg, akkor az akarat is az. És szolgai módon engedelmeskedik az Isten nélküli trendeknek, a romboló destruktív filozófiáknak, a lélekülő szórakozásoknak, lelkes pártfogó a beteg művészetekben, az ízlésben, a divatban, a politikai életben, az új világrendekben, az új világkorszakokban és a mai New Age-ben, a vízöntő korában. Más nem tehet, mert gyenge, mert beteg. Így aláveti magát minden manipulációnak, mivel el van adva a bűn uralma alá. Ezért mondta Jézus, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. De az ember kapcsolatait is tönkretette az önzés. Ez állt a vádaskodás mögött, amikor Ádám Évát, Éva a kígyót vádolja. Egymásra hárítják a felelősséget, megromlott az egymás iránti szeretet. Az emberiség legboldogabb házasságát zúzta szét a bűn. De megromlott a természetrendje is. Erre utal az 1 Mózes 3.18, tövist és bogáncs kórót teremjen a föld tenéked. És attól kezdve az egész teremtett világ nyög és fohászkodik, mint egy megváltásra várva, mert hiába valóság alá vettetett Róma 8, 19-22. Megjelentek azok a törvények az életben, melyek alapján egyes tudósok az evolúcióra szóló következtetéseket vonják le, mint például a Struggle for Life, a létért való küzdelem, ahol a gyengébb, az élet képtelen el kell, hogy pusztuljon, csak az erősebb maradhat fenn, és ez az ember világra is jellemző lett, ahol az ököl, a vér és vas törvénye uralkodik, az ember az embernek farkasa lett, homo homini lupus. Felborult a természetben levő tökéletes harmónia, és olyan törvények léptek életben, mint például az entrópia, vagyis a leépülés törvénye, mely szerint a világban levő rend csökken, és a káosz növekszik. És ez a törvényszerűség csak erősödik, mert az entrópia rendelkezésre nem álló energia mennyisége egyre nő. És beindult egy visszafejlődés, egy devolúció, egy elkorcsosulás az élet minden területén, és minél távolabb került az ember Istentől, annál mélyebbre süllyedt. A bűn további következménye a betegség, a fájdalom, az asszony fájdalommal szül, és következménye a halál. Van lelki halál itt a földi életben, Efézus 2, 1 és 5, és a kárhozatban az örök halál. Itt a földön az ember Isten távolban van, mert bűnei elválasztják Istentől, Ézsaiás 52.

0: ellen, és mondta, hol vagy? Rettenetes kép tárult elé, a széttört istenkép. Az imágó Dei, ez a gyönyörű hasonmás darabokra tört, és darabjainak csak torz formáit találhatók a rejtőzködő, reszkető, vádaskodó beteg és a halál árnyékában szorongó, kározat felé rohanó emberben. És azóta keresi Isten ezt az istenképet, és mindig meg kell állapítania, gonosz az ember szívének minden alkotása, és minden gondolata. 1 Mózes 6:5. Mit látott Isten az Éden kertben? Lelki halottakat látott. Lelki halottakat, mert hogyan mondhatta volna azt, hogyha eszel a tiltott gyümölcsből, akkor meghalsz, hogyha Ádám még 930 évig élt. És csak azután temették el. Akkor mégsem halt meg. Bizony halott volt lelkileg. Nem fizikailag. A bűneset pillanatában nem halt szörnyen, nem vágott bele a villám, még tartott földi élete. Biológiailag élt Ádám és Éva, de lelki életüket elveszítették. A kertbe hűvös alkonyatkor lejövő Isten lelki halottakat látott a kertben imbolyogni, járkálni, szégyellősködni, vádaskodni, később a szülés közben kiáltozni, munka közben verejtékezni. Biológiailag, pszichésen aktívak, de lelkileg halottak voltak. Már nem mehettek oda az élet fájához, hogy arról az örök élet gyümölcsét vegyék magukhoz, mert elszakadtak Istentől. Azután hosszú idő múltán, mint minden földi ember, ők is befejezték földi életüket. Ádám is meghalt testileg is, életének végén, és bízunk benne, hogy előtte még földi napjaiban kapott bűnbocsánatot, és nyert örök életet. Erről nem tanúsít a Biblia, de mi azért jó reménységgel lehetünk felőle. Mit látott Isten az Édenkertben? Az eredetű bűn hordozóját látta Ádámban. Ő az első ember, és mint ő olyan a második, és a sokadik, és minden utódja ezt a Biblia eredendő bűnnek nevezi, ami öröklődik, és minden emberre kihat. Róma 5. Ezt igazolja az eredet könyvének 5. fejezetének 3. verse, élt pedig Ádám 130 esztendőt és nemzett fiat az ő képére és hasonlatosságára, és aztán teltek Ádámnak a napjai és nemzett fiakat és lányokat. Nem Isten képmására születtek Ádám utódai, hanem a bűnbe esett Ádám hasonlatosságára. Nem tiszta, szabad, ragyogó istenképet örökített, hanem a széttört isteni képmást. Ezért mondja Pál apostol, egy ember által jött be a bűn a világra, és a bűn által a halál, és ez minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Róma 5:12. A bűnös Ádámot látta Isten, aki az egész emberiség feje. Ő a vezér, mindenki őt követi. Ezért mondja a Biblia Ádámban, mindnyájan meghaltak. De Isten azt is látta, hogy az idők teljességében lesz egy másik Ádám. Ő a második Ádám, Krisztus. A megváltott embereknek az új feje, új vezére, aki nem a halálba, hanem az örök életbe vezeti övéit. Mi hívők a második Ádámot követjük, hozzáhasonlítunk, és az örök életet örököljük tőle. Ezért mondja Pál, a második Ádámban mindenek megelevenítettnek, Róma 5:19. És ezért hangzott el az ős evangélium. Ezt nevezzük protoevangéliumnak. Ez az első híradás. Ellenségeskedés szerzek közted a kígyó és az asszony magva között. A héber szövegben egyértelmű, hogy az asszony magva utód egy férfi és nem egy nő. Nem Mária a kígyó taposó, hanem az Úr Jézus. Jézus Krisztus az asszony magva már eljött és a proféciát beteljesítette. Halálával legyőzte a régi kígyót, a sátánt ott a Golgotán. Aki őt elfogadja urának és megváltójának, az visszakerül Isten közelébe. Isten gyermeke lesz, és az új földön majd övé lesz az életnek fája és az elveszett paradicsom.
1: A második Ádám, Krisztus, az életbe vezeti övéit. Jézus a halálával a Golgotán legyőzte a sátánt, és aki elfogadja őt urának, megváltójának, az visszakerül Isten közelségébe. Ezzel a biztatással és örömhírrel fejezzük be sorozatunkat, abban a reményben, hogy kedves hallgatóink

is gyarapodtak ismeretben, és Jézus Krisztus kegyelmének, szeretetének még jobb megismerésében. Szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket, és azt veszitek észre, hogy egyek vagytok.
1: Kocur Tibor és Kocur Mária házassága szétszillált, halálra ítélt kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában.

0: A kutúrházas párral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy ugye templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy hol Tomiglan, hol Tájglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszél. Külsőségekre épült az egész. És még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük. De hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk, szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van, de mihez is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben is van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezettek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csináljunk, mert én ezt már nem bírom. És akkor volt emberem, ahogy a Biblia is mondja, volt emberem, aki segített rajtam, mert este 10-kor fölvette a Luther kabátot, és a lelkészi konyhában, a kis Sámlin, ott úgy megtértem. Tehát akkor úrvacsora, ugye a bűnvallás. Szóval nekem ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életemet. És akkor, hogy folytassam még ugyanezt a gondolatot, ez egy ilyen karácsony előtti ünnepkör volt. Ügyesen kitaláltam, hogy nem volt templomi esküvünk, hát akkor legyen, hogy akkor még ez is segítsen a hit útján való járásban, mert akkor én már a hit útjára léptem ugye abban a pillanatban. És megszerveztem azt, hogy a lelkész egy ilyen karácsonyi alkalom után, amikor már nem volt senki a templomban, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: Gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép, és valaki mellett el tud köteleződni?
1: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással a közös dolgainkkal. És akkor, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
0: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
1: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Viatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egyhetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egyhetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg hallottam, meg beszéltem is róla, már mint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
0: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
1: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én Te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatunkban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam. Akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány, de onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyöszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
0: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
2: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Viatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát. De ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbe tettük az életünket, illetve próbáltuk rendbe tenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbe tegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
0: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik félen múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
1: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeserített, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem. De ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 2-1. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap, mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte az a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe, tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk, sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni. Hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne

0: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
1: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitrejutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor, tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok, meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
2: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat, emellett megtalálható a Lélekhangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős a vára mi Isten!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor, az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket holnaptól, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, holnap, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Deák téri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap, Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a Deák téri evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidózenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a Testi-Lelki Jólétet című műsorunkat hallja. Heti meghívott vendégünk Sudárné Boros Erzsébet. És a mai témánk a sudárbirtok lesz. A sudárbirtok arról híres Magyarországon, hogy gyógynövényeket állít elő, különböző gyógynövény készítményeik vannak. Hát én nem tudom, hogy hány hektáron, majd el fogja mondani a beszélgető partnerünk. Pár mondatban, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Sudárné Boros Erzsébet vagyok, 4 gyermekes családanya, agrármérnök, családi gazdaságunknak a vezetője.
0: Mióta van ez a családi birtok, és miről híres a családi birtok? Én az interneten, hogy megnézegettem, gyógynövényeket láttam, és ez...
1: Én 7 éve vettem át a gazdálkodást a szüleimtől. Ők eredetileg szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak, búza, kukorica, hagyományos technológiákkal. Én pedig fűszer- és gyógynövénytermesztéssel és feldolgozással kezdtem foglalkozni.
0: Egy körülbelül hány gyógynövénytől el fel?
1: A termesztett növényeink száma körülbelül 20, és minden, amit még a birtok ad, az erdő, a patakpart, a szántóterületünk, onnan pedig körülbelül 10 félét gyűjtünk, amik a természetben megtalálható növények, ezeket gyűjtjük.
0: Mi lesz a sorsuk, amit úgy mondjam, veteményes kertbe ültetett gyógynövényekkel, tehát ezeket mikor születelik, hogyan születelik?
1: Mindegyiket az optimális időben, virágzáskor a megfelelő, legmagasabb hatóanyagtartalommal gyűjtjük be. Nagyon figyelünk arra, hogy jól érezzék magukat a növények, ne zsaroljuk ki az egyes töveket, és a lehető legjobb minőséget adjuk vissza.
0: A hold járásának van köze a tüneteléshez?
1: Még ennyire nem mélyedtünk el, a Demeter technológiát ismerem, de a birtokon nem alkalmazzuk ezeket.
0: Mi lesz a sorsuk a gyógynövényeknek, amit leszületeltek?
1: A legtöbb növény szárításra kerül, padláson hagyományos csokroszba szárítási módot alkalmazunk, amikor megszárad, utána őrőjük, daráljuk, és a megfelelő formában kerül a termékekbe.
0: Ezek gyógynövények, tehát Dr. Cvak unikumját, mint gyógykészítmény hozta forgalomba, hiszen Ferenc József meggyógyult tőle. Ehhez hasonló termékeket csinálnak önök is?
1: Igen, bár nem alkoholos kivonatokat használunk, hanem inkább a szárított tejkeverékeket, de hasonló termékeink vannak nekünk is gyomor- és bélbántalmakra is.
0: Ha jól emlékszem, valahol azt olvastam, hogy a Cvak unikum a vastagbél bántalmakat például remekül tud gyógyítani. Menjünk kicsit tovább. Ezeket a keverékeket, amiket önök keverékként hozzák forgalomba, vagy magát, mint gyógynövényeket?
1: Mono növényként is meg lehet tőlünk vásárolni, tehát lehet citromfüvet, zsáját, zsúrlót, csalánt venni, illetve lehet te a keverékként, fűszerkeverékként is megvásárolni ugyanezeket.
0: Csalánnak nagyon sokféle változata van, melyik amelyikre?
1: A nagy csalán az Urtica dioica, őt gyűjtjük.
0: Értem. Nézegettem a weboldalukat, és itt azért vannak olyan fűszerkeverékek, ugye létezik egy olyan gyógyító fűszernövények. Mik ezek úgy tulajdonképpen, amiket?
1: Az én nagy kedvencem a borsikafű, hiszen az is tökéletes például gyomorbántalmakra, vagy étvágytalanságra, emésztést javító tulajdonsága nagyon jó, és azokat az alapfűszereket termesztjük, amelyek gyógyászati céllal is megállják a helyüket, például a rozmaring, a majoranna, a bazsalikom, fűszerpaprikánk is van.
0: Lehet, hogy a hallgatók közül kevesen tudják, de a gyógyszeripar 70%, amit felhasznál nyersanyagot, annak növényi alapanyagból vannak, a 70 maradék 30%, amit szintetizálnak. Hát, hogy ennek milyen eredménye van, és milyen mellékhatásai vannak a szintetizált gyógyszereknek, ez egy másik adásnak lenne a témája, most nem szeretnénk nagyon belemenni. Milyen állatok vannak a birtokon? Van-e állattenyésztés?
1: Régebben volt, pár évvel ezelőttig foglalkoztunk szarvasmarha tenyésztéssel és birka tenyésztéssel. Most sajnos úgy alakult az életünk, hogy fel kellett számolnunk az állattartást, de nagyon fontos lenne a körforgás szempontjából, hogy állatokat is tartsunk a birtokon.
0: Tehát akkor terve van véve megint a
1: Igen.
0: állattartás. Hát én, ha javasolhatnám, akkor a kecske az egyik. Nekem nagy kedvencem, igaz, hogy...
1: Kecskénk is volt, borzalmas élményeink vannak a kecskékkel, de egyébként egy nagyon jó haszonállat, csak vigyázni kell vele.
0: Hát nagyon vigyázni kell vele, viszont a teje rendkívül gyógyhatással bír mindenféle fajta allergiára. Az a hír járja, hogy mindent megeszik a kecske, és ezért említette, hogy borzalmas a szamárkórótól kezdve a minden, ami szúrós és szó nélkül megeszik.
1: Így van, és mindent meg is rág ennek megfelelően, tehát a deszkát, a fát, bármilyen, akár élő, akár holt fát, de megrág.
0: Tehát akkor az állattenyésztéssel egyelőre felhagytak, majd valamikor terve vették, hogy fogják tovább csinálni. Hány hektáron termesztenek?
1: Összesen 6,5 hektáron gazdálkodunk, ebből körülbelül 1,5 hektár maga a fűszerkert, a többi szántóföldi növénytermesztés és erdő terület.
0: A szántóföldi növény alatt mit értünk?
1: Most éppen lucerna van benne, szeretnénk aztán majd ezeket a területeket is bevonni a további gazdálkodásba, akár gyógynövénnyel, akár valamilyen köztes növénnyel, gabonafélével, tehát visszatérni a régi gazdálkodáshoz. A lucernát az ökológiai átállás miatt kellett választanunk.
0: Tehát pontosabban a talajnak, az ökológiai egyensúlyának a fenntartásáról beszél?
1: Így van, pontosan.
0: Ez miért fontos?
1: Egyrészt a talajélet, hogy visszaállítsuk a megfelelő humusztartalmat, a megfelelő ásványi anyag nyomelemtartalmat a talajban, és a következő növénykultúra megfelelően tudja majd ezeket hasznosítani.
0: A gyógynövények, ha jól emlékszem, mint azt mondta volna, hogy csak 1,5 hektár, nem kevés gyógynövénynek 1,5 hektár?
1: Vannak gazdatársak, akikkel együtt dolgozunk, és a mi területeinken kívül több területünk is van az ország különböző pontján, ahol ugyanezt az ökológiai gazdálkodást folytatják, és nekünk tulajdonképpen beszállítóink ők.
0: Mik ezek a növények?
1: A legnagyobb területen a kakukkfüvet és a citromfüvet termesztjük. Van még zsája, rozmaring és levendula szintén nagyobb területeken, tehát ezek körülbelül ilyen 500 és 1000 négyzetméter között mozognak egy-egy növénynél.
0: Egészen fantasztikus. A kedves hallgatóknak tudna arról beszélni, hogy a kakukkfű és a citromfűnek mi a gyógyhatásai vannak?
1: A citromfű szerintem az egyik legismertebb növény, nyugtató hatását szinte mindenki tudja. Fantasztikus jó az illóolaja, antiszeptikus is, nem csak nyugtat. A kakukkfű pedig antibakteriális, antivirális hatással rendelkezik. Két fő hatóanyaga, a timol és a karvakról segít a felső légutaknak a tisztán tartásában is.
0: Maradék három. Ról is beszélne pár mondatot?
1: Igen, ugye a levendula szintén egy nyugtató hatású gyógynövény, amit a teakeverékeinkben használunk. Elsősorban a rozmaringot kifejezetten az agyi funkciók serkentésére szoktam javasolni. Már egészen gyermekkortól nagyon jól kiegészíthető például az ADHD-s figyelemzavaros gyerekeknél nagyon jó eredményeket értünk el a használatával, és a zsája pedig mint egy fertőtlenítő, antibakteriális hatású növény, külsőleg és belsőleg is nagyon szeretem használni, és sokat ajánlom gyógynövényként.
0: Kérdezném, hogy mit tud javasolni a kedves hallgatóknak, nagyszülőknek, hogyha figyelemzavaros gyerek van a közelében, akkor ezt a rozmaringot hogyan tudja alkalmazni? Teját csináljon belőle, vagy?
1: Így van, a teája is fogyasztható. Nyugodtan napi 3-4 is, nincsen semmilyen mellékhatás, illetve semmilyen gyógyszerkölcsönhatás, tehát bátran lehet használni már egész kisgyerekkortól, tehát óvodáskortól. És a másik, amit szoktam javasolni, az pedig az illóolaj, amit napi egy használattal már szép eredményeket érünk el.
0: Kedves hallgatóink, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, ami most itt felmerült beszélgetés közben. Kedves Zsuka, ezt a témakört egy kicsit jobban ki tudná fejteni, hogy a diszlexiás, illetve a figyelemzavaros gyerekeknek a esetleg gyógyítását, vagy a állapotuknak a stagnáljon, illetve hogy ne tudjon romolni az állapota? Mi az, amit tudnak javasolni?
1: Igen, a rozmaringgal több kísérletünk is volt gyerekekkel, és nagyon szépen jöttek az eredmények, hogy akár a tea, akár az illóolaj milyen jótékony hatással van. Pusztán már egy 45 perces órának a végigülése nem volt lehetetlen ezeknek a gyerekeknek. Tehát sokkal jobban tudtak koncentrálni, sokkal jobbak lettek a jegyeik azzal, hogy ezeket a termékeket fogyasztották.
0: Na most akkor egyelőre a teja kérdés boncolgassuk kicsit ki. Hogyan kell csinálni ezt a teát, illetve melyik gyógynövényt, mivel lehet társítani, ezt úgy ilyen társítani, mondjuk teszünk hozzá csalánt vagy mária tövist. Tehát akkor hogy nézett ki ez a recept?
1: Én a gyerekeknek nem javaslom. A rozmaringon kívül nagyon más növény hozzáadását. Mentát szoktam javasolni, de azt is csak 8 éves kortól, mert allergizálhat. Igazából a rozmaringot valamilyen aszalt gyümölccsel szoktam párosítani, és akkor egy nagyon finom, kellemes teát kapunk, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak. Tehát inkább önmagában fogyasszuk, mint tea keverékként.
0: Napi mennyi, amit be kell vinni?
1: Napi 2-3 pohár, mondjuk 2,5 deci. Tehát napi 2-3-szor 2,5 deci.
0: Hogyan kell elkészíteni?
1: Forrázzuk, a szárított morzsolt növényt forrázzuk, és egy 8-10 percig hagyjuk állni.
0: Tehát azt mondja, hogy lobogóvízzel leöntöm nagyjából az 1-1,5 csapott kanál gyógynövényt, és utána letakarom, és 8-10 percig hagyom letakarva. Ezután tehetek hozzá mézet?
1: Igen, illetve annyi, hogy a mi gyógynövényeink, mivel magas hatóanyag tartalmúak, nem kell olyan mennyiség, mint általában a megszokott bolti gyógynövényekből. Nálunk elég egy kis kanálnyi mennyiség egy csésze teához. De utána igen, nyugodtan ízesítsük kedvünk szerint.
0: Hát ezeket a gyógynövény recepteket önök honnan, tehát mi alapján állítják össze? A történelem folyamán felmerültek azért itt komoly gyógynövény szakértők, illetve receptúrákat. Szent Hildegrandot említeném meg, de majdnem a mindenki ismeri mi generációnkból, Mária Trébent, hát Mária Trébent előtt Szent Hildegrand, illetve a görögök, illetve a rómaiaknak a különböző füves könyvei. A kínai füves gyógyászatról most nem beszélünk, mert az egy másik adásnak lenne a témája. Köztudó dolog, hogy a görög orvosok, tehát Gádiusz, Hippokratész, Pélniósz gyerekkorukban, illetve fiatalkorukban Egyiptomba tanultak. És Egyiptomból hazaérkezvén állították fel a kórházaikat, amik 95%-os hatásfokkal dolgoztak. És egy régész Ebesz nevezetű, ha remélem jól említettem ki, vagy mondtam a nevét, megásott egy múmiát, a múmiának a lábai között találtak egy 21 vagy 24 méter hosszú papírus tekercset, gyógynövényeknek a neveivel és a receptúráival. Most is ugyanezeket a recepteket használjuk, és az orvosi ziliszt például ugyanarra használjuk most, mint amit 3000 évvel ezelőtt javasolták a akkor élt gyógyító emberek. Mi a kedvenc receptúrája, amire szívesen visszaemlékszik, és azt mondja, hogy igen, ez a
1: legjobb. Így van, ezek a receptúrák tényleg nagyon régiek. Ugye a népi gyógyászat és a megfigyeléseken alapultak, és hál' Istennek a mai orvostudomány már ezeknek nagyon sok részét be is bizonyította, hogy ezek hogyan és miért hatottak, és miért hatnak a mai napig. Úgyhogy ezekhez tényleg érdemes visszanyúlni. Én a saját receptúráimat szoktam kikísérletezni. Egyrészt az ízhatás miatt minden teánál hiszem azt, hogy

0: A felhasznált víz minősége, tehát egy tea elkészítésének egy felhasznált víz minősége, az mennyiben befolyásolja a teának az ízvilágát, illetve a hatását?
1: Igen, nagyon fontos a víz minősége, hiszen akár 10%-kal is tudja emelni a hatóanyag tartalmát a készte a teának, amit elfogyasztunk.
0: Tehát a gyógynövényekből összeállított tea keverékünket, ezek szerint, hogyha desztillált vízzel csináljuk, akkor 10%-kal nagyobb hatóanyag tartalma van? És miért?
1: Igen, a desztillált vízben jobban oldódnak ki a hatóanyagok, és biztosabbak lehetünk abban, hogy a szervezetünkbe be fog jutni az, amire szükségünk van.
0: Ez azért van, mert a desztillált víz nem tartalmazza azokat a kémiai és biológiai anyagokat, amit mondjuk a csapvíz tartalmaz, ezen kívül még ráadásul deutérium csökkentett vízről is beszélünk.
1: Így van, igen.
0: Tehát, ha ebből a vízből, illetve desztillált vízből készítünk magunknak, és darált gyógytea keverékből csinálunk magunknak gyógyteát, akkor érdemes megenni az accot, a darálékot?
1: Igen, ezek nagyon jól fogyasztható, hogyha finomra őrüljük, vagy finomra morzsoljuk a teakeveréket. Nekünk van is ilyen teakeverék, amit kifejezetten arra is javaslunk, hogy ne csak leforrázva megígyük, hanem el is fogyasszuk kis kanállal akár a tartalmát.
0: Na, ezt majd picit ki kell boncolgatni, ezt a kis kanállal lehető teakeveréket, de előtte még a normál tea keveréknél maradjunk, hogy ezt akkor miért kell nekem megennem? Az accot egy tea keveréknél?
1: Tulajdonképpen abban még ugyanúgy van a szervezet számára felhasználható hatóanyag, amit nem oldódott ki a vízben. Tehát és ezért érdemes bevinni még.
0: Akkor most arról beszélünk, hogy a forrázattal hozzájutunk bizonyos mennyiségű hatóanyaghoz.
1: Így van.
0: De ha megesszük a szacot, illetve olyan hatóanyaghoz jutunk hozzá forrázattal, amit ha megesszük a teakeveréket, akkor azt a hatóanyag mennyiséget a gyomrunknak a gyomorsav tartalma nem tudja kioldani. Tehát ha én forrázatot megiszom, megeszem a hatóanyag, a gyógynövényeket, akkor plusz hatóanyaghoz
1: fogunk hozzájutni.
0: Igen. Ez akkor azt jelenti, hogy érvényesül az egyet fizet kettőt kap.
1: Elv. Igen, így van.

0: Említette az előbb, hogy kiskanállal megehető gyógynövény, teakeverék. Ez mire jó? Milyen betegség, vagy mire javasolják?
1: Ezt kifejezetten folyadékpótlásra fejlesztettem ki. Elsősorban a kisgyermekek, illetve az idősek számára javaslom, hiszen náluk a lehető legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel, és a mindenféle cukros üdítőket kiváltva olyan természetes hatóanyagú folyadékot kapunk, amit bátran bárki fogyaszthat. Ennek az alapja szárított alma, tehát az alma összes jótékony, roboráló tulajdonsága benne van, illetve a birtokunkon megtalálható ehető virágok, így például az ibolyától az orgonáig, a rózsaszirom, a körömvirág, a levendula, tehát minden, ami ehető és fogyasztható, és ennek az összes jótékony hatásával. Tehát elsősorban ez a gyomorra és az emésztésre lesz jótékony.
0: Megint egy nagyon izgalmas kérdésbe kerültünk bele, tehát ez a probiotikum, amit most nagyon divatos, hogy mindenki ezt akar enni, egy probiotikumot, tehát ez ehelyett van?
1: Ez nem probiotikum, ez inkább csak segítség az emésztésnek abban, hogy könnyebben feldolgozza a tápanyagokat, vagy meghozza akár az étvágyat, vagy javítsa a gyomorállapotát, tehát inkább ez a funkciója.
0: Milyen íze van ennek a készítménynek, és milyen kiszerelésbe lehet hozzájutni?
1: 25 g-os mindegyik teakeverékünk, és hát a finom alma íz az elsődleges, de mellette ezek a gyümölcsös, virágos jegyek dominálnak, és gyönyörű szép színe is van.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a gyógyteáról tartott információkat, és akkor arról szeretnék még érdeklődni, hogy akit érdekelne az, hogy ez az időskori embereknek, illetve gyerekeknek a folyadékbevitelnek a növeléséjén, ez a szárazanyag tartalmú gyógynövénykeveréket, hol tudják utolérni?
1: Ezt a keverékünket tavasztündér keveréknek neveztem el, és a www.sudarbirtok.hu oldalunkon érhető el saját webáruházunkban, illetve országosan több mint 60 viszonteladó partnerünknél.
0: Tehát a sudarbirtok.hu,
1: igen.
0: sudarbirtok.hu, ezt az oldalt kell keresni. Egy pillanatra még visszatérnék egy kérdéssel a folyadékpótlás, időskori folyadékpótlás. Miért fontos ez az időskori folyadékpótlás, és mennyivel fogyaszt kevesebbet egy 75-80 éves ember, mint egy 35-40 éves?
1: Szerintem jóval kevesebbet, tehát akár napi egy literrel is kevesebbet fogyaszthat, ugyanis saját tapasztalatom szerint az idősebbek nem érzik a szomjúságot már, kevésbé tudnak arra figyelni, hogy ők szomjasak, és pont ezért kell őket segíteni, hogy legyen előttük egy olyan elkészítette a keverék, amit napközben tudnak kortyolni. Tehát, hogy ne felejtsék el a folyadékbevitelt.
0: Te a keverék és a kortyolásról beszéltünk, de az előbb a száraz anyag, hogy kanállal kell enni. Tehát attól, hogy én kanállal megeszek egy valamilyen te a keveréket, mitől lesz nekem nagyobb a folyadék szinten?
1: Előtte megcsinálom teának, és utána kikanalazom az accot. Tehát így alkalmazzuk a kettőt együtt. És így viszünk be a folyadékot.
0: Most akkor arról beszélünk, hogy a almaszíromnak elkészített szárítmány hozzá van rakva különböző gyógynövények. Ebből csinálok én egy forrázatot, és ezt a forrázat után a zattot tulajdonképpen megeszem. Na most hát ennek van egy olyan jó gyógyhatása is, hogy a vékony bélben lévő bélbolyókat szépen simogatja és karban tartja. Ez igaz, vagy ez egy városi legenda?
1: Így van, az alma egy reguláló növényünk. Mindenfajta bél problémára nagyon alkalmas, és javaslom is a rendszeres fogyasztását.
0: Mi a fő termékcsaládjuk, amit tud javasolni a hallgatóknak?
1: Sokak kedvence a kakukkfűszirupunk, ami egy köptetőként funkcionáló, tulajdonképpen élelmiszer, de mondhatnám gyógyhatású készítménynek is. Nagyon jól csillapítja a megfázás minden tünetét, az ordugulástól a köhögésig.
0: Itt említette a szirupot, a készítmény cukrot tartalmaz? Vagy
1: ez cukrot tartalmaz, igen. Mivel forrázni kell a kakukkfüvet ahhoz, hogy kioldódjanak a hatóanyagok, ezért nem tudjuk mézbe tenni. A mézben sokkal kevésbé oldódik ki a kakukkfűnek az értékes anyagai.
0: Saját párlóüzemmel rendelkeznek? Ez minden saját?
1: Nem, bérpárlóüzemünk van, illetve bérpároltatunk, de az összes többi tevékenységet azt mi magunk végezzük.
0: Ez pontosabban?
1: A termesztés, a szárítás, a feldolgozás, a csomagolás és az értékesítés mind saját kézben van.
0: A termesztés, egy pillanatra visszatérnék, hogy palántákat, vagy hogyan történik ezeknek a gyógynövényeknek a szaporítása?
1: Saját vetőmaggal dolgozunk, tehát mindig visszafogjuk az évben a vetőmagjainkat. Igyekszünk nem vásárolni vetőmagot, és a saját visszafogott magot vetjük el, abból készítünk kis fóliaházunkban palántát, és azokat telepítjük ki a birtokra.
0: Egészen fantasztikus. Naponta hány órát tetszik dolgozni?
1: Nagyon sokat, 12-14 órát.
0: A hány gyerek mellett?
1: 4.
0: Gratulálok. A termékeik. Pontosabban hányféle terméket dolgoztak ki, és ez minden a saját ötlete?
1: Közel 50 féle termékünk van most már, és igen, minden a saját ötlet. Mindegyik termék úgy született, hogy valakinek a környezetemből igénye volt valamilyen gyógyhatású szerre, és addig kísérleteztem, amíg ebből aztán termék nem lett, és széles körben el nem terjedt.
0: Hát most egy olyan kérdést tennék fel, nem egyeztettünk a felvétel előtt, de a környezetemben nagyon sok embert érintő kérdés, rákos betegség.
1: Ez az én szűk környezetemben is sajnos jelen van, és nagyon nehéz a küzdelem ellene. Mindenképpen a megelőzésre kell fókuszálnunk. Életmód, élelmiszerek, gondolkodásmód, egészséges lélek, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük a megbetegedést.
0: Rákos megbetegedések megelőzésére mi az, amit tud javasolni a kedves hallgatóknak?
1: Én javaslom a gyógygombafélék használatát, fogyasztását. Nagyon jó kutatási eredmények vannak már ezekkel, illetve nagyon sok olyan adaptogén gyógynövényünk van, ami szintén fogyasztható. Magyarországon viszonylag könnyen elérhető például a Szent Bazsalikomnak hívott más néven túlszi gyógynövény, ez hasonlít a bazsalikomhoz, hasonlóan könnyen termeszthető akár egy balkon ládában is. Tehát most már elérhetőek olyan gyógynövények is, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségünket megőrizzük.
0: Itt említette a balkonládát, tehát hogyha valaki önöket megkereső weboldalukon keresztül, ami a sugarbirtok.hu, akkor hozzá tud jutni ilyen gyógynövényeknek a magjához?
1: Igen, vannak vetőmagok, amelyeket forgalmazunk, csak a saját vetőmagjainkat árusítjuk, és minden éven annyi vetőmagot fogunk vissza, amennyi nekünk is elég, illetve amennyiből tudunk másnak is biztosítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez egy fantasztikus jó információ volt. Még egy gondolatot a diszlexiás, illetve a személyiségzavaros gyerekekre. Mi az, amit tud javasolni? Milyen tea keveréket?
1: A rozmaringot javaslom, elsősorban, és a rozmaringot lehet kiegészíteni mentával, ami a kettőnek a kombinációja egy nagyon jó kis hatóanyag tartalmú tea készíthető belőle.
0: Tehát itt tea forrázatról beszélünk?
1: Igen, tea. Te a keverék.
0: És akkor ezt mivel tudja ízesíteni a nagymama vagy a szülő a gyereknek? És...
1: Én asszal gyümölcsel szoktam javasolni, de természetesen bármilyen megszokott ízesítőt rakhatunk bele, akár mézet.
0: Ez egy nagyon érdekes gondolat, az asszal gyümölcs, mert akkor például az asszal gyümölcsben lévő rostanyag is belekerül a szervezetbe, és az asszal gyümölcs is tartalmaz valamilyen hatóanyagokat. Például a szilvának a bőrén lévő stearinok akkor bekerülnek a szervezetbe?
1: Így van. A szilva, a megy, az áfonya, ezek mind kiváló hatásfokkal nem csak ízesítenek, hanem tulajdonképpen gyógyhatásuk is van.
0: Műsoron kívül említette az oktatást. Mit jelent ez önöknél az oktatás? Hogy akár egy csoport oda mehet önökhöz egyeztetett időben, mondjuk egy nyugdíjas kör például, körbevezetik a birtokon, megmutatják nekik, hogy hogy néz ki egy ilyen oktatás.
1: Így van, a gyerekkortól várunk csoportokat, tehát már iskolásokat is fogadunk első osztályos kortól, elsősorban én osztálykirándulás jelleggel, illetve természetesen felnőtt csoportoknak is vannak programjaink. Mindig van egy külső helyszíni bejárás, ahol megkóstolhatják az éppen érő növényeket, olyan növényekkel is megismerkedhetnek, amikkel nem biztos, hogy a mindennapokban találkoznak, megnézhetik, hogy ezeket hogy termesztjük, milyen technológiákat alkalmazunk, és akkor ezután a birtokbejárás után van egy kézműves foglalkozás, ahol el is készíthetik maguknak akár a tea vagy a fűszerkeveréket, amit haza is vihetnek.
0: Mik ezek a növények, amikkel nem nagyon lehet találkozni?
1: Például a porcsinrózsa, amit sokszor látunk az útszélén, de szerintem nagyon kevés ember fogyasztotta még. A csalánlevele is ehető, hogyha megfelelően tekerjük össze, és nem fogja megcsípni a nyelvünket. A pittypangszár, ami ugyan keserű, de nagyon-nagyon jótékony hatású a szervezetünkre. És erre a gyerekek felnőttek egyaránt vevők, hogy megkóstolják ezeket a különlegesebb ízeket, ezeket a nem szokványos, kissé kesernyésebb ízeket.
0: Tulajdonképpen az ehető gyógynövényekről beszélünk?
1: Így van.
0: Itt a környezetben elhíresült egy-két társaság, akik a erdőkbe, mezőkön felelhető gyógynövényeket, ehető gyógynövényeket ismertetik a résztvevőkkel. Akkor bátran lehet jelentkezni önöknél egy ilyen birtokbejárás és egy gyógynövénytúrát tartanak, hogy az erdőbe, mezőkben mik azok a növények, amiket meg lehet enni, és még gyógyhatásuk is van.
1: Így van, illetve megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket elfogyasztani. Melyik része elhető párolva vagy frissen, mihez javaslom a fogyasztását, milyen időszakban, kinek nem szabad fogyasztani ezeket. Tehát mindent részletesen elmondunk egy-egy növényről.
0: Az első világháború után, illetve alatt szabadultak ki gyógynövények arborétumból, hogy akkor mindenkinek be kellett vonulni katonának, senki nem tudott vigyázni semmire, és ekkor lépett ki a színre a kaukázusi medvetal, mint radikálisan mérgező növény. Ezt is be tudják mutatni esetleg, illetve tudnak promóciós anyagot adni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, akiket ez érdekel, hogy milyen olyan mérgező növények vannak, és ennek milyen közvetlen, illetve hosszú távú mellékhatásai vannak.
1: Így van, a medvetalp most az egyik legfelkapottabb növény ilyen szempontból, mert borzasztó agresszív a terjedése is, illetve olyan komoly sérüléseket, bőr sérüléseket okoz, amit nagyon nehéz aztán gyógyítani, kezelni. Úgyhogy mindenkinek fontos lenne ezeket a növényeket felismerés szintjén tudni meghatározni.
0: Mi van még, amire nagyon oda kell figyelni? medvetalpnak van egy növénye, illetve egy olyan növénye, amelyik nagyon hasonlít a medvetalpra, a harangvirág.
1: A harangvirág is, igen. A gyöngyvirág, a nadájtő, tehát nagyon sok olyan növényünk van, amit egyébként a gyógyászatban valamilyen szinten használunk, de mégis mérgező. És nagyon-nagyon fontos lenne ezeket megtanulni, hogy egy gyöngyvirágot ne keverjünk össze egy medvehagymával, hogy mik a fenológiai jellemzői a növénynek, hogy el tudjuk különíteni ezeket a növényeket egymástól. Erre is nagyon szívesen tudok képet, példát hozni a birtokon.
0: Mennyi ideig tart egy ilyen oktatás itt? Az oktatás itt, mint hogyha említette volna, hogy egyetemekkel is kapcsolatban vannak?
1: Igen, 4 egyetemmel vagyunk kapcsolatban. Itt a szakmai partnerség a fontos, a hallgatóknak a szakmai gyakorlatának a lebonyolításában veszünk részt. Ez általában 2-3 héttől 2-3 hónapig tart, tehát elég sok időt töltenek nálunk a hallgatók. Részben gyógynövényszakos hallgatók, részben élelmiszermérnök hallgatók jelentkeznek hozzánk gyakorlatra.
0: Ön tartja ezeket az előadásokat? Promóciós anyaggal, padok, szék, tábla?
1: Így van. Az üzemünkben tartom az előadást, hiszen ott van lehetőség arra, hogy kitegyük, kóstoljuk, megnézzük, kísérletezzünk velük, és bemutassuk az egész növénynek a hatásmechanizmusát. Ezek az oktatások egy-két órától akár egy egész napos időtartamig is terjedhetnek. Ugye ez függ attól, hogy gyerekekkel vagy felnőttekkel foglalkozunk. A gyerekeknek választható másfél-két órás alkalom is, a felnőtteknek pedig sokszor egy egész napos túra keretében mutatjuk be mindazt, amit tudunk, és adjuk át az ismereteket.
0: Ez egészen fantasztikus az oktatás, tehát van egy felső szintű oktatás, amit részesítenek, és van egy gyermekoktatás, illetve a gyermekekhez tartozó szülők, nagyszülőknek a oktatása. Mit csinálnak a felső oktatói, hallgatók egy ilyen oktatási program keretén belül?
1: A szakmai gyakorlatokon egyrészt megismerik mélyebben azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi termesztünk, illetve gyűjtünk. Széles képet fognak kapni arról, hogy ezt a tevékenységet ők a továbbiakban hogy alkalmazzák, hogyha ők gyógynövény szakértők lesznek, illetve a feldolgozás, a hatóanyag, a gyógynövényekkel való foglalkozások lehetőségét is meg tudják nálunk nézni, illetve bepillantást kaphatnak abba, hogy egy ilyen gyógynövényes birtok vállalkozás szinten hogy működik.
0: Gyermekek, nagyszülőknek milyen feladatok van, milyen oktatást tudnak?
1: Őket, a gyermekeket elsősorban a mese révén érjük el. Nagyon sok programunkat úgy fűzzük fel, hogy mivel a szigetközben élünk, ezért szigetközi népmesékkel mutatjuk be az egyes gyógynövényeknek a hatását, vagy az egyes élethelyzeteknek az egyes élethelyzetekből adódó feladatokat, és a kézműves foglalkozások mindenkit lekötnek, felnőtt egy gyereket egyaránt, hiszen saját maguk tudják előállítani azokat a finomságokat, amelyek nálunk teremnek.
0: Pontosabban mit jelent ez a kézműves foglalkozás? Hogy kicsit boncolgassuk ki ezt a kérdést.
1: Lehet nálunk fűszerkeveréket, fűszersót, különböző teakeverékeket elkészíteni, aztán van különböző naturkozmetikumos workshopunk, ahol otthon elkészíthető házi kencéket tudnak receptúrával együtt hazavinni, különböző gyógyhatású készítményeket állítunk elő. Tehát mindent, amit házi patikát készítünk, tehát minden, ami megtalálható a környezetünkben, a legegyszerűbb alapanyagokkal, és az a cél, hogy ezt otthon is bátran használják ezeket a termékeket.
0: Konyhai felhasználással kapcsolatos információk, tehát receptúrák, sült hús, leves.
1: Igen, mindenevők vagyunk, és ezért én is gyűjtöm a különlegesebb recepteket, a nagyszüleimét is, illetve minden egyéb olyat, amiben látok fantáziát. Nagy kísérletező vagyok, és ezt szívesen át is adom. Tehát egy-egy alap ételnek a megbolondításában nagyon jól kiegészítik a fűszerezés és az elkészítési módok változatossága.
0: Tehát akkor rendelkeznek egy fűszerkonyhával.
1: Igen.
0: És egy rendes konyhával, ahol sütni, főzni, kipróbálni lehet mindent?
1: Így van, az üzemünk alkalmas arra, hogy ott előállítsuk az ételeket is, illetve ezeket a workshopokat megtartsuk. Tehát ez a bázisunk.
0: Tehát akkor egy ilyen oktatás gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megérkezik a klientúra mondjuk reggel 8 és 9 óra között, ott megcsinálják a különböző fűszerkeverékeket, illetve eldöntik, hogy milyen ételeket fognak elkészíteni a birtokon megtalált ehető növényekből?
1: Így van, igen. Egy előre meghatározott tematika alapján, tehát ezeket mindig megbeszéljük, hogy kinek mire van igénye. Így, hogyha valaki húsmentesen szeretne, tehát húsmentes ételekkel szeretne ismerkedni, akkor arra is van lehetőség. Ha pedig mindenevő, akkor azt is be tudjuk mutatni, hogy lehet egy húst finoman elkészíteni különböző ízesítéssel.
0: Egészen fantasztikus. Hát összegezve, akkor az önöknek a termékei van a konyhai, van a szépészet, van az ehető gyógynövények, és mi van még?
1: Igen, körülbelül ezzel így lefedjük a palettát, amit a birtok által megtermett fűszerekből, gyógynövényekből elő tudunk állítani.
0: És ha valaki vagy valakik oktatásba akarnak részesülni, akkor bátran, nyugodtan keressenek rá a www.sudarbirtok.hu, és itt minden információ, amit itt elhangzott, azzal meg fognak tudni.
1: Így van, a workshopjaink is, az előadásaink is fent vannak a birtok oldalán, onnan lehet tájékozódni és regisztrálni az eseményeinkre.
0: Hát, kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár, úgyhogy még odaadnám egy pillanatra a mikrofont Zsókának, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy mindenki bátrabban fog nyúlni a gyógynövényekhez, hiszen ezekkel sokkal könnyebb lehet az életünk, és a legfontosabbnak a megelőzést tartom, tehát megelőzés szempontjából használjuk a gyógynövényeket, és aztán, ha pedig felüti a fejét a betegség, akkor pedig kifejezetten a gyógynövényes vonal a legjobb gyógymód.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 28-a, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige: 1 Mózes, 32. fejezet, 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hadhatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Lelki pásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelki pásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Szolgáló szeretet, tábori lelkész jelenlét és egyházi jelképek a zsinat második napján. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött május 21-én a református egyház zsinatának Második Balatonszárszói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves református szeretetszolgálatért való hálaadás, a protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjazottjairól is. A nap végén a zsinat második olvasatban elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. Május 23-án, pünkösd előtti szombaton, a Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát volt, a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmakat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek.
1: Kulturális programajánló.
2: Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az országos rabbi képző zsidó egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidózenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor, az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Deáktéri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap, Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a deáktéri evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma jön a hideg front, de majd visszatér a száraz idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. A hétvégén ismét melegebb lesz, ám nedvesebb és labilisabb légtömeg érkezik fölénk. Ezért növekszik a záporok, zivatarok valószínűsége.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

что чужому счастью рада, когда любишь.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az éhezés világnapja. Az éhezés minden földrészen jelen van napjainkban is. Erre hívja fel az emberek figyelmét ez az ünnep május 28-án. Az ENSZ Millenniumi Project éhezés munkacsoportja felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen nagy a szegénység, és ennek következményeként az éhezők száma. A világon élők 1/8 ma is éhezik. Az éhség több áldozatot szed, mint az éjc, a malária és a tuberkulózis együttvéve. Több millió nő, férfi és gyermek hal meg évente az éhezés miatt. Még ma is vannak emberek, kiknek napi $1 sem jut élelmiszerre. Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a tény Afrikára és Ázsiára korlátozódhat, mégis egyes felmérések szerint Amerikában is 40-50 ezer ember éhezik naponta. Létezik mennyiségi és minőségi éhezés, amely alól hazánk sem kivétel. Ezért ezen az ünnepen arra buzdítanak mindenkit, hogy támogatásával tegye meg a segítségnyújtást. Nyári csodák a Zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a következők. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely 2 hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a Zsidó Kulturális Napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a Zsidó Kulturális Napokat és utcafesztivált Debrecenben 2 vasárnapig, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Első tanulmány. A lélek és az ige. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az első negyedben egy nagyon fontos témával kezdünk, a Szentlélekkel fogunk foglalkozni. A Szentlélek a Szent Háromság nagy ismeretlenje. Nem azért, mert olyan ritkán van köztünk, hanem mert mindig velünk van, és Jézus elküldte maga helyett helyettesként a Szent Lelket, a vigasztalót, a közbenjárót, aki közbenjár érettünk újra és újra, és az ő megismerése tulajdonképpen önmagunk megismerése, és nem csak az Isten megismerése, hogy a mi Isten képűségünket megismerjük igazán, ehhez szükséges az, hogy a Szentlélek személyével hangsúlyosan foglalkozunk. És ezért én nagyon boldog vagyok, hogy ebben a negyedben ilyeneket fogunk tanulni, hogy a Szentlélek és az ige, erről fogunk ma tanulni, azután a Szentlélek a színfalak mögötti munkálkodásáról, Isten voltáról, személyéről, a keresztség és a Szentlélek összefüggéséről, a szent életről, a lélek gyümölcséről, a lélek ajándékáról, a Szentlélek és az egyház összefüggéséről, az ige és az imádságban hogy van jelen a Szentlélek, azután beszélünk a Szentlélek megszomorításáról, a Szentlélek munkájával való szembeállásról, és a Szentlélek általános munkájáról ebben a világban. Egy körképet kapunk a Bibliának erről a nagyon fontos tanításáról, és erre hívom szeretettel az én kedves testvéreimet, rádióhallgatókat, tévé előtt ülőket, bárkit, aki követni szeretne bennünket, és ebben a jelképes családban részt akar venni, az ige tanulmányozásban. Erre időt szeretne fordítani, mire mindenkit biztatok, mert a léleknek is szüksége van kenyérre, nem csak az emberi testnek. A mai alkalommal, hogy említettem, a lélek és az ige kérdésével foglalkozunk, egy bevezető igénk van, és ezt kérem, hogy Tóth Erzsike olvassa el nékünk.
2: A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Igen, köszönöm szépen. Miért olvasunk a teljes írásról, amikor Isten ihletéséről beszélünk? Mert ez a Szentléleknek az egyik legfontosabb munkája, és valamit el kell mondani. Isten végtelen, én véges vagyok. A véges nem tudja megérteni a végtelent. Csak úgy, hogyha a végtelen átlépi ezt a határt, és egész egyszerűen belép a mi téridői világunkba, ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak, és ott elkezd beszélni, cselekedni a mi életünkben, hogy ebből a beszédből, cselekedből megismerjük őt. Tivadar, parancsolj!
3: Igen, én is ehhez szeretnék hozzászólni, hogy nagyon sokan azt mondják az emberek, hogy ugyan már a Bibliát is emberek írták. És hát tulajdonképpen igazuk van, mert hát embereket használt fel Isten arra, hogy leírják a Bibliában lévő dolgokat, nem is akármilyen embereket egyébként, de a Szentlélek ihletése alatt tették mindezt. Tehát nem maguktól, vagy nem olyan módon, hogy gondoltak egyet, és akkor írtak valamit, hanem amikor Isten megihlette őket, azokat a dolgokat írták le, méghozzá nem úgy, hogy Isten diktálta volna, mint mondjuk egy igazgató a titkárnőjének diktálja, hogy na, most akkor ezt írjad, hanem lélekben vele volt, megihlette, és leírta mindazokat, amire Isten indította.
1: Igen, köszönöm szépen. Lényegében ez a folyamat, kinyilatkoztatás folyamata, hogy Isten belép a téridői világba, és ott elkezd szólni és cselekedni. Ez tulajdonképpen az egész kereszténységnek, de nem csak a kereszténységnek, mert a zsidóságot is belevehetjük az Ószövetség oldaláról nézve, az Istennek a belépése az emberi történelembe. És lényegében ezt nevezzük prófétának. A proféta nem olyan ember, aki a világ végén ül és lógatja a lábát, és valami ködös dolgokat beszél a jövőről, hanem a proféta az az ember, aki Isten szócsöve ebben a világban, elkezd beszélni Isten nevében, és Isten nevében akar mondani valamit az embereknek. Éppen ezért ha az első leckére térünk, a kérdésre térünk, majd erről fogunk beszélni, és ezért kérem, hogy még előtte Gyula akar valamit mondani, és Marika akar valamit mondani.
4: Éppen ettől hiteles a Szentírás, hogy emberek írták. Mert meg ellentétesen is mondhatnák, hogy hát hol van az az Isten, aki? Hát nincs közöttünk. Tehát teológián éppen ezt tanított a Szigeti testvér, hogy attól hiteles, hogy emberek írták, és a Szentírás a legobjektívebb könyv, mert nem palástol el semmit, és mindent, ami kell az üdvösségünkhez, azt megíratja az embereken keresztül és a Szentlélek ihletése által.
1: Marika, parancsolj.
5: És az a célja Istennek ezzel a könyvvel, ezzel az igével, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a jó Isten nekünk útmutatóul adta az igéket, hogy ne tévejegjünk el, hanem Isten emberevé tudjunk válni.
1: Köszönöm szépen. Akkor nézzük ezt a prófétai oldalt egy kicsit tovább, a vasárnapi résznél, a Szentlélek és a kinyilatkoztatás részénél. Péter második levele első fejezet 19-21. verséig van. Még egyszer kérem, hogy Tóth Erzsike olvassa ezt.
2: És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
1: Ez egy nagyon fontos ige a proféták szempontjából. Rögtön adom a szót a következőkért. Nem fantáziálni kell a jövőről a proféciák alapján, hogy lesz, meg mint lesz. Szóval ez nem műszaki leírása a jövőnek, hanem itt elmondja azt, hogy ez az igenbiztos profétai beszéd az olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, és olyan valami, ami eligazít bennünket a mindennapi életben. Hogyha én nem tudom megmondani, hogy egy proféta ige hogy igazít el, akkor a prófétai beszéd nem szól nekem, vagy nem mond nekem semmit. Marian, azután Tivadar.
6: A kinyilatkoztatásról egy-két definíciót itt találtam. Az egyik ugye, amiről beszéltünk is, hogy Isten közli akaratát az emberekkel, ez van a Halecke könyvünkben. A Magyar Katolikus Lexikonban így definiálja, hogy Isten tevékenysége, amely az Atya a Fiú által a Szentlélekben megnyitja az utat az ember előtt, a természet fölötti igazságok megismerésére és az isteni életre. És van még egy 1862-es magyar nyelvi szótárunk, amelyben úgy fogalmaz, hogy oly tanoknak kijelentése, melyeket az emberi ész föllelni nem képes. Egy kicsit régies a nyelvezete, de rendkívül sokat mondó, és tulajdonképpen mindegyik megállja a helyét, nyugodtan mondhatjuk azt, és igaz. Egy dolgot viszont le kell szögeznünk, még pedig azt, amit az előbb az Erzsike felolvasott a Péteri levélbe, hogy egy szó sem támad saját magyarázatból. Mindig az isteni ikletés, az Isten szent lelkének az ikletésére szólottak ezek az emberek, akik végül is az Istenek szent embereinek van elkönyvelve. És különféle módon nyilatkoztak meg, nyilván tudjuk a háttereket, hogy nem voltak egyformák, de mindamellett mégis nyomon beszéltek, és mégis egy arról a dologról beszéltek, jól lehet teljesen különbözőek voltak. Származásukat illetően különböző helyeken laktak, éltek, és különböző korban is éltek, és különböző korúak is voltak. És nagyon fontos és említésre méltó szerintem, amit most elmondanék nektek, mert Ellen White nagyon jól fogalmaz, hogy nem szabad, hogy úgy közelítsünk az Isten szent lelkének a kinyilatkoztatott igéjéhez, hogy teljesen ilyen nagyon bölcsen és magabiztosan, hanem szent félelemmel és alázattal, és a bűneinknek a tudatában kell tanulmányoznunk az Istennek az igéjét, mert azt mondja Ellen White a szemelvények gyűjteményében, hogy nem az Istennek a jelenlétét, illetve a mindenható létét szeretnénk tudományosan bizonyítani, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hanem olyan tudásra szeretnénk szerteni, amit az Isten nekünk megadott, és azt szeretné, hogyha őt jobban megismernénk. Tehát nem szabad, hogy forszírozzuk, és nem szabad, hogy olyan dolgokat próbáljunk meg elképzelni, vagy feltételezni róla, amit ő nekünk nem nyilatkoztatott ki, és azzal tulajdonképpen nem is szabad, hogy foglalkozunk és visszaéljünk ezzel.
1: Köszönöm, István parancsán.
7: Tulajdonképpen ezt a kinyilatkoztatást nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor ezt úgy mondhatnák, hogy tulajdonképpen az a folyamat, amikor Isten közde akarátát az emberekkel. Most ennek két ága van, vagy lelepleződöm valamibe, vagy pedig megbizonyosodom, vagy felfedezek valamit. Ez mind a két ága ennek a folyamatnak.
1: Igen, tessék parancsolj, Tibor.
8: Én azt hiszem, hogy talán egy egyszerű képpel tudok megvilágítani valamit erről az ihletettség állapotról. Van a világon valami egészen naturálisan természetes dolog, homok, kvarchomok. És hogyha valaki ránéz, hát a kvarchomokkal sok mindent kezdeni, úgy azon kívül, hogy mászkál az ember rajta alkalomattán a parton, nehéz. De ha megfelelő reakció lép föl, akkor egyszer csak üveg lesz belőle, esetleg kristálytiszta tükör lesz belőle, amin egészen másképp látszanak a dolgok. Ezt a kvarchomok nem maga csinálja, ez reakció kérdése. És ugyanezt teszi Isten, az egyszerű emberi lelket ragadja meg, és valami különös reakcióba hozva jön rajta át a kijelentés, és egyszer csak kristálytisztán világosan értünk meg valamit. De ez nem a homok, hanem az a reakció következménye. Én azt hiszem, hogy én így értem, hogy mit is jelent ez.
1: Gyula és Tivadar.
4: Szigeti Jenő testvér szeretném idézni azt, hogy a Szentírás olyan, mint a fogaskerék. Tehát összeillik, összefügg egymással, és hát a Marianhoz csatlakozva, tehát itt teljesen harmónia van. Tehát ha a teljes Szentírást vizsgáljuk, akkor tökéletes harmóniát tapasztalunk. Eltérő időkben, korokban és eltérő személyek írják, és mégis teljesen harmonikus minden.
1: Tivadar.
3: Érdekes, hogy általában minden világvallásnak van valamilyen szent könyve. Egyszer találkoztam egy ismerősömmel, aki egy ugye másik világvallás tanait követte, és azzal dicsekedett, hogy az ő szent könyvük olyan könyv, hogy ezt senki nem érti szinte, csak nagyon-nagyon kevesen kiválasztottak. És akkor én mosolyogtam, és mondtam neki, hogy hát a Bibliát meg a legegyszerűbb ember is megértheti, mert hogy Isten olyan nyelven írta le, hogy érthető ez a kinyilatkoztatás. És azért érdekes ez, mert az Isten megtehette volna azt is, hogy mondjuk angyalok nyelvén leírja, hogy egy ilyen különleges könyvünk legyen a könyvespolcon, hogy na, ezt úgyse értem. De nem ez a célja Istennek a Bibliával, hanem az, hogy megértsük és útmutatást adjon.
1: Aztán majd.
5: Én azt hiszem, azzal kezdődik, hogy nyúlunk a Bibliához. Hogy ez egy könyvtörténetekkel, meg szép versekkel, énekekkel, régen elmúlt eseményeket fölidézve, vagy úgy forgatjuk a könyvet, hogy ez Istennek a nekünk küldött üzenete. Ezen múlik minden, hogy el tud-e a Szentlélek bennünk is fordítani dolgokat, hogy értelmesen tudjuk olvasni az igéket.
1: Anikó?
9: Tivadarhoz szeretnék egy pillanatra kapcsolódni. Egyetértek azzal, hogy a Szentírást a legegyszerűbb ember is megérti, de ezzel egy időben a legműveltebb és legokosabb embernek is mindig hoz újat, és mindig mond újat. Szerintem ez az egyik legcsodálatosabb benne, és én is már kisgyerekkorom óta naponta olvasom, és sokszor rácsodálkozok egy-egy igére, hogy jaj, Uram, mennyire máshogy értem most, és mennyire máshogy látom most, és én nem láttam rosszul mondjuk 10 éves koromban sem, csak hozott az élet olyan élethelyzeteket, hogy egész más mélységeit értettem meg.
1: Köszönöm szépen. Most az ihletés kérdéséről beszéljünk, és Dénest kérem, hogy olvasson 2 igét. Amit egyiket már olvastuk a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 10. verset, de majd még egyszer elolvassuk, azért, hogy ez bennünk maradjon, mert ez a fő, de először a Mózes 5. könyvéből a 18. fejezet 18. versét olvassad.
10: Prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.
1: És Most olvasd mindjárt a Timóteus második levél, harmadik fejezet, 16. verset.
10: A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Igen, ebben benne van a Szentírás haszna, illetve a proféták haszna, és benne van tulajdonképpen az ihletés fogalma. Az ihletés ez nem valami szent extázis, hanem az ihletés az, hogy Isten az emberen keresztül valamit mond. Az ember lesz az eszköz, és egyre figyeljünk. A Szentírás nem csak szó. Nagyon érdekes igének mondjuk. Mit is mondunk mi az igére, hogyha nyelvtanba beszélünk? Cselekvés, történés, létezést kifejező szó. Vagy létrehozó szó. Tehát az ige az a cselekvés is. Mert mondjuk nézzük Mózes életét, amire itt hivatkozik Mózes 5. könyve. Mózes nem írt könyvet. És mégis egész élete kinyilatkoztatás, nem? Mert az Isten felhasználta őt arra, hogy valamit elmondjon az ő életén keresztül mi nekünk. Mai napig is Mózes életéről sorozatokat lehet tartani, és újra elővesszük. Na ez a gondolatokhoz kérem, hogy István először, aztán Marian szóljon.
7: Ez a Mózes ige számomra két dolgot erősít meg. Az egyik az, hogy ezek az emberek nem maguk találták ki az üzeneteket, és a másik pedig az, hogy ők csak közvetítők voltak, és nem pedig a szerzők. Ez egy nagyon lényeges dolog. És hát, mivel a Szentlélek ihletett volt, tehát alapján az emberek írták le azokat, de sohasem emberek akaratából származott a profécia. Ez nagyon világosan mondja ez a Mózes és ige is.
1: Marian, parancsolj!
6: Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem verbális inspirációról van szó, tehát nem a szavak voltak ihletettek, hanem maguk az emberek, és pont az Isten megadta ezt a úgymond

0: mert a szemelvényekben, hogy az isteni elme és a szándék összefonódik az emberivel, és így lesz az emberi kijelentés Isten igéje. Nagyon szép gondolat. Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és szent lelki által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irányította a gondolataikat, mondani valójukat a kiválasztáskor. A kincset földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. Nagyon szép gondolat.
1: Igen. Bandi, parancsolj.
2: Én a hangsúlyt ráhelyezném arra, tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre. El szokott hangozni, hogy én hogy lehetek olyan tökéletes, mint az Isten. És az írás bizonyságot tesz arról, hogy erkölcsileg ugyanolyan tökéletes lehetek tetteimben, mint az Isten. Nem a hatalomban, hanem az én magatartásomban, hűségemben és az odaszánásomban az Istenhez. Ebben én tökéletes legyek. Jobbnál is látok ezt egyébként. Úgyhogy ez nem egy nagy kérés az Istentől, mert a Szentlélek mindenre képesít engem ahhoz, hogy én tökéletes legyek ő hozzá.
1: A Bibliában a tökéletesség nem egy abszolút tulajdonság. Vegyünk egy példát, hogyha én azt mondom, egy szárgyufa, és mondjuk egy csúcseszter kapat, hogy bonyolultabb gépet nem mondjak. Szárgyufa nagyon tökéletességi normája nagyon egyszerű. Hogyha véghúzom a doboz oldalán, meggyullad, nem törik el a pálcika, amin rajta van a gyújtófej, tökéletes a gyufa. Ezt erőkapatból hiányzik egy alátét, már nem tökéletes. Tehát Isten arra valóságra teremtett bennünket, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amivel ő megbíz. Ez a tökéletességnek az alapvető normája. Nézzük tovább ezt a gondolatsort, és menjünk tovább. Az, hogyha ez így van, akkor vajon a Szentírás megbízható-e? És a Szentírás megbízhatóságáról beszéljünk. Csepec Erzsikét kérem, hogy két szöveget megint, egy Zsoltár szöveget és egy új szövetségét János evangéliumából olvasson. 119. Zsoltár, 160. versét először, és utána János 17-17-et.
3: Ígéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. A másik ige. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.
1: Ebben benne van a maradandóság, és benne van az igazság szó, méghozzá az, hogy Jézus mondja, hogy ez az igazság megszentel. A megszentelés az nem büntelenséget jelent a Bibliában, ezt jól kell érteni. Megszentelés az odaszánást jelent. Tehát azt jelenti, hogy én Istenhez tartozóvá tesz az ige. Tehát az ige által vezetett emberek leszünk. Vagyis úgy is mondhatnám, hogy akkor, hogyha én Jézussal járok, akkor az ige úgy lesz igévé, hogy cselekvés, történés, létezést kifejező szóvá lesz az én életemben. Ez a két ige az, ami eligazít ebbe bennünket. Bandi, parancsolj, mondjad.
2: Hát a megbízhatóság, ha csak én volnék, tanúbizonyságot tehetek, hogy az írás igaz. Tudni, hány ember életét változtatta meg ez a Szentírás, és mennyi a példányszáma a világon belőle, ugye? Hány ember olvassa, és hány ember változott meg a Szentlélek által, a benne levő igazságok leírása által, ugye? Emberek írták ugyan, de nem ők találta ki, nem az ember talált ki benne semmit se. Mert az ember a bűn nem változtatta meg, de az Isten szent lelke viszont megváltoztatja. Ehhez pedig nekünk azért adta az írást, hogy hasznos a tanításra, ugye? Itt kezdődik a hasznossága a Szentírásnak, hogy engem tanít arra, hogy én Isten képű legyek újra, amit ő az Édenben elképzelt rólam.
1: Tehát a megbízhatóságnak a legfontosabb eszköze az, hogy a hatását érezem hasznos. Marian, parancsolj, aztán Gyula.
0: Ez a jelzet, igen, amiről szó volt már, Isten igazságosságáról beszél, de van még itt a Zsoltárok könyvében kettő ige. Az egyik az 50. Zsoltárban, amely így szól, az egek kijelentik az ő igazságát, és egy másik ige, a 97. Zsoltárban ugyanezt mondja, az egek hirdetik az ő igazságát. Nagyon szép ez a megszemélyesítés, mert ha valaki felnéz az égre, akkor tulajdonképpen mindenki ugyanazt az eget látja, nem? Tehát ezt végső soron, de fel kell tekinteni hozzá. A 111. Zsoltárban pedig van egy ige, ami így hangzik, hogy kezeinek cselekedet tettei hűség és igazság. Ugye a János 17:17-ben a te ígéd igazság, tehát alapvetően semmi másról nem ír a Szentírás, hanem Isten igazságosságáról, jóságáról, szeretetéről beszél, és Isten igéje megbízható, hiszen maga a Teremtő jelentette ki. Azt hiszem, hogy ez meglehetősen elég nagy érvés, és a kijelentést illetően megállja a helyét.

0: És azt mondja Ellen White, és ez nagyon fontos, ezt erre figyeljünk, hogy akik az alázatos engedelmesség útján járva betöltik a menny szándékát, egyre jobban megismerik Isten titkait. Viszont, és most egy súlyos mondat, ha az igazság elfogadása után sem mutatkoznak meg jellemünkön a szentség jelei, Jézus Krisztus tagadjuk meg. És eszembe jutott a szőlőtő példázata, hogyha ez történik, amit Ellen White mond, akkor tulajdonképpen ez ahhoz hasonló lesz, amikor ugye lemetsződik, és mint vadhajtás előbb-utóbb elszárad. Ha nem vagyunk az élet forrásával, az életadóval kapcsolatban, akkor ránk is ez a sors vár.
1: Tibor, aztán Gyulát kérem, majd adjátok ide.
2: Azt hiszem, hogy amikor megbízhatóságról van szó, akkor mindig azt kérdezi meg az ember, hogy hogyan látom a gyakorlatban működni. Rólam valószínűleg nem sokan tudjátok itt, de sok helyen elmondtam már, hogy egészen fiatal voltam még, amikor nagyon-nagyon-nagyon rossz pályára indult el az életem. Egy rettentő kisiklás, pedig nekem hívő szüleim voltak, minden nap hallgattam Isten igéjét, sőt azt is el kell, hogy mondjam nektek, hogy én beleszerelmesedtem Isten igéjébe, miután megtanultam olvasni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam. De nem úgy, mint Isten igéjét, hanem úgy, mint döbbenetesen érdekes könyvet. És új szövetségi, ószövetségi részeket. De eljött az életemben az a pillanat, amikor be kellett, hogy lássam, hogy ez így nem tud tovább működni. A hazugságaim, a tolvajságom, a káromkodásom, minden úgy a fejemre szakadt. És eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nincs tovább, meg kell változnom. És kiderült, hogy nincs hogyan megváltozni. Nem vagyok képes megváltozni. És akkor történt az, hogy eljutottam arra az elhatározásra, hogy öngyilkos leszek. Mert nincs kiút. És mivel világosan láttam, hogy nincs kiút, ezért úgy gondoltam, hogy ez lenne a legegyszerűbb. Csak ott volt Isten igéje, amit én sokszor hallottam, és teljesen többenetesen vívottam végig kisfiúként éjszakákat, tervezgetve a dolgokat, amíg el nem jutottam addig az imádságig, hogy Uram, az van a Szentírásban, hogy Te új szívet tudsz adni. Hát ez egy elképesztő kérés. Az ember tudja, hogy nincs ilyen, ugye a biológiai ember tudja, nincs olyan, hogy kap egy másik szívet, úgy hopsz, csak úgy. Most már azóta van némi transplantáció, de ugye a transplantáció az nem egy új szív, az egy másik. Az nagy különbség. Az nem fogja megváltoztatni az ember természetét. Itt viszont nekem arra volt szükségem, hogy valaki cseréljen ki engem. És amikor elmondtam ezt az imádságot, akkor nagyon hamar kiderült, hogy Isten meghallgatta az imádságot, és ami addig szórakozásom volt és kedvtelésem volt, az undort váltott ki belőlem, és menekülni kezdtem tőle. Hosszú idő volt, amíg Isten kihozott a dolgokból, de mégis megváltozott a szív. És amikor a Szentírás beszél arról, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, akkor nem a levegőbe beszél. Számomra egy óriási elégtétel belül tudni a Szentírás igazságát, mert én magam tudom, hogy Isten új életet adott nekem.
1: Köszönöm szépen, Gyula, aztán Tivadar,
3: és a címre szeretnék reagálni, a Szentlélek és a Szentírás megbízhatósága. A megbízhatóságot éppen a Szentlélek garantálja, Szentlélek a garancia, és amit a Tibor testvér elmondott, az a garancia, hogy megváltoztatja az embert. Megváltoztatja a magatartást, és Jézushoz tudja vezetni.
4: Én is a megbízhatósága kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hiszen Sátán mindig ad olyan gondolatokat, mint ahogy a múlt negyed évben is tanultuk Jobbal kapcsolatban, hogy kérdéseket tesz fel, és akkor is hazudik. Tehát próbálja bennünk a kételkedés magvát elültetni, hogy vajon tényleg megbízható a Szentírás. És az jut eszembe, hogy ha nem a Szentlélek ihlette volna a Szentírás szavait, illetve a szerzőket, hanem mondjuk nekem kellett volna írnom, mondjuk leülök, írok egy Szentírást, akkor én biztos, hogy másképp írtam volna a Szentírást, mert annyi olyan történet van a Bibliában, amit legszívesebben kihagynék belőle. Mert úgy szégyellem, hogy na hát ez a nagy ember ilyen dolgot tett, inkább ezt kicsit másképp írnám. De benne van a Szentírásban éppen azért, hogy nekünk is reménységünk legyen, hogy mi is emberek vagyunk, akik hibázunk, akik bűnöket követünk el, de Isten kegyelme ki tud emelni bennünket ezekből a bűnökből. És épp ezért íratta le a Szentlélek ezeket a történeteket a Szentírásba, és éppen ezért megbízható a számomra, hogy leíratta.
1: Köszönöm szépen.
5: Nagyon röviden egy egészen más oldalról közelíteném meg ezt a témát. Egy kicsit a matematika területére szeretném, ha gondolatba eleveznénk, mégpedig annak is a valószínűség számítás részére. Azt mondjuk, hogy egy esetnek a valószínűsége, azt úgy határozzuk meg matematikailag, hogy a kedvező esetek számát el kell osztanunk az összes esetek számával. Ez tényleg így van képletileg. Na most nemrég voltunk karácsonyon túl. Gondoljuk csak bele, hogy Isten előre hány emberen keresztül megmondta, hogy hogy fognak történni az események. Évszázadok teltek el, amik szóltak a proféciák, ezeket úgy hívjuk, és minden pontosan úgy történt. Ennek nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége matematikailag is, hogyha ezt valakik úgy kitalálták volna. Ez az egyik oldal az ihletettségre, de nekem van egy másik bizonyítékom is, vagyis ami engem megerősít. Bizonyára voltatok már olyan élethelyzetben, amikor nagyon-nagyon nehéz volt. Például szerettünket kísértük kórházba. Velem ez megtörtént, és én nagyon felkészült voltam, úgymond. A táskám tele volt mindenféle újsággal, írománnyal, mert tudtam, hogy nagyon-nagyon hosszú vizsgálatok lesznek. És egy idő után rájöttem, hogy egyetlen egy dolgot vettem elő, és egyetlen egy dolgot tudtam olvasni, és az a Biblia volt. Mert annyira kritikus volt a helyzet, hogy nem érdekelt engem semmi, csak az, hogy mit mond Isten, és nyugalmat kaptam. És ezt nem tudja ember megadni, ezt csak Isten szent lelke tudja megadni.
1: És hogy hogyan ezt a korintusi első levél második fejezetéből olvas el Tóth Erzsike, mert ez a gondolatsor itt folytatódik tovább.
6: Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.
1: Köszönöm szépen. Ez az ige egy nagyon érdekes dolgot mond. Az ihletés nem csak azt jelenti, hogy voltak egyszer régen prófétai szellemi írók, akik leírták azt, amit Isten üzen, hanem azt is jelenti, hogy ez az Isten üzenet, hogyha a lelki módon gondolkodom, tehát a Szentlélek befolyása alatt gondolkodom, akkor érthetővé lesz az én számomra. Az ihletés legalább három lépcsőjű. Egyrészt, amikor téri idői világba belép az Isten és cselekszik. Utána akkor van, amikor ezt a cselekedetet valaki leírja, hogy én is tudjam, tehát az az ember, aki leírja azt az evangéliumot, vagy levelet, vagy azt az proféta íratot, vagy ószövetség íratot, ami ránk maradt. De itt még nincs vége a folyamatnak. Akkor is a Szentlélek cselekszik, amikor én ráhangolódok, és egyszerre nekem mond ez az ige valamit. Azt hiszem, hogy mindjártnak volt ilyen élménye, hogy megszólított az ige. Olyan ige, amit kívülről tudok talán gyerekkorom óta, te is elmondtad Tibor, hogy gyerekkorod óta tudtad ezt az igét, de az élet egy kritikus pontján a Szentlélek most közös nevezőre hoz avval az igével. Tehát anyanyelvi szinten, hogy így mondjam, érted ezt az igét. És ezt a három lépést, ezt mindig látni kell, hogy Isten cselekszik, Isten ezt rögzíti, leírja, kommunikál velünk, és ezt élővé teszi a mi életünkben. Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Ha tovább lépünk most viszont, akkor nézzük meg, hogy ebben a hármas folyamatban mi a Szentléleknek a szerepe, és Ildit kérem, hogy két igét olvasson János evangéliumából, egyrészt az 5. fejezet 39. versét, majd pedig a 7. fejezet 37-től 39. versig terjedő szakaszát.
7: Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot.
8: Az ünnep utolsó
7: utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
1: Igen. Eddig az a két érdekes ige, és azt hiszem, most itt is lesz miről beszélgetni ezzel az igével kapcsolatban. Az első igéhez csak annyit vitaindítóul hadd mondjak, hogy mi ezt sokszor csak félig szoktuk ide, de teljes írás Istentől ihletett, és azóta azt mondja, ti azért kutassátok az írásokat, de ez tulajdonképpen nem éppen egy elismerő mondat a farizeusok felé, mert azt hiszitek, hogy ezekben van az örök életetek, pedig ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát, hogyha én nem a Szentlélek által kutatom az igét, lehet, hogy akkor a tudója vagyok az igének, megint a Tibor tapasztalatához hadd térjek vissza. Teljes gyerekkorod óta én is úgy voltam, én is hasonló módon mentem át. Gyerekkorunk óta tudtuk az igét, itt a szürke állományban el voltak raktározva az igék, talán kívülről is tudtuk, meg tudom én, gyülekezetben elmondották velünk az igét, minden, de egyszer csak belülről értettük meg. Tivadar, parancsolj!
4: Ugye felvetődik a kérdés az igéből, hogy vajon milyen a hozzáállásom Isten igéhez, miért kutatom azt, vagy miért olvasom a Bibliát. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ó, nekem van Bibliám. Hát igaz, hogy ott van a polcon, és le se veszi, de van Bibliám. Ugye főleg a magyar nemzet, a keresztény nemzet, de ez kevés, hogy ott van a polcon a Biblia, ugye? Olvasni kell, és nem is akárhogyan kell olvasni. Hogyha meg akarom érteni, akkor, amit mondtál is, rá kell hangolódnom a Szentléleknek a hullámhosszára, mert egyébként nem fogom megérteni. Én is hadd mondjak csak egy nagyon röviden egy gyerekkori tapasztalatot, mikor ugye még abban a korban nőttem fel, amikor bizonyos rádiókat nem volt szabad hallgatni, és ezért próbálták zavarni minden módon, és én csak azt hallottam, hogy apukám próbálja befogni és hallgatni, de sistergett nagyon erősen, és alig lehetett hallani. És én úgy gondolom, hogy a mai ember is ilyen, hogyha nem tud ráhangolódni Isten szent lelkére, akkor nem fogja megérteni a Bibliát, vagy csak valami nagyon-nagyon ködös dolgot próbál kihámozni belőle. Ha viszont behangoljuk magunkat, és Istennel a szent lélekkel kapcsolatba kerülünk, na akkor igazán van értelme kutatni a Szentírást, mert megértjük.
1: Igen, Marian, parancsolj.
0: A csütörtöki leckénkben az igék pontosan mindig arról szólnak, hogy az írások Jézusról tesznek bizonyságot olyan szinten, hogy az előre vetített proféciák, az ószövetségi proféciák szinte kivétel nélkül gyakorlatilag mindenre mutattak rá. És ugye azt olvashatjuk elég sok helyen, hogy azért születik meg, hogy a bűnös embert a bűn és a halál átkától megváltsa egyrészt. Másrészt pedig, hogy Jézusról, mint az élő vízek forrásáról beszélt önképpen a Szentírás, és a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetés pontosan erről nekem egyből ez jutott egyébként eszembe, előre a vízről beszél, amit végül is Jézus önmagáról elmond, hogyha aki hisz ő benne, és aki az ő beszédét úgymond issza, beveszi, az tulajdonképpen az élő víznek folyamai ömlenek abból. És ugye a Szentlélek elvezet bennünket minden igazság, és eszünkbe jutatja a megfelelő időben, hogy mi az, amit mondanunk kell, ugye ezt mondja Jézus. És ugye itt érthető meg az a mondata Jézusnak, amikor azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert hogyha én elmenjek, akkor eljön hozzátok a vigasztaló, a Szentlélek. És ugye ez nyilván Jézusnak a testet öltésében, a fizikai jelenlétének a módosított változatáról van szó, hiszen hogy egy helyben, egy időben csak egy helyen lehetett. A Szentlélek viszont ugye azt olvashatjuk, hogy egyszerre több időben és több helyen is jelen van, tehát ő igaziból nem volt helyhez kötve, ez ennek a megoldása. És ugye amikor eljön a Szentlélek, megfedi a bűnt, a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és ha majd eljön az igazság lelke, elvezérel titeket minden igazságra. És ugye a régi igazságokról is nagyon sokat olvashatunk, de a régi igazságok legalább annyira fontosak, mint az újak, és az új igazságok a régiek nélkül nem léteznek, ezt szoktad egyébként Jenő mondani, hogy ugye mindenképpen alapozni kell, és a régi igazságok azok rendkívül fontosak, és csak akkor tudjuk az új igazságokat megérteni, hogyha a régi igazságokat is megértettük már, és jelen vannak az élet, és gyakoroljuk.
1: Marika?
8: A kis füzetünkben van egy fontos gondolat, hogy az emberek elutasítják a Biblia világos kijelentéseit, mert saját torz magyarázataikat akarják követni. Egyéni büszkeségünk akadályozza a Szentírás igazságának önmagunkra való alkalmazását. Hogyan tanulhatunk meg mindent alárendelni Istennek?
1: Gyula, parancsol.
3: Én is egy rövid megjegyzést. Sok egymásnak ellentmondó vélemény nem abból ered, hogy a Biblia üzenete homályos volna, hanem az értelmezők vakságából és előítéleteiből adódik. Emberek elutasítják a Biblia világos kijelentéseit, mert saját torz magyarázatait akarják. Köszön. Ez a farizeusokra jellemző, amit fölolvastunk az ígér alapján.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Hadd áruljak el magamról valamit, én nagyon sokáig hegedültem. És mivel nagyon sokáig hegedültem, valami kis kapcsolat van köztem, meg a húr között, meg a vonó között, és ha valaki kipróbálja azt, hogy egy nagyon-nagyon jó márkájú hegedű húrt fölhúz egy deszkalapra, és megpróbálja hangzásra bírni, hát na valami egészen elképesztő vacak dolog az eredmény. Ha ez egy jó minőségű hangszernek a rezonáns felületére kerül, akkor gyönyörű hang lesz belőle. Na most pontosan ez az, amikor Isten átalakítja az ember lelkét, akkor egyszerre a Szentlélek megszólaltatja Isten igéjét, és akkor az megfelelő rezonáns környezetbe kerül, egyszer csak élő hang lesz belőle. Egyébként egy száraz pöttyenés, úgyhogy akkor inkább nyilat csinál belőle az ember, vagy íjat csinál belőle kisfiúként, mert többre lehet használni, mert nem lesz belőle semmi, de ezt. Viszont ezért van, hogy azt szoktuk mondani, hogy a Biblia fura könyv, kétszer nyílik. Mert egyszer, amikor az ember kinyitja, de ettől még csukva marad. A másik, amikor Isten lelke által az ember elkezdi magába fogadni Isten igéjét, de ezt nem tudja elvégezni az ember magától. Ezt Isten lelke végzi.
1: Így van. Hát itt van, hogy vagyunk a Bibliának egy nagyon-nagyon fontos megértésének a kapcsán. Új esztendő van. Kaptunk egy programot az új évre, hogy legyen ez a mi életünk Bibliájának az éve. Nemrég volt a kereszténységben egy Biblia év, és ez nagyon jó volt, hogy volt, mert ráhívta a figyelmet. De ha a Biblia csak ilyen egyszer kinyitott könyv lesz, és nem kétszer kinyitott könyv, akkor viszont nem érünk semmit. Összefoglalásként azért olvassuk el a leckének a végén, és Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalót, amelyik ezeket a gondolatokat megerősíti bennünk.
9: A Szentléleknek meghatározó szerepe van a Szent Háromságban. Ő az, aki őrködött a felett, hogy a Szentírás illetett szerzői Isten jóváhagyásával rendelkezzenek és végezzék szolgálatukat. Munkájának fontos része, hogy Isten igéjét, vagyis szavát és akaratát folyamatosan közvetítse az emberek felé. Tehát teljes mértékben a lélektől függünk a Szentírás megértése és elfogadása tekintetében, és ő segít lelkiségünk formálásában.
1: Köszönöm szépen. Lényegében ugye itt van, az a lényeges dolog, amit meg kellett ma tanulnunk. Hogyha végignézzük a Szentírást, akkor ez nem ember akaratából származott szó, Isten ihlette. De hogy az én életemben ihletett könyv legyen, ugyanannak a Szentléleknek kell dolgozni én bennem, aki annak idején a prófétákban dolgozott. Ezért mondtam, hogy Isten belépett a téridői világunkba, cselekedett, Istentől ihletett emberek ezt lejegyezték, és Isten ihlet engem, hogy én is szinkronba kerüljek azzal az isteni lélekkel, aki mindeneknek az alapja. Köszönöm a figyelmet, türelmet, és köszönöm azt, hogy velünk tartottak. Áldja meg az Isten ezeket a gondolatokat a mi szívünkben. Amen.
10: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szentlélek a színfalak mögött munkálkodik.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál első levele a korintusiakhoz. Harmadik rész.
2: A viszálykodás a lelki kiskorúság jele.
1: Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
2: Isten munkatársai egy alapra építenek.
1: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni. Mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva. Megfogja a bölcseket ravasságukban, aztán ez is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők. Minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
3: Mai szakasz, Korintusi első levél, harmadik rész. A megosztott gyülekezet olyan, mint a méreg. Az ilyen megosztottságok a testi természet jelzői, és nem Isten szent lelkének jelenlétét tükrözik. Pál apostol elismeri, hogy minden gyülekezeti tag növekedésben van. A megosztott gyülekezetet tejjel kell táplálni, és nem kemény eledellel. Minden szűklátókörűség az ember testi természetének a gyümölcse. Ellen White is élete folyamán óvott az ilyen állapottól. Szerinte a kritizáló lelkület nagy károkat okoz a gyülekezeten belül. Ami még ennél is rosszabb, hogy az ilyen szélsőséges magatartás meggátolja azt, hogy az igazság eljusson mindenkihez. Az adventistáknak semmiképpen sem kell mások lelkiismeretének lenniük. Aki maga követ el helytelenségeket, az gyanúsít mást ugyanezekkel. Azzal próbálja elrejteni vagy mentegetni a szívében rejtőző gonoszságot, hogy vádaskodva mutogat másra, hiszen az ember bűn által ismerte meg a rosszat. Az első emberpár, alig hogy bűnbe esett, már is egymást vádolta. Az emberi természet azonnal erre adja magát, amikor nem Krisztus kegyelme vezeti. Az egyház mindenek fölött Istené. Ez az, amit az apostol világossá tesz, mikor arra emlékeztet, hogy Isten adja a növekedést. Minden dicsőség Istené, de amikor a dolgok nem működnek, személyesen kell felelősséget vállalnunk magunkért, és nem kell megpróbálnunk másokat helyreigazítani. Végül mindenik a maga jutalmát veszi, a maga munkája szerint, írja az apostol a 8. versben. Befejezésül Pál az épület hasonlatát alkalmazza. Ami a leginkább számít, az az, hogy más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Minden gyülekezeti széthúzásnak egy a magyarázata, Jézus hiánya. Ez az alap, és ez az, ahogyan minden ember megpróbáltatik. Végkövetkeztetésként Pál ezt kérdezi: nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Miközben sokan ezt a szöveget az egészséges életmóddal hozzák kapcsolatba, a valódi összefüggés Jézus központi szerepe a hívő ember életében. Amikor tényleg meglátjuk Jézust, minden más csak hiánynak bizonyul. Semmink sincs, amivel kérkedhetnénk. Semmi lelki előnyt nem igényelhetünk magunknak, mivel mindnyájan a Jézus Krisztuséi vagyunk.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: kedves tettek és szavak az egészségért.
1: Épp testben, épp lélek. A kedves szavak olyanok, mint a lépes méz, édesek a léleknek, és egészség a csontoknak. Példabeszédek 16-24. Gondolatok az ígéről. A kedves, vidám, bátorító szavak hatásosabbak, mint a legjobb orvosság, mert bátorságot nyújtanak a csüggett, kétségbe esett szívnek. Az a boldogság és napfény, amelyet kedves tetteink és bátorító szavaink által viszünk a családba, tízszeresen megtérül. A fény gondoljon arra, hogy a gyermekek nevelésének terhe nagyrészt az édesanyán nyugszik. Sokat fáradozik a kicsinyek jellemének formálásáért. Ez ébressze fel a férj leggyöngédebb érzéseit, és gyengétsége által könnyítsen felesége terhein. A férj bátorítsa feleségét, hogy támaszkodjon társa nagy szeretetére, és irányítsa gondolatait a menny felé, ahol erő, béke és pihenés vár az elfáradtakra. A férj kedvessége és szeretetteljes udvariassága drága bátorítás a feleség számára, s az a boldogság, amelyet feleségének nyújt, a saját szívébe is örömet és békességet áraszt. A mennyhez hasonló az olyan otthon, ahol az Úr lelke van jelen. Meg kell szabadulnunk mindattól, ami elrontaná a család békéjét és egységét, s ápolnunk kell a gyöngétséget és szeretetet.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án, szombaton, 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem dr. Kustos Petra ügyvéd, akinek a jog két speciális szegmenséről fogunk beszélni, az adatvédelemről, illetőleg a mediációról. Üdvözöllek! Régi barátságunkra való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Legelőször is, hogy a hallgatóink is egy picit megismerjenek, hogy kezdődött a te jogászi pályafutásod, illetve hogy lettél ügyvéd?
4: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen Gábor a lehetőséget, hogy ezt a két témát felvetetted, és hogy beszámolhatok róla. Kérdésedre válaszolva, 2004-ben végeztem a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, és először ügyész szerettem volna lenni, aztán a diploma elvégzését követően voltam gyakorlaton, és tulajdonképpen akkor kristályosodott ki bennem, hogy az ügyvédi szakma mi nekem a legtesthez állóbb. Ezért tulajdonképpen a diploma után rögtön ügyvédjelöltként kezdtem el dolgozni, és ezt folytattam végig egészen a mai napig. Az ügyvédi szakmában mondhatjuk azt, hogy minden szegmens lefettem, tehát dolgoztam nagy nemzetközi ügyvédi irodában is, és dolgoztam kis ügyvédi irodában is, tehát pontosan látom és tudom az egyik és másik előnyeit és hátrányait is.
3: Na itt azért álljunk meg egy pillanat, akkor mesélj egy picit erről, hogy a hallgatók is megismerik, hogy mi a különbség, mert én azt gondolom, hogy a jog az mindenhol jog, de ezek szerint nem.
4: Ez így van, a jog az mindenhol jog, az ügyfelek felé. De a munkavégzés tekintve azért egy kicsit másabb egy nagyobb ügyvédi irodában dolgozni, és más egy kis ügyvédi irodában, mondok egy példát. Ami egy nagyobb ügyvédi irodában nagyon szimpatikus nekünk, munkavállalóknak, ügyvédeknek, illetve talán az ügyfeleknek is, hogy különböző témák vannak kialakítva, és minden csoportnak megvan a saját maga szakterülete. Én mindig is gazdaságjogi területen dolgoztam, tehát cégeknek láttuk el a jogi képviseletét a kollégáimmal együtt, és azon belül, ami egy cégnek érdekes lehet, minden területet, minden kérdést lefettünk.
3: Mint például, csak úgy nagy slágbortokba, tehát...
4: Mint például átalakulások, céges változások, mindennapi tanácsadások, munkajog, a mindennapi ügyvitellel kapcsolatos kérdések. Ezek voltak azok, amik.
3: Ez volt a pozitívum egy nagy ügyvédi vállalatban,
4: így
3: mondjuk,
4: van,
3: akkor
4: már,
3: és egy kisebb ügyvédi irodában pedig kisebb, mi a pozitívum?
4: Egy kisebb ügyvédi irodában pedig mindenképpen a munkakörnyezet, a hangulat, az, hogy a kollégák jobban egymásra voltak utalva, és ezáltal egy szorosabb munkavégzés alakult ki.
3: Ha jól tudom, most is egy ügyvédi irodában dolgozol.
4: Igen, 2011-ben megalakítottam a saját ügyvédi irodámat, ahol most irodavezetőként vagyok jelen, és két kollégámmal, illetve egy külsős kolléganővel dolgozunk együtt.
3: Akkor egy picit térjünk rá az egyik fő témánkra, kezdjük a mediációval. Én nagyon sokat hallottam, hogy mind jogászok, mind pszichológusok, mind közgazdászok, meg egy csomó mást, mind kócsok foglalkoznak mediációval. Mit akar a mediáció?
4: A mediáció, hogyha nagyon hivatalos szeretnék lenni, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan lehetőség az ügyfelek számára, ami azt célozza meg, hogy a peren kívüli egyességkötést lehetővé tegye. Tehát ez egy nagyon komplex és nagyon összetett folyamat, amelynek a célja az, hogy az ügyfelek peren kívül meg tudjanak állapodni.
3: Akkor képzeljünk el ez csak hipotézis, oda megy hozzád, vagy nem tudom, te keresed meg az ügyfeleket, vagy oda mennek hozzád, és felkérnek, hogy akkor te közvetíts?
4: Így van, nagyon fontos a mediációban, hogy soha nem gyakorolhatunk hatást az ügyfélre, tehát az ügyfélnek mindig a saját döntése kell, hogy legyen, hogy egy mediációban részt akar venni. Legyen ez akár olyan ügyfél, aki engem keres meg, legyen ez akár az ellenérdekű fél, akivel egyességet szeretne kötni, vagy akivel szeretne valamilyen formában megállapodni. Mind a kettőre igaz, az önkéntesség elve.
3: A mediációnak milyen formái vannak? Gondolom, te a gazdaságit műveled. Ezen kívül még mit tudsz, hogy akár jogi szempontból milyen formái vannak, aztán esetleg átérhetünk másféle mediációkra, tudsz ilyenekről.
4: Azt tudom.
3: De akkor kezdjük a szűk területedet, hogy gazdasági mediáción kívül van-e más?
4: Azt tudom mondani, hogy a mediáció az tényleg az élet minden területén alkalmazható, tehát ahol van vita két ember között, ott már lehet mediálni, és ez a vita nem is biztos, hogy rögtön jogvita. Lehet, hogy egy olyan konfliktus alakult ki a két ember között, amit nem feltétlenül a jogeszközeivel kell megoldani. Viszont a gazdasági jogterületen kívül, amit én végzek, mediációt alkalmaznak mondjuk házasságfelbontásnál, válásnál, gyermekelhelyezésnél, követeléskezelésnél, bár ez egy picit a gazdasági joghoz közelít.
3: Akkor nézzük meg a folyamatokat egy picit, tehát itt persze nem nevesítünk semmit, mert meg nem szegünk semmilyen titkot, de mondjuk egy házassági mediáció, egy házasságbontási mediációban te mit tudsz csinálni, vagy hogy néz ez ki?
4: Inkább úgy mondanám, hogy magában a mediációban mi a közvetítőnek a szerepe, mert ez minden területre igaz, legyen az egy válás, vagy legyen az egy gazdasági mediáció. A közvetítőnek a szerepe az, hogy a két fél közötti konfliktust feloldja, hogy ne csak a felszínt kezelje, hanem lemenjen tényleg a konfliktusnak a legmélyére, és feltárja azokat az okokat, amik abban játszottak szerepet, hogy a vita, a felek közötti vita idáig elfajult. Ez lehet, hogy nem is a felszíni konfliktussal kapcsolatos. Például mi készítettünk egy mediáció népszerűsítésére alkalmas, vagy azt kitűző sorozatot, amiben különböző esettanulmányokat dolgoztunk fel jogterületenként. Tehát volt gazdasági mediáció, volt válási mediáció. Az esetek 90%-ában azt tudom mondani, hogy amikor a felekben látszódott az, hogy ők kompromisszumkészek, meg is tudtunk állapodni, amikor nem, akkor viszont nem sikerült az egyesség. Ezért a közvetítőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a feleket rá tudja bírni arra, hogy az egyességkötésnek igenis van szerepe, és hogy az mind a két fél érdekét szolgálja, hogy ők mind a ketten ebből a konfliktusból csak így jöhetnek ki nyertesként.
3: Nekem egy pici ellentmondás van, hogy egy jogász, aki mediál. Tehát mennyibe kell jogi eszközökkel mediálni, vagy mennyire speciális terület, illetőleg nem-e magad ellen dolgozol ebbe az egészbe?
4: Nem dolgozom magam ellen, ugyanis én jogászként, ügyvédként is azon az állásponton vagyok, hogy amennyire lehetséges, a felek egyezzenek meg, ugyanis az egyességkötés eredményeként ez az úgynevezett nyertes-nyertes pozíció mind a két félnek jó. Mind a két fél a tárgyalóasztal mellől egy jó szájízzel áll fel. Még mondjuk egy perben, ahol van egy pervesztes fél, meg van egy pernyertes fél, ez nem mondható el.
3: A másik kérdés, ami érdekel, hogy mennyire jogi eszközökkel élsz ebbe a dologba, vagy mennyire inkább úgy, mint két ember között közvetítő harmadik ember. Tehát van-e jelentősége annak, hogy a mediátor az jogász?
4: Lehet jelentősége, amennyiben a vita, vagy a jogvita joggal kapcsolatos kérdés, de ez nem feltétel, hogy a mediátornak mindig jogásznak kell lennie.
3: Akkor milyen plusz képzettség kellett neked ahhoz, hogy mediátor legyél?
4: Én a gazdasági jogi területen vagyok jelen, és ott tevékenykedem, de mondjuk egy gyermekelhelyezéssel kapcsolatos mediációban a közvetítőnek nem feltétlenül kell jogi végzettséggel rendelkeznie. Tehát itt mindig az a fontos, hogy amilyen területen mediálsz, te ahhoz a területhez érts, annak legyél a szakértője.
3: Tehát itt felsoroltál két vagy három területet, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor mondtad a gazdaságit, a gyerekelhelyezését, a vállópert, nagyjából, akkor ezek neked mind speciális ismereteid vannak ezekről a dolgokról, vagy inkább itt van egyfajta technikád?
4: Én a jogi részét tudom megfogni. Ez azt jelenti, hogy amikor a mediációban felmerül egyéb kérdés, ami egy teljesen más szakértői tudást feltételez, akkor úgynevezett komediációt hajtunk végre. Tehát bekérjük, vagy együttműködünk olyan szakértőkkel, akik annak a másik szakterületnek a képviselői, és tudják 100%-ban a tudásukat ehhez hozzáadni.
3: Kikkel dolgozol együtt?
4: Például akikkel én együtt végeztem a mediációs tanfolyamot, nagyon jó kapcsolataim alakultak ott ki, és vannak közöttük pedagógusok, vannak közöttük gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók, tehát ajánljuk is egymást egyébként, tehát akihez beérkezik egy ügy, és mondjuk én nem tudom lefedni, mert nem is biztos, hogy jogkérdés, akkor a kollégámat
3: akkor
4: tudom ajánlani.
3: Menjünk vissza az anyagok szempontjába, és természetesen úgy, hogy azért figyeljünk az ő személyiségi részen pont ez a szakterületet, hogy milyen speciális problémákkal találkozol.
4: A mediáció terén?
3: Igen.
4: Mindig, tehát mediáció akkor van, amikor konfliktus van. A kérdés az, hogy ennek a konfliktusnak mi az oka. És ezt nagyon egyszerűen úgy tudjuk feltárni, hogy beszélgetünk az ügyféllel első körben, ezt úgynevezett előkészítő beszélgetésnek hívjuk. Amikor az ügyfelet kérdésekkel rábírjuk arra, hogy gondolkodjon el azon, hogy ebbe az élethelyzetbe ő hogyan került, ennek mi az oka, és próbáljuk ösztönözni a megoldásra. Nagyon fontos az, hogy sosem mi találjuk ki az ügyfél helyett, hogy mi számára a legjobb, vagy mi a megoldás. Ezt mindig neki kell tudnia, mi csak egy ösztönző szerepet hajtunk végre.
3: És a megoldás megalkotásában sem vesztek részt ilyen szempontból?
4: Javaslatot teszünk, ehhez kell a szakértelem, de ahhoz, hogy a javaslat alapján az egyesség valóban létrejöjjön, és azt mindkét fél saját magának tudja be és érezze, ahhoz ők kellenek, nekik kell elfogadniuk azt, és úgy kialakítaniuk az egyességet, ahogy nekik jó.
3: Akkor még egy picit menjünk vissza a te motivációra, mert tulajdonképpen vagy egy sikeres gazdasági jogász, akinek azért megvan az ügyei, honnan jött az a késztetés, hogy te ezen belül egy ilyen nagyon specifikus területre, ami talán félig jogász, félig nem az, elmenjél?
4: Ez úgy jött, hogy én 3 évig pszichodrámáztam, és a pszichodráma során tanult gyakorlatokat én beépítettem a mediációba. Tehát azt is tudni kell, hogy a mediációra vannak ajánlások, vannak különböző technikák, de attól sikeres egy mediátor, hogy saját magát beleviszi a folyamatba, a saját maga által tapasztaltakat. És például a pszichodrámának pont az volt a lényege, hogy egy külső szemlélőként lássunk rá saját problémánkra, mert amikor egy élethelyzetben, egy konfliktusban benne vagyunk, akkor nem tudunk okosak lenni, nem tudunk saját magunknak tanácsot adni. Na, ebben segít a mediátor.
3: Ezek szerint én teszem azt, összeveszem valakivel, mondjuk a szomszéddal van egy telekvitám, és teljesen elragadnak az indulataim, akkor te szépen segítesz kívülről kibogozni, hogy melyik jogi része, melyik az indulati része, és tulajdonképpen mik az előzmények?
4: Így van. Tehát akkor mi leülünk, elbeszélgetünk, és te elmondod nekem, hogy ez az egész konfliktus,
3: most
4: ez
3: honnan indul. Most azt mondom, hogy én szívem szerint előkapnám a kés, és akkor te villámgyorsan lebeszélsz róla, hogy ezt megtegyem.
4: Ezt teljesen jól látod.
3: És akkor különböző dolgokat feltett. Itt fontos, hogy mind a két fél leüljön, vagy egyedül is tudsz mediálni?
4: Én úgy dolgozom, hogy először leültetem az egyik felet, ő elmondja a saját maga igazságát, aztán leültetem a másik felet, és ő is elmondja a saját maga valóságát, és egyedül én vagyok az, innentől kezdve, aki tiszta fejjel látja mind a két ügyfélnek az álláspontját. Amikor már látom azt, hogy mind a kettő fél kész arra, hogy nyugodtan, higgadt módon, érvekkel alátámasztva elmondják egymásnak a problémájukat, akkor csináljuk meg a mediációs ülést.
3: És Mindig van egy olyan pont, amikor úgy érzed, hogy túlestek a holdponton a beszélgetésen belül?
4: Mindig. Így van. Így van. Nagyon, nagyon ciklikus egy ilyen mediáció. Nagyon érdekes, hogy az emberi érzelmek föl és leugrálnak. De nagyon fontos az, hogy egy adott mederbe kell az indulatokat tartani, tehát nem szabad hagyni azt, hogy az érzelmek elvigyék azt a folyamatot, ami adott esetben egy egyességködést hiúsítana meg.
3: Nekem itt két nagyon nagy problémát vesz fel az egész. Az egyik érzelmi, a másik etikai. Bár mondjuk az etikai problémát egy jogász kezelni tudja, mert hogy úgy van beszocializálva jobb esetben, hogy de érzelmileg, mert tulajdonképpen én még mindig azt mondom, hogy nem pszichológusnak készültök, hogy tudsz úgy emberi érzelmeket kezelni, hogy közben egy adott szituációban vidd el. Gondolom, azért bizonyos technikákat megtanultok erre.
4: Így van, erre vannak technikák, de egyébként úgy tudok érzelmeket kezelni, hogy egyrészt van egy nagyobb fokú empátiám az ügyfelek felé, másrészt megtanultam technikákat, amelyet tudom kezelni a folyamatokat. Harmadrészt, és ez a legfontosabb, mindig azt tartom szem előtt, hogy az legyen a cél, hogy a felek egyességet kötnek.
3: Értem. Akkor javaslom, hogy lassan térjünk át a másik történetre, ami napjainkban egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon sokan nincsenek fel ennek a jelentőséggel, az adatvédelemmel. Kezdjünk egy nagyon szimpla esettel. Én mondjuk csak egy hétköznapi ember vagyok, magánszemély. Nekem a saját életemben szükségem van bármilyen szinten adatvédelemre.
4: Azt tudom mondani neked, hogy neked adatvédelmi tudatosságra van első körben szükséged. Ez azt jelenti, hogy el kell jutni arra a pontra, hogy pontosan tudd, hogy a te adataid igenis védve kell, hogy legyenek, és mondjuk mondok egy példát, nagyon egyszerű, Facebook. Az, hogy te milyen adatokat raksz ki a Facebookra, az a saját magad döntése, úgynevezett saját önrendelkezési jogot, hogy te mit kommunikálsz ki magadról. De abban a pillanatban, ahogy ez az információ, ahogy ez az adat kikerül a Facebook oldaladra, az az adat nyilvános. A nyilvános adat alapján ítélnek meg az emberek. Tehát az alapján alkotnak rólad véleményt, ezt vállalnod kell, tehát abban a pillanatban, amikor te úgy döntesz, hogy te valamit magadról kiadsz, akkor ennek a következményével már számolnod kell.
3: Mondjuk ez azért érdekes, mert én is rajta vagyok a Facebookon, de ez egy más lapra tartozik, én úgy gondolom, tudatos Facebook használó vagyok, viszont rengeteg tínédzset, meg rengeteg olyan embert látok, akik nagy tágranyít szemekkel csodálkozik rá, és habzsolja, mint egy ilyen gyönyörű tortát, amiben ennek nem tudja, hogy mi van a belsejében.
4: Így van, így van. Nekünk mi oktatásokat is tartunk ezen a téren, és ezeknek a projekteknek pont az a lényege, hogy egy kicsit felnyissuk az internet használóknak a szemét, hogy ez a lehetőség az, hogy megoszthatod magadat, a saját személyiségedet, ez egyik oldalról nagyon jó, másik oldalról viszont rengeteg veszélyt rejt magában.
3: Kérdés az, hogy az emberek felfogják azt, hogy amit ott virtuális valóságnak láttatnak, az is része az igazi valóságnak.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Én erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek megvan a saját maga valósága. Aztán, hogy ez a két valóság valahol találkozik-e, az már csak embereken múlik, az emberi kommunikáción, ami nem biztos, hogy egy Facebook profilon keresztül kizárólag megvalósulhat.
3: Akkor teszem azt, adj egy-két tanácsot azoknak a kerülnek kapcsolatba a virtuális valósággal, hogy mi az, amire még, hogyha teljesen magán felhasználok,

0: Kicsit gyakorlatilasabb módon fordítsuk ezt le. Tehát teszem azt, én egy 15 éves tinédzser vagyok, és most tudatosult bennem, végre megkaptam az első számítógépemet, vagy laptopomat, és észrevettem, hogy én van Facebook, és ott tudom tartani a barátaimmal a kapcsolatokat. Egy gyereknek hogy magyarázod meg, hogy mi az, amit, vagy inkább egy tinédzsernek, mi az, amit jó, hogyha kitesz, és mi az, amit nem kéne?
1: Franciaországban készült erre egy projekt, és az volt a lényege, hogy a Facebook használatot mérték korosztályunként. Volt a 6-tól 14 éves korosztály, a 14-től 18 éves korosztály, és a 18-tól felfelé. Na most nyilvánvalóan a Facebook használók korosztályát tekintve van egy határ, amikor bejön a szülői felelősség is, hiszen a szülőnek vagy kontrollálnia kell, vagy irányítani kell a gyermekét arra vonatkozóan, hogy a Facebookot hogyan használja. Éppen ezért nagyon tudatosan ezt a projektet megcsinálták a szülőkre is. Tehát a gyerek meghatározott korosztálya szerinti szülőknek is készítettek egy ilyen oktatási programot, hogy mi az, aminél, vagy amire nekik nagyon oda kell figyelniük. És nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Én mindig azt mondom, hogy elég kell menni a problémáknak. Tehát fel kell készíteni minden korosztályt, és a korosztályért felelős célcsoportot is annak érdekében, hogy az adatainkat tudatosan tudjuk használni és kezelni.
0: Mondtad, hogy nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Mik azok?
1: Hát a feldolgozás, az eredmények feldolgozása egyelőre még folyamatban van, de például megállapították azt, hogy a gyerekek korosztályonként eltérően használják a Facebookot, illetve az internetet. Valaki csak játékra használja, valaki az iskolatársaival tartja a kapcsolatot, de vannak olyan iskolák, illetve projektek, ahol különböző figyelemfelkeltő módon indítottak gyerekek számára
0: propagandát, mondjuk?
1: Hát nem is propagandát, hanem
0: toborzást.
1: Például egy témát felvetettek, és akkor a gyerekek között ugye erre, akit ez érdekelt ez a téma, csoportokat gyűjtöttek. Tehát iskolán belül már vannak olyan intézmények, akik erre is használják a Facebookot.
0: Ez jó dolog, vagy rossz dolog? Vagy ez attól függ, hogy honnan szemléljük?
1: Ez mindenképpen jó dolog, megfelelő kontroll mellett.
0: Akkor vigyük vissza a kontrollt, mert már többször beszéltünk róla. Először a szülők szempontjából mennyiben van a szülőnek felelőssége abba, hogy mennyi idős korig, amikor a gyerek a Facebookon mindenfélét kiírogat, tehát miben köthető a szülő felelőssége, illetve milyen szempontból lehet akár törvényesen, akár etikailag ezt számon kérni tőle?
1: Hát a szülőnek nagyon nagy felelőssége van ezen a téren. Aztán, hogy számon kérni számon kérhető-e, az mindig attól függ, hogy a Facebook használatnak mi az eredménye. Mivel ugye én gazdasági joggal foglalkozom, ez a Facebook használat leginkább akkor szokott felmerülni, amikor egy cégvezető munkavállalója a magánéletében használja a Facebookot, tehát a munkahelyéről hazamegy, és mondjuk felmegy a Facebookra, és ott körbenéz. Nagyon érdekes az a folyamat, ahogy az okostelefonokkal, a tabletekkel az életünk felgyorsult, és a magánéletünk és a munkai életünk összekeveredett. Nincsenek meg azok az éles határok, hogy mi az, amikor még munkaidőben vagyok, és mi az, amikor már a magánéletemet élem.
0: Ez azt hiszem egy nagyon jelentős probléma, amiről most beszéltél.
1: Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és ez a cégvezetőket nagyon foglalkoztató kérdés, hiszen nem mindegy az, hogy mint munkavállaló hazamegyek, és adott esetben olyan posztot rakok ki a Facebookra, amely a saját munkáltatómnak a rossz hírnevét kelti.
0: De mondok egy másik eklatáns példát, amellett, hogy cégnevet mondanék, tehát teszem azt, hogy mondjuk az egyik italgyártó cégnél, és hazamegyek, és jókedvemben egy másiknak a reklámját lájkolom.
1: Például.

0: jól, és akkor másnap bemész a munkahelyre, és a cégvezetőt számon fog kérni, hogyha egyébként látta, mert ismerősök vagytok, hogy ez mi volt. Na most a kérdés az,
1: nekem egy ártatlan dolog.
0: Így van, de a kérdés az, hogy ez a céges etikába belefér-e? Ez pedig csak azon múlik, hogy a cégvezető meghatározta-e azt, hogy a cégén belül neki mik azok az irányelvek, amik fontosak, és ezt a munkavállalóival, a munkavállalóira kommunikálta-e. Erre egyébként szolgálnak belső szabályzatok, tehát pontosan meg lehet határozni, hogy egy munkahelyen végzett munkavégzésre melyek azok a rendelkezések, amelyeket egy cégvezető fontosnak tart. Mondok egy példát, engedélye például az internet használatot cégen belül, vagy tiltja, vagy ha egy kicsit szűkítjük a kört, engedélye a Facebook használatot, vagy tiltja. Vagy például mondok egy másik példát, amikor a cégvezető mobiltelefont ad a munkavállalójának, hogy azzal munkát végezzen, ugye azon a mobil eszközön adatok keverednek. Mert egyrészt ott van a munkavállalónak a saját adata, a saját fényképe, a családjáról, stb. Meg rajta vannak a céges adatok, például vegyünk egy telefonkönyvet, egy névjegyzéket. Na most a kérdés ilyenkor mindig az, hogy az eszközön tárolt adatok közül melyik a cégé, melyik a cég tulajdona, és melyik a magánszemély tulajdona.
1: Ezek nagyon fontos dolgok. Azt hiszem, hogy ezek után egy kicsit léphetünk, mert már nagyon mentünk, hogy a privátból elmozduljunk a hivatalos dolgok felé. Egy kicsit a kisvállalkozókról, magánvállalkozókról fogunk ugyanilyen szempontból beszélni a szünet után. Most tartunk egy kis szünetet, és a szünet után visszatérünk.

0: Ott tartottunk a szünet előtt, hogy elkezdtünk beszélni már a cégekről, de most egy kicsit próbáljuk minden egyes érintett csoportot, vagy munka aspektus megnézni ilyen szempontból. Nézzük meg most azt, hogy ha már nem magánszemély vagyok, hanem mondjuk már arról is beszéltünk, érintettük, hogyha valahol beosztott vagyok, de most egy kicsit érjünk át, hogyha vállalkozó vagyok, mondjuk vagy kisvállalkozó, vagy egy olyan vállalkozó, vagy olyan vállalkozó, akinek esetleg van egy vagy kettő alkalmazottja, de mindenképpen még egyéni vállalkozókról beszélünk, akik valamilyen gazdasági tevékenységet végeznek. Náluk mire kell figyelni?
1: Arra kell figyelni, hogy a cégen belül rend legyen.
0: Jó, oké. Rendben rakják az íróasztal, tisztaság legyen.
1: Nem erre értettem. Tehát a rendet arra értettem, hogy rend legyen az adatkezelés terén. Az első és legfontosabb, hogy egy cégvezető mindig tudja azt, hogy az ő cégén belül mik azok az adatok, ha már adatvédelemről beszélgetünk, amik számára és a cég számára üzleti titkot képeznek. Nagyon sok cégvezető nincs ezzel tisztában, mert egész egyszerűen teszem azt, hirtelen elkezd fejlődni a cég, és nincs arra idő, hogy átgondolja, hogy innen indultam, ide eljutottam, közben keletkezett egy óriási adatállomány, és abból kellene nekem kibogarásznom, hogy akkor most igen, ehhez kevésbé fűződik titokvédelem, ehhez viszont már nagyon. Tehát, hogyha ezeket az adatokat egy munkavállaló ellopná, akkor azzal nekem óriási károm keletkezne. Ez az első és legfontosabb lépés, amit egy cégvezetőnek meg kell tenni.
0: Honnan tudom én ezt eldönteni, hogy mi az, amire ilyen szempontból figyelni kell? Teszem azt, én egy nagyon lelkes, és talán picit már sikeres üzletember vagyok, aki épp hogy elindult, és én azt mondom, hogy nekem közömbös, hogy azokkal az adatokkal mi lesz, mert nincs ilyen fajta tudatosság bennem.
1: Igen, és akkor itt vissza is kanyarodok megint a tudatosságra. Nagyon fontos, hogy legyen. Tehát igenis egy cégvezetőnek tisztában kell lenni a saját és a cége értékeivel. Mert ehhez tudja mérni azt a védelmet, ami aztán elég lesz ahhoz, hogy az adatai ott a cégnél megmaradjanak, illetve elég lesz ahhoz, hogyha esetleg mégis probléma keletkezik valamilyen okból kifolyólag, akkor utána tudjon menni, és a megfelelő jogkövetkezményt tudja érvényesíteni.
0: Akkor kicsit vizsgáljuk meg ezeknek az adatoknak a természetét. Tehát mi az a természetű adat, amire már az elején oda kéne figyelnem? Tehát mit tudom én, most csak mondok valamit, a gazdasági elszámolások, a céges partnerek nevei, a beszállítók nevei, vagy adott esetben az adminisztráció. Tehát melyek ezek közül?
1: Ez bármelyik lehet, amiket most felsoroltál. Ez mindig a cég tevékenységétől függ, és attól a szerepétől, amit a piacon betölt. Ha például egy cég egy szabadalommal dolgozik, vagy egy olyan üzleti modell dolgozott ki, ami a piacon egyedülálló, akkor nyilvánvalóan neki ahhoz fűződik érdeke, hogy ezt megvédje. De ha mondjuk egy kereskedelemmel foglalkozó cégről beszélünk, ott nyilvánvalóan a partnerlista az, ami kiemelt érdeket és értéket képvisel.
0: Hogyan tud egy jogász vagy egy adatvédelmi szakember abba segíteni egy kezdő cégvezetőnek, vagy már egy éppen program, még mindig kis vállalkozásokról beszélünk, hogy erre odafigyeljen? Tehát mi az, amiben esetleg, hogyha valaki hozzád fordul, talán még nincs is probléma, és ez a jobb, csak felmerül benne, hogy erre szükség van. Mivel tudsz neki segíteni?
1: Nagyon szeretünk az ügyfeleinkkel együttműködni, tehát mi úgy adunk mindig mindenkinek tanácsot, hogy az ő problémáját próbáljuk megoldani. Természetesen az adatvédelem terén is vannak általános jogelvek, amiket uniós és nemzetközi jogszabályok, és aztán így átültetve a magyar jogszabályok is átvettek, de azt tudni kell, hogy ezek nagyon keretszabályok. Ezért az ügyfél, amikor felveti nekem ez és ez a problémám, akkor mi személyre szabottan oldjuk ezt meg közösen, visszajelzések alapján. A másik az, amikor az ügyfélnek még nincsen problématudata, tehát nem tudja azt, hogy az adatvédelem az tulajdonképpen mit is takar, és melyek lehetnek azok a problémák, amik az ő cégénél bekövetkezhetnek. Ez pedig, ha érdekli ez a téma, úgy tudjuk megoldani, különböző esettanulmányokat vetünk fel, és akkor az alapján el tud gondolkodni, hogy oké, akkor ez nálam is lehet probléma, ez nálam nem lehet probléma, mert ez rendben van, és így tovább.
0: És egy esettanulmányból ő cégére irányított esettanulmány, vagy az ő cégéből indulsz ki, vagy egy teljesen máshonnan hozott példával?
1: Is. Tehát a joggyakorlat az még nagyon gyerekcipőben jár ezen a téren, és ezért érdekes és nagyon izgalmas ez a terület. Mi is mindig az ügyfeleinktől tanulunk.
0: Tehát tulajdonképpen precedens is teremtetek.
1: Pontosan, így ahogy mondod.
0: Akkor ez egy nagyon izgalmas terület ilyen szempontból. Egy picikét, persze megint anélkül, hogy nevesítsünk, és még mindig kisvállalkozókról beszélünk, egy-két eklatás példát el tudnál mondani, természetesen teljesen csak teoretice.
1: Igen. Hát például ez mindig kérdés, hogy ha egy mobiltelefont a munkáltató megenged magánhasználatra is, akkor azon az eszközön tárolt adat kié. Tehát a probléma ugye akkor szokott felmerülni, akkor, amikor a munkavállalóval megszűnik a munkaviszony, el kell számolni, és akkor azt az eszközt, illetve az azon tárolt adatokat, mert annak van nagy értéke az adatnak, nem az eszköznek, azt hogyan számolják el egymás között a felek. Ez nagyon egyszerű, hogyha ez egyébként le van szabályozva a cégen belül.
0: Írásban mondjuk.
1: Írásban, és erről a munkavállaló tud, és pontos ismereteket szerzett. Kevésbé egyszerű, hogyha ez nincs leszabályozva.
0: De gondolom, itt nem elég csak az, hogy tudomást szerzett, itt gondolom, alá is kell iratni valamit, hogy ezt ő tudomásul vette.
1: Így van, tehát megvannak erre egyébként a technikák, hogy a munkavállalókra hogyan tudjuk kiterjeszteni ezeknek a szabályzatoknak a hatáját.
0: Ha mondjuk én csak egy egyszemélyes cég vagyok, mert vannak ilyenek is, főleg a pályakezdésen, akkor nekik mennyivel egyszerűbb vagy bonyolultabb ez az egész?
1: Nekik is érdekes lehet a külső partnerekkel szemben, hiszen hogyha egy szerződéskötés során olyan adatok átadására kerül sor, ami az ő üzleti titkait képezik, vagy annak egy részét, akkor innentől kezdve a kisvállalkozónak az az érdeke, hogy a szerződés teljesítése során átadott adatokkal a szerződő partner ne éljen vissza. Tehát ebben az esetben...
0: Mit tudok tenni?
1: Például egy titoktartási nyilatkozatot beépíteni a szerződésbe.
0: Oké, most egy kicsit hagyd legyek én az ördög ügyvédje, mert azt jó helyen mondom, hogy teszem azt, aláíratom ezt a titok, milyen nyilatkozatot? Titoktartási nyilatkozatot, és ő alá is írja, és utána mégis felhasználja. Mit tudok tenni? Beperlem? Vagy,
1: például, vagy... de amikor te már mész a saját igazad után, úgymond, tehát jogot érvényesítesz, fel tudod mutatni azt, hogy ő ezt a nyilatkozatot aláírta. Ez esetben neked sokkal egyszerűbb a helyzeted, mint hogyha ez a nyilatkozatod nem is lenne.
0: Oké, de attól ő még visszajött az én dolgaimmal.
1: Nyilvánvalóan az emberi tényezőt nem lehet kivédeni sehol sem. Tehát a jognak is megvannak a saját határai. Mi arra tudjuk felkészíteni az ügyfeleket, hogyha baj van, akkor azt a problémát a lehető legjobban, leghatékonyabban és legeredményesebben le tudjuk kezelni.
0: Jó van, akkor egy picit ugorjunk ilyen szempontból, beszéljünk egy kicsit nagyobb vállalkozásokról. Ne ugorjunk sokat, de mondjuk már azt hiszem 10 fő, ami felett már egy kicsit változnak a szabályzások, nem tudom, hogy jól tudom-e.
1: Inkább a 20.
0: Jó, akkor nézzük azt, hogy tehát most már nem kis vállalkozókról beszélünk, hanem egy 20 fős, talán még vállalkozás vagy kis cégről. Mennyiben változnak a dolgok?
1: Itt az alapvető probléma mindig az szokott lenni, hogy egy cég hirtelen elkezd nőni, és az ügyvezető, aki egészen addig rálátott minden munkafolyamatra, egyszer csak nem tud, mert nem fér bele az idejébe. Magyarul le kell osztani a feladatokat.
0: És delegálni kell a feladatokat.
1: Delegálni kell a feladatokat, ki kell, hogy engedje a kezéből a gyeplőt. Nyilvánvalóan ez az adatkezelésre is hatással van, hiszen innentől kezdve nem lát rá minden folyamatra.
0: Akkor nézzük meg, még szintén ennek a gyepén maradva, hogy milyen biztosítékokat tud az esetben beiktatni a saját rendszerébe, hogy mind jogilag, mind pedig az információk áramlása ügyében megmaradjon az a harmonikus lét, amit mondjuk, mint kis cégvezető fent tudott tartani. Tehát milyen biztosítékokat kell neki beépíteni a rendszerébe, hogy nyugodtan tudja után is kezelni az adatait, illetve prosperáljon a cége?
1: Beszéltünk ugye a kisvállalkozókról, hogy nekik mi lehet megoldás. Itt már azért egy kicsit komplexebb a feladat, tehát itt az első lépés ugyancsak az, hogy határozza meg, mi az üzleti titka, melyek ezek az adatok, ehhez csoportosítsa a védelmet, ami mondjuk egy ilyen 20-25 fős vállalatnál már nem csak jogi, hanem IT védelmet is jelent.
0: Az mit akar?
1: Tehát egy informatikai védelmet kell a cégen belül kiépíteni, ami jogi szempontból nagyon fontos, hogy együttműködjön a két terület, hiszen az informatikai védelem, ami mondjuk tudja naplózni azt, hogy egyes munkavállaló mihez fért hozzá, tehát a hozzáférési jogosultságok hogyan alakulnak, hogyha azt egy informatikai eredmény vagy egy kimutatás fel tudja tárni, hogy mondjuk egy munkavállaló, akinek nem volt hozzáférési jogosultsága, mégis hozzányúlt az adott adathoz, akkor azt már le tudja követni egy jogi szabályozás, egy jogi szankció.
0: Tehát van olyan, ezek szerint, ha jól értelmezem a szavaidat, és most nem jogról beszélünk, hanem van olyan informatikai rendszer, aminek segítségével ezt nagyon jól be tudod biztosítani.
1: Így van, igen. Tehát vannak erre kifejezetten fejlesztett szoftverek, amik ezt tudják biztosítani, hiszen hogyha egy probléma van, felmerül egy ilyen hozzáférési jogosultsággal kapcsolatban, akkor nekünk az a feladatunk, hogy mi ezt be tudjuk bizonyítani, hogy az a munkavállaló, mondjuk adott esetben egy titkárnő, hozok egy példát, aki egyébként nem férhet hozzá egy értékesítési adatbázishoz, hozzányúlt, azt informatikailag mi tudjuk alátámasztani.
0: Ezek szerint ne adj Isten, az is hozzátartozik a munkátokhoz, hogyha elmentek egy ilyen céghez, akkor, és leültök beszélni mondjuk egy átvilágítás kapcsán a főnökkel, és nincs ilyen rendszerük, akkor ti ajánlotok egyet?
1: Igen, ez is hozzátartozik. Mi meg tudjuk határozni azokat az informatikai elveket, amik egy ilyen audit során beépítésre kell, hogy kerüljenek a rendszerbe.
0: Tehát ez a szoftverfenntartókkal is tartjátok ilyen szempontból
1: így van,
0: kapcsolatot?
1: Tehát vannak együttműködő partnereink.
0: Ez nagyon-nagyon izgalmas. Akkor egy picit még lépjünk. Most már nem 20 fős kisvállalatoknál, hanem kifejezetten nagyobb cégeknél, ahol már igen sok ember, igen sok szoftver, igen sok projekt megy egyszerre. Kérdezem a következő területet, hogy itt talán már nem is vállalkozókról beszélünk, hanem nagy cégekről. Mennyiben változik ez a dolog? És kell-e különbséget tenni akár magyar, vagy akár külföldi cégek között?
1: Nem hiszem, hogy kell különbséget tenni, de mivel a nagyobb létszám miatt ugye teljesen mások a munkavégzéssel kapcsolatos folyamatok, teljesen más védelmi rendszert kell kiépíteni cégen belül. Nemrég hatályba lépett egy olyan jogszabály, ami ezt a belső védelmi rendszert most már KKV-kra, tehát beszéltünk kisvállalkozásokról, rájuk nem, de inkább nagyobb vállalatokra is alkalmazhatóvá teszi. De jelenleg Magyarországon nincs még olyan modell, én legalábbis az én tudomásom szerint, ami egy tényleges belső védelmet tud biztosítani mind a cégnek, mind a cégvezetőnek. Ezen dolgozunk mi most, különböző kollégák bevonásával.
0: Teszem azt, gondolom neked azért már volt meg a kollégáidnak, vagy a praxisban tapasztalatok, a nagyobb céghez kellett elmenni ilyen szempontból. Ez hogy történik a ti munkálatok? És most még ne arról beszélünk, hogy probléma van, hanem egész egyszerűen egy igényes cégvezetőben felmerül az, hogy ez már megelőző szintjén is kell ebben foglalkozni. Mennyiben más a munkátok?
1: Amikor egy ügyféllel konzultálunk, akkor hagyjuk, hogy ő vesse fel a problémákat. Tehát a mindennapi, a céges életben mindennapi kérdéseket tesznek fel, és arra szeretnék a választ kapni. Tehát ezen inkább egy ilyen kérdésfelelet formájában történik. És amikor ez alapján a cégvezető kap egy általános képet arról, hogy nála mi lehet probléma, vagy melyek azok a pontok, amiket jogi szempontból le kell védeni, akkor állítunk fel egy ütemtervet, és az alapján kezdünk el dolgozni, mindig szakaszonként, tehát ez azt jelenti, hogy elvégzünk egy részfeladatot, azzal kész vagyunk, és arra építjük fel a további feladatokat.
0: Tehát ez már egy sokkal összetettebb
1: ez
0: dolog.
1: Ez egy sokkal összetettebb dolog, így van.
0: Itt a másik dolog, amire már próbáltam itt utalni, hogy egy nagy cégnél nagyon-nagyon sok számítógépes információról beszélünk, nagyon sok személyiségjogról, ugye az alkalmazottak, mint a vezetők tekintetében, valamint nagyon sok egyéb olyan futóprojektről beszélünk, ami mind külön-külön is problémát vethet fel. Hogy lehet ezt összeegyeztetni?
1: Csak és kizárólag az ügyféllel együttműködve. Tehát máshogy ezt nem lehet.
0: Kicsit beszéltünk most már nagyvállalati szektorról. Mi a hogyha teszem ezt, nem magáncégekről van szó, hanem akár állami vagy önkormányzati cégekről, akkor mennyiben változik ez a fajta szabályozás, vagy mennyivel specifikus jogszabályok vagy belső rendelkezések határozzák meg ezeket a dolgokat?
1: A jogszabályok sokkal specifikusabbak, rájuk nézve, illetve van egy olyan előírás is, hogy nagyobb vállalatok már belső szakértőt kell, hogy alkalmazzanak ezen a területen, aki kifejezetten ezekkel a problémákkal foglalkozik, illetve ezekkel a problémákkal tud a cégvezetőnek tanácsadást nyújtani.
0: Itt megint akkor hagyjuk vissza, ahonnan elindultam, hogy mennyiben más mondjuk egy állami, mint egy magánszférából, vagy egy második, tehát egy második szektorból származó cég ilyen szempontból?
1: Egyrészt a pozíciójából fakadóan más, tehát az egyik nyilvánvalóan egy piaci szereplő, a másik nem. Aztán ami még itt különbség lehet, az a létszám, a struktúráltság, a szervezettség, és hát nem utolsó sorban a tevékenység, hogy ki mivel foglalkozik. Például teszem azt, még a piaci szereplők között is óriási különbségek vannak, hiszen egy követeléskezelő cég, aki adatbázissal dolgozik, teljesen más tevékenységet végez, más partnerekkel áll kapcsolatban, máshogy épül fel nem csak a belső szervezeti struktúrája, hanem a külső szerződő partnerekkel való kapcsolattartása is, mint mondjuk egy fejvadász cégnek, aki szintén adatbázissal dolgozik. Tehát, hogyha ebből a szempontból közelítem meg, akkor mind a kettő cég adatokkal dolgozik, nem is kevéssel, mégis a tevékenységük, meg a belső felépítésük teljesen más a piaci szerepüknek köszönhetően.
0: Egy fejvadász cég az egy nagyon speciális dolog, ott tulajdonképpen az a legérdekesebben, hogy ott most nagyon-nagyon sarkítva mondom, de adják, veszik az információkat,
1: mivel
0: nekik az a... Ez vett fel speciális dolgokat, ha már a fejvadász céget hoztak
1: például? Természetesen. Tehát ahogy mondod, adják, veszik az információkat.
0: Legálisan hozzáteszem.
1: Természetesen, máshogy nem is lehet. Még mondjuk maradva a példánál, egy követeléskezelő cég, mondjuk, hogyha magánszemélyek követelését kezeli, ők a magánszemélyekkel vannak kapcsolatban.
0: Egy picit térjünk át akkor a harmadik szektorra, tehát egy kicsit a non-profit szektorra. Ez is egy nagyon speciális dolog, amikor alapítvány, közalapítvány vagy egyesület használ adatokat, úgymond közhasznú vagy közcélú dolgoknak, hát közjószágokat hoznak létre. Ez mennyiben más, mint az eddigi összes, amiről beszéltünk, vagy vannak-e speciális
1: feladat? Az elvet tekintve ugyanaz. Az elvet tekintve ugyanaz. Tehát itt is ugye tudni kell, hogy mi az a tevékenység, amit folytat, milyen adatokat kezel, és ezt hogy szeretné kezelni, illetve hogy kivel áll kapcsolatban, és milyen tevékenységet folytat.
0: Neked voltak ilyen típusú tapasztalatod, vagy kifejezetten csak a piaci szegmensben mozogtok?
1: Mi egyesületnek és alapítványoknak is ellátjuk a nem csak az ilyen jellegű jogi képviseletét, hanem az egyéb jogi képviseletét is. Gyakorlatilag a mi tevékenységünket, tehát a módszert tekintve nincsen különbség az adatkezelésüket illetően.
0: Olyan szempontból sem, hogy az mondjuk milyen célra jött létre, tehát mert mondjuk teszem ezt, egy alapítvány, egy egyesület akár egészségügyi célokból jöhetett létre, akár kultúrafejlesztés céljából, most csak két szegmenset mondtam.
1: Az adatkezelés célját, legyen ilyen vagy olyan, mindig meg kell határozni. Tehát ez egy abszolút jogelv, hogy ha fogyasztókkal állok, vagy ügyféllel, vagy magánszeméllyel, vagy vállalkozással, teljesen mindegy, valakivel állok kapcsolatban, az a valaki mindig tudja, hogy az ő adatait én mire használom fel. Például egy mobil applikációnál, amikor ugye letölti a végfelhasználó a mobil applikációt azért, hogy azt használja, akkor általános szerződési feltételek formájában meg kell határoznom azt, hogy az alkalmazás használatához megadott adatokat az üzemeltető mihez fogja felhasználni. Tehát ez egy alapvető követelmény. Ez ugyanígy irányadó a piaci szereplőkre, és ugyanígy irányadó alapítványokra is.
0: Tehát ebben nincs nagyon nagy különbség, hogy jól értelmezem. Lassan riportunk végére érünk, és érdekelne, hogyha hallgatóinknak felkeltett ez a téma az érdeklődését, vagy nem is gondolták volna, hogy ez akár az ő életeket is érintheti. Egy-két általános tanácsot, hogy el akarnak indulni elfelébe, vagy hogyha nem is gondolkodtak rá, hogy mire figyeljenek a hétköznapi életbe?
1: Nagyon figyeljenek arra, hogy mit írnak alá. Tehát...
0: ez ugye...
1: milyen hozzájáruló nyilatkozatot írnak alá, amikor az adataiknak az átvételéről van szó, vagy hogy egyáltalán ilyet aláíratnak-e velük. Tehát ez például tipikus eset lehet. Illetve az, hogy mit kommunikálnak saját magukról. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Jól tudva azt, hogy ha megadok magamról egy információt, azzal akár vissza is élhetnek.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Kustus Petrának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.

Íd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. Négy új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök négy új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. Május 23-án, pünkösd előtti szombaton, a Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát volt, a főcelebránsa a szociális testvérek társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a szociális testvérek társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmakat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Lélekhangolónk második felében egy házaspárral, Drenyovszky Péterrel és Kingával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk!

0: A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkészképzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a kicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafrázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szalad anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szalad rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, hogy ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni. És hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a pici korunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a Szentlélek keresés is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz. Tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként eléd tett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ője vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy felugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekeresség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányba, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskön megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből: a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére. Mind máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabadegyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabadegyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. És aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átterítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy két szelle van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az Uglói Evangélikus Gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számára?

0: egészen unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szent Lélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Biblia órán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza. Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy de Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szent Léleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szent Lélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
1: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szent Lélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
0: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges-e az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
1: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
0: Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van. És megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. Nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklust, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangelikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvasnak a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarat ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek,

0: Nem adják magukat, tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni. De ez most nem arról szól, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza, gyülekezet egyszerű tagjaihoz, ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostolt vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
1: Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
0: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hit által. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg, tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az igét.
1: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. A folytatásban Drenyovszky Pétert és feleségét Kingát kérdezem. Beszélgetésünk közben Kinga énekét hallhatják.

0: köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Danyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én, aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezen nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott benneteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide. És mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
0: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozása, hogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végülis így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terhét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
1: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem. Megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
1: Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
2: Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
3: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak. Ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket. Hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
1: Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek. Ez gördülékenyen ment? Mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban? Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
3: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral. A táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
1: Ez alatt mit értesz, mert talán nem minden hallgató tudja, mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
3: Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk, Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
2: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
3: Mindenesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
2: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk, ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
0: Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. A gyerekek között szolgálsz a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy bele szoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem, és vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa. És én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni, kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelkiállapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
1: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szüleim nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
2: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgája ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik. Mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
0: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
1: Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
2: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy az övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
0: Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
1: Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez a nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat. Ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett. És nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
2: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.
0: Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. A beszélgetés megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Most szeretettel búcsúzunk. Erős

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor, az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket holnaptól, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon holnap, május 29-én a Kálvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Deák téri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap, Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a Deák téri evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltárfeldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.

0: Szeretettel köszöntöm Amerikában minden kedves hallgatóját. A mai adásunk egy rendhagyó adás lesz. Tudnélik, nem vendéget hívtam be a stúdióba, hanem a zsinagógában, a 6. kerületi Ábrahám Sátra zsinagógában 2 héttel ezelőtt megtörtént előadás után volt szerencsém beszélgetni az előadó apjával, édesapjával, aki elhozta a leányának a videó üzenetét. Ez az interjú lesz majd meghallgatható Avi Mizrahival a műsor hátralévő részében, de előtte még szeretném ugye köszönteni minden kedves hallgatóját a műsornak Rosh Chodesh új hold, új hónap alkalmával. Ránk köszöntött a mai napon, csütörtökön ránk köszönt Ádár hónap, második Ádár hónap, ugye ez egy szökő év, ami nem egy szökő napot jelent, hanem egy egész szökő hónapot, amit betoldunk a naptárba, ugye ez ahhoz szükségeltetik, hogy a holdnaptárunk, a zsidó holdnaptár, ami egyben van hangolva a szoláris napot követő naptárral, ne csúszson el az adott évszaktól, és ezért bizonyos időközönként, 3 évenként körülbelül egy 19 éves ciklust jelent, de be vannak toldva szökő évek, amelyekben plusz hónapok is vannak, és az Ádárt, vagyis a 12. hónapot duplázzuk meg, és ezért így a szökő évben van első Ádár és második Ádár hónapja. Ez a hónapunk arról nevezetes, hogy így a hónapok befejezőjeként, hogy a boldogság megnövekszik, és ünnepekkel teli ez a hónapunk, hiszen ebben a hónapban ünnepeljük a Púrim ünnepét, ami Eszter könyvében leírt eseményeket örökíti meg, ünnepli meg. Tudnélik azt, hogy a perzsa birodalomban, ami a mai napig az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb birodalom volt abból a szempontból, hogy a föld lakosságának majd a felét magában foglalta. Szóval ez a 127 tartományból és országból álló birodalom, amelyik Indiától Etiópiáig nyúlt, ebben a birodalomban pont akkor, amikor a királyné, a főkirályné egy zsidószármazású leány Eszter lesz, akinek ugye a polgári neve Eszter, a zsidó neve az, hogy Hadászá. Mindeközben pont akkor egy gonosz miniszter is hatalomra emelkedik, Hámán, aki személyes gyűlölettől fűtve és egyéb okok miatt, de úgy dönt, hogy ki akarja írtani a zsidó népet. És erre engedélyt csikar ki a királytól, fél hazugsággal, fél igazságokkal, és sorsot vet. És ez a sorsvetés szava az, amit a perzsaul púrnak mondanak, és mivel kétszer is dob, hogy kijön a hónap és a napja, a dátuma annak a népírtásnak, amit ő tervez a zsidóság ellen, a zsidók ellen, ezért többes számban Púrimnak szoktuk mondani ezt az ünnepet. Eszter könyvének a eseményét mesél el, ugye Eszter könyve egy évtizednél is hosszabb történetet mesél el, 10 fejezetben, úgyhogy ezt a 10 fejezetű kis könyvecskét, Eszter könyvét föl is olvassuk ezen az ünnepen kétszer. Egyszer este, amikor bejön az ünnepünk, ez különben idén március 16-án szerda este lesz, a mi zsinagógánkban például 18 órától, de majdnem mindenhol kb. Így kezdik el a felolvasást, és másnap világosba, másnap ugye másnap este megy ki az ünnepnapunk, de hogy még világosban szintén még egyszer felolvassuk ezt a könyvet. Extra imabetoldások vannak ilyenkor a liturgiában, illetve lakomát illik tartani, lakomát azért, mert hogy a fizikai testünk menekült meg, és ezzel evéssel és ivással ünnepeljük a fizikai megmenekülésünket, és persze emlékezünk arra is, hogy szemben azzal, hogy ugye Eszterék és az egész zsidó közösség, főleg Susánban, a fővárosban, mielőtt Eszter bemerészkedett a királyhoz tőle kiesdekelni egy találkozót, sőt többet is, aminek a végén felfedi a kilétét és könyörög a saját népéért, előtte ő 3 napig böjtölt, és a zsidó közösség vele böjtölt. És ezt a Eszter böjtjét, ami a ünnepet megelőzi, kiteljesedik egy purimi lakomával, és nem csak mi lakunk jól, hanem hívunk vendégeket is, és vagyis ismerősöket, rokonokat, barátokat, de még idegeneknek is micva, parancsolat ilyenkor ételt osztani, vagyis mindenkinek ünnepelnie kell, akihez van eljutásunk, és elnyúlik a kezünk, és velünk együtt él, és létezik. Úgyhogy ez az ünnepség végül is ettől hangos Ádár hónapja Púrimtól, de Púrim ugye már előjelzése is annak, hogy rá egy hónapra eljön a Pészach, a szabadulásnak a nagy bibliai ünnepe, tórai ünnepe. Ádár havaban több jeles esemény is történt, de a legjelesebb Púrimon kívül, amiről szoktunk megemlékezni, és végül is esemény, és mai napi közösségi esemény is formálódott, és nőtt ki belőle, az Zayin Adár, Ádár hónapnak a hetedike, valamelyik dátum Mózes születésnapja, de egyben halálának is az évfordulója. Úgyhogy ilyenkor a zsinagógákban, zsinagógai közösségekben, hitközségeknél szokássá vált, főleg itt Európában, Áskenáz vidéken beszámolót tartani. A Hevra Kadisa, a Szent Egylet, amelyik a legnemesebb viszonzást szinte nem is váró és altruista alapon működő Szent Egylet, amelyik a legnemesebb feladatokat látja a közösségben, mint például a szegények eltemetését, árvák kiházasítását, és mindenfajta olyan gondoskodást olyan emberekről, akiről esetleg más nem gondoskodna. Szóval a Szent Egylet ilyenkor tartja az éves beszámolóját, és szokás ilyenkor halvacsorát is adni. Persze, hogyha valaki nem bírja halat, akkor bármi más is ehet, de a lényeg az, hogy az összejövetel az Zayin Adárkor megtörténik, és egy ilyen éves közösségi ünneplés van, a közösség számot ad saját magának, elszámol, hogy hol tart, és hogyan zárja ezt a Zayin Adárt, és hogyan megy neki a következő évnek, hogyha ez is egy ciklus, akkor hogyan fog kinézni a következő évünk, és mit tervez, de főleg beszámolóktól és emlékezéstől hangos. Ezen a héten, ami közösségünk Ádár hónap első szombatján, Pikudei heti szakaszának szombatján, még arról is, attól is, azért is vár több látogatót, mert elődömnek, Domán István főrabbinak a jarcájtja, vagyis halálozás évfordulója is lesz, és ugye sok tisztelője, sokaknak volt rabbi a tanítója, úgyhogy a halálának évfordulójára több embert is várunk, aki velünk együtt fog emlékezni az ő életére és munkásságára. De ha már Pikudei heti szakaszát megemlítettem, akkor hagyd mondjak pár szót a heti szakaszról, az e-heti heti szakaszról, ami holnap köszönt ránk azon a szombaton. Pikudei heti szakasz a Mózes második könyvének lezáró heti szakasza, ezzel véget ér Smot könyve, vagy az Exodus könyve. Végülis a Szent Sátor, a pusztai szentély felépítésének befejezését olvassuk, ahol is összehívja Mózes a népet, és elszámol azzal, és újra átveszi, hogy miből állt, és hogyan épült föl a Szent Sátor, amit tudjuk, hogy a legtöbb vélemény szerint csak az aranyborjú bűne miatt kellett fölépíteni. Másképp alakult fel a történelem, ha az a hiba, ha az a bűn nem történik meg. Ezek a nyitó szavai heti szakaszunknak, a Exodus Mózes második könyvének 38. fejezetének 21-es verse. Eile fkudei hamishkan, mishkan haidut asher pukad al pi Moshe, avodat halviim beit beyadi tamar ben Aharon hakohen. Ezek voltak a Szent Sátornak, a tanúskodás sátrának a részletei, és amelyeket Mózes rendelt el, és amelyeket végrehajtottak a léviták, Itamár, Áron, vagyis Áron fia vezetésével, és akkor itt van a két fő művész, aki ugye diktálta és megformázta a benne lévő tárgyakat és a sátornak a részleteit. A 22-es fejezetben és 23-as fejezetben van róluk szó. Uvecalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda, Júda törzséből való Hurnak az unokája, illetve Úrnak a fia, Becalel volt az, aki Asa et kol, a sercivádonáj et Moshe, amit mindazt megtett, amit megparancsolt az Isten Mózesnek, és vele együtt, veito, oholiávben Ahiszamach lemate Dán, és Dán törzséből való Ahiszamachnak a fia Oholiáv volt, aki megfaragta és megformázta az összes tárgyat, ami benn volt a szentélyben. És ugye ennek eti szakasznak a mintájára, és ennek paralel megfelelően a háftaránk, a profétai szakaszunk, amit szintén felolvasunk a zsinagógába, ugye összecseng, ugye tudja mindenki, de újra elmondom, hogy a heti szakasz felosztás ugye úgy néz ki, hogy úgy van felosztva Tóra, hogy egy évben alatt végigolvassuk a teljes Mózes 5 könyvét, de egy időben be volt tiltva a Tóra felolvasása római korszakban Hadrianus császár idején és utána, és ezért profétai szakaszokat is olvastak föl helyette. De ezek, mivel ez a tiltás ugye elmúltával, megmaradtak ezek a profétai felolvasások. A rabbik, a bölcsek Mózes második könyvének a végéhez hasonló szakaszt, arra emlékeztető szakaszt a királyok első könyvének 7. fejezetében találták meg. 51-es verse így kezdi a felsorolást. Vá tislám kol hamelachá serassá hamelech Shlomo Beit Adonai. És befejeződött a teljes munka, amelyet Salamon király végzett Isten házán. Vajavé Shlomo et kotsé David, és elhozta Salamon Dávidnak a szent tárgyait, Dávidnak apjának a szent tárgyait, et ha keszef, et ha zahav, az ezüstöt és az aranyat, vet ha kelim, és a minden felszereléseket, Natán beocrot Beit Adonai, berakta a szentének a kincsestárába, az Jakhel Shlomo et zikne Israel, és akkor összehívta Salamon király Izrael minden vénét, et kolra séhamatot, minden törzsfőt, ne séhávot, és az atyáknak a vezéreit, Livne Israel, akik Izrael fiainak a vezetői voltak, Elmelech Shlomo magához, ugye a királyhoz, Jeruzsálembe, mert ugye ez lett az új főváros, ahol fölépült a szentély is. Amit ugye Salamon épített föl szemben az apjával, aki elfoglalta Jeruzsálemet, de nem volt hivatott felépíteni ott a szentélyt. És ekkor ugye mi történt még? Lehálott, et Aron Brit Adonai, és fölvitték oda Jeruzsálembe Istennek a fridládáját. Ír David, Dávid városából, még Cion volt, ugye föl a szentélybe. Ez találták a bölcseink, ugye, nyilvánvalóan a szent sátor befejezését, a szentély befejezésével összecsengő felolvasásnak, de ugye manapság mind a kettőt felolvassuk a zsinagógáinkban a szombati ima csúcspontjaként. A beszélgetés, amit most fognak hallani, az Avi Mizrahival készült, egy 50-es évei végén, 60-as évei elején járó izraeli messiás hívő zsidóval, aki a Jézus hívő zsidók jelenéről kérdeztem, hogy hogyan élnek manapság Izraelben, milyen megpróbáltatásaik vannak, milyen örömeik, illetve az egész beszélgetésre abból az apropóból került sor, hogy Avi Mizrahi bulgár zsidóknak a leszármazottja, akiket bebizonyíthatóan 8 metropolita, 8 bolgár püspök hathatós közbejárására menekültek meg, mivel ők szinte kizsarolták a bolgár királytól és a politikai elittől, hogy ne deportálják a zsidókat Auschwitzba, és üresen küldték vissza Hitlernek a vonatokat. Talán amiatt is, mert maga a Bulgária Szófiának a volt főrabbia a 30-as évek végén, még a háború előtt messiás hívő vált, talán ennek hatására, de az ő családja messiás hívő zsidó lett, és neki igen nagy tapasztalata van abból, hogy milyen volt messiás hívőként fölnőni, vagy milyen messiás hívőként élni ma Izraelben. Ehhez az interjúhoz kívánok mindenkinek jó hallgatást, és jövő héten találkozunk, viszont hallásra.
1: Avi?
0: Hol
1: születtél? Jaffon születtem, Jaffon Tel Avivban. 1950? 60-ban. De persze 60-ban, mert a szüleid 50-ben, amikor házasodtak, vannak testvéreid? Van egy nagy, egy nővérem és egy öcsém. Én vagyok középen. Értem. Mit tanultál a gimnázium után? A gimnáziumban én Ortiban jártam egy szakiskolába.
0: Ez egy reálik,
1: ez. Vagy egy reál szakiskolába, de azt nem Jaffon, hanem Zichron Jákovban. Mert ott voltam gimnazista, amikor elköltöztünk. És oda jártam az Ortba. Ugye, szakiskolába jártál, később ezt hol tudtad hasznosítani? A cselekben? Igen, az történik ilyenkor, hogy felmérik az embert, hogy mire képes, milyen képzettsége van. Nekem is felajánlottak több helyet, hogy menjek tüzérséghez, menjek a légerőhöz. Én a légerőt választottam, kurzust is végeztem. És akkor emiatt ugye az ember kötelezik, 4 évet írtam alá, plusz 1 évet írtam alá, és akkor 4 évet szolgáltam. Értem. Azzal, hogy ugye 60-ban születtél, gyerek voltál még a 6 napos háborúban, a Jomkipur háborúban. De már a Libanonban részt vettél a háborúban, a 80-as években. Igen, délen volt a bázisunk, de a Shalom Agali hadműveletben már részt vettem. Azzal foglalkozott az én egységem, hogy a rakétákat zavarja, dzsemmelje. Ez a szírekkel Libanonnak folytatott háború, ez már rakétákkal történő háború volt, és ott a rakétáknak a zavarása volt a mi feladatunk, élveztem nagyon, mert nagy kihívás volt. Mikor házasodtál? Amitán nem helyeszereltem, Amerikában mentem, és 84-ben házasodtam. Amitán nem sokkal hozzá találkoztam feleségemmel. Ott találkoztál vele? Ő is bulgár számítás? Bulgár hátterű? Nem, amerikai.
0: Askenázi?
1: Igen, Askenázi, persze, igen. Kelet-Európában való? Az olyan. Része Angliából, része Európából származott, de ugye Oroszország a háttér. És de ő amerikaiként nőtt fel. Mit tanultál egyetemben, hogy tanultál tovább? Azért után megházasodtam. Könyvkiadásban dolgoztam, majd akartam még Bibliátanulmányokat folytatni, és Dallasban tettem ezt meg. És ott adtak erre ösztöndíjat, úgyhogy ott folytattam a tanulmányaimat. És ott

Te egy bolgársaságból származol, hagyományozó családból, lehet így mondani. Hogyan tartották, milyen formában tartották a követik a hitet szüleid, a családod? Hogyan neveltek téged? Nem voltak asszimilánsok, nem voltak szekulárisok, de nem voltak ortodoxok sem. Középen voltak hagyományőrzők. Nem végeztek munkát, nem üzleteltek szombaton, ünnepeket megünnepeltük, kidus tartottunk, kosher háztartást vezettünk, de nem olyan nagyon szigorú módon, de különöttük teljes húsos. Hát sose ettem a sajtburgert, de tartottuk a hagyományt a teljes mértékében. De a tüdeim még hatott az európai háttér, hatott rá a holokauszt is, ételnek külön szentsége volt, sose dobtak ki semmit. Szóval a kosárságon túl még ezek a traumák, illetve szokások is hatottak. És nagyon tradicionálisak voltak, szóval együtt étkezésre és minden nagyon odafigyeltek, hogy megadják a módját és a tradíciók kiteljesedhessen. Ez persze a föld iránti tisztelet, a cionizmus is tetézte. Értem. Most egy előadáson vagyunk túl, másik teremben, ahol a metropolitáknak a hőstetteiről szólt, akik megmentették a bolgár zsidóságot, a 8 metropolitának. Aztán az előadás vége felé fedeztük fel, vagy fettük fel, vagy fettett fel, valaki rákérdezett, hogy mégis ez a történet miért került háttérbe, miért süllyedt el, miért nem tudunk róla annyit, amikor egy ilyen ősies hőstetről van szó, hogy terült ez a háttérbe, a polcra? És talán ugye válasz az volt, hogy talán azért, mert hogy a metropolitáknak a kollégája, vagy idézőjel kollégája, szóval a partnere, a szófér főrabbi volt, aki még a háború előtt

mesiásívő zsidóvá, Jézusívő zsidóvá vált, és talán az ő szerepvállalása és karaktere miatt, és hite miatt, emiatt egy kicsikét árnyvetült erre az egész megmenekülés történetre. Hogyan befolyásolta az ő hite, a zsidó hite, és a Jézusvetett hite ezt a történetet, illetve hogyan hatott az ő közösségére. Az ő közösségére, akit megmentett, akinek később Jaffón is, ahol a bulgára betelepültek, a vezetőjük volt. Mit emel, aliáztak Izraelbe, és ott éltek. A bulgár zsidóság nagyon nagyra értékelte őt, és tisztelte őt. Nagyon sokan szenvedett. Nagyon sokszor őt a bulgár kollaboránsok nagyon megverték, helyben hagyták. De alázatos volt, és hű a hitéhez. Nagyon tradicionális volt, és ortodox. De miután kiderült, hogy felfedték, hogy hisze Jézusban, meghurcolták őt. A vallásos körök számíték, pedig ő várományosa volt egy nagy magas tisztségnek Jeruzsálemben. De őt kitagadták, és árulóként tekintettek rá. Ezt elmesélted, de hogyan hatott az ő közösségre? Kihátráltak mögül le? Maradtak mellette? Valaki esetleg követte az ő hitét Jézusban is? Voltak ilyenek, és voltak olyanok is. Van, akik tartottak, féltek, és nem bírták el is a nyomást. Van, akik mellette maradtak, és voltak, akik elfogadták, és messiásként követik Jézust, ahogy ő. De mondom, alapvetően tiszteletre vesztem, mert egy tiszta szívű, önzetlen ember volt, aki segített Bulgáriában is, a holokauszt előtt is, és Jaffón is ugyanúgy önzetlen volt, és megbízható, és tiszta kezű. Interjúkat csináltunk túlélőkkel, illetve tanúkkal. Egyből minden szadakát továbbadott a szegényeknek, semmilyen pénzzel nem manipulált. Nagyon bíztak benne, nagyon neki szeretett a vendet. Tele volt, alázattal volt, és örömmel teljes ember volt. Nagyon értékelte őt a környezete. Ahogy mondtad, voltak olyan, akik folytatták vele, van, akik eltávolodtak tőle. Kicsi szerény zsinagógája volt Jaffón. Sok többen jártak hozzá továbbra is.

Itt van egy pocsom, egy ilyen kimutatás a 2000-es évek elejéről, 90-es évek végéről, hogy akkor már több mint 20 ezer messiás hívő, Jézus hívő zsidó volt Izraelben. Városokra van lebontva ez a... ez a beszámoló. Ugye, az is fölben ment mutatva, hogy egy részük Amerikából, Észak-Amerikából érkezett, egy részük Kelet-Európából volt, Szovjetunióból, de egy, de a harmaduk az viszont Szabre, izraeli. Mit tudsz erről a közösségről? Te mit tudsz erről a közösségről? Valóban a számok azok reálisak. Több tízezer messiás hívő él Izraelben, hű állampolgári az országnak, szolgálnak hadseregbe, fizetnek adót, és tisztelik az örökségünket, a közös örökségünket. És mi keresztény messiás hívő zsidók a zsidó ünnepeket ünnepeljük, és részei nektek egy vongot a zsidó népnek, a zsidó kezdetnek. Van ortodox, van neolog, van reform, van konzervatív, és van messiás hívő. Miben lenne különleges? Ahogy te most kifejezted magadat, ahogy újfent elmondtad azt, hogy rész vagy az országnak, hogy fizetsz adót, és vállalod a felelősséget, és vállalod a nehézségét az országnak, és vállat, és erőt adsz az országnak, és támogatod, ez mifajta bizonygatás? Úgy érzed, ezt szükséged van, hogy bizonygatni kelljen ezt? Valóban erre szükség van, hiszen az országnak egy bizonyos szegmense nem tekint zsidók, izraeliként és zsidóként arra, aki nem úgy követi a vallást, ahogy ő szeretné, és ahogy ő értelmezi. De ez abszurd megközelítés, ez a fajta hasítás, ez teljes mértékben abszurd, szeretni és tisztelni kell egymást. De mi a Bibliát követjük, azonosak az alapjaink így a mainstream zsidósággal. De ez ugye, szerintem ez nem okozhat gondot, ez ismét a viccet, ahogy van két zsidó, akkor van négy vélemény. De ez nem ok arra, hogy gyűlöljünk és harcoljunk egymással. De hát, mert ugye vannak közös ellenségeink, és inkább azokra kéne összpontosítani a világi antiszemitizmus vagy egyebek. Avi, figyelj! Én már több esetről olvastam, esetekről, ahol megtámadtak messiás hívő zsidókat. Hogyan? Milyen sorscsapások szoktak rászakadni a messiás hívő közösségre? Milyen atrocitásokban van részük? Milyen üldöztetést szenvednek el? Mert voltak terrortámadás, voltak garázdaságok, gyűjtogatás. Mennyire gyakori ez? Mik a statisztikák a támadások mögött? Hál' Istennek nem gyakran történik, mert mégis egy demokratikus országban élünk, ahol a törvény az Úr, és szabadon lehet szolgálni Istent, ahogy bárki szeretné. Gondolat és vallás szabadság uralkodik az országban elvileg. Zsidó és demokratikus ország, ezért, amikor már ritka ugye a környékünkön, a vallás szabadság is része ennek. De valóban vannak fanatikusok, akik tudnak azért nem kevésszer erőszakhoz is fordulni. És fenyegetni, gyakran fenyegetnek minket, rettenek vissza. És úgy tekintenek magukra, mintha eközben Isten parancsát, micváját teljesítenék. De hallottam, hogy gyűjtogatásra, gazdálkodásra,
Hogy és azt is furcsáltam, hogy a Yad Lehakim az a szervezet, amelyik ugye arab falvakból, arab házasságból, tulajdonképpen arab házasságból kimenekítik a zsidó nőket, és erről beszámolnak. Ugyanúgy számolnak be misszionárius vadászatról, misszionáriusok vadászatáról, és mesés hívők vadászatáról is, hiszen kettőt sokszor összemossák. És erről dicsekednek a tévében, vagy a kapcsolataikról a rendőrséggel, vagy polgármesterekkel, olyan közéleti személyiségekkel, akik ugye a törvénynek az urai és végrehajtói, és ezekről a kapcsolatokról beszámolnak büszkén a médiában, és arról, hogy milyen nyomást képesek kifejteni velük együtt. Hogyan tud megmagyarázni? Hogyha olyan jó lenne a demokrácia Izraelben, akkor ezekre az összefonódásokra hogyan van lehetőség? Nem mondom azt, hogy tökéletes a demokrácia, és kiváló az országban, de mégis zsidó demokratikus ország, még hogyha bajok is vannak benne, de ennek ellenére van manipuláció, van óriási manipuláció, és erőszak is, ami történik a közéletben, de a rendőrség közbeavatkozik és megvéd minket. De Arielben, ugye amikor volt a robbantás, a gyerek majdnem meghalt, akinek a ajándékot küldték a Mislachmanot ott Purimkor. Ugye 15 éves kisfiú volt, én is emlékszem erre. A csoda, hogy él? Arcába robbant föl. És amikor elfogták a elkövetőt, akkor a vallatásnál, vagy a bevallotta, hogy az Isten szolgálatot teljesít ezzel, és mitzvát hajt végre, hogy megöli a mesés hívőket. Ezért ez egy őrült ember volt, de elmeháborodott volt, de alapvetően ez a szegmens ott van. Pár éve ezelőtt Berseván is volt atrocitás, tüntetés volt a közösség előtt, de mire kijött a rendőrség, azért betörtek ott a helyiségbe, és össze-vissza rombolták, borogatták a dolgokat, és komoly darázaság volt, mire a rendőrség rendet tett. Volt Aradon is szintén délen, ahol a összegyűjtő teremnél szintén ugyanígy nagy mennyiségben érkeztek vallásos fanatikusok, és ott tüntettek, és utána törtek, zúztak. Van ez az erőszakos szegmens, és ez kiszabadulhat, ha nincs rendőrség a medréből. Ez kell ezért, és ez nagyon szégyen. De bárki hit, a bármelyik messiásban, a Lubovicsiak a rebbébe hisznek, hogy messiás is vissza fog térni, mi pedig a Jézusba hiszünk. Mi különbség van? Meg kell adni, és kell, hogy legyen szabadság erre az embernek. A mesés hívő zsidók szeretik az országot, és hűek hozzá. Ha szolgálatcserébe be fizetnek adót, az azt mondja, hogy elfogadjuk egymást. Én már többször felfigyeltem arra, ugye én nem hiszek Jézusban, én még mindig várok a messiásra, nem tudom, ki lesz az, de nagyon sokszor felfigyeltem arra, és próbáltam embereket kijavítani, amikor a rossz nevet, elnevezés, tulajdonnevet használják Jeshua helyett, a Jeshut, ami ugye egy átok, egy szitok szó. A középkorban ez, akkor végén ez átokként terjedt el, ez egy mozaik szó, és hogy a Jeshua tulajdonneve helyett használják, de hogy ezt használja mindenki, boldog-boldogtalan. Hogy lehetséges az, hogy felvilágosult emberek, vagy akik nem akarnak senkinek se ártani, lényeg se, még mindig ugyanabban a ókor végi, középkori szitokszóban használnak. Mi nem nézzenek utána, mi a gyöke? Ez nem egy héber szó.
nem ez a gyökeré nevének. És csak az országban csak a messiási zsidók kardoskodnak amellett, hogy tisztázzák Jézusnak a eredeti héber nevét. Ez egy szitok szó, ez egy dehonestáló, és mindenki itt, akadémikus az újságíróig, emberek, akik elvileg minden pogányvallás is tisztenek, azok csak így használják ezt a nevet, mint hogyha nem akarnak tudni. Én magam is sokszor javítanom ki embereket, és akkor azt mondja, hogy én messiás hívő vagyok, mert Izraelben csak messiás hívő zsidók akarják kijavítani. Hogy miért védem őt? Ez furcsa, mi veszi körül ezt az egész dolgot? Mi a név körül? Mi az a szándékos tudatlanság? Sok év eltelt, miért nem tudjuk van fajta változás? Ez egy célzott tudatlanság. Pontosan, én is így gondolom. Vannak, akik utána járnak, világiaknak is, nem messiási zsidók, akik utána járnak, és azt mondják, hogy hát ez teljes mértékben kóser zsidó volt Jézus, és egy-egy volt közülünk. Tartotta az ünnepeket, tisztelte a szüleit, feljárt a templomba, a Jeruzsálemi templomba, és 100% része volt az ő társadalmának, ahol ő beleszületett. És ugye akkor is, amikor ugye kérdre vonják a bibliai beszámoló szerint, hogy el akarja törölni a törvényt, vagy szembe megy a törvénynek, akkor ugye akkor is ott tagadja, hogy bármilyen cipit akarna. Úgyhogy 100%-ig kóser zsidónak számít. Ugye a két fontos mitzvát is megemlíti, ami kiemel a Tórából, ami... De Ávi, ezt a kampányt 20 évvel ezelőtt csinálta a messiási hívő közösség, de én nem látom semmifajta változást. És őket is csak simán lemisszionérius hozták, és nem foglalkoztak a kampánynak a lényegével, a névnek a valódi voltával. De ebben van a manipuláció, és a politikai manipuláció, és a közjáték, amit ugye átad a vallás. Óriási pénzekkel rendelkező vallási mozgalmak, amik mögött pártok vannak, vagy pártok mögött, amik mögött vallási mozgalmak vannak, óriási erőt fejtenek ki, hogy semmifajta változás, vagy ne történhessen, amivel ők nem értenek egyet. De ugyanígy a neológiát, az ortodoxiát, a neológiát, a reformot, a konzervatívot sem fogadják el. Mert ők ezt versenyként fogják föl. Egy verseny van a hatalomért és az igazságért. De abszolút tudom. De nagyon sok politikai erő van emögött, a vallási vélemények mögött. És mindezt megtámogatva van, ez a vélemény meg van támogatva több milliárd sékellel, ami mögött állami intézmények vannak, úgyhogy ez egy aránytalan, és egy nem természetes verseny. De ők például ők nem fogják a hadseregbe legtöbbször, és nem úgy fizetek adót sem. Úgyhogy ez egész egy abszurd vicc. Vannak, akik szolgálnak, de a többség, vagy nagy többség, vagy több százezer nem. És az állami költségvetésnek a részéből élnek. És azt használják föl mi ellenünk az én adópénzemet, amit én fizetek be. Úgyhogy ez egész abszurd. De most az osztályú miniszter ellen is egyből, aki vallásos különben, ő is egy kicsit már eltért a normától, őre is már átkokat szórtak és tüntettek ellene. És most egy ilyen körülös van vita, hogy akkor Lieberman miniszter is mondta, hogy nem fognak kapni támogatást, még inkább, hogyha így nem működnek együtt. Az a társadalmi réteg, amik ellenetek van, és harcol ellenetek, az most ugye háttérbe került a legutolsó választásoknál.
De ez csak egy átmeneti dolog, ők erősödni fognak, és növekszik, ez csak egy, ez a természet nem fogadja meg, hogyha nagyobb lesz az erőjük, és halachikus állama válna Izrael, akkor minden a ti sorsotok? Világos, hogy akkor mi üldözéseken vagyunk kitéve, és üldöznek minket. Mert a mesés hívő zsidókra árulóként tekintenek. Abszolút tudom. És az erőszakosság szelleme lengíve ezt. De nincsen semmi oka. Utána ugyanabban a hajóban utazunk. Hitler, hogyha feltámadna, mi mindannyiunkat ugyanúgy ma is elküldene együtt a gázba. Konzervatívokat, reformokat, neológokat, ortodoxokat, mesélyesívőket, ateistákat. Ugyanabban a hajóban nevezünk. Lehet, hogy ne értsünk egyet. De hát kölcsönös tiszteletadás mellett életünk együtt. Az alap az közös, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Együtt kell állnunk, ez közös az örökségünk, és közös az országunk. De vannak köztünk viták. De azt kell, inkább arra responszálisan, hogy hogyan állunk együtt, és hogyan tartunk össze. Antiszemitizmus csak növekszik a világban. Hány lányod van? Négy lányom van, hat unokám van és egy utom. Áldottak legyetek. Köszönöm szépen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az éhezés világnapja. Az éhezés minden földrészen jelen van napjainkban is. Erre hívja fel az emberek figyelmét ez az ünnep május 28-án. Az ENSZ Millenniumi Project éhezés munkacsoportja felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen nagy a szegénység, és ennek következményeként az éhezők száma. A világon élők 1/8 ma is éhezik. Az éhség több áldozatot szed, mint az AIDS, a malária és a tuberkulózis együttvéve. Több millió nő, férfi és gyermek hal meg évente az éhezés miatt. Még ma is vannak emberek, kiknek napi $1 sem jut élelmiszerre. Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a tény Afrikára és Ázsiára korlátozódhat, mégis egyes felmérések szerint Amerikában is 40-50 ezer ember éhezik naponta. Létezik mennyiségi és minőségi éhezés, amely alól hazánk sem kivétel. Ezért ezen az ünnepen arra buzdítanak mindenkit, hogy támogatásával tegye meg a segítségnyújtást. Nyári csodák a Zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án, szombaton este 21:50-től. A helyszínek a következők. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a Zsidó Kulturális Napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a Zsidó Kulturális Napokat és utcafesztivált Debrecenben 2 vasárnapig, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma csütörtökön napsütés várható, de felhőkkel. Eső sem kizárt. Északról fúj a szél, és 21-26 fokunk van. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A domb Sidney Lumet 1965.

0: Férfiak izzadnak az egyre fokozódó melegben. Akaratuk egymásnak feszül Sidney Lumet filmjében, és a tekintély kérdése egyre homályosabb, ahogy az igazságosság nagyon különböző fogalmaiért küzdenek. A domb és 9 dühös ember.
1: Kifejezetten ez a film szerintem a szabályokról, és arról szól, hogy a szabályoknak a megszegése hogyan alkot és csinál még több szabályt.
2: Számomra ez a film egy vicc. Egyszer lába kerül a dagat, a néger és James Bond.
0: De ott van egy meleg szereplő is.
2: De tényleg
1: az? Nem, csak annak tekintik. Annak tekintik, uh-huh, vagy legalábbis pontosabban a Williams nevezetű ugye artist, ez úgy gondolja, hogy ezzel lehet őt legjobban megalázni.
2: Uh-huh. Jó, de találkoztunk már más filmben is olyannal, amikor férfiak egymás között a férfiassággal, vagy a férfiatlansággal gúnyolják egymást, és talán mi is ezt csináltuk 12 és 14 éves korunk között.
0: De igen, hát kislánynak szólítják egymást, meg hölgyeknek itt a katonaságnál, ez ilyen bevett szófordulat.
2: Lehet, hogy most is van ilyen a magyar katonaságban is, meg a román katonaságban, meg az angolban. Egyébként nem jó nézni ezt a filmet, vagy nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de kimondottan ilyen zsigerileg, ha nem is kiütések, meg rázkódások lettek a testemen úrrá, de hogy nem, nagyon rosszul éreztem magam, miközben néztem.
1: És miért?
2: Nem tudom. Ami nagyon megfogott közben, az a zene. Imádtam a film zenéjét. Ti is?
1: Meg az is érdekes, hogy nem igazán. Igen.
0: De igen, egyre melegebb van, ez a Sidney Lumet
2: imádja.
0: Lengyel zsidó, ő imádja ezt, tehát a 12 dühös emberben az a év legmelegebb napja, csak férfiak, ebben a filmben egyetlen egy nő sincs, és egyre fokozódik az üvöltés, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben. A 12 dühös ember az a világ egyik legnagyobb filmje, ez talán nem annyira, de nem rossz film ez sem, olyan, mintha bizonyos értelemben még egyszer megcsinálta volna ezt a filmet.
2: Vagy egy gyilkosság az Orient Expressen című óriási alkotás elképesztő szereplőgárdával, azért ott is össze vagyunk zárva, és a rendező imádja ezeket a humanista tanmeséket, ha lehet így mondani. Tehát legyen szép üzenete.
1: Igen, és sőt, hogyha már ugye hangokról beszéltünk, akkor mit hallunk a háttérben folyamatosan? Tehát azokat a hangokat, amit más embereknek a szenvedéséből, ugye, vagy pedig más embereknek az örök kifejtéséből fakadóan lehet hallani. És ez az, ami fokozza folyamatosan azt az izgalmat és érdekfeszítést, vagy lehet fogalmazni, hogy az embert ráfeszíti a filmre.
0: A fájdalmon és a szenvedésen kívül nekem még egy dolog eszembe jutott, és ez az értelmetlenség. Ott vagyunk a dögmelegben, szépülhetne a világ, ehelyett jobbra át, balra át ezt vezényelgetik nekik. Talán van pedagógiai célja, de hát a film végül is ennek a pedagógiának a kudarcát ábrázolja. Egyrészt úgy, hogy túl van hajtva, másrészt úgy, hogyha értelemmel lenne telítve, akkor jobban esnék az engedelmeskedés a foglyoknak is.
2: Hát fú, nagyon nem tudom, hova kéne visszakanyarodni. Nem tudom, a hadászatnak egy korábbi fázisába, amikor még a magyarok irreguláris módon harcoltak, mondjuk a kurucok, és nem volt fegyelem, hát az összes csatánkat el is vesztettük a jóval kisebb számú fegyelmezett labanc német vagy osztrák haderővel szemben. Tehát, hogy mi aztán tényleg a bőrünkön megéreztük, hogy mit jelent egy fegyelmezetlen hadsereg. Most külön lehetne itt beszélni, hogy ki miképpen volt fegyelmezetlen a foglyok közül, és ki fegyelmezetlen még, mert szerintem igazából inkább erről szól a film, de hogy a fegyelem azért a hadseregnek az alapja kéne, hogy legyen.
1: Visszatérve kicsit a történelmi példádra, hogy az irregularitás az nem feltétlenül, vagy az irreguláris hadsereg az nem feltétlenül jelenti azt, hogy fegyelmezetlenek is. Sőt, tehát mondjuk egy ilyen gerilla hadsereg, ha most nem a kurucok példáját vesszük, akkor ott még inkább ugye fontos szerep van a fegyelemnek, mint akár egy klasszikus, hagyományos, reguláris hadseregnél.
2: De azért általában az irreguláris az nagyobb esetben fegyelmezetlenebb.
1: Nem, pont az, hogy nem. Tehát a katonai rend, tehát amint az embernek a kezében fegyver van, vagy bármilyen embert életét kioltani való eszköz, akkor ebben a helyzetben kifejezetten ugye a fegyelemnek a mértéke megnő. mert nem adhatsz a másik embernek, vagy fegyelmezetlen ember kezébe olyan eszközt, ami a te életed is veszélyezteti egyben. Tehát ezek az, ami miatt, ugye az, hogy a csata hogyan történik, az, hogy mondjuk az egyes csapatrészek hogyan mozognak, és a többi, ez mind fegyelem kell. És enélkül
2: nincs. Jó, de ez nem igaz, hogy az a sereg, aki fegyelmezetlen, a nagyobb esélye a vereséget szenved, és nem csak, hogy vereséget szenved, hanem sokkal nagyobbak lesznek a veszteségei.
1: Igen, ha bár itt mondjuk gondoljunk bele az első világháború, hogy fegyelmezetten mentek bele a géppuska tűzbe.
2: Na, de az már egy másik kor, ez fontos, akkor majd erről is látjuk.
1: Igen, de a maga a fegyelemnek a kérdése, tehát már római időktől kezdve ez egy alapvető, sőt, majd vegyünk a rómaiaknak az ellenségét, hát Tacitus pontosan mondjuk a Germániában dicséri a velük ellenfélnek megjelölt, hogy a germánoknak a fegyelmezettségét, és példának állítja oda a római nép és a római katonák elé, hogy tessék, nézzétek
2: nekik
1: meg.
2: Nekik is kellett volna egy ilyen tábor.
1: Hát, ők már eleve fegyelmezettek voltak, gondoljunk bele, hogyha aki elult mondjuk őrségben egy római táborban, annak a jutalma kivégzés volt. Tehát, hogy ilyen szinten volt ez komolyan véve. Tehát a fegyelem az a katonaságnak egy inherens része.
2: Azt
1: sőt,
2: egyetért.
1: Talán a legfontosabb. De miért, és itt jövünk vissza a filmre, hogy ez hogyan jelenik meg, itt a probléma az, hogy itt egy extrém módon, vagy sőt, tehát a lehető legradikálisabb módon, ugye túlzásba vitt fegyelemnek az a kérdése, mert a fegyelemnek van értelme, és itt ugye Szabira reagálnék, hogy igen, az értelmetlenség az abból jön vissza, hogy amikor a fegyelemnek már nincsen értelme. Vagy pedig már veszélyessé válik önmagában.
0: Szerintem más dolog egy, mondjuk egy földrészen átívelő vasutat építetni az ilyen fegyencekkel, akkor érzed azt, hogy haladnak a kilométerek, mint az, ahogy a film címe is utal rá, hogy egy ember alkotta dombot építünk a tábor közepén. Miért? Semmiért. Azért, hogy fölmenjél rá, meg legyen-e róla. Tehát ez a épül-szépül a világ, ez jó, megint fölmerül.
2: Hát, jó, de szerintem a világ legjobb katona akadémiáin olyan gyakorlatok vannak tömegével, amik egyébként nem csak fegyelmezettebbé teszi a katonát, hanem egy edzést ad neki. Az, hogy otthon emelgetjük a 10-12 kilós súlyokat, azáltal se épül a világ, nem lesz jobb a világ, én leszek erősebb. Ha most nyilván ott az én döntésem, hogy
0: de
2: emelgetem.
0: De te azt mondod, mint én. Tehát, hogyha a kertünket ásnánk föl, mivelnénk kertjeinket, akkor lenne értelme. Így, hogy 10
2: kilós, jó, de amikor
0: a civilizációnkban 10 kilós súlyokat emelgetünk, így valóban az értelmetlenség környezet.
2: De ennek más az értelme, ha súlyokat emelek, én fizikailag és lelkileg erősebb ember leszek, és ez az erősebb ember majd képes lesz arra, hogy fölássam még nagyobb energiával a kertet, még nagyobb kertet ássak föl. Én egyébként a kickbox edzések 20x10 fekvőtámasza után tanultam meg regényeket olvasni, hogy mindig arra az oldalra kell, és arra a sorra kell koncentrálni, amit éppen olvasok. Ha a 200 fekvőtámasznál, a 73-nál abba gondolok bele, hogy jaj, még mennyi van hátra, akkor nem bírom tovább, ugyanígy a regénynél. Tehát ezek összefüggnek.
1: Igen, itt a filmben ugye a domb az ebből a szempontból a szenvedéseknek a jelképe. Tehát az, hogy azáltal, hogy minden egyes homokszem, ami fölkerül arra a dombra, az gyakorlatilag csak emberi kín által lehetséges. Ez teljesen egyértelmű.
0: De az öncélú szenvedésnek a jelképe.
1: Nem is az, hogy az öncélú, hanem az, hogy valaki ugye ezt a szenvedést, ezt megalkotta. Tehát ez egy, úgy is mondjam, ez olyan, egy olyan pokol, amit egy ember alkotott.
2: Két dolgot mondod, kapcsolnék igen hozzá. Az egyik, ami az, mind a kettő az ókorba vezet bennünket, egyrészt hát ott vagyunk Kairó mellett, tehát ott vannak az igazi nagy piramisok.
0: Amiket, építhetnének piramisok.
2: Amiket, hát ebből is lehet, hogy piramis lesz, és no, a piramisokat is ugyanúgy építették.
0: Spanyolország, ez a második rész, a piramis.
2: Igen, 500 szegény, szerencsétlen spanyol majdnem belehalt, amikor felépítették a forgatásnál ezt a piramist vagy gúlát. A másik, ami eszünkbe jut nyilván megint csak ókor, az a Sisyphus mitosza.
0: Igen, a érdekes feszültség van, hogy aki írta ezt a regényt, a Ray Rigby, az egy veterán katona, tehát ő néletrajzi elemeket használ, aki meg filmet forgat belőle, az egy liberális hollywoodi rendező, aki végbevitte már a maga pusztítását a 12 dühös embernél. Ugye az ottani jelentésünkben arra jutok én, hogy veszélyesebb hely lett a világ, hiszen fölmentik a 10 évre előre a film után a legnagyobb gyilkosokat is az esküdszékben. És itt is egy olyan rendező készít ebből filmet, én ezt éreztem a filmbe, aki nem hisz a fegyelemben, nem hisz azokban, amikről ti eddig beszéltetek, és nem hisz a katonaságban
2: sem. De ugye ebben az az abszurdum, hogy egy rendező, egy filmgyártás, az hasonlít a mai világunkban leginkább a hadsereg működésére. Ha én elmegyek egy filmforgatásra, esélyem sincs, hogy egy rendezővel vagy egy operatőrrel beszélgessek, ha én statiszta vagyok. Annyira erős a hierarchia.
0: Mindenki megbetegedett a stábban.
2: Igen,
0: hasmenésük
2: vérhast is meg.
0: Napi egyszer vizeltek, kimerültek.
2: És erről a rendezőről is szokták mondani, hogy azért a halálba kergette a szereplőit.
0: Mégsem volt annyira liberális.
2: Igen, tehát könnyű úgy liberálisnak lenni, hogyha a témám liberális, de amikor a saját magam fontos munkájáról van szó, akkor egy fasiszta állat vagyok.
0: Ezt fordítva is tudom mondani, tehát lehet pofázni a liberalizmusról, de hogyha minőségi igényes munkáról van szó, akkor fegyelemre van szükség.
2: Igen, de hogy ő átmegy azért a fasizmusba is.
1: Hát a lényeges az, hogy maga, ugye Rigby is volt, hogy egy ilyen táborban találta magát. Tehát hogy neki ennek konkrétan voltak ilyen példái, amit élőben felhasználhatott, és amit szerintem nagyon jól bemutat ebben a filmben az az, hogy az aláfölé rendeltségi viszonyok mennyire tudnak torzulni abban az esetben, hogyha a személyiség az nem találkozik a megfelelő rendfokozattal.
2: Ez jó. Dani, kérnélek téged, hogy azért rakjuk rendbe ezeket a fokozatokat, mert még a fordító oldalak is össze-vissza fordítgatnak. Tehát a csúcson van a börtönparancsnok, ő őrnagy, ugye?
1: Igen, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a főtisztek közül az első, tehát hogy őrnagy.
0: Ja, de a lefokozott Sean Connery magasabb vagy alacsonyabb?
1: Bőven alacsonyabb. Tehát, hogy mivel egyrészt ugye ő egy főtörzsőrmester volt ebben a történetben, az alatisztek között ott a lehető legmagasabb rendfokozat, ez nagyon megbecsült dolog.
2: Várjunk. Utána következik a Wilson, ugye?
1: Tehát ez azért fontos ez, mert ugye a Wilson, tehát szintén egy főtörzs.
2: A
1: igen, tehát aki itt a rossz szereplő, tehát hogy, vagy aki magát ezt a poklot megalkotta, ugye sok-sok évnek az áldozatos munkájával, vagy mások áldozatos munkájával, tehát ő is egy altiszt, és emiatt különösen haragszik egy volt altisztására, aki hasonló rendfokozatban.
2: És mi a rendfokozata a Wilsonnak?
1: Ő is főtörzsőrmester.
2: Főtörzsőr, oké.
1: Tehát ugyanaz, mint ahogy a lefokozott, ugye Roberts, a Sean Canary a filmben, akire emiatt is haragszik még pluszban.
2: Tehát egy szinten voltak.
1: Igen, mert a bukott magát látja benne.
2: Ez nagyon jó.
1: Ő is lehet.
0: És akkor van egy jó indulatú.
2: De várj, és akkor az alacsonyabb szint, az a Charlie Harris, ez fontos, hogy Charlie-nak hívják, meg a Williams, és ők őrmesterek? Vagy törzsőrmesterek?
1: Jól látom, akkor őrmesterek.
2: És akkor valaha, tehát a Sean Connery, a Roberts, ő magasabb volt, mint ez a kis csicska Williams.
0: És az orvos?
1: Az orvos pedig egy százados, de az ő helyzete ebből a szempontból különleges, mert ő elvileg csak a saját ugye hatáskörébe tartozó ügyekben dönthet, tehát csak az orvosi vagy az orvosi munkával kapcsolatos.
0: Ott viszont ő dönt.
1: Ott viszont ő dönt. Na és ez az érdekes, hogy a hatáskör az annyira, ugye, úgy is mondjam, ilyen vizenyőssé, vagy egy ilyen halványjá válik, azáltal, hogy gyakorlatilag ugye a Williams az bohócot csinál a századosnak a munkájából, azáltal, hogy gyakorlatilag a százados már nem foglalkozik igazándiból a vizsgálattal, nem veszi ezeket komolyan, tehát csak a legalapvetőbb rátekintést teszi meg, és semmi a zsarolni is lehet.
2: Ez kiderül, vagy ez következtettem?
1: Ez kiderül.
0: A bevezető képsorokban...
1: Meg a végén is ezzel fogják meg.
0: Ilyen hanyag.
2: Azt láttam, hogy hanyag, csak hogy ennek már oka van.
1: Ennek már oka van, hogy gyakorlatilag ugye, hogy próbálja gyorsítani az egész munkát, tehát ez a főtörzsőrmester, ez a Williams, ez próbálja ugye a mások kezéből az ő hatalmukat minél inkább kivenni. És a sajátjához, meg a saját magához pedig minél több ugye hatáskört és minél nagyobb hatalmat ugye átadni. Tehát vagy áprilisomban el, hogy is mondjam, rabolni. Ezáltal ez is egy érdekes dolog, mert a személyisége az rendkívül parancsoló, és rendkívül ugye erőszakos is, és ebben az erőszakossága gyakorlatilag a többi katonának is a mondjuk azt, hogy a hatalmát így lecsökkenti ezáltal. Mert ők hagyják, hogy egy alacsonyabb rendfokozat uralkodjon rajtuk. Tehát eleve ez bemutatja azt, hogy a katonáknál, vagy ha valakinek a beosztása és rendfokozata ugye olyan, hogy nem látja azt megfelelőképpen, hogyan módon látja, nem teszi meg azt, ami az ő beosztásából vagy rendfokozatából következik, akkor ez történik. Tehát ez egy oktatófilm is ebből a szempontból, bármennyire is utálja az illető a rendező a katonaságot, de kiválóan mutatja be azt, hogy hogyan tud egy alacsonyabb rendfokozat is bohócot csinálni egy magasabb rendfokozatból.
0: De úgy is fogalmazhatunk, hogy ő van közelebb a tűzhöz, tehát a főtörzsőrmester az, aki konkrétan a katonákkal foglalkozik, a többiek csak áttételesen találkoznak, tehát bármilyen parancsot kap, annak azt ő fogja konkretizálni a katonák tekintetében.
1: Hát a szenvedésnek ő a igazi architektúrusa, tehát építésze mondjuk úgy. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt, amire ő, mondjuk azt mondjam, az ő beosztása szól, azt ő túl gondolja ebben a filmben. Ez egyik, másik meg az, hogy meg is mondja az elején, hogy ő embereket lebont, de gyakorlatilag az, hogy mondhatni azt, hogy szétszed, és aztán újra összerak.
0: Mert ezt nem az őrnagy mondja?
1: Nem, az őrnagy az gyakorlatilag meg sem szól az egész filmben. Körülbelül 5 mondata van az őrnagynak.
2: Mármint, tehát ezt a börtönparancsnokra gondolsz?
1: Ezt a főtörzsre, Williamsre.
2: A Wilson mondja ezt, nem? Ő az, akinek még van étosza, rossz értelemben is. A Williams lent, ő már csak végrehajt, nem? Ő nála csak módszert.
1: Igen, csak egyetlen
2: abban
1: probléma van, hogy ott aztán át is veszi az irányítást a végén. Tehát amikor már ugye, tehát ahogy fogynak, mondjuk úgy a fegyelmező erő, úgy egyre inkább ugye csökken, vagy esik lefele, mondjuk az, hogy szinte, mint egy ilyen síelésnél, tehát a magasabb rendfokozatútól egészen lefele, ugye érkezik az irányításnak a szintje lefele. És ez, amikor átveszi szinte a legalacsonyabb rangú, vagy pontosabban rendfokozatú őrmester már a főtörzsőrmestertől és az irányítást. Jó, de ez már csak a legeslegvégén van.
0: Van egy pedagógiai célja, ő vissza akarja vezetni nem a társadalomba, mint általában a ítélet végrehajtásnál, hanem a katonaságba ezeket a katonákat. Kiderül, hogy az az 5 új ember, aki bekerül, azok milyen fegyelmi vétségek miatt vannak itt. Az 5 közül 4 civil szempontból, ezt hangsúlyozom, az elég jelentéktelen dolog, katonai szempontból nyilván nem, mert fegyelemsértés. A parancsnok megverése az minden szempontból elég súlyosnak számít, de hogy az a cél velük, nem az, hogy kipuccanjanak, mint ahogy egyik őkkel történik a dombon, sem az, hogy megőrüljenek, mint ahogy a színes bőrű katonával, vagy hogy eltörjék a lábuk, mint a Sean Connery-vel, nem ez a cél, hanem hogy parancsteljesítő, fegyelmezett katonákként menjenek vissza. De minthogyha ez csak a börtönparancsnok célja lenne, nekem úgy tűnik, hogy az őrmester az inkább csak megtörni szeretné őket.
2: Igen. De engem az érdekel akkor ehhez kapcsolódóan, Dani, hogy lehetne egy ilyen tábort úgy működtetni, hogy az hatékony legyen, és elérje az eredeti célt, hogy a katonaságban reszocializálja ezeket az embereket?
1: Mivel még nem működöttem ilyen tábort egyelőre.
2: Jó, de neked tehát több véleményed lehet erről, mint nekem. Tehát kellett volna még oda egy pap, vagy egy jó zsarú.
1: Itt igazándiból itt a fő probléma az, hogy van a táborparancsnokunk, az őrnagy, aki gyakorlatilag nem gyakorolja a saját, mondjuk azt, hogy nevezzük így jogkörét. Tehát a parancsnoki körét, azért, mert mit csinál, ő nem vesz részt a tábor életében. Éj, pontosan.
2: Ő egyébként az szabályos?
0: Mit csinál?
2: Kurvázik a városban.
1: Tehát nem vesz, gyakorlatilag nem a szolgálati helyén tartózkodik.
2: Az is egy fegyelemsértés.
1: Ez egy hatalmas fegyelemsértés.
2: De ez fontos, mert nekem ez a film innentől kezdve.
1: Tehát a fejtő bűzik a hal esete, nyilván.
2: Számomra ez a hiteltelenségnek a filmje, és nekem az is gyanús volt, ahogy ott a többi tiszt piál, vagy piáló versenyt rendez.
1: Hát próbálnak valamilyen értelmet találni az értelmetlenségben.
2: Világos, csak hogy elvárják a lentiektől a totális

0: Mostnak az nem vesz részt, mondjuk a tábor munkájában, ezáltal az utána következő a tiszt az, aki mindent irányít. A százados szintén kivonja magát, az orvos szintén kivonja ezekből, tehát igazándiból mindenki, nem azt mondom, hogy delegálja, mert ez nem egy igazi delegáció, hanem ez egy kimondatlan ilyen hatáskör átruházás történik, és ezáltal maga Wilson uralkodik szinte mindenkin. Uh-huh. És ez itt a probléma ebben az egészben, hogy ha valakinek a munkája ellenőrizetlen marad, és ez itt a fő dolog, hogyha nem ellenőrzi senki, akkor bármit megtehet. És az alárendeltjei, a két darab őrmester, aki közül az egyik jó, a másik pedig ugye inkább egy ilyen szadista személy, tehát ezek pedig ugye tőle függnek teljes mértében, ő meg ugye beosztottjai, ezért nem tudják őt befolyásolni, ellenőrizni, irányítani. Hát ez azt is bemutatja, hogy ha nincsen ellenőrzés, és nem működik a mondjuk azt, hogy alá fölé rendeltségi viszony, akkor bármit meg lehet tenni. Tehát ez egyben ez egy társadalmi tükör is, tehát hogy milyen az, amikor a zsarnokság kialakul, amikor nincsen ugye ellensúly és fék a rendszerben, akkor ilyen tud megtörténni. Ez ezért fontos. Másrészt meg az, hogyan lehet jól működtetni egy ilyen tábort. Nézzük meg mondjuk a Híd a Kváj folyón című filmet. Tehát az, hogy amikor adnak egy értelmes feladatot,
1: és akkor ez jó példa.
0: Itt visszatérve, akkor annak lehet mondjuk az, hogy valamilyen ereje, illetve hogyha hagyják a rabokat, hogy valamilyen szintű önszerveződést hajtsanak végre, azáltal, hogyha bizonyos munkát elvégeznek, tehát feladatorientált utasításokat adnak, nem pedig folyamatvezérlést, tehát azt mondja, hogy nekem az a célom mondjuk, hogy ezt a dombot felépítsétek. Azt mondja, hogyan csináljátok ezt meg? És ha azt mondom, rátok hagyom a melót, akkor az ad a raboknak is egy motivációs lehetőséget. De hogyha azt mondom, hogy te most ezt megfogod, ezt a homokzsákot fölviszed, kiborítod, és így tovább, és közben a lehető legmagasabb szenvedési fokot éred el, akkor azáltal gyakorlatilag még azt a lehetőséget is kivonom az egészből, hogy te involváljad magad a folyamatban.
2: Ami a civil életben az értelem, az lehet, hogy a katonaságnál a morál, és én úgy látom, hogy az ő, ami miatt ők ide kerültek, az ötük közül négy, az a morállal függ össze, tehát ők nem köteleződtek el a hadi célok mellett a harcmezőn, és ezért lehet, hogy mit tudom én, eladogat az araboknak ezt meg azt, meg betör a tiszti raktárba, és megissza az alkoholt. A börtön pedig, vagy büntetőtábor, ahol most vannak, az pont ezt a feladatot nem látja el, olyan, mintha meghosszabbítva lenne ez a morálhiány. Itt sem látnak jó példát, itt sem látják azt, hogy a brit hadseregnek a hadi céljait általánosságban is nagyon konkrétan, azt miért kéne a magukévá tenniük, pusztán a fegyelmezéssel próbálják őket visszaterelni erre az útra. És ez a pedagógiai cél számomra ez volna, hogy fölmutatni a hadseregnek a nagyszerűségét és a brit birodalomnak a győzedelmességét.
1: Két dolgot fűznék hozzá. Egyrészt az előbb akkor Dani meggyőztél erről, hogy így lehetne egy jó tábor csinálni, ha egy hidat építünk a Kváj folyóra.
0: Hát a hídépítés önmagában is, igen, ugye, igen, szimbolikus. Hát
2: igen, a vasutat.
1: Igen, igen, igen. Jó, igen. Elfogadom, meggyőztetek. A másik dolog, amit emeljünk ki, hogy itt az, azt hiszem 1942-ben játszódik ez a film, tehát második világháború, brit hadsereg, tehát nem az van, hogy...
0: Igen, Rommel ellen az afrikai fronton, igen. Tehát egy eléggé meleg pite volt, szó szerint.
1: Nem csak meleg pite, hanem nem szeretjük így leegyszerűsíteni a világot jó meg rossz oldalra, de azért a második világháborúban ott muszáj erről beszélni, hogy azért itt most a jó oldalon vagyunk, és mégis a jó oldalon belül történik mindez. Tehát a brit hadseregről lehetne máskor, más helyen rossz véleményünk, mondjuk Indiában 100 évvel
2: de
1: korábban.
2: De én nem teljesen értek veled egyet. Tehát ez a brit birodalomnak a haldoklása. Ugye leigázták a világot, ők maguk erkölcsileg is megromlottak, Indiát említetted. Itt egy gyarmati vidéken
1: de
2: küzdenek.
1: De másik világháború.
2: Egy másik gyarmat. Oké, de itt két gyarmatosító hatalom küzd a homokért.
1: Jó, számomra azért oké, Rommel a legelfogadhatóbb, bár nem ismerem az összes német hadvezért a második világháborúból, de azért a Rommel az egy más kaliberű volt csomó szempontból, mint a többiek, de azt emelném ki, hogy azért itt a britek mégiscsak talán mondható, hogy azért nem csak a saját brit birodalmukat védik, hanem bizonyos értelemben azért ezt a nyugati civilizációt is.
0: Ebben abban a szempontból vitatkoznék, vagy legalábbis egészen

0: ki a Gyula ezt az állításodat, vagy gondolatodat, hogy gondoljunk csak bele, mi lett volna, hogyha a Nürnbergi perben nem a németek ülnek ott.
1: Hát
0: akkor ugyanezt mondhatnák, hogy én csak parancsot teljesítek?
1: Nem, mert csak itt... azt akarom mondani, hogy azért, ha a német hadseregről szólna ez a film, akkor ez megint egy picit más lenne. Itt csak azt, na mindegy, nem akarom magam ragozni. Bőven aztán a britek mikor is, 2 év múlva azért követnek el olyan galátságot Dresdánál, ami miatt őnekik is ott lett volna helyük.
0: 3, igen. De gyakorlatilag igen. Ugye természetesen, tehát ezeket egyik meg másik oldal is folyamatosan ugye elkövetett, mondjuk azt, hogy háborús bűnöket, ez sajnos a háborúnak a velejárója, gondoljunk most az orosz-ukrán konfliktusra, vagy akár előtte a délszláv háborúban. Tehát ez egy eleve egy probléma, hogy az embertelenségben hogyan tudsz ember maradni. És ebben a Dom című filmben ez az embertelenség, ez kifejezetten ugye egy egész tábort jelent. És az engedelmesség az embertelenséggel való, vagy embertelenség irányában való engedelmesség.
2: Ahogy hallgatlak titeket, egészen másképp nézi egy katona ezt a filmet, mint egy civil ember, és szerintem a rendező is a civil emberekhez csatlakozik. Szerintem a kulcs ebben a filmben az az igazságosság, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben, és persze azzal a fénytöréssel, hogy mást tartunk katonai igazságosságnak, mint civil igazságosságnak. Ha már a táborokat szóba hoztátok, én látok egy játékot a hát koncentrációs tábor, gyűjtőtábor, megsemmisítő táborral is, tehát mintha annak a metaforájára is utalna, vagy arra legalábbis, hogy a briteknél sem volt minden fenékig tejfel, hiszen halálra dolgoztatták például a Dombon, ez a filmnek a fő konfliktusa, és végig az rendezőt, és valószínűleg bennünket is végig az érdekel, hogy hogyan fokozódik az igazságtalan.
1: Meghal-e valaki, nem? Ez a kérdés bennünk. Sejtjük és tudjuk, hogy valaki meg fog halni.
2: És meghalt, utána az hogyan rendeződik? Tehát hova fog állni ez a tiszt? Mit fog mondani az a tiszt? A tisztek milyen rendfokozatban vannak egymással? Hogyan tudnak vitatkozni? Kit hova lehet följelenteni? És akkor a film legvége egy nem olyan tragédiával ér véget, hogy megráz minket, hanem olyan tragédiával, hogy nem tud érvényesülni az igazság.
0: Na, mert önbíráskodás történik.
2: Önbíráskodás, és akkor egy ilyen végső kiáltás a film vége, hogy jaj, ezt ne, az egész projektet megölitek ezzel, hogy halálra veritek az igazságtalankodó tisztet.
1: Noha, bár örülünk annak, hogy az a tiszt igen, az noha, nem érzi jól magát érezzük. A bőrében.
2: Igen, de mégis ezzel tönkre megy az az ügy, mert úgy tűnik, hogy a Lumet az hisz az igazságszolgáltatásnak, tudnék a bírói útnak a hatalmában, és ő arra terelte.
1: De az ember az itt is félreviszi az ügyet, az elején, a film első 90x percében, és itt a végén is az emberen elcsúsztik.
0: Igen, mert itt van egy probléma, hogy akkor a brutalitásból te ki tudsz maradni. Tehát, hogy végig tudsz uralkodni magadon, tehát a fegyelem az önfegyelem is.
2: Jaj, de jó.
0: Az nem csak egy külső fegyelem. És ez az izgalmas, hogy neked van egy belső játékod, és egy belső morális kötelességed is ebben az egészben. És amikor ez nem teljesül a filmnek a végén, az önbíráskodásnál, akkor gyakorlatilag mondhatni, hogy ez, amikor engedtél a gonosznak, és átálltál az ő oldalára, amikor a pokolban méltó helyre kerültél, ebben az emberi pokolban.
2: Egyetlen szereplő van, aki az önfegyelemmel rendelkezik, és az a Sean Connery. Ő még a legvégén is, tehát ő nem avatkozik bele abba a halálra verésbe.
1: Ilyen érdekesség...
2: Ugyanakkor elbukik, az ugye elbukik.
1: Érdekesség, hogy ő azért kerül ebbe a filmbe, azért is, mert a általunk is elemzett James Bond-zal, ő nagyon-nagyon bekerült egy szerepkörbe. Egyébként ebben az időszakban őt nagyon sok, nagyon nagy filmre kérik fel, és szeretne ebből kiszabadulni ebből a békjóból, és ez sikerül is neki. Valamit akartam mondani, számomra a film az sok mindenről szól. Egyrészt a rendező mondja, hogy a félelem. Tehát itt vannak férfiak összezárva, és egy
2: a... És nem csak a foglyok, hanem azt mondja a rendező, igen, hogy a tisztek is félnek, mindenki fél.
1: A másik, ami itt kapcsolódik, hogy a hatalom, és akkor talán vegyünk egy kicsi hatalmat, egy kicsi kiszolgáltatottságot, bár az lehet, hogy a hatalomból következik, és akkor jön a félelem, és már megvan ez, és az összezártságot, és már meg is vagyunk.
2: És olyan hatalom, Michel Foucault értelemben fölfogott hatalom, hogy nem csak fölülről lefele terjed ez a hatalom, hanem egymást is ellenőrzik.
1: És tehát akkor innentől kezdve az a diktatúráról is szól.
2: Igen, számukra, a mikrohatalom.
1: Ez számomra a kádári rendszert idézi, amikor egymást ösztönzik, hogy ne beszélj, fogja be a száját.
0: Hát meg a baj érdemes belegondolni, tehát egy fegyveres erő, egy fegyveres bürokrácia, mint a hadsereg, tehát vagy bármilyen országnak a fegyveres erő, az alapvetően egy diktatúra. Tehát, hogy ha bent vagy, akkor ott szabályok vannak és felépített aláföldi rendeltségi viszonyok, és igazándiból egy valaki ellenőrzi ezt az egészet, és nem pedig a csúcsán lévő személy, tehát a vezérkari főnök, hanem pontosan a civil társadalom. Uh-huh. Mert az országnak van hadserege, vagy mondjuk Magyarország, mondjam, a magyar állampolgároknak van egy fegyveres ereje, ami arra való, hogy őket megvédje. Igen. Na mi van akkor, amikor az egész függetleníti magát az állampolgároktól, és a mondjuk úgy a demokratikus felügyelettől? Ez, mint a
1: na jó, de ez a politikáról is szól, nem?
0: Természetesen szólhat erről is, de ilyen az, amikor nincsen felügyelet gyakorolva valami fölött. Tehát ez ebből a szempontból egy felügyeletnek is a játék, és a félelem abból fakad, hogy mi lesz, hogyha a felügyelő, vagy a kinti világ megtudja, hogy mi mit műveltünk idebent.
1: Ja,
0: tehát ebből fakad igazából a félelem, hogy én hogyan bántam ezekkel az emberekkel, hogy utána azt az eredményt kapjam meg, hogy ezek utána visszamennek a saját, mondjuk azt, hogy szolgálati helyükre, és többé nem mernek majd nem engedelmeskedni, vagy engedetlennek lenni, mert utána ugye gyakorlatilag visszakerülnek a pokolba. Uh-huh. Tehát ez az igazi félelem, hogy utána neked úgy kell megtörned ezeket az embereket, hogy tehát engedetlenség, attól már önmaguk is alapból is rettegjenek, hogy ők valaha is engedetlenek lesznek. Na és ez az igazán érdekes, és ha már politika, amikor egy társadalom olyanná válik, hogy az embereknek félni kell, és mondjuk azt, hogy van egy ilyen büntető lehetőség, hogy soha az életben nem lehetnek ebből a szempontból félelem nélkül élők, akkor az gyakorlatilag egy zsarnokságot eredményez. Tehát ebből a szempontból ez a film, ez mondjuk úgy a kommunista rendszereknek is egy nagyon szép tükörképét próbálta átadni, mondjuk gondoljuk ott magyar ott 5. pecsétre. Ott is, hogy elhangzanak ezek az alapvető mondatok, uh-huh. Ugye, és maga ugye meg a szenvedésnek a nagy kérdés, hogy maga miért ver. Mi abban a pedagógia?
1: Én nem tudtam, hogy szadizmusból, de tudtam, tehát módszer vagy szadizmus.
2: Ez nem egy ember, hanem maga a hadsereg. Tehát itt a rendszerszerű gonosszal találkozunk, és a Lumet ezt akarta ábrázolni. Engem érdekelne.
1: De ez a te állításod, Szabi, nem? Mert ezzel én nem értek egyet, uh-huh. Hogy a gonosz az a hadsereg.
0: Nem.
1: Ez olyan, mintha azt mondjuk, hogy a gonosz az az egyház. Van az egyház, amiben emberek vannak, és
2: én
1: emberek működtetik.
2: A Dani is körülbelül ezt fejtegeti. Tehát, hogy nem egy ember ebben a rendszerben, hanem van ez a fegyelmező rendszer, amiben belekerülsz, és ott majdnem automatikusan látod el ezt a fegyelmező szerepet. A Lumet, annyiban nem az én állításom, szerintem a Lumet látja így a hadsereget. A Lumet, aki nem katona, ő ezt akarja ábrázolni.
1: Jó,
2: hogy
1: de
2: van
1: mi
2: egy
1: ezt
2: olyan rendszer.
0: Igen, de ott van az a probléma, hogy mint minden eszköz, mint a hadsereg is csak egy eszköz. Az önmagában nem cél, hogy legyen hadsereg, hanem az a cél, hogy ezt az eszközt, mi amit gyakorlatilag ugye mondhatni az, hogy a demokrácia védőpajzsa, vagy akármi, tehát, vagy éppen az adott államnak a védereje, azt olyan dolgokra használjad föl, ami az embereket megvédi. Na, akkor van egy értelmes cél, de amikor már csak önmagában azért van, hogy létezzen.
1: Én bevallom, mert szintén nekem az egyház, meg a hadsereg az valamilyen szinten, ha nem is tükörképe egymásnak, de nagyon hasonló struktúra egy csomó szempontból.
0: Hát, mert célorientált rendszerek.
1: És mind a kettő tud gonosszá válni, mind a kettőt emberek működtetik.
0: De akkor miért van? Tehát akkor mindig azt mondom, hogy akkor miért vannak ezek a rendszerek, hogyha tud gonosszá válni.
1: Igen.
0: Persze, bármi tud.
1: Meg nyilván az állam, és
0: bárki.
1: Akkor... És ezért mondtam az elején, hogy Lumetnek van ez a humanista lelkülete, hogy akkor most itt elkezdjük ekézni a hadsereget, de basszus, ez a hadsereg igen. Mentette meg az európai zsidóságot is, hogy teljesen kiirtsák, vagy ez a hadsereg mentette meg Európát a náciktól. Most én ezt nem szeretem, ezt az értelmiségi művész, akár jó emberkedést, hogy egyszerre ezt is akarjuk, meg azt is. Szabadságot is szeretnénk, meg függetlenséget is, meg nem, ez igen. Most nem jó hasonló. hasonlat. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy megvédjen a hadsereg, meg biztonságban éljünk, de azért ennyi mik vannak a hadseregben. Tehát ne ítéljük már el az egész hadsereget.
2: Lehet, nem a hadseregről van szó, ez egy büntető intézménye a hadseregnek, ami hát ilyen áttételesen vagy kétszeresen értelmetlen, tehát itt nem konkrétan a nagyon gonosz Rommellel és a szörnyű sátáni ellenséggel harcolnak, hanem önmagukat szopatják a brittek, teljesen értelmetlen ember alkotta dombbal. Engem az érdekelne zárásként, hogy a film sikerült-e szerintetek, tehát hogy mi a katarzis, vagy mi az üzenet, vagy mi a mondani való. Ugye nehéz nézni a filmet, azt már pedzegetted Gyula, ez valóban így van, ezt azért akarja is a Lumet, tehát mi is izzadunk, nekünk is melegünk van, mi is szenvedünk, erről szól a film, de hogy ad-e olyan új dolgot, új ívet, ami miatt valamit másképp láttunk a film után.
1: Szerintem, mint csattanó, zseniális a befejezés egyrészt. Másrészt meg a katarzis az lehet egy ilyen tragikus, pesszimista lezárás is. És hogyha ez lehet a filmnek az üzenete, mint amit mondtál, Dani, hogy milyen célokkal, mondjuk akár a bosszúhoz, ha csinálnék egy workshopot, akkor ehhez tudnám kapcsolódóan levetíteni ezt a filmet, szóval szerintem nagy üzenete van.
2: De az üzenete, hogy nem lehetséges egy zárt rendszerben igazságosságot szolgáltatni.
1: Szerintem kicsi szinten lehet, mert mégiscsak elbánnak ezzel a csávóval, csak kár, hogy utána ez a három ember rosszabbul fog járni.
0: Hát nyilván mindenki, aki megnézi, az más fog benne látni. Én azt mondanám, hogy bárki, aki embereket irányít, és hatalma van, annak jó lenne, hogy ezt a filmet megnézni, mert ez egy oktató film alapvetően. És azért fontos ez, mert gyakorlatilag, ha valakinek szenvedést okozol céllal is, annak valamilyen értelmét kell, hogy legyen.
2: Ez egy
0: legyen.
2: Negatív oktató film, tehát ezt nem tudjuk meg, hogy hogyan jó, csak rossz film.
1: De nem, mert ez pont ettől működik, hogy most döbbenünk rá a film végén, hogy Úristen, az önfegyelem például. Ha ott egy picit fegyelmezettebbek, akkor ez egy happy end is lehet.
0: Meg az is benne van, hogy vannak azért szabályok, aminek mindenkinek, tehát természetesen morális szabályok, törvény, ugye a szolgálati szabályzat, tehát vannak, aminek mindenkinek engedelmeskednie kell, és még abban a pokolban is, amit emberek teremtenek, még akkor is aznak kellene uralkodnia. És ez az érdekes, hogy ezek a végső szabályok, ezek hogyan jelennek meg az életünkben, és mik azok a pontok, amikor ezeket értelmesen tudjuk végrehajtani, vagy mi az, amikor ezeket a szabályokat elferdítve, és egymásnak a szenvedésére használjuk föl. Tehát ez gyakorlatilag nem más, mint a szabálynak a kérdése, és mikor lesz a szabály megszegéséből még több szabály.
2: A domb, Sidney Lumet, 1965. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szűnyi László Gyula.

bátorító és reményt adó üzenet szelídeknek. A mai világban a szelídség nem a népszerű emberi tulajdonságok közé tartozik, és nem sokra értékelik, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a sikeres emberek, akik a legmerészebbek, erélyessel lépnek fel és hatalommal. Aki viszont szerény, és az őt ért jogtalanságot, igazságtalanságot nem torolja meg, hanem szelíden eltűri, azt ostobának bélyegzik meg. A versengés, az erőszakos előbbrejutás szinte megszokott dologgá vált, mert úgy tűnik, hogy a töltetéssel, a könyökléssel jobban lehet érvényesülni. A szelídséget erőtlenségnek, félénkségnek, gyávaságnak tartják, mert az ilyen jellemű embert leginkább úgy képzelik el, mint aki ügyetlen, magába zárkózott, meghunyászkodó. Sokak szemében a szelídség a gyengeséget, a határozatlanságot is jelenti. Pedig a szelídség nem a jellem gyöngességét, hanem éppen az erejét bizonyítja. Mert vajon mihez kell több erő ahhoz, hogy felháborodjunk, amikor az emberek ingerelnek, megbántanak, vagy pedig ahhoz, hogy nyugodtak, csendesek maradjunk, és ráhagyjuk a dolgot az igazságosan ítélőre. A kérdés az, van-e helye egy ilyen világban a szelídségnek, és egyáltalán mit jelent a gyakorlatban?

A szelíd ember abból indul ki, hogy létének minden pillanatát, minden szívdobbanását, minden lélegzetvételét teremtőjének köszönheti, és képességeit is tőle kapta. Valóban nincs mivel büszkélkednünk, mert egyáltalán nem olyan természetes az, hogy létezünk. A szelíd ember meghajlik Isten akarata előtt. Az ő jóságában és hatalmában bízik, mert tudja, Isten úgy munkálkodik az életében, hogy végül minden a javára válik. Aki szelíd, az nem bízza el magát, ha megdicsérik, és szerényen viselkedik, nem fuvalkodik fel, mindig önzetlenül cselekszik. Ezért a szelídséget, a fegyelmezett, a lemondásra kész szeretetnek is nevezhetnénk. A szelídség nem gyávaság, hanem higgadt hozzáállás a dolgokhoz, és akinek ilyen a jellemtulajdonsága, az bölcsen mérlegeli a helyzetet, és csak azután cselekszik. Ha szelíden viselem el a bántásokat, és el tudok valamilyen konfliktust rendezni, annak legtöbb áldását én kapom. Bölcs Salamon szerint a szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. A szelíd ember ura saját indulatainak, és nincs benne semmi durvasság, erőszakosság. Jézushoz hasonlóan le tud mondani a maga hasznáról a másik javára, és mindig kész megbocsátani. Valljuk be, gyakran nem tudunk ilyenek lenni. Néha jól odamondogatunk azoknak, akik jogainkat megsértik, és nem a mi elképzeléseink szerint cselekszenek.

Sajnos többször tapasztaljuk, hogy a szelíd embereket sokszor kihasználják, nem értékelik, hátuk mögött megszólják, kinevetik. Ezért akaratlanul is felvetődik egy másik kérdés is. Szabad-e kiállni jogainkért? Vagy hagynunk kell, hogy lábtörlőnek használjanak, akire állandóan rá lehet taposni, mert önmagunk védelmében semmit nem teszünk? Nem egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, mert lehet, hogy egy jó ügyért harcolunk, teszünk dolgokat, és ez bátor magatartást igényel, de mások nem értenek meg, és akadályozni akarnak ebben. Meghátráljunk? Semmiképpen nem. Nyelvünket állíthatjuk a rombolás és az építés szolgálatába. Az a kérdés, hogy mire használjuk? Veszekedésre? Rágalmazásra? Vagy pedig Isten dicsőítésére és magasztalására? Építő beszédet szólva mindenkor. Sokszor úgy viselkedünk, mintha a nyelvünk nem tért volna meg. Jakab apostol ezért mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. A szelídség tehát önuralmat jelent, mert Salamon király véleménye is az, hogy a hirtelen haragú bolondságot cselekszik. És jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán annál, aki várost vesz meg.

A szelídség legszebb példáját Jézus Krisztus élete nyújtja számunkra. A hegyi beszéd boldog mondásaiban egy csodálatos ígérete van, amelyet ezzel a fogalommal kapcsol össze. Szavait Máté evangélista jegyezte fel. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az Úr Jézus nem csak tanította ez elveket, hanem gyakorolta is. Lejött a földre, hogy az embert boldoggá tegye, megmentse. Szelídségében hatalmas erő rejlett, amely életeket változtatott meg. Bizonyos esetekben azonban bátran, határozottan kiállt az igazságét, ha erre szükség volt. De milyen szelíden hordozta tanítványait? Az utolsó óráig megtűrte maga mellett az áruló Júdást. Próbálta szeretettel megértetni vele, milyen szörnyű dolgot készül elkövetni. Ellenségeiért imádkozott a kereszten, és végtelen türelemmel hordozta el a fájdalmakat, a bántalmazást. Az őt megtagadó Péternek megbocsátott, és feltámadása után megértően viselkedett a kételyekkel teli Tamással is. A szelídség vízválasztó ember és ember között. Megmutatja, ki hol jár a jellemfejlődés iskolájában. E földről csak a jellemünket visszük magunkkal. Minden más itt marad. Ezért nem mindegy, hogyan alakul jellemünk, mert Jézus ígérete szerint csak a szelídek öröklik Isten országát. Ha valaha szükség volt szelíd emberekre, akkor az most van. Testileg, lelkileg megfáradt korban élünk, de ahhoz, hogy nyugalmat találjunk szívünkben, az Úr Jézushoz kell mennünk, akitől megtanulhatjuk a szelídség és az alázatosság leckéit. Ez a tanulás egy életen át tart. Nem máról holnapra érjük el a kívánt eredményt. Mivel nem könnyű a szelídség leckéit megtanulnunk és gyakorolnunk egy olyan világban, ahol ennek az ellenkezőjét dicsőítik. Csak akkor leszünk nevelhetőek és eredményes hallgatók, ha megtanuljuk átadni akaratunkat néki, és célul tűzzük magunk elé, olyan szeretnék lenni, mint ő. Aki Krisztustól tanulja a szelídséget, az tiszteletben tartja a másikat. Ez olyan magatartás formát jelent, ami az alázatossággal párosul, és mentes a beképzeltségtől, a felfúakodottságtól. Szelídségünket nem szavainkkal kell bizonygatnunk, hanem tetteinkkel és magatartásunkkal. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, hanem inkább attól, amik vagyunk.

Az a szelídség, amiről Jézus beszél, nem tulajdonunk születésünktől fogva. Ezért inti Pál apostol is a Kolossé belieket. Öltözzétek magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületességet, nyájasságot, alázatosságot, szelídséget. A görög szövegben előforduló kifejezés a praüs elsődleges jelentése, szelíd, de jelenti még a türelmes, jóságos, barátságos magatartást is. Olyan valakire utal, aki szüntelen Isten jelenlétének tudatában él, akit olyan rendkívüli erő jellemez, amely más, mint az erőszak ereje. A szelídség a Szentlélek gyümölcse, ezért nem lehet saját erőködésünkkel megszerezni. Egyedül Isten lelket tud átformálni, de ehhez az szükséges, hogy átadjuk egész életünket Istennek, szívünket, legtitkosabb gondolatainkat is. Ha megtanultuk megváltónktól a szelídség leckéit, akkor többé már nem fog fájni, ha mást részesítenek előnyben helyettünk. Nyugodtan tűrjük a megaláztatást Jézusért, az ő kezébe helyezzük életünk, sorsunk, és biztosak leszünk abban, hogy ott jó helyen van. Nem elég csak egyszer dönteni mellette, hanem naponta ápolni kell a vele való kapcsolatunkat. Az ő keze biztos, erősen tart, nem ejt el sohasem, belekapaszkodhatunk az élet viharaiban. Naponta Isten türelméből élünk, mert bűneink, hibáink ellenére is szeret, kegyelmes és irgalmas. Újból és újból megbocsát, ezért nekünk is türelmesnek kell lennünk egymáshoz. Aki Krisztusra néz és hasonló szeretne lenni hozzá, minden vágya az, hogy megtanulhassa a boldogságnak ezt az útját is. Akkor majd részese lesz annak az országnak, ahol a szeretet uralkodik. Ahol nem lesz viszály, irigység, gyűlölködés, harag és nagyra vágyás, hanem mindenki a másik javát keresi. Ezért tanácsolja Dávid a 37. Zsoltárában, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Michel Kvó megfogalmazott fohásza a mi imádságunk is lehet. Uram, adj erőt, hogy több alázat, több szelídség áradjon szerte belőlem, és legfőképpen őrizz attól, hogy erőltetett hamis fényben tetszelegjek mások előtt. Segítsen Isten, hogy ilyen emberekké váljunk.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel, és ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Ez itt az Éted Podcast legújabb adása. Szeretettel köszöntjük Frigyes bácsit és Márkot is.
0: Üdv neked is.
4: Szeretettel köszöntünk mindenkit.
3: Megmondom őszintén, a téma adó az én vagyok. Egy olyan tematikával szeretnék foglalkozni, ami véleményem szerint aktuális. Mégis első hallásra úgy tűnhet, hogy sok közünk nincs hozzá, meg reméljük, hogy nincs sok közünk hozzá. Ez az okkultizmusnak a tematikája. Erre hívtuk meg Frigyes bácsit, hogy segítsen ezt a témát boncolgatni, esetleg a veszélyre felhívni a figyelmet, és hogy mire vigyázzunk, mi keresztény fiatalok, amikor az okkultizmussal vagy ezzel a tematikával szembesülünk. De itt az elején segítsen nekünk kérünk tisztázni a fogalmat. Mi is ez az okkultizmus, mennyire áll lesz hozzánk közel, hogy szembesülünk ezzel?
4: Úgy gondolom, hogy ha akarunk, ha nem, muszáj szembesüljünk vele. Az okkultizmusnak én se vagyok tudósa, hál' Istennek, nem is akarok az lenni. Csak annyit tudok róla, amennyit egy biblia ismerő embernek jó. Esetleg főleg, mivel fiatalok előtt szolgáltam sokáig, tanítottam őket, és felhívtam a figyelmüket egy-két dologra, meg ha az ige hirdetésre szánja rá valaki magát, akkor muszáj, hogy rendelkezzen információval az okkultizmus tekintetében is. Úgy gondolom, hogy az okkultizmus az egy tudományosnak tűnő, nagyon sokszor, világnézet, de a legfontosabb mi számunkra tudni azt, hogy egy teljesen istentelen, ráadásul egyfajta titkos tudomány, ami úgy néz ki, hogy csak a híveik által hozzáférhető, de vannak olyan praktikák, amiket ha valaki elsajátít, akkor be tud merészkedni ennek a sötét szellemvilágnak a területére. Úgy is mondhatnám, hogy a sátán, a Biblia beszél róla, a sátán az valóság, a pokol az valóság, a démonok azok valóságosak körülöttünk, bennünket megigéz, mert az igét, azt, amit Isten mond a számunkra, az helyettesíti egy anti-igével, és megigéz, elveszi az igazi igét, és egy hazugsággal, mivel a hazugságnak az atya ezzel tévútra terel bennünket, nagyon nehezen szabadulhatunk tőle. Én úgy gondolom, hogy a varázslásnak, a mágiának, az okkultizmusnak akármilyen bugyrába süllyed bele valaki, Jézus Krisztus elégséges szabadító, hogy megszabadítson tőle. Miért is jött ő tulajdonképpen ebbe a világba, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat és az ördögi praktikák, az okkultizmus machinációi, azok le tudják sújtani az embert. Krisztus ki tud bennünket szabadítani, viszont sokkal jobb elkerülni. És még a közelébe sem merészkedni olyan dolognak, ami gonosznak látszik, azt mondja az apostol, még attól is őrizkedjünk, ami nem biztos, hogy gonosz, csak annak látszik már, attól is jó, ha őrizkedünk.
3: Tehát tulajdonképpen az okkultizmus, vagy az okkultizmus által itt titkos módon, vagy valamilyen módon kapcsolódok a negatív szellemvilághoz.
4: Igen, így. Így.
3: Ettől ezért...
4: Úgy van.
0: Egyébként ez a meghatározása is, hogy misztikus természet feletti, vagy mágus erők gyakorlata, vagy jelenségek. Tehát...
3: Mondanál néhány példát? Okkult dolgokra, okkult praktikákra?
4: Bármi lehet, babonaságnak akármilyen válfaja, miszticizmus, sámánizmus, varázslás, jegymagyarázás, jóslás, mondom, reggeli lehet a sorban.
3: Halott idézés.
4: Úgy van.
3: Okkult praktikák.
4: Így van.
3: Mit mond a Biblia? Hogyan közelíti meg ezeket az okkult praktikákat, vagy ezt a dolgot, hogy az ember kapcsolódási lehetőség a negatív szellemvilághoz? Hogyan viszonyul ez a Biblia?
4: Érdekes, hogy az okkultizmus a tudománnyal se egyeztethető össze. Az okkultizmus az istenfélelemmel sem egyeztethető össze semmiféleképpen. Pontosan azért, mert meg van írva. Ha bemegy arra a földre, amelyet az Istened, az Úr ad te neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek, akiket kiűz előled az Úr, ne legyen közötted jós, varázslástűző, jegymagyarázó, igéző, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ezeket cselekszi. Ne legyen köztetek szellemidéző, halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt, aki ilyeneket cselekszik. A Biblia nem magyarázza, hogy miért, csak egyszerűen megtiltja, mert a mindenható Isten tudja, hogy mi áll ezeknek a... Így van, így van. Ugyanis abban a térben tevékenykedünk, amit Isten teremtett, abból az anyagból vagyunk, amit Isten teremtett, és abban az időben zajlik az életünk, amit Isten teremtett. Tehát ebben a hármasságban Isten határoz meg bennünket, benne élünk, mozgunk és vagyunk. És ha nem veszünk erről tudomást, és Isten ellen szövetkezünk egy sötét hatalommal, egy olyan hatalommal, ami valóságos hatalom, és ha az ember minden áron ezekkel akar szövetkezni, akkor megteheti, de mindenféleképpen a saját kárára.

0: azt is lehetne mondani, hogy nem válik az ember népszerűvé, mikor ezek ellen a dolgok ellen beszél, de ha van természettudományos módszer, amivel meggyógyulhat valaki, ha vannak biztos dolgok, amiket eddig is követett az orvoslás, és vagy meggyógyultunk, vagy nem gyógyultunk, a betegségből nem csak meg lehet gyógyulni, hanem együtt lehet élni is a betegséggel, stb. Ami rossznak látszik, ha egyszer ez bizonyítottan sötét eredetű, és egy olyan orvoslás, amiből teljesen ki van zárva a mindenható Isten. Akkor én nem bíznám rá magam. És ezt nem csak én mondom, hanem mindazok, akik ezzel foglalkoznak.
1: Én nem hívő emberek életében tudok példákat. Én úgy gondolom, a démon világhoz való kapcsolódás az egy nagyon kemény következményekkel jár. Lehet, hogy egy-két évig minden rendben van, hogy meggyógyult a lába, vagy meggyógyult valami az életébe, vagy valami helyre állt, de aztán jön a rombolás. Tehát ő azért jött, dobjon olyan, és pusztítson bennünket.
2: Igen.
1: És tehát, hogy Istennek ez a felhívás, hogy nem szabad kapcsolódjunk a negatív szellemvilághoz, ez nem hiába van. Illetve nagyon érdekes, hogy Istenhez is csak is Jézus Krisztuson keresztül közeledhetünk. Tehát, hogy ennyire korlátok közé vesz bennünket, hogy még angyal semmi, tehát semmi, csak is Jézus Krisztuson keresztül kapcsolódhatunk a szellemvilághoz, nyilván a pozitívhoz, a negatívhoz, meg semmilyen úton, módon, mert az ördög az tönkretesz bennünket. Tehát, hogy én is óvaintem a hallgatóinkat, hogy semmilyen jellegű praktikával menjünk bele. De vigyázzunk kell, és nem annak a lehetőségekkel keresnünk, hogy mennyire mehetek közel. Hát látnunk kell ebben a veszélyt. Nem tudom, hogy kitérünk-e arra, hogy pszichológusok, pszichiáterek ezt bizonyították, hogy hogyan férkőzhetnek hozzánk, a tudatunkhoz ez a negatív szellemvilág, majd ha erre kitérne, Frigyre Csészt megköszönni.
3: Meg ez olyan, mint van az a példa, hogy valaki odaadja a házát valakinek, és az egész a tiéd lehet, nekem csak egy szöget adjál, amit bever a falba, és ezt a szöget én bármikor használhatom. Mm. És nem tudod, hogy mikor jön vissza, nem tudod, hogy 2 év múlva, aznap este, valamikor, de lehet, hogy visszajön, és akkor használni fogja ezt a szöget, hogy felakassza a kabátját, hogy felakassza a sapkáját, és ugye ez is olyan, hogy bármennyit kevest is beengedünk, akár egy szögnyi helyet is adunk neki, az visszajön ránk. És ugye már az volt a kérdés, hogy mit mond a Biblia az okkultizmustól, az 1 Timotós 4:1-ben ír arról, hogy a Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemek, és azok tanításait követik. Ez, hogy megtévesztő és gonosz, ez nem egyeztető össze sehol Istennel, meg az ő jelenlétével.
2: Így van.
3: Ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy a mindennek, aminek nem tudjuk mi az alapja, meg hallottunk arra, hogy okult dolgok vannak, akkor nézzünk utána, kérdezzük ki, olvasunk utána, és ennek a következményeibe döntsünk.
0: És ha megyünk valahova, és oda vezet egy biztos száraz út, és mellette van egy korcsolyapálya, akkor én azt mondom, hogy a biztos úton kell menni a korcsolyapályán. Nem kell próbálgatni, nincs értelme. Az a megírva a Bibliáról, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és ezek azért írattak meg, hogy így higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ha ezt hiszitek, akkor életetek van az ő nevében. Tehát ezekkel az okkult praktikákkal ez egy Isten ellenes, egy Istentől teljesen független valóság, amiben az ember bele tud sétálni. Nekem 2:30-kor csengett a telefonom egy éjszaka, és felhívott egy volt diákom, és azt mondja, Frigyes bácsi, én Németországban vagyok sofőr, és azt mondja, már 3 napja nem tudok autóba ülni, mert azt mondja, egyszerűen nem mondom el, hogy miket mondott, mert nem jó hallgatni se ezeket a dolgokat. De benne volt ebbe a nyomorúságba, és azt mondja, tetszik rá emlékezni, hogy eljártunk valamilyen pajtába szellemidézésre. És én mondtam akkor, hogy fiam, mondom, ne próbálgassátok, mert nem létezik. Tudod, mondom, a sátán olyan, mint a pincér. Kihozza, amit kérsz, előbb-utóbb, de utána benyújtja a számlát, legyen világos, fizetni fogsz. Na és mikor felhívott, azt mondja, az a baj, azt mondja, hogy nem tudok aludni egyszerűen. Tüzet, vizet, mindent, azt mondja, érzek magam körül, nem is mondom, nem akarom részletezni, nem tudok aludni, nem tudok, ki fognak rúgni az állásomból, mit csináljak. Most azt mondja, meg már látok egy manót is az egyik sarokba, és azt mondja nekem, hogy vesek véget az életemnek. És kérdeztem tőle, mondom, te hívtad ezt a valakit a szobába? Azt mondja, nem. No, akkor ez egy betolakodó. Na mondom, hívjad Jézus Krisztust, mert ő nem megy be. Mondom, a sátánról azt mondja a Bibliának az eleje. Vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Ez a természet, ezt nem kell hívjad, ez besúrol. Ha te asztalt táncoltattál, vagy olyan praktikát csináltál, az ajtónyitás volt. Ugye egy résre, ha megnyitottad az ajtót, az nem kéri a bebocsátást, az be fog menni, legyen világos. Csak nem tudjuk, hogy mikor derül ki. Jézus viszont az ajtó előtt áll és zörget. Hív be, mondom, mondja neki. Ott az ágy az előtt térdepelj le, és mondja, hogy Úr Jézus, te vagy a szabadító. Én nagyon azt csináltam, amit nem kellett volna, mondom, mondjál egy komoly imádságot, bűnbánó imádságot, és hívjad, hogy segítsen. És egy fél óra múlva felhívott telefonon, hogy azt mondja, Fidel bácsi, eltűnt. Eltűnt. Na mondom, tovább imádkozzál. Ha nem tudsz aludni, imádkozzál. Addig, ameddig. Azt mondja, majd felhív egy olyan pár óra hosszan múlva, azt mondja, Fidel bácsi, úgy, ahogy térdepeltem, azt mondja, úgy aludtam, mert aludtam, vagy 4 óra hosszán. Aztán, vagy 2-3 nap múlva, azt mondja, helyreállt a kapcsolatom. Abba ne hagyd az imádságot, mondom. Továbbra is kérjed, mondom, hogy nehogy visszajöjjön heted magában, mert akkor az utóbbi állapotod rosszabb lesz, mint az első, így mondja a Biblia. Tehát nem, ezek nem feltételezések, ez egy nagyon komoly valóság. Úgyhogy nem kell tőle betegesen félni. Jézus Krisztus a szabadítónk, vele kell szövetkezzünk, ő a mi urunk, neki kell átadjuk magunkat, ezért kell szüntelen könyörögjetek, hogy elkerülhessétek mindezeket, és megállhassatok majd az emberfiú előtt. Úgyhogy
1: vagy ez... aki elkezdte bennetek a jó munkát, de is, illetve, hogy senki nem ragadhat ki bennünket az Atya kezéből. Tehát nekem ez a fontos, hogy ott legyek az ő kezében, bízom rá az életem, ragaszkodjak Jézus Krisztushoz, és akkor megóv ezektől a dolgoktól.

0: Kicsit térjünk ki arra, Frigyes bácsi, hogyha lehet, hogy mit is jelent, amikor az embernek kontrollja van önmaga felett, illetve hogyan veszítheti ezt, és milyen veszélyekkel jár ezt, az előbb említettem ezt.
1: Ha emlékeztek még rá, amikor az ember idegrendszeréről tanultunk, akkor a neuronok azok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy közöttük van egyfajta szinapszis. Na most az, hogy az én agyam hogyan kapcsolódik a testem többi részéhez, ez is a szinapszisokon keresztül történik meg valami. Na most, hogyha megszűnik az agyamnak a kapcsolata a testemmel, tehát a többi részeivel a vegetatív idegrendszer az dolgozik, mert az tartja fenn az életet bennem. Tehát ha megszűnik a kapcsolata az agyamnak a tudatomat, ha elveszítem a tudatomat kábítószer miatt, valamilyen meditáció miatt, valamilyen kontroll, önkontroll miatt, baleset miatt, bármi miatt, hogyha megszűnik a kapcsolatom saját magammal, és van körülöttem egy negatív előjelű szellemvilág, akkor ezeken a szinapszisokon keresztül mi nem tudjuk ennek a mechanizmusát, de nem tiltaná a Biblia, hanem így lenne, megrohanhatnak bennünket, és például, amikor egy hipnotizőr, miért mondja, hogy ne legyen igéző? Hogy ne legyen közötted, aki igéző. Mert amikor a másik előjön, hogy az előző életében, meg mit tudom én, azt nem ő élte át, az esze ágában se volt, hanem az a valaki, aki megigézte, aki hipnózis alatt tartotta, azt szugerálta bele, lehet, hogy nem is tudatosan, hanem csak valamiféle metakommunikáció zajlik az egészbe, és amikor végül újra működik a kapcsolat az agya között, meg a testek között, akkor nem arra emlékszik, hogy ő itt meg ott járt, hanem arra emlékszik, amit ezek beletápláltak. Vagy beletáplált az a valaki, aki foglalkozik vele. Tehát a Biblia nem véletlenül mondja, hogy ne legyen köztetek szellemidéző, halottaktól tudakozó, jegymagyarázó, varázsló, igéző, ne legyen köztetek ilyen, mert az Úr utálja, aki ezekkel foglalkozik.
0: Úgy olvastam erről egy tudományos rövid cikket, hogy nem szabad a kontrollt elveszítenünk önmagunk felett. Te azt mondja a cikknek a szerző, mert amennyiben, ha van körülöttünk egy szellemvilág, igen, akkor ő kezd el kontroll gyakorolni fölöttünk. És tulajdonképpen ezekben az okult praktikákban ez történik. Igen. Tehát, hogy nem biztos, hogy kinyílt az ablak, meg csapdosta valaki az ajtót, meg ott van egy manó, hanem egyszerűen belépett a tudatába, elkezdte piszkálni az idegrendszerébe. És ez a borzasztó. Tehát, hogy így fertőződik az ember, hogy egyébként ez lehet a paráznaságon keresztül is, tehát mikor Pál apostol tiltja azt, hogy nem tudjátok, hogy aki paráznál ővel egyesül, egy test lesz vele. Ez épp ezért mondja, hogy ott a szellemi dolgok
2: egy lélek.
0: Egy lélek, tehát ott fertőződhetnek a dolgok. Tehát ott nem csak testi fertőzés lehet, hanem szellemi fertőzés is. És ugyanúgy mágián, varázsláson, igézésen, halott idézésen keresztül, tehát mind olyan kapuk lehetnek, ahol átadhatom az irányítást.
1: Az, ami most leginkább kísért bennünket, és behatol az iskolákba, még az óvodákba is próbálják becsempészni ennek a valamilyen formáját, valamilyen lebutított vagy csillapított formáját, a jóga. És a jóga az egy, például a légzőgyakorlatoktól kezdve már nagyon veszélyes, mert a például a kundalini jóga. A kundalini az azt is jelenti, hogy kígyó istennő. Hogy az ott szunnyad valahol egy legalsó energia központjába az emberi testnek, vagy valahol az emberben, akár az aurájában, ahogy ők mondják. Én most nem azt mondom, hogy ez így van, hanem hogy így tartják. És ott van valahol a legalsó szinten, és akkor különböző praktikákkal, a légzőgyakorlatokkal, az ászánákkal, ezekkel a pózokkal és sok mindennel föl lehet ébreszteni ezt a kígyót, és akkor jön lassan felfele, és az a szuper, mikor eljut valakinek az agyáig, mert akkor teljes önkilépése, meg mindenféle, akkor egyesül ezzel a szellemvilággal, és szóval borzalmas, hogy mit művel a sátán ezeken a kétes, okkult, mágikus, misztikus dolgokon keresztül, és az emberben van, sajnos van ezzel kapcsolatban ennek az irányába egyfajta fogékonyság. És nem csoda, hiszen meg vagyunk fertőzve a bűnnel. És a bűn pedig táplálkozik mindazzal, ami gonosz, mert ő is táplálkozni akar. Nem véletlenül van itt megírva, hogy a teljes írás Istentől ihletett, mert az az új élet, az az Isten szerinti élet, az Új Jézus Krisztusban elrejtett élet, az ezzel táplálkozik, az Isten igéjével. De van bennünk egy gonosz rész, ami csak a halál pillanatában fog teljesen megszűnni, az viszont kíváncsi, az viszont pörög, és attól függ, hogy mennyi teret enged neki az ember, meg hogyan próbálja karbantartani a saját lelki világát az imádságon keresztül, bibliaolvasáson, az ige értelmezésén, tanulmányozáson keresztül.
0: Azt hiszem, itt a csapda benne, hogy egy élmény nyújt. Tehát az okult gyakorlatok sokszor... Ezzel kecsegtet az ördög. Gyere, mert idézünk valamit. Gyere, mert hallani fogsz. Gyere, mert látni fogsz. Tehát valamilyen élmény, akár a megszállottság is az okult praktikákon keresztül, vagy a szexuális élmények, amik lehetnek. Tehát, hogy itt a csapda benne. És azt hiszem, erre kell felhívjuk egymás figyelmet, meg a hallgatóink figyelmét, és attól, hogy élmény, nem biztos, hogy kerülne vele. Tehát a jó és rossz között kell különbséget tennem. És ez az élmény, de egy élmény nyújt neked, de aztán milyen borzalmas következményekkel, egy ilyen példát erről említettünk, tehát hogy erre nagyon vigyázzunk.

0: Mi szeretnék az az, hogy ugye a fiatalok között én hiába mondom el, hogy mi várható akkor, hiába tiltom meg. Tiltással nem lehet ellene menni ennek az okkult gyakorlatoknak. Nem lehet ellene menni az okkult információterjesztésnek. Hiába mondom azt, hogy nem. Hanem azt kell elmondani, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek. Én felmászhatok a torony tetejére, és leugorhatok. Addig, ameddig le nem ugrottam, addig az én döntésem. Ha leugrottam, hogy fogom megütni magam, az már nem rám tartozik. Tehát következményei vannak, konkrét következményei. Amitől Isten eltított bennünket, nekünk az nem szabad. Az, attól menekülni kell, attól félni kell, az nem a mi dolgunk. Van pontosan éppen elég dolog, amin gondolkodjunk, van út, amit követnünk kell, van, aki elment előttünk, van nekünk megváltónk, van nekünk Istenünk. Azt mondja ugye az igaz egyik helyen, hogy hát a halottaktól kell, a szellemektől kell tudakozódni, hát nem a halottaktól kell tudakozódni az élő helyet. Hát azt mondja, így gondolkodnak azok, meg így beszélnek azok, akiknek nincsen jövőjük. A végén bámulják a földet, néznek az égre, szidják az Istent, és egyszerűen mennek a pokolba, mert nem tudnak az Istentől való elszakítottságot nem tudja áttörni az ember a saját erejéből, csak Jézus Krisztus által.
1: Meg ott van az emberekben ez az Isten utáni vágy, csak ezekkel az Isten pótlókkal próbálja valahogy betölteni magába. És kicsit olyan ez szerintem, mint az étrend kiegészítők. Ugye mindegyiken írja, hogy az étrend kiegészítő az még nem pótolja az egészséges étkezést, és muszáj egészségesen étkeznünk, és ezzel az egész okkultizmussal úgy érzem, hogy a legnagyobb probléma a hitetlenség. Mert azzal, hogy én Jóslaúrhoz fordulok, azzal, hogy én áldásokat, meg gyógyítást akarok magamnak, kiveszem az irányítást, ki akarom venni az irányítást Isten kezéből, hogy nem, majd én jobban tudom. Majd jobban tudom, hogy mit akarok, hogy mi kell nekem, és hogy lehet, hogy te szenvedést akartál nekem, de én nem akarom, hogy szenvedjek, én megcsinálom magam dolgát, és én tudni akarom, hogy mi történik velem, és ez azt mondja, hogy nem bízunk meg Istenbe, hogy nem bízunk rá magunkat, és teljesen mást akarunk, és legyünk mi a saját magunk ura. Az egész hitetlenséghez is visszavezethető.
0: Ha így mutatnám az egész teremtettséget, amit Isten az ember miatt teremtett meg, ugye itt vannak a növényvilág, állatvilág, stb., és a hatodik napon legfelül teremtette meg az embert. És az emberen felül csak Isten van. Na most nagyon érdekes, a teremtettségnek a csúcsán az ember áll. Felettem csak Isten van. Ha bármit én Istenként fogadok el, vagy bármit tisztelek Istenként, ami nem Isten, az engem lefele húz, mert én vagyok legfelül. Ha én még magasabbra akarok jutni, akkor Istenbe kell kapaszkodjak, mert ő van felettem, ő tud engem eljuttatni a teremtettségemnek a céljához. Tehát bármilyen, csak egy pillanat. Ugye itt van a teremtettség, ez a természettudományos magyarázat, itt van az egész világ, e felett állok én, aki itt vagyok a látható világ és a láthatatlan világnak a peremén. A mesdjéjén, az élén, itt táncolok rajta, mert egyiket is értem, másikat is értem. Itt van körülöttem a szellemvilág. Hát de Isten ezzel kezdi, figyeljtek meg, mit mond? Azt mondja, itt van Isten, aki megteremtett, az egész teremtettség fölött mindent a lába alá vetettél, és semmi nem maradt, amit nem vetettél a lába alá, és akkor azt mondja Isten, hogy itt van a szellemvilág körülöttünk, akár az engedelmes szellemvilág, az angyalok, akár a démonok. Itt vannak körülöttünk, de azt mondja Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Isten, aki kihoztalak téged, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Vagyis én közöttem és te közötted semmi más nem létezhet. Se szellemi lények, se az anyag maga, mert az világos, hogy lefele húz, de ezek se, semmilyen szellemi lény nem lehet. Én közöttem és te közötted egyedül csak Istenbe kapaszkodhatunk, és úgy, ahogy mondod, Jézus Krisztus által.

a beszélgetésünk vége felé közeledve, ha mondanának arról valamit, akár te is, Márk, és te Frigyes bácsi, hogy ha vannak olyanok a hallgatóink közül, akik kipróbáltak ilyen dolgokat, mit tanácsolunk? Van-e kiút?

0: mi a gyógymód, hogyan lehet szabadulni.
1: Az, amit mondtam ennek a gyereknek, amíg felhívott éjszaka, hogy hív segítségül Jézust. Ő a szabadító. Mondjad neki, hogy Uram, te vagy a szabadító, és... Igen, Luther a Wormsi Birodalmi gyűlés előtt egész éjjel úgy kiabált, akik hallották az ő imádságát, hogy Jézus, én a tiéd vagyok, ments meg engem. Deklarálnom kell, hogy én kihez tartozom. Mondjam azt, hogy Uram, én a tiéd vagyok. Ments meg engem, szabadíts meg. És addig mondjam, míg megszabadulok. Addig mondjam, míg megszabadulok. Egy olyan világban élünk, amikor ezek az okkultanok egyre inkább tért nyernek, és mint ahogy mondtam, iskolákban, stb. Behatol sok minden. És bennünket, ha a Bibliát vesszük komolyan, a teljes írás Istentől ihletett, de ha én ezt elhiszem, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos mindarra, amiről beszéltünk, és én ezt vallom, én ennek a kijelentésnek a talaján mozgok, akkor azt fogják rám mondani, hogy homofób vagyok, azt fogják rám mondani, hogy intoleráns vagyok, azt fogják rám mondani, hogy kirekesztő vagyok, és hogy gyűlölködő vagyok. Nem szabad meghunyászkodni. Én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy az az igazság, amit én mondok, de hirdetem az igazságot, hogy létezik igazság. Nem mondja senki a relativizmusnak a védnökeként, meg a papjaként, hogy nincs igazság, neked is igazad van, neked is nincs. Van tökéletes igazság, és a mi igazságunk Jézus Krisztus. Én nem akarlak meggyőzni téged, hogy Jézus az igazság, de én hirdetem, hogy ő az igazság. És aki az igazságból való, azt mondja az Úr Jézus, az hallgat a mi szavunkra. Egy biztos. Ha Krisztussal töltekezünk be, akkor jó helyen vagyunk. Lehetetlen azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem befogad, az fogadja be, aki engem elküldött.
0: Igen.
1: Tehát és ráadásul ez mind a Szentlélek unszorására van. Tehát a teljes Szent Háromságot fogadja be. Aki Jézust befogadja, az befogadta az Atyát, és a Szentléleknek az unszorására, szelíd késztetésére teszi ezt, befogadta a teljes Szent Háromságot. Azt mondja az Úr Jézus, ugye emlékeztek, nem régen volt pünkösd, hogy azt mondja, amikor eljön az igazságnak a lelke, az én rólam tesz bizonyságot, nem magától szól. Azt juttatja eszetekbe, amit én mondtam nektek. Az ige és a Szentlélek által dolgozik a mindenható Isten most ebben a világban.
0: Márk, honnan is idéztél pontosan az előbb?
2: Az 1 Timóteus 4:1-ből, hogy a szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik.
0: Na, nagyon érdekes, ez kapcsolódik a Tesszalonika levél, ahol meg Pál a következőket mondja, szó szerint olvasom, hogy ennek a törvénytiplónak az eljövetel a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Azt hiszem ez a kihívás nekünk, vagy ez a felhívás nekünk, hogy szeressük az igazságot, ami megfogalmazik a Bibliában. És akkor nem tévesztetünk el, nem leszünk megtévesztve, nem bukunk el, nem folyamodunk ilyen praktikákhoz.
1: Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen vagy gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizodalmat, amely kezdetben bennünk élt, mindvégig megtartjuk. De a betegségek, de a problémák, a nyomorúságok, amiken keresztül kell menjen az ember, azok olyan módon hatnak az emberre, hogy egyszerűen nem értem azt, mondja, hogy van az, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És testvére, én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy segítségül hívtam az Úr nevét, és nem szabadított meg. Mondom, testvére, azért, mert te azt gondolod, hogy kirúgnak az állásodból, az a nyomorúság. Összevesztél a feleségeddel, az a nyomorúság. Kiderült, hogy terhes a lányod, az a nyomorúság. Kiderült, hogy megdöglött a tehén, az a nyomorúság. És így tovább. Te azt gondolod, hogy ezek a nyomorúságok, hallgassak, mit mond az ige? Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen vagy gonosz szíve, hogy elszakadjon az Istentől. Pontosan a Jób esete mutatja meg, hogy nem az a nyomorúság, ha megdöglik a tehén, az a nyomorúság, ha elszakadsz az élő Istentől. Az a nyomorúság.
0: Isten óvjon meg bennünket ettől a nyomorúságtól, és legyünk valóban egészségesek, hogy közel vagyunk Istenhez, és kapcsolódunk hozzá.
1: Úgy van, és semmiféle sötét hatalom ne tudjon elválasztani bennünket a mi Urunktól.
0: Ezt kívánjuk minden kedves hallgatóknak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.

0: ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd meg fogod.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Christian Ryan Claypool írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Isten tökéletes időzítése. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. János evangéliumának 15. fejezetének 16. verse. Nehézséget okoz számomra másoktól segítséget kérni, bár a nővérem szerint az emberek segítőkészek, ha tudatjuk velük, hogy mire van szükségünk. Múlt évben egyedül tartottam egy garázsvásárt, és a körülmények úgy hozták, hogy kipróbáljam ezt az elméletet. Egy idős hölgy vásárolt egy fa dohányzóasztalt, de egyedül nem tudta betenni az autójába. Nagyon csalódott voltam, hogy nem segíthettem, mert ízületi gyulladás miatt az utóbbi időben mankóval járok. Kétségbeesésemben odafordultam egy idegenhez, aki épp egy régi kávéfőzőt vásárolt. Tudna segíteni ennek a hölgynek? A férfi azonnal akcióba lépett, egymaga felkapta a nehéz asztalt. Amikor végzett, hálásan megköszöntem neki. Gyakran elfelejtünk imádkozni és segítséget kérni mennyei atyánktól, amikor szükségünk lenne rá. Csak cipeljük tovább ijesztő problémáinkat attól tartva, hogy szükségleteink nem lesznek kielégítve. Mégis amikor imádkozunk, hálával bízhatunk abban, hogy Isten felelni fog. Ő jobban szeret minket, mint ahogy el tudjuk képzelni. Isten megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, gyakran, titokzatos módon. Csak kérnünk kell. Drága Istenünk, ne felejtsünk el hálát adni neked, amikor jó idők járnak. A nehézségek idején pedig, amikor támogatásra szorulunk, segíts hozzád fordulnunk. Amen. Napi gondolat. A segítség elfogadása áldás lehet nekem és másoknak is. Imádkozunk azokért, akik félnek segítséget kérni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Utasítsd el az aggodalmaskodást. Ezen a világon mindig lesz valami, ami aggódásra csábít. Ez ennek a bukott, darabjára hullott bolygónak a természetéből fakad. A dolgok nem úgy állnak, ahogy kellene. Ezért aztán a szorongás kísértése mindig ott van veled. Megpróbál befurakodni az elmédbe. A legjobb védekezés, ha folyamatosan beszélgetsz velem, és ezt bőséges hálaadással fűszerezed. Jelenlétem tudata világossággal és békességgel tölti el az elmédet. Így nem marad helye a félelemnek. Ez a tudat a körülményeit fölé emel, és képessé tesz arra, hogy problémáidat az én látószögömből lásd. Élj szorosan mellettem. Együtt sakban tudjuk tartani az aggodalmaskodás farkasait.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács 12:25-26, 1 Tesszalonika 5:16-18.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyve alapján készítünk, ma arról beszélünk, hogy a jó házasság egyik első és nagyon fontos alapfeltétele a szülői ház elhagyása, hiszen már a Biblia legelején hangzik Isten kinyilatkoztatása, ezért elhagyja a férfiú, és hozzáteszem a leány is, apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, illetve a férjéhez, és lesznek ketten egy testé. Hogyan tudjuk ezt szülőként elősegíteni? És miért nem működik sok esetben? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ, természetesen Bibliával a kézben. Réfi Oszkó Ildikó segít nekem a téma feldolgozásában.
1: Apját és anyját elhagyni, azt tudja, aki rá tudott hagyatkozni apjára és anyjára. A gyermekek el fogják hagyni apjukat és anyjukat, hiszen vendégek ők a szüleik házában. Jönnek és mennek. Csak a házastársak maradnak. Aki a gyermekeihez láncolja magát, a fiát férje pótlékává teszi, a lányát felesége pótlékává, hiszen velük sokkal jobban lehet beszélgetni, az a házasságra képtelenné teszi a gyermekeket. A szülőknek az a fő feladatuk, hogy gyermekeiket felkészítsék az elhagyásra. De ki képes elhagyni a szüleit? Az, aki már önálló és megbízható. Ez nem a hűtlenséget jelenti, hanem azt, hogy talpra állok, új családot alapítok. Hol tanulják a gyerekek ezt a megbízhatóságot? Apjuk és anyjuk életén. Különösen a fiúknak kell szüleik példáján és rajtuk keresztül megbízhatóságot, hűséget, állóképességet és kitartást tanulni, hogy egyszer képesek legyenek elhagyni és ragaszkodni. Micsoda felelősséget adott Isten nekünk, embereknek! Alkalmassá vagy alkalmatlanná tehetjük a fiatalokat a házasságra. De mi teszi a fiatalokat alkalmatlanná a házasságra? Mi teszi a fiatal házasságokat olyan esendővé, és gyakran olyan rövid életűvé? Az egyik leggyakoribb ok az, hogy a gyermekek nem találtak szüleikben tájékozódási pontot. Azok a gyermekek, akik anélkül nőnek fel, hogy jó kapcsolatuk lenne apjukkal vagy anyjukkal, belsőleg károsodnak, és nem könnyű férjé és feleségé, apává és anyává lenniük. Találóan mondja a Biblia, a fiak ékessége az atyák. Tudta-e, kedves hallgatom, hogy mint apának milyen magas az árfolyam a gyermekei körében? Sajátos módon nem az anyáknak, talán azért, mert ők különben is jobban benne vannak a dolgokban. Ami a gyerekeket fellelkesíti, az apa jelenléte a családban, és ezt semmi nem pótolhatja, sem pénz, sem játék, semmilyen csoda országbeli élet. Gyakran halljuk, hogy a gyerekek ma olyan hamar önállóvá válnak, egyáltalán nincs szükségük a szüleikre. Ez nem így van. A gyermek csak akkor nagykorú, amikor el tud válni a szüleitől, amikor megkapta azt az útmutatást és életbölcsességet, amelyre szüksége van az elhagyáshoz. Ezt csak akkor tudjuk elősegíteni, hogyha ismerjük a mennyei atyát, aki ismer bennünket, és mi ráhagyatkozunk. A mennyei atyához vezető hidat a földi apák építik vagy rombolják. Imádkozni és Bibliát olvasni, és a Bibliát magyarázni elsősorban az apa feladata. A gyermekeknek Istenhez, az atyához való vezetését már nagyon korán el kell kezdeni. Nekünk apáknak és anyáknak át kell alakítani a szülők iránti lelkesedést az Isten iránti buzgósággá. Nekünk szülőknek az a legfőbb feladatunk, hogy gyermekeinket nagykorúvá tegyük, képessé arra, hogy elhagyjanak bennünket, hogy le tudjanak mondani az apa és az anya gondolkodásáról, mert megismerték Istenét. Aki elhagy, szeretne újra ragaszkodni. De kihez? Hogyan találom meg az igazit? Azt egyedül Isten tudja. Ezért, aki a házassági választása előtt nem ismerte meg Istent, emberfeletti nehézségekkel néz szembe, vagy könnyelműen lép rá a jégre. Képessé lenni az elhagyásra azt is jelenti, hogy meg tudjuk találni az igazit, és ez felülmúlja a képességeinket. Ezt Isten fenntartotta saját magának. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. A sem szülő, sem pénz, sem horoszkóp, sem újsághirdetés nem szerezheti meg. A feleség az Úrtól van. Ezt a példabeszédek könyve 31. része még nyilvánvalóbban mondja ki. Derék asszony kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának nem kárát. Azt, hogy kik illenek össze, csak Isten tudja, mert ő teremti az embereket egymás számára. És ahogyan Isten Évát Ádámhoz vitte, úgy teszi azt ma is. Istennek a leglényegesebb, hogy a megfelelő emberek találjanak egymásra. Milyen fontos ezért, hogy gyermekként és fiatalként megismerjük Istent, mint atyánkat, és készek legyünk arra, hogy ezt a fontos, mélyen a személyiségünkben nyúló döntést megbeszéljük vele, és tőle fogadjuk el. Ez csak az Istenhez fűződő, kipróbált bizalmi viszony alapján lehetséges. Ezért helyesen elhagyni csak akkor tud egy fiatal, ha életének más területein megtapasztalta Isten vezetését, ha gyermekkorától kezdve Istent ismerheti. Akkor juthat erre a döntő bizonyosságra: Isten vezetett minket egymáshoz, házasságunkat Isten kötötte egybe. Emberi, ingadozó szeretetünknek szüksége van Isten igennyére, szüksége van arra a bizonyosságra, hogy Isten kötött minket egybe, és tart még együtt, ahogyan az Isten előtt kötött házasság szövegében kifejezésre jut, míg a halál el nem választ. A mások előtti hűségfogadalom nem ózsdi hagyomány, amiről le lehet mondani. Az egymásnak kimondott emberi igenünknek szüksége van a legfőbb tanúra, és szüksége van az emberi tanúkra is. A házasságot nem lehet függővé tenni az érzelmeinktől. A házasságnak életre halálra szóló fogadalomra van szüksége. Ilyen gyakorlati módon látja ezt a Biblia. Így lesz a házasság igazi házassággá. Bármi is történjék, melletted állok. Hogyan is áll ez a példabeszédekben? Egy egész életen át javát munkája urának, nem kárát. Az ilyen feleség, akit a szülei feleségnek neveltek, Isten ajándéka, megfizethetetlen kincs. A férj és feleség tesznek egy fogadalmat, és Isten azzal óvja őket, hogy a házasságot felbonthatatlannak nyilvánítja. Így az elhagyás képességéhez hozzátartozik az is, hogy érettek vagyunk letenni a hűségfogadalmat. Eljuthatunk, sőt, el is kell jutnunk ehhez a bizonyossághoz. Isten persze olyankor megnehezítheti a dolgunkat, és mégis mindennek a házasság előkészítését kell szolgálnia. És nem hiába való az, amit ennek során elszenvedünk, reménykedünk, imádkozunk és várunk. Inkább semmilyen házasság, mint az olyan, amelyben nem tudjuk, hogy Isten kötötte azt egybe. Inkább maradjunk egyedül, mint hogy pokollá tegyük az életet. Mert a válás nem kiút, hanem zsákutca. Isten nem engedte meg, hogy kísérletezgessünk a házassággal. Ehhez ez túl értékes. És egy tönkrement házasság túl mélyen megsebez. Elhagyáshoz hozzátartozik az a képesség, hogy felismerjük Isten vezetését, de az is, hogy meg tudjunk állni a saját lábunkon, tehát egy bizonyos fokú érettség. Ez így értendő a gazdasági szempontra is. Az ifjú házasoknak abban a helyzetben kell lenniük, hogy saját háztartást, bármilyen szerény is legyen az, saját otthon tudjanak alapítani és fenntartani. Így itt közvetett utalást találunk arra az időpontra, amikor egy fiatalember elhagyhatja a szüleit. Tehát egyáltalán nem kellene annyira sietnünk a házassággal. Inkább bírjunk ki egy kis feszültséget, ami Isten szemével nézve teljesen jó hatású, mint hogy elsietett együttéléssel terheljük túl magunkat. Így egy kis távolságtartás sokkal egészségesebb, és ezer lelki problémától megóv bennünket. Ezért szól így a példabeszédek könyvének 24. rész 27. verse. Lásd el kinti tennivalóidat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat. A jó elindulás feltétele tehát a megalapozott elhagyás. Az elhagyáshoz azonban hozzátartozik az is, hogy menni, hagyni. Sok kezdő házasság nem talál rá önmagára, és nem is lesz valódi házasság, mert a szülők belefolynak, és gyakran egyáltalán nem is tudják, milyen puskaporos hordót helyeznek ezzel a házastársak közé. Pedig jót akarnak. Ó, a fiatalok azok nem győzik egyedül, melléjük kell állni, meg tanáccsal és tettekkel segíteni őket, mondják. Tanáccsal és tettel igen, de nem automatikusan, nem közvetlen felelősséggel. Az az idő elmúlt, ha csak nem az új pár kéri a segítséget. Ez különösen az anyáknak nehéz. Rajtaütésszerűen avatkoznak be. Ilyenkor az apáknak résen kell lenni, és meg kell védeniük a házasságot. Ez azonban mindenekelőtt a fiatal férje érvényes, akinek mint főnek feladata, hogy megóvja feleségét és családját a szülők túlzott szeretetétől is. A házasság fölött csak maguk a házastársak rendelkezhetnek. Így akarja ezt Isten. A fiatalasszony feje nem az anyja, vagy az anyósa, hanem a férje. Minden fiatal házaspár hálás a szülői tanácsért, ha azt megfelelő távolságból kínálják.
0: Ha az ember nagyon sok ideje szolgál gyülekezetekben, meglehetősen sok mindent megtapasztalt már a házasságok tekintetében is. Látott jó példákat, sőt követendőeket, olyanokat, melyekből saját maga is tanult, de olyanokat is, melyek megdöbbentették, sőt egyenesen elrémítették. Előttem van például egy jó 50-es házaspár, akik fiatal házasként együtt építkeztek a szülőkkel. Ennek akkoriban nagyon is észszerű magyarázata volt, hiszen sokan kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, s a fővárosban próbáltak gyökeret ereszteni és túlélni a rendszer borzalmait. Ez akkoriban nem volt egyedi eset, s nem is lett volna ezzel semmi gond. Sokan folyamodtak ehhez a túlélési stratégiához, és Isten meg is áldotta szorgalmukat. Igen ám, de ebben az esetben a fiatal asszony valahogy nem vált éretté a házasságra, s teljes mértékben az édesanyjára támaszkodott. A mama főzött, gondozta, nevelte az unokákat, vezette a háztartást, a papa meg a ház körüli teendőket látta el. Ez még komfortosnak is tűnt, hiszen a feleség is folytathatta korábbi munkáját, a férj is szabadabb volt, több idő maradt a gyülekezeti szolgálatokra is. Az unokák közben felnőttek, szép sorjában kirepültek a családi fészekből, s az idős szülők is megöregedtek és az úrhoz költöztek. A temetések után az ifjú férj, aki ekkor már jóval túl volt az 50-en, felesége szemébe nézett, s annyit mondott csupán. Hát, kedves, azt hiszem, itt az ideje, hogy végre felnőjünk és a saját lábunkra álljunk. Valóban. Igaz ugyan, hogy egy kicsit megkésettnek tűnt ez a felismerés, de állítólag jobb később, mint soha. Hogy hol volt a hiba? Az elhagyásnál? Vagy az elengedésnél? Vagy mindkettőnél? Nem az én tisztem eldönteni, de az biztos, hogy azok az akadályok, melyeket az ember 20 évesen könnyedén vesz, nem biztos, hogy 50 évesen is simán mennek. Ugyanis mindennek rendelt ideje van ebben a kérdésben is. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Lelki pásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelki pásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Szolgáló szeretet, tábori lelkész jelenlét és egyházi jelképek a zsinat második napján. Úrvacsorás istentisztelettel kezdődött május 21-én a református egyház zsinatának második balatonszárszói tanácskozási napja. Az ülésnap középpontjában a 20 éves református szeretetszolgálatért való hálaadás, A protestáns tábori püspökség éves jelentése, a zsinati szakbizottságok, valamint a közegyházi intézmények és szolgálatok beszámolói szerepeltek. A testület döntött az idei pedagógusi, lelkészi és diakóniai díjazottjairól is. A nap végén a zsinat második olvasatban elfogadta az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényt.
0: Kulturális programajánló.
1: Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Deáktéri orgonazenés áhítat, Gárdonyi évforduló és születésnap, Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a Deáktéri Evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket holnaptól, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kávin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint Zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, holnap, május 29-én a Kálvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig Zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza. Budapest, 8. kerület, Szent Király utca, 51. Nyári csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a következők. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Ma jön a hidegfront, de majd visszatér a száraz idő. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható. A hétvégén ismét melegebb lesz, ám nedvesebb és labilisabb légtömeg érkezik fölénk. Ezért növekszik a záporok, zivatarok valószínűsége.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A befejezett dolgok. A megelégedettség érzése a befejezett dolgokból származik. Befejezetlen ügyeit pedig szétszórják energiáid. Törekedj lezárni mindent, amit elkezdtél, és ez még inkább vonatkozik minden lezáratlan kommunikációra, érzésre, fájdalomra, legyen az 2 perces, vagy 10 000 éves. Lucien de Mar.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Ugye emlékeznek rá, Pál és munkatársa Szilász és a velük együtt induló Timóteus hosszú heteken keresztül keresik és várják Isten akaratát, de hát nem engedi Isten Bitinia felé őket, nem engedi Isten, hogy Ázsiába menjenek hirdetni az evangéliumot, és aki megnézi a térképet és megpróbálja a nyomvonalat követni, amerre Pál és munkatársai elhaladtak, hamar kiderül, hogy egy olyan 600 kilométer, vagy azt is meghaladó kis séta volt, mire eljutottak Troászba, és ott Troászban találkoztak Lukáccsal, a szeretett orvossal, később majd így ír róla Pál apostol, meg a történésszel, akiről sok mindent állítanak meg, írnak a mai szerzők, de a leglényegesebb az, hogy Lukács teljes szívével befogadta az Urat. És Troászban, Isten egy látomásban tudtulatta Pálnak, hogy a cél az, hogy induljon Macedon területre. Egy macedon férfi jelenik meg látomásban, és innen tudják Pálék, hogy valóban azt a kérést el kell fogadni, hogy jöjj át és légy segítségünkre. Elindulnak tehát Filippibe, és ott Filippiben nincsen zsinagóga, és az első adandó alkalommal egy szombati napon kimennek a folyópartra, a város határon, a város kapun kívül, mert közben már megtudták, hogy ott imádkozni szoktak. És asszonyokat találnak, összegyűlve imádkozni, köztük Lídiát, egy Tiatírából való bíborárust, aki mindjárt az első alkalommal a szívébe fogadja az evangéliumot, és valósággal kényszeríti az apostolt és munkatársait, hogy ha elfogadják, hogy ő tényleg az Úr követője lett, jöjjenek, és a háza legyen a központja az ő szolgálatának. Na, innen fogjuk olvasni az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből, a 16. fejezet 15. versétől, amikor hazaérnek Lídia és Pálék. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, Lídia azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket, aztán az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába záratta. Itt most megállunk, mert egy picit nagy tempóval haladtunk a szövegolvasásával, de nem fogunk eltérni a szokásunktól, mármint attól, hogy akkor vegyük végig részletesen mindazt, ami ennek az igének a hátterében is van. Ugye nem felejtjük el, hosszú várakozás után látomás, a látomás Isten kijelentését tartalmazza, jöjj át, siess segítségünkre, légy segítségünkre. Mire számít ilyenkor az ember? Hát, hogyha Isten előkészít egy terepet, ha Isten az, aki egy ilyen meghívás mögött van, akkor egészen nyilvánvaló,
3: hogy nagy és eredményes misszió munka kezdődik, és hangsúlyoznom kell, nem csak elkezdődik, folytatódik, és valamiféle dicsőséges menetelés következik, egészen addig, amíg Filippi valami hatalmas nagy gyülekezetté növi ki magát, és lesz az egész Macedón terület missziós bázisa.
2: Nagyon sajnálom, hogy úgy kell folytatnom, hogy és boldogan éltek még, meg nem haltak.
3: Még akkor is, hogyha néha missziológiai könyvekben is lehet ilyeneket olvasni, tudnilik, hogyha Isten vezetését megértettük, akkor arra számíthatunk, hogy elhárul minden akadály.
2: Hát tessék megnézni, csak néhány hete vannak Filippiben, és újra és újra mennek természetesen az imádkozás helyére, a folyópartra is, meg Lidia háza kezd átalakulni missziós centrumá, már van egy kis gyülekezet, hiszen Lidia egész háza népével megkeresztelkedett, itt csak egy zárójeles megjegyzésem van. Ez nem azt jelenti, hogy Lidiának a férje meg a gyermekei. A görög történetírás és a görög nyelvi dokumentumok szerint ezt úgy szokták érteni, hogy a házanép mindaz, akinek a kenyere ahhoz a házhoz tartozik. Tehát a szolgák, szolgálólányok, és bele lehet érteni a gyermekeket meg a férjet is, bár az Új Szövetség is tanúsítja néhány példával, hogyha ilyesmi fordul elő, akkor a

Néhány héttel későbbi esemény. Jön egy szolgáló lány, és mit csinál? Újra és újra több napon keresztül jön Pálék után, és mit kiabál? Hát tessék megnézni még egyszer. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Mi ezzel a baj? Hát ez igaz. Még mondhatnánk azt is, hogy jó reklám, nem? Hát az emberek megtudhatják, anélkül, hogy Pálnak kéne mondani, hogy ezeket az embereket érdemes keresni. Igen, ám csak tetszik tudni, amikor az ördög beáll az Isten ügyét reklámozni. Az nem szokott nagyon jól folytatódni, és egyébként is Isten sose tartott igényt arra, hogy őt az ördög kezdje reklámozni. És azért nagyon világossá kell tenni, hogy a Szentírás rögzíti. Ebben a leányban jövendő mondó lélek lakozik. Nem azt jelenti, hogy blöffölni szokott, és vagy bejön, vagy nem alapon, fej vagy írás alapon mond valamit, hanem ebben a lányban jövendő mondó lélek lakozik. Nem tudom, hogy hányan ismerik Valmer Rózsa történetét. Ő a II. Világháború idején már felnőtt lányjá cseperedett, és ott a világháború előtti években Magyarországon nagy divatja kezdett lenni az értelmiség egy részében a különböző szeánszoknak. És ő is elment egyre, kettőre, majd egyszer csak azt vette észre, hogy benne megjelent az a lélek, amelyik látni enged dolgokat. És nagy hamar kiderült róla, hogy bizony ő nagy pénzbevételre is számíthat. Ma így mondanánk, hogy egy ilyen sztárjósnő lett belőle, megkötözött lélek lett, közben szétment a házassága, mindene ráment erre az egészre, majdnem megzavarodott, de élt ebből a dologból. Nagyon szeretném minden hallgatómnak mondani, hogy ez nem játék. Erdélyi barátainknak van egy különös mondata, talán senki nem fog érte megbántódni, hogy a medve nem játék, ugyanígy nem lehet játszani az ördögi lelkekkel, a szellemi fejedelemségekkel, mert lehet az embernek próbálkozni, de számolnia kell azzal, hogy fogságba esik, és minden esetben be fogja nyújtani az ördög a számlát. Ez nem vagylagos, nem fordulhat elő, hogy hát vagy úgy lesz, vagy nem. Ez a terület Isten által tiltott, és aki erre adja a fejét, egészen biztos, hogy kelepcébe esik. Ezért bosszantja Pált, és ezért fordul meg egy idő után, és azt mondja, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle. Na most tessék arra gondolni, hogy ha valaki blöfföl, akkor annak hiába parancsolnak, ez nem fog elmúlni. De ez a lány megszabadul a benne lévő gonosz szellemi hatalmasságtól. Ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni. Ez a lány nem blöfföl, ez a lány megszabadul egy gonosz szellemi hatalmasságtól. És eszembe jut egy régi történet, ezzel se szeretnék senkit megbántani, véletlenül se, de egy lelkipásztor társamtól hallottam, akivel nagyon bizalmas, jó viszonyban voltunk, amíg itt volt a földi életben velünk, és ő mondta el, hogy volt valahol látogatni. Nyár volt, nyitva volt az ajtó, és leültek, csak úgy a függöny mögött, ahogy vidéken sokszor előfordul, hogy az ajtót egy függöny takarja, hogy mégse jöjjön be minden repülő bogár, és egyszer csak bejött valaki az udvarba, házigazda kilépett, nőtestvér, a lelkipásztor meg a függöny mögött ott maradt ülve, és döbbenten hallotta, hogy egy roma származású hölgy odakint éppen jósolni akar minden áron a háziasszonynak a tenyeréből, már szegény kínlódott ott kint, hogy mit csináljon, és hogy egyre közelebb kerültek a függönyhöz, mert hogy egyébként az asszony jött volna be váltig, egyszer csak a lelkipásztor kinyúlt a függöny mögül, elkapta az asszonynak a kezét, és azt mondta, hogy Lidi, most én fogok neked jósolni. Hát az illető hölgy elsápadt rettentően, és azt mondta, hogy és ez nem is jóslat. El fogsz kárhozni. Az asszony elkapta a kezét, és azt mondta, hogy tudja, hogy van, tiszteletes úr, maga is mond valamit, én is mondok valamit, ebből élünk. Na hát nem erről szól a történet.
Nem erről szól a történet, hogy maga is mond valamit, meg én

0: is mondok valamit. Itt az ördög hatalmaskodása volt jelen, és ez a lány megszabadult. Igen ám, de ez olyan volt, mint amikor a dominó sor elején megbökik az első dominót, és így minden borult. Mert hogy pillanatok alatt derült ki, hogy ebből a lányból sokan éltek. Az van ide írva, hogy a gazdái. Hát én nem tudom, hogy lehetett valakinek sok gazdája, de úgy tűnik, hogy került abban az időben is bőségesen élősködő, és szeretném mondani, hogy a görög nyelv azt is elárulja nekünk, hogy ezek mind férfiak voltak, és azonnal indultak elfogni Pálékat, vinni a főtérre, vinni a bírók elé, és tessék csak meghallgatni, hogy milyen különös a szöveg, milyen nemzeti büszkeség sugárzik belőle, mert úgy kezdik, hogy ezek az emberek fölforgatják a városunkat, ezek zsidók, idejöttek, olyasmit tanítanak, amit nekünk, mint macedónoknak nem szabad követni. Filippiben nem volt zsinagóga, ugye tetszenek rá emlékezni, a múltkor beszéltünk róla. Majd, ahogy tovább mennek Pálék, a következő városokban mindenütt lesz, annak ellenére, hogy macedón terület. De Filippi büszke nép. Nem véletlen Nagy Sándor édesapjáról kapja a nevét, és ez a város, ez a római fennhatóság ellenére is, bár most éppen arra hivatkoznak, hogy egyébként mi rómaiak vagyunk, de a római fennhatóság ellenére is az a szikár, kemény, harcos nemzet olyan világhódító lelkülettel, mint amilyen Nagy Sándor is volt. És tessék megnézni, itt nem kérdeznek semmit Páltól és Szilásztól. A bírák abban a pillanatban letépetik a ruhájukat, rettenetesen megveretik őket, ez a megveszőzés, szeretném mondani, hogy nem egy kíméletes fajtája volt a beszélgetésnek, mert ez ahány helyre lesújtott a vesző, annyi helyen repett a bőr, a legjobb esetben is véres hurkák maradtak háton, derékon, combon, ahol érte a vesző. Iszonyatos fájdalommal sok helyen ki is repedhetett a bőr, de az volt a cél, hogy az, aki ezt kapja, az megemlegesse. És ráadásul még ezzel se érték be, börtönbe vettetik őket, azzal, hogy holnap majd lesz folytatás, vagy jön a folytatás, ez még csak a bemelegítés volt, és ott pedig azt a parancsot adják a börtönőrnek, hogy különös gonddal vigyázzon rájuk, és ez a különös gond azt jelenti, hogy a börtön belső termében, belső cellájában kapnak helyet, egyébként azt fenntartották a legkegyetlenebb bűnözőknek, és ott is még pluszba kalodába záratják a lábaikat. Én szeretnék kérni valamit a kedves hallgatótól. Tessék megpróbálni 5 percre leülni a földre, mereven kinyújtott lábbal, előre hajolva csak 5 percet. És utána tessék elgondolkozni a folytatáson, mert így folytatja Isten igéje, éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. Nem szoktuk mi ezt nagyon végig gondolni, nem tudom miért, az a szokásunk, hogy ilyen romantikus mázzal leöntjük a Biblia történeteit, és a jaj, de szép, és milyen hősies mögött soha nem gondoljuk végig azt, hogy de hát érző emberek vannak jelen. Pál és Szilász szétvert háttal, valószínűleg már réges-rég görcsölő lábbal imádkozik, és magasztalja az Istent. Honnan van az erő? Nem tartottak különös, speciális lelki gyakorlatokat Pál és Szilász, ami a fájdalmat érzékelhetetlenné teszi. Pál és Szilász nem veti föl azt a kérdést, hogy Uram, biztos, hogy jól értettük azt a macedón férfi látomást? Hát megveretni magunkat, megverethettük volna 600 kilométerre korábban is, egyébként akkor már jóval túl vagyunk, mert azért ez egy jócska odébb, még hajóúttal együtt, akkor már 1000 kilométer távolságról illik gondolkozni. Ezért? És ugye ilyenkor mit szoktunk mi fölvetni mai emberek? Megéri? És Pál és Szilász imádkozik, és az, hogy mit imádkoznak, az abból kiderül, hogy énekkel magasztalják az Istent. Ami azt jelenti, hogy Pálnak és Szilásznak a szívében hála van. De hát miért? Méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Egyik gyülekezetnek Pál azt fogja írni, hogy testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van. Ezt valamiért nem szoktuk elővenni ige hirdetési témának, mert hát minek is, mert ez olyan értelmezhetetlen. Mi értelmezhetetlen rajta? Amikor a keresztényeket ma is üldözik szerte a világon sok helyen, kiszenved természetesen ők, de bennük, a bennük lakó Krisztus is. Mint ahogy a zsidókhoz írt levél majd azt fogja nekünk tudtunkra adni a 6. meg a 10. fejezetben is, hogy mind a mai napig, akik szembe mennek Krisztussal, annak ellenére, hogy ismerik a Krisztus áldozatát, újra és újra megfeszítik maguknak a Krisztust. Krisztus perét nem fejezte be az emberiség ott a Gabbatánál, a Pilátus udvarában. Azóta minden ember újra perli, és Krisztus szenvedése minden keresztényben, aki Krisztusért szenved, újra és újra zajlik le. És nem úgy van, hogy a mennyből Isten mit sem törődik azokkal, akik szenvednek itt a földön, úgy fogalmazott Madács az ember tragédiájában, készen van a nagymű, igen, a mű forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár majd tengelyén. Ami azt jelenti, hogy az alkotó kivonult. Nem, az alkotó bevonult. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, amikor itt volt a földön, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És azt is mondta, hogy veletek leszek minden nap. És Pál és Szilász tudta, hogy ott a legbelső börtönbe bezárva nincsenek Krisztus nélkül. Miért fontos ez? Azért, mert éjféltájban ennek az imádságnak a hatására valami döbbenetes dolog történik. Tessék csak hallgatni! Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Tessék mondani, milyen földrengés az, amitől kinyílnak az ajtók. Erre lehet azt mondani, hogy nagy. Na de hogy hullanak le a bilincsek? Hát a rászkódó emberek, azok a bilincseikkel együtt rászkódnak. Hogy estek le a kézről a bilincsek? Itt valami többről van szó, másról van szó, mint csak egyszerű geológiai eseményről. Itt valami olyasmi történik, mint amikor az apostolok imádkoznak, az is történetesen egy nagy megveretés után van Jeruzsálemben, ott az első különös napok után tessenek csak emlékezni, és amikor magasztalják Istent azért, mert méltónak találtattak arra, hogy szenvedjenek Krisztusért, és elmondják azt a különös imádságot, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az igét, azt olvassuk, hogy megrendült a hely. Isten lelkének lehet olyan jelenléte, ami még a házfalakat is érinti. Itt is azt olvassuk, hogy a börtön egészen az alapjaig megrendül, és lehullanak a bilincsek. És tessék mondani, miféle bilincsek azok, amik úgy tudnak lehullani a lélekről is, hogy miközben azt gondolja a börtönőr, hogy minden fogoly megszökött, minden fogoly marad. Hát miért nem mondták a kinyílt ajtók hatására és a lehullott bilincsek hatására a foglyok, beleértve Pált és Szilászt is, hogy hát mi keresni valónk van nekünk, hát Isten nyitott ajtót, nem? Akkor illa berek, nád a kerek, ahogy szépen mondjuk mi magyarul. Most kell gyorsan kihasználni a lehetőséget. És tessék csak nézni. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Az eredeti szöveg szava nagyon különleges, mert akár egy félreértést is okozhat. Tudnélik, az a szó úgy is fordítható, hogy mit kell tennem, hogy én is szabad legyek. Ez az üdvösség ezt is tartalmazza. Ami azt jelenti, hogy ő biztos nem tette volna azt, amit a foglyok tettek, meg amit Pál és Szilász. Mekkora szabadság az, amely börtönben tarthat valakit, hogy nehogy másnak legyen kára belőle. És ebből ez a börtönőr teljesen világosan megkaphatja a választ, mert Pál úgy érti, ahogy keresztényül kell érteni. Krisztusról kezd neki beszélni, azonnal. És azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És akkor hirdeti neki az Isten igéjét. összevert háttal, megnyomorodott lábakkal, teljesen emberileg lehetetlen helyzetben elkezdi elmondani az evangéliumot. Hát rendkívül furcsa prédikáció lehetett a kinyílt börtönajtók és a kinyílt cellák és a lehullott bilincsek között beszélni a Krisztus szabadító kegyelméről. És Pál nem hallgatott. És tetszik tudni, mi a vége? Hogy ez a börtönőr azon a különös éjszakán átadja a szívét a Krisztusnak. És tényleg szabad lesz. De nem csak ő, itt is majd azt fogjuk olvasni, egész háza népével együtt. Istennek néha furcsa útjai vannak. De hogy is mondta Jézsaiás? Bizony az én utaim nem a ti utaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Mert amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival van magasabban az én utam a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Az 1837-es születésű Kulifai Elek, református lelkész, egyházszervező, tanulmányait a Gyönki Református Algimnáziumban kezdte, és az 1855-ben indult Pesti Teológiai Akadémián folytatta. Ezután Kórógyon iskolamester, majd a Tordinci Antini Leányegyházba rendelték lelkész tanítóul. Munkásságának fontos eredménye a magyar református egyházi irodalom termékeinek horvát nyelvre való átültetése, továbbá 1874-ben a templomi énekeskönyv kiadása, amely zsoltáraink és dicséreteink horvát nyelvű költői fordítását tartalmazza.
2: Svéd Sándor világhírű operaénekes, bariton, 1906-ban e napon született. Tanulmányait Olaszországban végezte. A Budapesti Operaházban 1928-ban debütált Silvio szerepében Leon Cavallo Bajadzók című operájában. 1928 és 1936 között az Operaház magánénekese, 36-tól a bécsi Staatsoper állandó tagja lett. 10 évig New Yorkban énekelt a Metropolitánban, többször fellépett a milánói Scalában is. 1950 és 57 között visszatért Budapestre. Elsősorban Verdi operákban aratott kimagasló sikereket.
1: Pásztor János lelkész 1925-től 2007-ig élt. Munkájában fontosnak tartotta a bibliaolvasó vezérfonal használatát. Nem csupán önmagát építő vallásosság volt az ideája, hanem az, amelyik továbbadja az Istentől nyert üzenetet. Hű liturgikusként az igehirdetést őrálló profétai szolgálatnak tartotta. Fölhívta a figyelmet az egyház ima és reformációs énekkincseire, mind sárbogárdi és kálvintéri segédlelkészként, mind a 18 évig tartó szentendrei lelkészi tevékenysége során. Kiállt hithű elvei mellett a debreceni és a budafoki szószéken, és a honi és a bécsi, valamint amerikai egyetemi katedrákon is.
2: 1910-ben e napon hunyt el Mikszáth Kálmán író, újságíró, országgyűlési képviselő, aki evangélikus luteránus teológus ősöktől származott. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludi Társaság és Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsész doktora. Már ifjú jurátus korában az Igazmondó, a Szabad Egyház, a Fővárosi Lapok és a Borsszem Jankó közölték írásait. Majd a Szegedi Naplónál, a Pesti Hírlapnál és az Újságnál dolgozott. Epikáját az anekdotázó kedv és a realizmus jellemzi. A Tóth atyafiak és a Jópalócok című elbeszélés kötetei az érett író művei. A népélet tragikus vonásait rajzolják. Regényei közül a Beszterce ostroma, a Szent Péter esernyője, az Új Zrínyi ász, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság és a Fekete város emelkedik ki. Találó az életünkre sóhaja. Megy az idő, forog a világ, kopik az ember.
1: Sztélo Gábor, evangélikus lelkész élete 1974-ben e napon ért véget. 2000 ember megmentője. 1944. márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ő a Gaudiopolis, az Örömváros létrehozója, a zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt.
2: Varga László marosvásárhelyi református lelkésztől 2017-ben búcsúztunk. Hitépítő és teológiai írásai 1970-től jelentek meg a református szemlében. Munkatársa Kozma Zsolt szerkesztésében megjelent bibliai fogalmi szókönyvnek. Fontos kötetei: Isten ismeret, Hittan azoknak, akik nem ismerik, Idő többé nem lészen, Vitatott eszkatológiai kérdések, Az eleve elrendelés az új szövetség szemléletében, Isten asztaláról, Áhítatok az év mindennapjára, Újabb morzsák Isten asztaláról.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Róma 8:3-6.
1: Most nem arról az engedelmességről van szó, ami a feladatunk, hanem arról az engedelmességről, melyet Isten lelke munkál bennünk, ami ajándék. Ha egyszer már Jézusban vagyunk, akkor többé nem állunk a törvény alatt, hanem a törvényben. Az ószövetségi jövendőlés egy új szövetséget helyezett kilátásba, melynek keretében Isten a szövetség tagjainak szívébe írja majd bele a törvényt. Ez teljesedik be mindazokon, akik hisznek Jézusban, és megkapták az ő lelkét. Isten akarata lesz az ő akaratuk is. Előzőleg az ember ellentétben áll Istennel, és titkos ellentmondásban akaratával szemben. Sokan szeretnénk Istennek tetsző módon élni, anélkül, hogy előzőleg újjászülettünk volna. Ez olyan, mint amikor valaki puszta sziklákon akar szántani és aratni. Aki még testi, az testileg gondolkodik, és aki lelki, az lelki módon is gondolkodik. Ez a kettő úgy különbözik egymástól, mint az ég és a föld. A test szerinti ember mindent magának akar megszerezni, a saját gyönyörűségére. A lélekkel élő ember mások számára szeretne valamit jelenteni, és nekik akar szolgálni. Engedjük, hogy a mi cselekvéseinket is valóban Jézus lelke irányítsa, hogy általa megteljék szívünk Isten és az emberek iránti szeretettel, és engedelmességben a Szentlélek alá rendelve magunkat, a szeretet törvénye hajtóerő lehessen lelki életünkben, és beteljesülhessen.
0: Szentlélek Isten, segíts, hogy határozottan és őszintén átengedhessem magamat a lélek vezetésének. Add meg, hogy valahányszor hitben Jézusra tekintek, ő is rám tekintsen, és új erőket adjon a lélek által. Mint ahogy a víz sodra működésbe hozza a malomkereket, úgy nekem legyen természetes iránymutatásának követése. Kérlek, segíts most úgy figyelni az ígére, hogy kész legyek engedni is annak, ne a test, hanem a lélek szerint élve, szívből megfogadva ígéd intését. Tetted számomra belsővé a nem könnyű megfelelést. A te szent lelked tegye hangsúlyossá azt, amiben most előbbre kell lépnem. Tudom, hogy nem érdemlek ennyi segítséget, de azt is tudom, hogy nem az érdemeink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmasságod és nagy gazdagságod szerint. Kérlek, engedj közel magadhoz, és ajándékozz meg azzal, amire szükségem van. Füle Lajos versével szólva, egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram, lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom, de jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem állt kezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa bocsánatot kért az egyház történelmi szerepéért a rabszolgaságban. Leó pápa hétfőn a katolikus egyház rabszolgaságban betöltött szerepéért az eddigi legvilágosabb bocsánatkérést adta ki egy pápa részéről. Az egyház nevében őszintén kérek bocsánatot, írta a nagyszabású kiáltványban, amelyben mély sajnálatát fejezte ki a rabszolgaságban élő emberek szenvedése miatt. Leó elismerte, hogy az egyházi hatóságok időnként az uralkodóknak az elnyomás formáinak szabályozásával és legitimitásával válaszoltak, beleértve a nem keresztények rabszolgasorba taszítását is. Azt is elismerte, hogy azelőtt a középkorban az egyházi intézményeknek saját rabszolgáik voltak. Elmondta, hogy az egyház csak a 19. században, 13. Leó pápa alatt jutott el a rabszolgaság formális, abszolút és egyetemes elítéléséhez, miután a jelenlegi pápa a tanítás és a gyakorlat hosszú következetlenségének időszakát írta le. Lelkipásztor avatás az országos közgyűlésen. Van utánpótlás. 4 új lelkipásztort avattak a pünkösdiek idei országos közgyűlésén május 16-án. Olyanokat, akik vallást tettek arról, hogy a Szentírás világosságában járva vezetik a rájuk bízottakat, és a gyülekezetük épülését szolgálják. A nagy ünnepet a résztvevők közös áldása koronázta meg, melyben Isten vezetését kérték elhívásukra. A közgyűlés délutáni záró szakaszában Földesi Tamás elnök 4 új lelkipásztort avatott fel. Földesi Tamás a János evangéliuma 21. fejezetének 15. és 17. igeversekkel köszöntötte őket. A lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy szeresse Jézust, hiszen ha nem szereti a főpásztort, aki a vérén váltotta meg az ő nyáját, akkor nem tud az ő juhairól sem gondot viselni. A köszöntés után mindannyian elmondták a lelkipásztori hitvallást, majd az országos közgyűlés zárásaként a résztvevők közösen kértek áldást a frissen beiktatott lelkipásztorok szolgálatára. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. Május 23-án, pünkösd előtti szombaton, a Budapest Remete kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát volt, a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében 3 testvér örök fogadalmat tett, 5 pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmakat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.

Fussatok ki Babilonból, én népem! A második angyal üzenete, amely a Jelenések könyve 14. fejezetében található, az örökkévaló evangéliumnak egy újabb részét tárja fel. Első pillantásra egy helyrehozhatatlan állapot egyszerű leírásának tűnik. Ugyanakkor, ha a 18. fejezet megfelelő és egyben kiegészítő üzenetének fényében vizsgáljuk, amely a kegyelmi idő lejártának idejére vonatkozik, akkor épp ellenkezőleg az isteni kegyelem utolsó hívásaként jelenik meg. Isten azzal, hogy napvilágra hozza a világ valódi állapotát a végidején, öntudatra akarja ébreszteni azokat, akik figyelmesen hallgatják az ő üzenetét. Ezért, miután Babilon bukását a második angyal kihirdeti, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Az Úr ezt a sürgető felhívást intézi a hívőkhöz. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. A második angyal üzenete nyilvánvalóan jelképes. De a Biblia többi kijelentése és különösen a Jelenések könyvének szövegösszefüggésében vizsgálva bárki könnyen megfejtheti titkát. Mindenekelőtt tisztáznunk kell egy apró kronológiai problémát. Az van megírva, hogy a második angyal követi az elsőt. Az itt használt görög szó épp úgy fordítható a követni, mint a kísérni ígével. Úgy tűnik, hogy a szöveg mindkét értelmezését sugallja. Időrendileg a második angyal követi az elsőt, de az első angyal még folytatja szolgálatát, amikor a második angyal üzenete kísérni kezdi az első angyalét. Történelmileg egymást követik. A második angyal üzenetét első ízben 1844 nyarán Millerita prédikátorok hirdették azoknak, a gyülekezeteknek, akik elvetették az első angyalnak az ítéletre vonatkozó felhívását. De mindkét üzenet egészen a kegyelmi idő lejártáig aktuális marad, és egyidejűleg kell, hogy hangozzék. A második angyal üzenetének hatása attól függ, hogy megértjük-e a Babilón, a nagyváros kifejezést. Ez a Jelenések könyvében 6-szor fordul elő, és itt van először említve. A 6-os szám egyébként Babilon titkához tartozik. A babiloni istentiszteleti szokásokban a 6-os szám hasonló szerepet játszik, mint a Szentírásban a 7-es szám. A nagy Babilon tulajdonképpen titok, amely a szó bibliai értelmében csak a Jelenések könyve segítségével érthető meg. Minden esetre ezt a kifejezést nem lehet az ókori Babilonra vonatkoztatni, amely már romokban hevert, amikor János ezeket az ígéket írta. Babilon városát eredetileg Nimród építette. A város a vízözön után, amikor Bábel tornyát építették, az első bukás központja lett. Babilon neve Bab-el-ből származik, aminek az eredeti jelentése Isten kapuja. A toronyépítés után Babilon nevéhez a zűrzavar fogalma kapcsolódott. Babilon Nabukodonozor uralma alatt Dániel proféta idejében érte el hatalmának és dicsőségének fénykorát. Nem ezé ama nagy Babilon, amelyet én építettem, királyságházának az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Az Izrael életében elfoglalt helye
különösen Jeruzsálem és a templom lerombolása, majd pedig az elhurcolás és a fogság miatt Babilon neve Isten népe és az igazság ellenségének szimbóluma volt. Babilon nevét zsidók és keresztények egyaránt ilyen értelemben használták, és Rómára alkalmazták, amely üldözte őket. Péter apostol minden bővebb magyarázat nélkül alkalmazza ezt a nevet első levelében, amelyet Kis-Ázsiába ír. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Péter első levele, 5. fejezet, 13. verse. Egyházatyák, mint Irénaeus és Tertullián ugyanazt teszik, amikor Rómáról vagy a római birodalomról beszélnek. A nagy Babilon, amelyről a jelenések könyvében szó van, magában foglalja mindazt, amit ez a név abban az időben Isten népének jelentett. A nagy jelző, amelyel Babilon dicsőítette magát, ráillik arra a hatalmas városra, amely a világot uralta, és amely Isten igazi imádóival szemben ellenséges magatartást tanúsított. A jelenések könyve főképpen negatív értelemben említi itt a nagy jelzőt. A nagy erkölcsi romlása. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Érdekes, hogy Babilon mind az Ó, mind az Új Testamentumban Jeruzsálemmel van szembeállítva. Miközben Babilon az emberi dicsőítést és büszkeséget, tehát az önfelmagasztalást jelképezi, addig Jeruzsálem Isten dicsőítését és magasztalását, az egyedüli igazisten imádatát tükrözi. Babilon az Isten elleni lázadás, a bukás és a zűrzavar megtestesítője, míg Jeruzsálem a béke, a hűség és az egység szimbóluma. A jelenések könyve a nagy paráznához hasonlítja Babilont, ugyanakkor Jeruzsálemről úgy beszél, mint felékesített mennyasszonyról. Az utolsó hasonlat egy további ismertető jelet rejt. Itt a nagy Babilon megszemélyesítője egy asszony. Amint már említettük, az asszony a profécia képben mindig Isten népét jelképezi. Legyen az az ószövetségi Izrael, vagy az újszövetség Krisztus egyháza. Ha ez a jelképes asszony hűtlen lesz urához, akkor házasságtörő. És ez történik Babilonnal a jelenések könyve szerint. Valóban, a nagy Babilon itt a nagy paráznaként van említve, és a proféta, amit ilyet a következő szavakkal jellemzi. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítetett vala arannyal és drága kövekkel, és gyöngyökkel kezében, és egy aranypohárval a tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Továbbá, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, magyarázza az angyal a prófétának, népek azok és sokasságok, és nemzetek és nyelvek. Az a tény, hogy a föld királyai vele paráználkodtak, világosan mutatja, hogy a paráznaság milyen fajtájáról van itt szó. Ez a kapcsolat kizárólag az állam és az egyház viszonyára vonatkozik, és az ebből adódó következményekre. A fennevadon ülő asszony jelenések 14.3-ban azt jelenti, hogy az egyház uralja az államot. Az állam segíti az egyház terveinek megvalósulását. A történelem bizonyítja, mit jelent az, amikor ilyen helyzet alakul ki. Megérthetjük a próféta döbbenetét, amikor látja, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől,
és a Jézus bizonságtevőjének vérétől. Nem kellett várni a 19. századig, hogy a keresztény egyház felismerhetővé váljék a római birodalommal kötött szövetségben. Florizi Joachim, aki híres volt profécia magyarázatáról, egyike volt azoknak, akik már a 12. században felismerték az egyházban a jelenések könyve misztikus Babilonját. A középkor végén számtalan neves keresztény jutott erre megállapításra. Ezek között volt Husz János és Savonarola. Végül a reformátorok a protestantizmuson belül tették általánossá ezt az összehasonlítást. Nem lehet csodálkozni azon, hogy Miller Vilmos átvette ezt a magyarázatot, amikor 1844-ben elkezdte hirdetni a második angyal üzenetét. Miller azonban Babilonhoz sorolta a protestáns egyházokat is, amelyek elvetették a Jézus Krisztus közeli eljöveteléről szóló üzenetet. Az advent mozgalom pionírjai követték ezt az értelmezést. Joseph Bates ezt írta. A titokzatos Babilon magában foglalja mindazokat a szervezett egyházakat, amelyek a következő három irányzatba sorolhatók. Lásd Jelenések 16. fejezet, 19. verse. A katolikus, görögkatolikus és protestáns. Ennél fogva foglalkoznunk kell a protestáns egyházakkal, mert azzal közülünk mindenki könnyen egyetért, hogy mind a katolikus, mind a görögkatolikus egyház megromlott és antikrisztus. James White 1851-ben a következőt írta. Az asszony, amelynek neve Babilon, a nagy város, a bukott egyházakat jelképezi. Andrews ugyanígy jellemezte Babilont, minden bukott vallásos testület, amely valaha létezett, vagy jelenleg működik, amely a világgal egyesül, és amelyet az államhatalma támogat, ideértve az elbukott zsidóságot, a megromlott pápai és görögkatolikus egyházat, és a nagy protestáns egyházi testületeket, amelyek a római egyházat utánozzák. Ezt az értelmezést átvette Uriah Smith a Dániel és Jelenések kommentárjában, valamint Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében. Ma az adventista értelmezés főképpen Uriah Smith-et és más korai adventista kommentátorokat követ. Eszerint a modern Babilon hívei azok a keresztény egyházak, amelyek az örökké való evangéliumot, amint azt a Szentírás bemutatja, elvetik. Az értelmezés magában foglalja a kereszténység első századában bekövetkezett hanyatlást, valamint a mai protestantizmus elfordulását Isten szavától. Ez főképpen az 1844-es üzenet elvetésével kezdődött. Az elhajlásnak ez a folyamata azonban szakaszosan jelentkezik, még nem befejezett tény. Az elhajlás akkor lesz nyilvánvaló, amikor a legnagyobb protestáns egyházak együtt fognak dolgozni a katolikus egyházzal a lelkiismereti szabadság korlátozásában. A második angyal üzenete, Jelenések 14.8-ban felhívja az emberek figyelmét arra a tényre, hogy Babilon elbukott. Isten felhívást intéz népéhez Jelenések 18-ban, hogy fusson ki Babilonból, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ha a nagy Babilont azonosítjuk, akkor nem nehéz többé megérteni, mit akar mondani a második angyal, amikor azt hirdeti, hogy leomlott Babilon. Ez a bejelentés visszhangja egy ószövetségi profétikus bejelentésnek. Elesett, elesett Babilon,
s isteneinek minden faragott képeit földre zúzták le. Mivel a misztikus Babilon azokat az egyházakat és mozgalmakat jelképezi, amelyek hűtlenekké váltak az evangéliumhoz, ezért arra lehet következtetni, hogy az említett bukás elsősorban lelki vonalon értendő. Luther írja, ott, ahol azt állapítod meg, hogy nincs evangélium, amint ez a pápisták és a tomisták zsinagógájában tapasztalható, nem szabad arra gondolnod, hogy egyház sincs többé. Calvin sem gondolkodott másként. Ha az egyház fundamentuma az apostolok és a proféták tanítása, és ha ezeket a tanításokat félreteszik, hogyan maradhat fenn az épület? Mivel az evangéliumot a kor ízléséhez alkalmazták, az egyház fundamentuma oly labilis lett, hogy napjainkban az épület szemünk láttára omlik össze. Az egyházban már évszázadok óta elharapoztak olyan tanítások, amelyek távol állanak a Szentírástól, mint például a lélek halhatatlansága, a gonoszok örökös gyötrelme, a hét első napjának ünneplése az Úr szombatja helyett. Amikor azonban a teológusok magának a Bibliának a hitelességét, Jézus Krisztus istenségét és a Bibliában megörökített csodák valódiságát támadták, a következmények gyógyíthatatlanokká váltak. Randalls professzor, a Columbia Egyetem tanára a keresztény örökségről a következőképpen nyilatkozik. Úgy tűnik, hogy napjainkban a zsidóságtól és a kereszténységtől kapott nagy erkölcsi hagyományok, örökségünk legősibb részei szemünk láttára morzsolódnak szét. Ha valaki a mai tudományos világképet követi, semmiképpen nem tudja Istent elhelyezni benne. James Kinley a mai liberális vallási vezetők véleményét összegezve így ír a kereszténység Krisztus várásáról. Az az ősi hit, hogy Krisztus az égi felhőben visszatér, hogy ítélkezzen, napjainkban egy általánosan elfogadott és hallatlanul befolyásos meggyőződésből már csak egy kisebbség által hitt titkos tanítássá zsugorodott. Amikor a modern ember elfogadja azt, amit a történészek tanítanak, a világmindenség koráról, egyszerre hihetetlenné válik számára, hogy olyan látványos vége legyen a világtörténelemnek, ahogyan azt az első keresztények a maguk idejében várták. Ezek a nyilatkozatok világosan utalnak arra, hogy a nagy Babilon valóban elbukott. Ennek bizonyítására nyíltan állíthatjuk a kereszténységről, hogy semmi sem keresztény benne, csak a neve. Egyetértünk a profétai szó sokatmondó kijelentésével. Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Itt betű szerint teljesedik az, amit Pál apostol az ember elfajulásáról ír. Kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Olvashatjuk Róma 1:18-ban. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Kik jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra,
Mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az

sohasem emelte torz fejét magasra oly szégyenletes merészséggel, mint napjainkban. Az emberek kábultaknak látszanak, miközben az erény barátai és az igaz kegyesség csak nem bátortalanná válik az arcátlanság az erőszak előtt. Figyelmem, a római levél első fejezet 18. versétől a 32. versére irányul, ahol világosan feltárul, milyen lesz a világ állapota közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Valóban elbátortalanodhatnánk és elveszíthetnénk minden reménységünket, ha Isten nem adott volna biztosítékot, hogy világosságát még egyszer felragyogtatja a végidők áthatolhatatlan sötétségében. Babilon jellemzése után az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek, a próféta ezt mondja. És ezek után láték, más angyalt leszállane a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilón. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ha a Babilón el is esett, azonban sorai között még mindig vannak valóságos hívők. Valószínű, vannak közöttük olyanok is, akik az evangélium örömüzenetét még nem hallották. Egyesek Krisztus tanítását még nem fogták fel minden kétség nélkül, olyanok is vannak, akik arra várnak, hogy pontosan megállapíthassák annak az egyháznak a bukását, amelyhez tartoznak. Sok keresztény szenved, amikor látja, hogy lelki vezetői Isten szavának üdvöt nyújtó tanítását elhanyagolják. Eljön a nap, amikor mindazok, akik szeretik az igazságot, és vágyva várják az ön megjelenését, teljesen megértik a második angyal üzenetét, és követve Isten felhívását, elhagyják Babilont. A világtörténelem utolsó napjaiban élünk, a bűn és a romlás napjaiban, amelyben Noéhoz hasonlóan Isten tetszésére kell élnünk, hirdetni annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket. Abban az imában, amelyet Krisztus nem sokkal keresztre feszítése előtt mondott, így könyörgött Atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Egy ünnepélyes felhívás. Az első angyal által az Úr felszólítja a föld lakosait, minden nemzetséget, ágazatot, nyelvet és népet, hogy féljék őt, és néki adjanak dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A második angyal üzenete útján Isten elítél minden vallási gyakorlatot, amely nem felel meg az örökké való evangéliumnak, és felszólítja a még szétszórtan élő gyermekeit, hagyják el a hitehagyó kereszténység sorait, hogy ne legyenek részesek bűneiben, és ne kapjanak csapásaiból. A harmadik angyal kapta azt a megbízást, hogy a föld lakosságot

0: tanításaival tudassa az Isten kegyelmi hívása iránt tanúsított, közönös magatartás tragikus következményeit. Ez az üzenet Istennek az emberekhez valaha is intézett legünnepélyesebb és egyszeres, mint a legrettenetesebb figyelmeztetését hordozza. Különös fontossága miatt, és hogy az egész föld meghallja, tolmácsolóinak nagy szóval kell hirdetniük. A teljes üzenet így hangzik. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínóztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Tekintettel e felhívás fontosságára és tartalmának gazdagságára két külön fejezetben foglalkozunk vele. Az üzenet eleve két világosan elkülöníthető részre tagozódik. Az első azokhoz szól, akik a fenevadat és annak képét imádják. Felhívja figyelmünket azokra a rettenetes szenvedésekre, amelyek rájuk várnak, ha semmibe veszik Isten kegyelmi hívását. A második rész ezzel szemben azokat bátorítja, akik képesek lesznek mindvégig kitartani a békességes tűrésben, és akiknek az Isten örökké tartó boldogságot ígér. A harmadik angyal üzenetének a célja tehát az, hogy meghatározza az igazi imádatot, szembeállítva a hamisítvánnyal. Egyértelművé válik a kétféle magatartás elkülöníthetetlen következménye, az örök élet vagy a halál. Nincs közbelső megoldás. Ezért ez a felhívás minden embert örök sorsát meghatározó választás elé állít. S ez csak aláhúzza annak fontosságát, hogy az üzenetet minden embernek hallania kell, hogy az ismeretek birtokában ki-ki állást foglalhasson. El kell ismerni, hogy az üzenet első része a lehető legbonyolultabb nyelvezettel íródott. Ám ha nem szimbólumok segítségével lett volna kifejtve, semmiképpen sem maradt volna fenn napjainkig. Az érintett hatalmaknak gondjuk lett volna arra, hogy eltüntessék. Eredeti formájában titok marad mindazoknak, akik nem értenek az írások magyarázatához. Itt is érvényes az, amit Jézus a példázatokkal kapcsolatban mondott. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. A fölvetett probléma valójában nagyon egyszerű felhívás arra, hogy ne imádjuk a fenevadat és az ő képe által megszemélyesített földi hatalmakat. E hatalmak tekintélyéről az őket imádók homlokára vagy kezéje helyezett bélyeg tanúskodik. A nehézséget ezeknek a hatalmaknak a megadott szimbólumok alapján való azonosítása jelenti. Ezek a jelképek nem újak, már a 13. fejezetben is előfordulnak. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelképez a fenevad képe, végül az ő nevének bélyege, vissza kell tekintenünk az előző igehelyekhez. A 13. fejezetben utalás történik Dániel könyve 7. fejezetének erre vonatkozó legfontosabb részleteire. E két fejezet egyszerű összehasonlítása során a 10 szarvú fenevadban felismerhetjük a római sárkányt, amely az őt megelőző birodalmak, a görög-macedón leopárd, a médó-perzsa medve és a babiloniai oroszlán jellemzőit foglalja magában. Továbbiakban mindkét helyen beszél a profécia, még egy, a 10 részre szakadt római birodalomból származó hatalomról, amely nem lehet más, mint a pápaság. Mint megjelenésének ideje, mint jellemző vonásai, mint pedig tevékenységének időtartama erre enged következtetni. Nem csak a történészek tudják, hogy egy meghatározott történelmi pillanatban a római császárok átengedték hatalmukat Róma püspökeinek, amit a jelenések könyve így ír le. A sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Ezt a tekintét és ezt a hatalmat a pápaság gyakorolta 42 profétai hónapon át, ami a Dániel könyvében és a jelenések könyvében egyaránt megtalálható, jól ismert profécia szerint 1260 esztendőt jelent. Ennek a történelmi vetülete a pápai fennhatóság főhatalom 538-tól 1798-ig terjedő időszakra. Mindkét profétai könyv ugyanazokat a módszereket említi a lázadók és az eretnekek megfékezésére. Csalás, politikai nyomás, üldözés és a szentek ellen való hadakozás. Ami az elérendő célt illeti, több ízben is világosan megfogalmazódik. Így kell eljárni, hogy a föld minden lakosa, minden nemzetsége, nyelv és nép imádja a fenevadat. Eddig semmi igazán újat nem tartalmaz ez a profécia. Ezek a részletek már ismerősek Dániel proféta jövendüléseiből. Bámulatos a hasonlóság. Nem csak a szimbólumok azonosak, hanem egyes kifejezések szó szerint is megegyeznek. E visszatekintés nélkül azonban a valóban új részleteket nem tudnánk felismerni. Ebben a könyvben a 3. vers beszél arról, hogy a szóban forgó hatalom, a pápaság 1260 éves világuralmának végén halálos sebet fog kapni. Majd a halálos seb meggyógyul. Láttuk, hogyan sújtotta a pápaságot ez a halálos seb. 6. Pius pápát 1798-ban elfogták és rabságban tartották. A profécia nem is jövendőlhette volna az eseményt világosabban. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel ül, fegyverrel kell annak megöletni. Azonban ki jósolhatta volna meg a pápai hatalom gyors újjászületését, amint ezt a jelenések könyvének proféciája teszi, rámutatva, hogy a halálos seb meggyógyul, és hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. E profécia súlypontja a 13. fejezet 2. részében van. Itt János egy másik állatot lát, amely azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És a jelekkel, amelyek adatának néki, elhiteti az egész világot, és azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. Vagyis a szóban forgó politikai vallási hatalom képét kell megalkotni. A képnek olyannak kell lennie, mint amilyen a pápaság volt a halálos sérülés előtt. Végül a profécia pontosabban körülírja. Adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölettessenek. Ez azt jelenti, hogy egy, a pápaság képére formált politikai, vallási hatalomnak sikerül megerősödnie, hogy ez a hatalom törvényeket alkot és rendeleteket ad ki, és odáig is elmegy, hogy halálbüntetéssel sújtja azokat, akik nem hódolnak tekintélyének. Egy szóval, pontosan az ismétlődik, ami a Dániel könyve 7. fejezetének kicsin szarváról van feljegyezve, akinek nagyokat szóló szája volt, és aki leigázta a magasságos egek szenteit. De megismétlődik az is, ami a Jelenések könyvében említett Fenevadra vonatkozik, aki káromlásra és szidalomra nyitotta az ő száját, és a szentek ellen hadakozott. Miután azonosítottuk a Fenevad és az ő képe szimbólumokat, amelyekről a harmadik angyal üzenete szól, meg kell találnunk, mit takar az ő nevének bélyege. A végső válság idején ez a bélyeg lesz majd a megkülönböztető jel azoknak, akik imádják a Fenevad képét. Ez a hatalom azt is cselekszi majd kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a Fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. De vajon mi lehet ez a bélyeg? Minden bizonnyal egy jellegzetes, megkülönböztető jelzőről van szó, amely mint egy pecsétje vagy szimbóluma annak a hatalomnak, amely kibocsátja. Aki ezt a bélyeget felveszi, az arról tesz bizonyságot, hogy ennek a tekintélynek aláveti magát. Sőt, az a tény, hogy az ember ezt a jobb kezére vagy a homlokára veszi fel, arra utal, hogy ez a bélyeg az illetőn munkájával vagy vallásával kapcsolatos. Így volt ez Izraelben is a húsvét ünnepének alapításakor. Legyen ez néked jelgyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt. Vagyis a munkaszüneti nap, a szabad nap, az imádat napja lesz. Számos írásmagyarázó kimutatta, hogy a vasárnap intézménye tökéletesen megfelel ennek a kritériumnak. Mert valóban a vasárnap nem csak a hivatalos heti pihenőnap, hanem a vasárnapot ünneplők számára vallásos meggyőződésük látható jele. Sőt, mi több, ez a pápai hatalom valóságos, igazi bélyege. Katolikus teológusok mindig nagy hangsúlyt fektettek annak bizonyítására, hogy a vasárnap intézménye éppen az egyház tekintélyének jele. A reformátorokkal folytatott vitáik során rámutattak a hitújítók következetlenségére, akik továbbra is a vasárnapot, a katolikus egyház tekintélyének jelét ünneplik, miközben azt vallják magukról, hogy a Szentíráson kívül semmilyen tekintélyt sem ismernek el. A vasárnap a katolikus egyház kizárólagos műve. Századok során minden keresztény nemzet példaképnek tekintette ezt az egyházat, és amint láttuk, a különböző államok a vasárnapi istentiszteletre és a munka beszüntetésre vonatkozó rendeletek kibocsátásával törvényesítették ezt az intézményt. Ha a protestantizmus elveti az egyház tekintélyét, semmilyen alapon sem tudja igazolni vasárnap teóriáját. Logikusan tehát a szombatot kellene ünnepelni, mint amely a valódi szabát. A tekintélynek ez a jelképe, amelyet a katolikus egyház oly szívesen vall magáénak, éppen a vasárnap intézményével kapcsolatban, újabb bizonyítékul szolgál az általuk tárgyalt profécia beteljesedésére. A Dániel proféciájában felsorolt pápai tevékenységek között meg is találjuk ezt a törekvést, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Márpedig Isten törvényében egyedül a 4. parancsolat, amely a hét 7. napjának, a szombatnak a megünneplésére szólít fel, kapcsolatos az idővel. A szombat az embernek a teremtés emlékére adatott, és ezért az igazi Isten imádók megkülönböztetett jegye. A vasárnap, a fenevadés az ő képeimádóinak ismertető jele. Végső küzdelem idején, amelyről a jelenések könyve 13. fejezete, valamint a harmadik angyali üzenet ad hírt, a vasárnap és a szombat az imádók két csoportjának szétválasztásakor elkülönítő jel lesz. A valóságban ez a küzdelem még nem kezdődött el. Erre csak akkor kerül majd sor, amikor a fenevad halálos sebe meggyógyul, és a fenevad képe felállítatik. Akkor, és csak is akkor lesz majd a vasárnap, jegy, amely nélkül lehetetlen lesz venni vagy eladni, azaz létezni. Ma is vannak minden egyházban igaz keresztények, beleértve a római katolikus egyházat is, akik őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja a becsületességüket és szándékuk őszinteségét. De eljön az idő, amikor a vasárnap megtartását törvényt teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak engedelmeskedjen, amely csak a Róma tekintélyének bélyegét viseli magában, ezzel a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja tiszteletben, ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét, a fenevad bélyegét. Nem szóltunk még a második fenevadról, akinek két szarva vala a bárányéhoz hasonló, akit János a földből lát feljönni. E második fenevad közreműködésével készül el a fenevad képe. Létrejön az a politikai vallási testület, amelynek keretén belül az egyház az állam felett uralkodik, hogy hittételeinek tekintélyét szerezzen. Az Oxfordi Egyetem helyettes kancellárja foglalkozott első ízben azzal a gondolattal, hogy itt az államosított protestantizmusról lehet szó, amelyre az időtájt Anglia mintaként szolgált. Azonban 1754-ben, amint az John Wesley helyesen írja, ez az uralom még nem kezdődött meg, de eljövetele már nagyon közeli. Megjelenése az első fenevad uralkodásának a 42 hónapnak a végére, azaz 1798 tájára tehető. Elismerve ennek a kronológiai részletnek a pontosságát, a 19. század első felében számos biblia magyarázó arra a következtetésre jutott, hogy egy eljövendő protestáns hatalomról van szó, amelynek a bárányéhoz hasonló két szarva e hatalom két legfontosabb ismertető jelével a polgári és vallási szabadságot jelképezi. John Andrews volt az első teológus, aki 1851. május 19-én a Review and Heraldban megjelent cikkében az Amerikai Egyesült Államokat jelölte meg, mint azt a protestáns hatalmat, amelyről ez a profécia jövendől. Már három hónappal később John Bates azt próbálta kimutatni, hogy csakis az Egyesült Államok felel meg a jelenések könyve 13. fejezetének 11. versében leírt profécia jellemzőinek. Végül az 1851. augusztus 9-i szám vezércikkében James White megerősítette ezt a nézetet. Ám nem minden érzelem nélkül írta, hogy saját hazájának a megjelenése két legjobb jellemzőjével, a protestantizmussal és a republikanizmussal megfelel a földből kiemelkedő és két a bárányéhoz hasonló szarval bíró fenevad prófétai leírásának. Ettől fogva a Jelenések könyve 14. fejezetében található hármas üzenet hírnökei magukénak vallották ezt az értelmezést. Mert valóban, melyik az a nemzet, amely 1798 körül megjelenve a világ színpadán a hatalom és a nagyság ígéretét hordozva demokratikus elveket vall? A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csak is egy elégíti ki e profécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az Egyesült Államokra utalnak. Ezek után mit mondhatunk a jövendőlésekről? Miszerint ez a nemzet egy napon úgy szól majd, mint a sárkány. Első látásra ez valószínűtlennek tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk, számos jel sejteti a profécia által erőre vetített változásokat. Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a fenevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa. Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette, hogy a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak is, amelyek a világhatalmakkal való szövetség útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. Fontos megjegyeznünk, hogy a proféciának ez az értelmezése jóval megelőzte azokat a politikai és vallási eseményeket, amelyek napjainkban teljesednek. Abba a korba érkeztünk, amikor a pápaság halálos sebe meggyógyult. Ez az időszak a proféciában úgy szerepel, mint az említett hatalom tevékenységének kezdete, amikor a fenevad képét megcsinálja. Azt is megállapíthatjuk, hogy a pápai hatalom helyreállításával egy időben az Amerikai Egyesült Államok vezető szerephez jutott a világpolitikában. A II. Világháború óta tanúi lehetünk annak, hogy az Egyesült Államok és a Vatikán módszeresen összehangolja nemzetközi politikáját. Már 1948-ban Frederick Hoffet egyik könyvében, amelynek találóan a protestáns imperializmus címet adta, helyteleníti ezt a politikát. Azáltal, hogy az amerikai politika változtatott irányvonalán, a római egyház befolyása alá került, amelynek így módon sikerült a világ előtt beszennyezni a nagy protestáns köztársaság képét. Tragikus látnunk, amint a zarándok atyák leszármazottai támogatják Frankót és talán más diktatúrára pályázó személyiségeket, akik hatalomra kerülve elnyomják a szabadságot. Ha a kommunizmustól való félelmében elvakult Amerika enged Róma követeléseinek, vigyáznia kell, mert saját magához lesz hűtlen. Egy olyan egyházzal szövetkezve, amely ha nem is az önkény uralmat, de mindig a türelmetlenséget képviseli, Amerika hamarosan elveszíti azt a jogát, azzal az erkölcsi sugárzással együtt, mely felé fordítja mindazoknak a szemeit, akik szabadság eszményüktől nem akarnak megválni, hogy a világ előtt oltalmába vegye azokat a magasztos elveket, amelyekre demokráciája épül. Sajnos ezek a megjegyzések napjainkban egyre inkább valósággá válnak. A világ nagy léptekkel halad előre a profécia által megjövendölt úton. A három angyal üzenete sem volt még soha ilyen időszerű, mint napjainkban. Az üzenet ismerőire hárul a feladat, hogy elvigye a világ minden részére, s hogy a tőlük telhető legnagyobb erővel hirdessék. Az örökké való evangélium felhívását a Föld minden lakójához el kell juttatni. Minden embernek fel kell ismernie, hogy nincs többé semmi remélni valója ebben a világban, amelyben él. Mindenkinek állást kell foglalnia ismeretei alapján. S míg örök élet vár azokra, akik mindvégig kitartottak hitükben, örök halál lesz azoknak a sorsa, akik nem hisznek az igazságban. Az, akinek örömet telt abban, hogy a nagy Babilon paráznaságának haragborából igyon, inni fog majd Isten haragjának borából is, mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumi esték. A szabadság festője Madarász Viktor. A reformáció öröksége Múzeumi esték című előadás sorozat következő alkalmán Krasznai Réka művészettörténész előadásában Madarász Viktor életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők. Ma, május 28-án, 18 órakor, az Evangélikus Országos Múzeumban. A helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket holnaptól, május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sok színűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon holnap, május 29-én a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Deák téri orgonazenés áhítat. Gárdonyi évforduló és születésnap. Gárdonyi Zoltán születésének 171. évfordulójáról emlékeznek meg a Deák téri evangélikus templomban május 31-én 18 órától. Az eseményen fiát, Gárdonyi Zsoltot köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. A Goldmark kórus zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én, vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést kérik. A koncert műsorát a Zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Pénteken derült, napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ma Vörös Marti Mihálynak, a romantika jeles nagy költőjének, irodalomszervezőjének, hazafias és bölcseleti lirájából néhány művet kiragadva tiszteljük az alkotó mély emberhitét, csodálkozunk rá gondolati gazdagságára, ismerhetjük föl komoly aktualitását. Életműve nemzetközi örökség és világirodalmi érték. 1836-ban írta a Szózatot, abban a válságos történelmi pillanatban, amikor nyílt szakításra került sor a bécsi udvar és a magyarság között. Művészetében ettől kezdve lesz a líra az uralkodó műnem. Az egyik legkétségbeesettebb magyar versként is emlegetik, az Aurora nevű almanakban jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak megzenésítésére Bartai András nemzeti színházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A mű május 10-én hangzott föl a Nemzeti Színházban. A Pesti Hírlap a költeményt a Nemzet, Béke s Hadi dalának nevezte. Sokáig vita tárgya volt, hogy a himnusz vagy a Szózat legyen a nemzeti himnuszunk. A költemény tárgyának, a múltból táplálkozó honszerelemnek érzékletes kifejezője a skót balladaforma. A Szózat kiáltvány, Szózat a magyar nemzethez. Ez adja a szónoki beszédre emlékeztető szerkezetet. A cím megjelöli a beszédhelyzetet, a költő beszédet intéz a magyar néphez közvetlen, bensőséges hangon. E megszólítás egyes szám második személyű, vagyis mindenki úgy érezheti, hogy személyesen hozzá szól. Hiteles, látomásos erejű érv sorozat a meggyőzés eszköze. Az egyes ember számára a haza az életének értelmet adó kerete. A bölcső és a sír metaforák fejezik ki, hogy a honfinak a világ másütt nem adhat otthont. Vörös Marti Szózata hasonló gondolatokat vet föl, mint Kölcsey Ferenc himnusza, sőt, mintha annak gondolatmeneteit folytatná, ám hangvétele merőben más. Míg az egy ima, mely szinte könyörgéssé válik az utolsó versszakban, a Szózat az olvasót, hallgatót szólítja meg, lelkesítő, határozott, hazaszeretetre és hűségre ösztönző módon. A Vörös Marti korában is régiesnek tűnő igealakok, küzdenek, elhultanak, használata az ünnepélyesség mellett a történelmi időtávlatot is megadja. Ugyanakkor számol a himnusz aggodalmaival is. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál. Megjelenik a megsemmisülés romantikus képekben festett látomása, a nemzet halál víziója. Ez a nagyszerű halál azonban nem szégyenletes, hanem az áldozatokat vállaló nemzet tragikus elbukása. Ugyanakkor lehetségesnek látja a jobb kor eljövetelét is. Vörös Marti megkívánja győzni a magyarságot, hogy igenis van lehetőség a szebb világra, csak tenni kell érte. Ez jellegzetesen reformkori mozzanat. A rendíthetetlen hűség, a jövőért való munkálkodás megváltoztathatja a történelmet. Az anafora a sor elejének ismétlése érzékelteti a költő belső vívódását. Az nem lehet. Figyelembe veszi a Huszt figyelmeztetését is, messze jövendővel veti össze a jelent. A költeményben a 7. versszaktól a jövő dominál. A jövő látomásában két hatalmas ellentétes tablóképben mutatja be a nemzet sorsát. Ezek a belső, őrlő anomáliák a formában a verszenében is megjelennek, például a hosszabb-rövidebb sorok váltakozásában, illetve a nyolcszótagos, jambikos sorok átlépésével a következő sorba, rímei is fél rímek. Az indulat romantikus fölnövesztése, hogy a népekhez, a nagyvilághoz fordul igazságszolgáltatásért, mint egy összefonódik a tizedik strófa vallásos motivumával, százezrek imádsága száll egy jobbkorért Istenhez. A költő ezután ismét visszatér a jelen feladataihoz, s a vokatívus parancsá erősödik. A költő megismétli a kezdeti fölszólítást az utolsó strófában, de a keretes szerkezet módosult kifejezést hordoz. A vers végi erőteljesebb. Sor elején hangzik föl a légy híve imperatívus, s a bölcső és sír érzékletesebb valóságelemben ismétlődik. Éltetőd, hantyával ezt akar. Hangozzék föl most a mézengésű óda.
1: Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, és majdnem sírod is, mely ápol és eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt, itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság. Itten hordozzák vérez zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ hozzád bátran kiállt. Egy ezredévi szenvedés kér éltet. Vagy halált. Ez nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért, az nem lehet, hogy ész, erő, és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. És a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, és az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd. S ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod

0: Az 1840-es években, a társadalmilag tudatos nemzetté válás korszakában, ahogy Tóth Dezső a Vörös Marti szakértő írta, a költő szemléletében az a meggyőződés uralkodik, hogy az ember saját sorsának alakítója. Az akkor Pesten hangversenyező Liszt Ferenchez írt ódában is e hírhedett zenésze a világnak, közcselekvésre buzdító férfiként kap tőle ünneplést.
1: Vörös Marti Mihály, Liszt Ferenchez, részletek. Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban őseink is megmozduljanak, és az unokákba halhatatlan lelkeikkel visszaszálljanak, és ha honszerelmet költenél fel, mely ölelve tartja a jelent, mely a hűség szép emlékzetével csügg a múlton, és jövőt teremt, zengj nekünk hatalmas húrjaiddal, hogy szívekbe menjen által a dal, s a felébredt tiszta szenvedélyen nagy fiakban tettek érjenek, és a gyenge és erős serényen tenni, tűrni egyesüljenek.
0: E rövid részlet is hűen érzékelteti, hogy a nemzeti ügy iránti lelkesültség világtörténelmi távlattal együttesen van jelen Vörös Marti bölcseleti lírájában. Még 1839-ben írta a Gutenberg albumba című költeményét, amely valójában alkalmi vers. Gutenberg János 1455 körül nyomtatta ki a Biblia 42 sorát, megalapítva ezzel a könyvnyomtatást. Az ő tiszteletére Németországban kiadtak jeles európai alkotókat fölkérve egy díszes albumot, mellyel a könyvnyomtatás 400. évét ünnepelték. Ebben a kiadványban szerepelt Vörös Marti költeménye az első helyen, magyarul és német fordításban. A bizakodó epigramma alapgondolata, hogy az erkölcs és tudomány foglalata, a könyv hivatása, a világ emberibbé nemesítése.
2: A Gutenberg albumba. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron áld a világ.
0: A forma fegyelmébe zárt, egyetlen mondatos sóhajtás igen összetett világkép tükre. Benne van a jelen megtagadásának lírai attitűdje, amit az előre utaló majd határozói értékű szavak ismétlése hordoz. A vers indító képe egyetemes vonatkozású. A felvilágosodás sugalmán túl fölidézi a Bibliát is a létkezdő legyen világosság parancsával, s utal a fény sötét harcáról szóló mítoszokra is. A hetedik sorban visszatérő fénymotívummal kötődik a nyugathoz, Franciaországhoz, ahonnan akkor az értelem világossága elindulhatott. Az áldozni tudó szív azt jelzi, hogy az új világkép másik eleme is hat, az ember érzelmeinek is függvénye. A korabeli szabad elvűség az az eszmerendszer, melynek meg lehet feleltetni az epigramma világképét. Vörös Marti is a különböző társadalmi osztályok érdekeinek összeegyeztetésében látta a célt. A 7.-8. sorból kiviláglik, hogy szabad elvűségére hatással volt romantikája. Az emberi érzelmeknek az értelmet átlényegítő szerepet tulajdonított. Vörös Marti a romantikának nem olyan képviselői közé tartozott, akik kizárólag a nemzeti lét keretein belül képzelték el a változásokat. Ellenkezőleg, az emberi vágyak elérése csak is világtörténelmi folyamat függvényeként lehetséges. Az igazság pedig e rég várt megváltó, szinte új mitológia hírnöke. Az ódai hevületű mondat retorikus fegyelmű, harmonikus szerkesztése a biztonságot sugározza, s ezzel a megvalósulás feltétlen hitét, bekövetkeztének törvényszerűségét képviseli. Az igék jelentései is a kifáradtól a javulig a folyamatosság bizalmát, az optimista világképet jelzik. Ezt erősíti, hogy bár formája szerint epigramma, azaz disztihomban írott költemény, tartalmát tekintve azonban inkább óda. A vers egyetlen hatalmasra duzzasztott körmondat, a felvilágosodáskori és klasszikus epigramma szerkesztés szabálya érvényesül benne. A mellékmondatok halmozásával építi föl Vörös Marti a piktúrát, az előkészítő, érzékekre ható képsort, majd ezt zárja le a szentenciózus csattanó. Ebben a zárásban keretesen visszautal a jelenlegi alkalom méltatlanságára. Az igazi, méltó ünnep csak a piktúrában megfogalmazott feltételek teljesülése, a tökéletes társadalom megvalósulása után tartható meg. A világegységet előlegező, kissé utopisztikus zárást a romantikus költői hevület eredményezi. Az anaforikus kezdetű, azonos szavakkal mondattagokat indító hosszú előkészítő szakasz a jövő vágyott társadalmát mutatja be. A többszörösen összetett mondat 12 alárendelő időhatározói, feltételes sajátos jelentéstartalmú mellékmondata a megvalósulás föltételeit sorjázza. A felvilágosodás eszméinek belső igazságát a fény, sötétség metafora párral fejezi ki a költemény. Hasonló költői képpel találkozhatunk Csokonai Vitéz Mihály bölcseleti művében is, például a magyar hajnalhasad részlete. Vége van már, vége a hajdani gyásznak. Lehasadoztak már a fekete vásznak, melyeket a fényes világosság előtt a hajdani idők mostohás keze szőtt. Tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva, sötét völgyeinkre sugárit ereszti, melyel a megrögzött vakhomály céljeszti. Bíztatja hazánkat vidámító képe, hogy már a magyarok napja is kilépe, s rövid időn felhág egünk délpontjára, hogy világosságot hintsen valahára. Vörös Marti az elénk vetített jövőben lelkes pátosszal a közösség összes tagjának erkölcsi fölemelkedését hirdeti, nem vagyon egyenlőséget hirdet. A szabadság az ész és érzelem harmóniájával együtt az emberi lét legfőbb értékeként jelenik meg, s ez már a romantika eszménye is. A külső körülmény a költő belső élményének kifejezőjévé válik. Vörös Marti a késleltetett főmondat okozta feszültséggel juttatja kifejezésre látomásának feltételességét. E feltételesség óhaj, sőt fölhívás a profétáló beszédhelyzet szenvedélyességével, az ellentétek és a túlzó képek sugárzó energiájával. Ha magunkévá érleljük a vers erőteljes üzenetét, mi is önvizsgálatot tarthatunk. Vajon ma, jóval több, mint másfél száz esztendővel a megírása után, amikor már a Gutenberg galaxis maga is eltűnő félben van, kihúnyóban, a kiberhorizonton, milyen távoli jövőbe vetülnek a majd időhatározó szóval bevezetett jelentés tartalmak? Vagy leáldozóban az álmodott igazság?

Vörös Marti Mihály. Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós.

Miért elom? Hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismered meg az állatember minden bűneit. Erény van írva elapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott. Az ártatlanság boldog napjai. Egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény. Véres lázadók, hamis birák és zsarnokok mezéből fehérre mostott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldusasszony condráin méri a világokat. Világ és magság. Egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből. S most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség. Barátság, aljas hitszegő gunyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rongya. Könyvtár a neved. De hát, hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen. S a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást, az el nem ismert érdem hősei, kiket, midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék vértanúi, ők mind, de többi rongy kereskedővel. Ez unt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt. A jók a rossz miatt? Egy mágia üszkén elhamvadjanak? Ó, nem. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt. Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják edicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis, mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják. S uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajába mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók,

0: Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors. Bármit akarsz, ez az. Miért csüggedni nem szabad? Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz még a föld, ki nem hals, meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk. A föld s az ég fia, lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnék fölfelé, unatkozzunk. S hitvány madárgyanánt posványi szapját szopva éldegéljünk, mi dolgunk a világon? Küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély hűjedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk. Térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt.
1: A vers 1844 végén keletkezett. A költő akadémiai könyvtárban tett látogatása hatására. Ez időt világnézeti válságot él át. Eszményei megkérdőjeleződnek, értéküket vesztik. Az első részben szentencia-szerűen fogalmazódik meg a lényegi állítás, a mű alapgondolata, míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön. A társadalmi egyenlőtlenség problémáján túl mélyebb, metafizikai ellentmondásosság merül föl. A történelem a fejlődés és hanyatlás megmásíthatatlan körforgásaként érzékelhető. A Bábel toposz erősíti föl a kilátástalanságot, mely a fejlődés, a fölemelkedés és a teljes bukás láncolatát idézi. Ezáltal válik kétségessé a nemes eszméket tartalmazó könyvek létezésének érvényessége. Vörösmarty itt még keresi a kiutat világnézeti válságából, keresi az értelmet, a célt, a reményt. Madács főműve és Vörösmarty e verse között több logikai összefüggés fedezhető föl. Mindkét mű megcáfolja a történelemben egymást követően fölmerült eszméket. Megszólal a mardosó kételj. Mi dolgunk a világban? A válasz ugyanaz. Küzdés. Ám Vörösmarty Madástól eltérően a küzdés módját is megjelöli a retorikus szerkezet kérdéseinek és válaszainak szigorú logikus rendjében. Legfontosabb kérdései: miért ellom? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának? Ez hát a sors, és nincs vég semmiben? A mű zárlatában mutatja föl pozitív értékként, magasztos magatartás eszményként, saját nemzetünk ügyeit kell megoldanunk, így vihetjük előrébb az emberiség boldogulását. A filozófikus rapszódia felütése emlékeztet Dante Divina Commediájának a pokol kapuján lévő feliratához. Két belépsz, hagyj fel minden reménnyel. A könyv a tudás letéteményese, a lom és rongy metaforákban a világ ellentmondásosságának, kétarcúságának jelképévé válik. Világ és vakság egy hitvány lapon. A strófatagolás nélküli, változó hosszúságú, rímtelen, jambikus lejtésű sorok, valamint az expresszív alakzatok tobzódása és a hevült, romantikus képek érzékeltetik a belső vívódást, a csüggedés és bizakodás rapszódikus hullámzását. Itt felvetődik a Vörösmarty gondolati költészetében kitüntetett emberlét probléma is. Ki is valójában ez a félig isten, félig állat teremtmény, aki a mindenséghez túl kevés, és a semmihez túl sok? Madács Imre Luciferje is töpreng ezen. Miért is kezdtem emberrel nagyot, kis sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe, vakságra nagy? Ennek fényében még inkább elmélyül a zord valóság és a könyvek lapjain tündöklő eszmék ellentéte. De az erkölcsi ember, a maradandó szellemi értékek híve mégis hitet tesz a remény mellett, megvalósíthatónak érzi az emberi egyenlőséget és testvériséget. Berzsenyi Dániel a Pesti Magyar Társasághoz című 1815-ben írt ódai magasságokra emelkedő episztolájának zárlatával érdemes összevetni. Gyaníthatunk-e oly időt, mikor az észvilága minden népeket megjózanít és összveegyesít, s kiírt közülünk minden bűnt s gonoszt. Reménylek, amit század nem tehet, az ezredek majd megteendik azt.

0: Az előszót a világosi katasztrófa után annak tragikus következményeit értelmezve írta Vörös Marti 1850-51 telén. A császári adminisztráció érvénytelenített minden törvényt és jogszabályt, amely 1848-49-ben született. Eltörölték Magyarország alkotmányos különállását a birodalmon belül, hazánkat tartományként kezelték. Három reformkori nemzedék munkája, álmai látszottak szerte foszlani. Széchenyi idegileg összeomlott, Kossuth emigrált, Batthyányit kivégezték, Deák Ferenc a passzív ellenállást választotta, Petőfi eltűnt az ütközetben Segesvár és Fehéregyházak között.
1: Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az emberüdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek harabját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, a félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordon mű felett, és bánatában ősz lett és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik. Üvegszemén a fagy fölengedend, s illattal elkendőzött arcain, jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérdjétek akkor azt a vénkacért, hová tevé boldogtalan fiait?
0: A mű világos katasztrófáját kozmikus tragédia látomásává emeli. Időszembesítő szerkezetét egymásra játszatott formák kölcsönhatásaként értelmezhetjük, s a következetesen váltott igeidők erősítik. A változásoknak az egészet képező együttese egyúttal belső léttörténet, lelki önéletrajz. A föloldhatatlan zaklatottságot a 10 és 11 szótagos rímtelen jambusok szabálytalan váltakozása is érzékelteti. 5 idősík jelenik meg 3-as hídalakzatban a műben. Vörös Marti mind az 5 idősíkot más és más hangnemmel mutatja be, más és más természeti képekkel jeleníti meg. A reformkori készülődést a tavasz képei s az idill hangneme kísérik. A küzdő, akaró nemzedék lázas erőfeszítéseit a szorgos földművesek képével idézi fel a költő. A magvetők bíznak benne, hogy munkájuk nem lesz hiába való. A forradalom dicső, de rövid napjait 4 sorba sűrített intenzív kép jeleníti meg. Az univerzum megáll egy pillanatra, csodálat ejti ámulatba az emberiséget. A pátosz itt a legáthatóbb, a stílus itt a legünnepélyesebb. A megtorlás a bosszú rettenetét, a bibliai özönvíz időszakát megidéző, ádász pusztító vihar félelmetes képei érzékeltetik. Kosztolányi Dezső sorait idézzük, költészete nem egy hangszer, hanem minden hangszer együttvéve egész zenekar. Hangszere a vész zongorája velőket rázó húrokkal. A következőkben a reménytelenül sötét, néma jelent, a tragikus hangnemű, végtelenül letisztult, tömör állítás fogalmazza örökérvényűen, most tél van, és csend, és hó, és halál. A vad képek fortéját a mondhatatlan gyász piánója követi. A kozmikus év az új tavasz eljöttével zárul, ez azonban itt látszólagos, hazug, a lehetőségek vesztek el. Nincs, nem lehet megújulás, a körforgás groteszk spirált rajzol ki, s ez egyre mélyebbre viszi az emberiséget, ahelyett, hogy emelni. Mégis, ahogyan Babis Mihály írja, a költő szenvedélyes lelke lázadni és kétségbe esni tud, de megnyugodni a rosszban egy pillanatra sem. Az előző után a véncigány Vörös Marti világképének hasonlatosan összegzője. A tragikus világlátás legfontosabb mozzanatait és motívumait tartalmazza. Itt is a történelem előtti időktől keresi a magyarázatot a jelen problémáira. Az antik és keresztény mitológiai utalások az emberi bűn és bűnhődés folyamatosságára hívják föl a figyelmet, igazolva az első strófa szentenciáját. Mindig így volt-e világi élet? Azonban az előszóban az ünnep a harmónia világától jut el a tragikus iróniáig. A véncigányban a tragikumtól a jövőbeni lehetséges ünnep eljöveteléig lesz még egyszer. Az ünnephez mindkét műben a Noé képzett társul, előrevetítve egy ember nélküli, illetve emberen túli világharmóniáját. Pilinszky víziója szerint Vörös Marti életművében ott vérzik az egész világ mindenség. Vérzenek jók, rosszak együtt, bárányok, füvek, farkasok halálunk monstranciájában. Megrázó intelem ez a jóra, egy valóban diabolikus veszélyeztetettség órájában.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az éhezés világnapja. Az éhezés minden földrészen jelen van napjainkban is. Erre hívja fel az emberek figyelmét ez az ünnep május 28-án. Az ENSZ Millenniumi Project éhezés munkacsoportja felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen nagy a szegénység, és ennek következményeként az éhezők száma. A világon élők 1/8 ma is éhezik. Az éhség több áldozatot szed, mint az éjc, a malária és a tuberkulózis együttvéve. Több millió nő, férfi és gyermek hal meg évente az éhezés miatt. Még ma is vannak emberek, kiknek napi $1 sem jut élelmiszerre. Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a tény Afrikára és Ázsiára korlátozódhat, mégis egyes felmérések szerint Amerikában is 40-50 ezer ember éhezik naponta. Létezik mennyiségi és minőségi éhezés, amely alól hazánk sem kivétel. Ezért ezen az ünnepen arra buzdítanak mindenkit, hogy támogatásával tegye meg a segítségnyújtást. Nyári csodák a Zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, és igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén, június 20-án, szombaton este 21:50-től. A helyszínek a következők. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herzl tér és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely 2 hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a választásban. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a Zsidó Kulturális Napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a Zsidó Kulturális Napokat és utcafesztivált Debrecenben 2 vasárnapig, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A befejezett dolgok. A megelégedettség érzése a befejezett dolgokból származik. Befejezetlen ügyeit pedig szétszórják energiáid. Törekedj lezárni mindent, amit elkezdtél, és ez még inkább vonatkozik minden lezáratlan kommunikációra, érzésre, fájdalomra, legyen az 2 perces, vagy 10 000 éves. Lucien de Mar.

0: Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Róma 8:3-6.
1: Most nem arról az engedelmességről van szó, ami a feladatunk, hanem arról az engedelmességről, melyet Isten lelke munkál bennünk, ami ajándék. Ha egyszer már Jézusban vagyunk, akkor többé nem állunk a törvény alatt, hanem a törvényben. Az ószövetségi jövendőlés egy új szövetséget helyezett kilátásba, melynek keretében Isten a szövetség tagjainak szívébe írja majd bele a törvényt. Ez teljesedik be mindazokon, akik hisznek Jézusban, és megkapták az ő lelkét. Isten akarata lesz az ő akaratuk is. Előzőleg az ember ellentétben áll Istennel, és titkos ellentmondásban akaratával szemben. Sokan szeretnénk Istennek tetsző módon élni, anélkül, hogy előzőleg újjászülettünk volna. Ez olyan, mint amikor valaki puszta sziklákon akar szántani és aratni. Aki még testi, az testileg gondolkodik, és aki lelki, az lelki módon is gondolkodik. Ez a kettő úgy különbözik egymástól, mint az ég és a föld. A test szerinti ember mindent magának akar megszerezni, a saját gyönyörűségére. A lélekkel élő ember mások számára szeretne valamit jelenteni, és nekik akar szolgálni. Engedjük, hogy a mi cselekvéseinket is valóban Jézus lelke irányítsa, hogy általa megteljék szívünk Isten és az emberek iránti szeretettel, és engedelmességben a Szentlélek alá rendelve magunkat, a szeretet törvénye hajtóerő lehessen lelki életünkben, és beteljesülhessen.
0: Szent Lélek Isten, segíts, hogy határozottan és őszintén átengedhessem magamat a lélek vezetésének. Add meg, hogy valahányszor hitben Jézusra tekintek, ő is rám tekintsen, és új erőket adjon a lélek által. Mint ahogy a víz sodra működésbe hozza a malomkereket, úgy nekem legyen természetes iránymutatásának követése. Kérlek, segíts most úgy figyelni az ígére, hogy kész legyek engedni is annak, ne a test, hanem a lélek szerint élve, szívből megfogadva ígéd intését. Tetted számomra belsővé a nem könnyű megfelelést. A te szent lelked tegye hangsúlyossá azt, amiben most előbbre kell lépnem. Tudom, hogy nem érdemlek ennyi segítséget, de azt is tudom, hogy nem az érdemeink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmasságod és nagy gazdagságod szerint. Kérlek, engedj közel magadhoz, és ajándékozz meg azzal, amire szükségem van. Füle Lajos versével szólva, egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram, lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom, de jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem áld kezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A tiatírai gyülekezethez írt levelet a jelenések könyve második fejezet 18. versétől a 29. verséig találjuk a következőképpen. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, akit profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam nékik időt, hogy megtérjenek, de nem akar megtérni paráznaságából. Ímé beteg ágyba vetem őt, és vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájuknak cselekedeteik szerint. Néktek pedig a többi tiatíraiaknak, akik nem fogadtátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg Sátán mélységeit, amit azt nevezik, és ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje össze őket, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig a levél. A jelenések könyvét sokféleképpen lehet magyarázni. Bizonyára a hallgatóink, nézőink is láttak már olyan magyarázatot, hogy felolvassuk a bibliai igét, és rámagyarázzuk a történelem egy korszakára. Többek között ezt a levelet rászokták magyarázni a középkorra. A középkor az több mint 1000 esztendő, egyáltalán nem sötét, van benne persze sötét is, világos is, de azért nem sötét a középkor, mert akkor mit mondjunk a 20. századról, az korom fekete. Ebben az előadás sorozatban mi nem ezt a módszert követjük. A módszerünk az az, hogy meg kell érteni, hogy mit mond az ige, és mert Isten igéje örök, mert Isten is örök, ezért ebben az igében van a múltban, jelenben és a jövőben olyan tanulság, aminek a megértése fontos, ami segít megérteni a múltat, a jelent és a jövőt, átvilágítja a múltat, a jelent és a jövőt, nem csak egy korszakot, hiszen minden gyülekezetnek itt levél végén ott van az, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem ráolvasni kell a történelemre ezeket a profétai leveleket, hanem ezeket a profétai leveleket érteni kell, hiszen ezek a profétai levelek különösek. Az első levél kapcsán elmondtuk azt, hogy ezek tulajdonképpen nem másak, mint szerződési formulák. Régi-régi ősi hetitai szerződések pontos formáját követik ezek a levelek, hiszen minden hetita szerződésben ugyanazok a részek vannak, mint ezekben a levelekben. És ebben van egy üzenet. Ezekben a levelekben az egyház történelem 7 típusa, 7 gyülekezeti típusa van előttünk. Hétféle út, amit mi keresztények kipróbálunk újra és újra. Minden útban van olyan, amit az Isten dicsér, amit meg kell tanulni, ami pozitív, és minden olyan útban vannak olyan hibák, bűnök, mulasztások, amiből meg kell térni. Minden levélben elhangzik az, hogy térj meg. Hiszen ezeknek a leveleknek pontosan az a célja, hogy odaállunk Isten óriási röntgenkészüléke elé, és átvilágít bennünket. Megértjük belőle a szándékainkat, megértjük korunk ezer és ezer csapdáját, korunk ezer és ezer kihívását, és ezek között, a kihívások között kell megtalálnunk azt, hogy mi is a győztesek között legyünk. Hiszen ez a levél is úgy fejeződik be, hogy aki győz, aki győz. És én úgy gondolom, hogy mindnyáján győztesek szeretnénk lenni.

Milyen város ez a Tiatira? Azt lehet mondani, hogy a felsorolt 7 gyülekezet között ez a legjelentéktelenebb kis város, és mégis a leghosszabb levél szól hozzá. Egész jelentéktelen kis városka volt Tiatira. Lényegében a Rómába vezető, keletről Rómába vezető úton találjuk ezt a várost, egy Kaiosz nevezetű folyócska partján. Nem volt túlságosan nagy város, ma neve Ajsikárnak hívják ma a törökök ezt a várost, egy kicsi kis városka, és lényegében a lakói iparosok voltak. A városnak talán egyetlen egy híressége, nevezetessége volt, ez pedig az volt, hogy nagyrészt más ipar hiány textiliparral foglalkoztak, és a város környéki hegyeken gyűjtettek egy olyan növényt, amin festőbuzérnak hívnak magyarul, ennek a gyökerével gyönyörű szép pirosra lehetett festeni a kelmét. Ezért ennek az Új Szövetségben is van nyoma, az első európai keresztény egy hölgy volt. Nem tudom, hogy tudják, hogy hogy hívták ezt. Lídiának hívták. Lídiáról azt írja az Új Szövetség, az Apostolok Cselekedete 16. fejezetében, hogy Lídia, 14. versben, Lídia az bíboráros asszony volt, és tiatírai volt. Tehát ő ezeknek a megfestett kelméknek a kereskedésével foglalkozott. Ezen kívül egy kis bőriparról tudunk, és alig valamit. Sőt, Plinius, a nagy Plinius azt írja, hogy hát ez egy ilyen kis hiába való rossz hírű város volt, és nem sok jót tud elmondani róla. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy ehhez a kis városhoz írja a leghosszabb levelet. Tiatírai levél a leghosszabb levél az egész levélsor között. Miért? Mert van ennek a levélnek valami olyan mondani valója, ami pontosabb kifejtést és pontosabb megértést követel. Mit tudunk még Tiatíráról? Egy kicsit a történelemről is lehet mondani. Lényegében Nagy Sándornak az egyik tábornoka, Szeleukosz, első Szeleukosz volt az, aki építette ezt a várost. Nem tudjuk egész pontosan, hogy mikor, 301 előtt biztos nem, és 385 után biztos nem, e közötti időben. És nem is úgy volt, hogy ez a Szeleukosz egy várost akart építeni, hanem arról volt szó, hogy Szeleukosznak voltak veterán katonái, akik a fegyverforgatásból kiöregedtek, és ezeket a veterán katonákat letelepítette ezen a helyen. És ez akkor egy határvároska volt, egy kicsit határőri feladatukkal is megbízta a veterán katonákat, mert Lüzimachosznak, a másik tábornoknak, a rivális tábornoknak a birodalma itt ért véget. És ez a kis határváros nagyon hamar a pergámomi királysághoz került, a pergámomi királyságot pedig Krisztus előtt 190-ben a rómaiak elfoglalták, római kolónia lett ez a város, és egy kis vidéki város szürke életét élte. A kereszténységről se tudunk jóformán semmit, kis gyülekezet lehet az első században. Egyedül a második század végén a montanistáknak, a eretnek mozgalma az, amelyiknek ez a központja. Ennyi az egész, amit tudunk róla.

Sokkal fontosabb viszont ez a levél. Ha páli leveleket nézzük, akkor tudjuk azt, hogy Pál azért írt annyi levelet, mert ezek a levelek mindig nagyon intim közléseket tartalmaznak. Egy kicsikét a mindennapi élet ezer kérdéséről van ezekben a levelekben szó. A jelenések levelei nem ilyenek, ahogy említettem, szerződések. Mégis átvilágítják nagyon sok ponton a mi életünket, átvilágítják azt a helyzetet, amiben vagyunk, és tegnap is, ma is, holnap is ezekben a levelekben fontos tanulságok lesznek, aminek a tükrében meg kell ismerni önmagunkat. Kezdjünk hát a levél tanulmányozásához. Minden levél, ugye ez a levél is egy parancsal kezdődik. Ezt a parancsot nem a tiatíraiak kapják, hanem János kapja. Úgy kezdődik minden levél, hogy a tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ez Jánosnak szól. De ki vajon ez az angyal? Az angyal az hírnököt jelent, és nem biztos, hogy mennyei lény. Ha a Bibliában megnézzük azokat a helyeket, ahol az angyal szó előfordul, nem biztos, hogy mindig mennyei lényeket jelent az angyal. Mennyei megbízású lényeket jelent az angyal, így már egy kicsit más a mondat, mert az angyal az, aki Isten hírnöke. Legyen ez ember, vagy földön túli lény. Aki Isten hírnöke, az az angyal. És itt a gyülekezet angyal az nem más, mint azoknak az embereknek a nem lehatárolható gyülekezete, akik azt a felelősséget kapták, hogy ebben a levélben foglaltakat úgy hirdessék, hogy az átvilágítsa a szíveket, emberi életeket változtasson, mássá tegye azt, aki hallja ezt az üzenetet, hogy igaz legyen az, ami minden levél, ennek a levélnek a végén is olvastuk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ezek azok a közvetítők, akik Isten igéjét kötelesek újra és újra meghirdetni. Az Isten igéje ez nem olyan, mint egy keresztrejtvény, hogy egyszer kijön egy vízszintes vagy egy függőleges sor, akkor ezt kipipáljuk szépen a kérdések sorából, hanem az Isten igéje úgy örök ige, hogy az első lapjától kezdve az utolsó lapjáig mindig újra és újra érvényes. Tehát nem úgy van egy proféta íge is, hogy kérem, ez már beteljesedett, és ehhez semmi közünk. Gondoljuk el, mi lenne akkor, hogyha a Szentlélek ígérete, amit Jóel könyvében olvasunk, az pünköskor beteljesedett, legalábbis Péter ezt prédikálta. És ez a prédikáció bekerült Isten igébe. Tehát akkor most kipipáljuk, ez már a múlt. Dehogy is. Azért imádkozunk, hogy Isten készítsen egy új pünkösd ünnepet, nem? Mert Isten igéje az folyamatosan érvényes. Az újra és újra tanít. Egy-egy lelki helyzet.

Minden levél, ahogy az ókori hettita szerződések is, egy bevezetéssel kezdődik. Mindig így van a levélben, hogy ezt mondja az, aki. Itt is van egy ilyen, ezt mondja az, aki. És ezeknek a leveleknek az az összefüggő érdekessége, hogy ez ezt mondja aki, és jön egy bemutatkozás, ez mindig olyan tulajdonságokat sorol fel, ami az egész látomássornak az elején, abban a látomásban, ahol megjelenik az emberfia, úgy, mint a templomnak, a mennyei templomnak a szolgája, mindig egy-egy tulajdonságát kiemel. Itt is ezt olvassuk. De nagyon érdekes az, ahogy ez a bemutatkozás kezdődik. Ezt mondja az Isten fia. Ugye mi keresztények ezt megszoktuk, hogy az Isten fia az egyenlő Jézus Krisztussal. Ez a jelenések könyvének egy nagyon biztos és stabil tanítása. Az, hogy Isten fia Jézus Krisztus, ez a jelenések 1.13-ban ott van. Az elején már meglátjuk ezt, és a végén is, a 22. fejezetben is ezt visszaismétli. De arra már keveset szoktunk gondolni, hogy a jelenések könyvének minden ilyen szava, minden ilyen bejelentése az valamilyen ószövetségi ígére alapszik. Az ószövetség nélkül érthetetlen a jelenések könyve. És ez a bejelentés, hogy ez Isten fia, ez a második Zsoltár 7. versére alapozódik, és az az érdekes, hogy ebben a levélben tudatosan előkerül a második Zsoltár, mert ennek a tiatírai levélnek a végén, ugye az a furcsa kép, hogy vasvesztővel legeltet, meg összetöri a cserépedényeket, ez ugyanebben a Zsoltárban, a második Zsoltár 8.-9. versében megtalálható. Ez az érdekessége ennek az egésznek, tehát ahogyan a második Zsoltár elmondja, hogy a Messiás az az Isten fia, ugyanúgy ez, az ige ezt visszaismétli. De hogyha ezt a kifejezést, hogy Isten fia, megnézzük az Ószövetségben, akkor egy másik érdekes dolgot is találunk. Többes számban ez nagyon sokszor előfordul. Gondoljunk csak a vízözön történetére. A vízözön azért következik be, mert az Isten fiak, többes szám, összekeverednek az emberek fiaival, és ez a keveredés ez azt jelenti, hogy elhagyják az Isten fiaihoz méltó életet. Nagyon érdekes, hogy amikor a nép hűséges az Istenhez, akkor az Ószövetség Isten fiainak mondja Izrael népét. És az egész megváltási terv arra épül fel, hogy az Isten fia Jézus Isten fiakká tegyen bennünket. Hogy adoptálni tudjon, ezzel a szóval hadd mondjam, bennünket az Isten. És ez a gondolat cseng itt rögtön ennek a levélnek az elején. Megjelenik az ember fia, aki azt mondja, most én vagyok az Isten fia. Miben mutatkozik ez meg? Két olyan tulajdonságot mond, amit az első fejezetben is mond, a 14.-15. versben. Az első az, hogy azt mondja, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és lába pedig olyan, mint az aranyérc. Az első fejezetben azt mondja, hogy az izzó aranyérc. Mit jelent ez a kettős kép? Nagyon szemléletes mind a két kép. Az első kép az azt jelenti, hogy szem olyan, mint a tűzláng, hogy az Isten fia mindenen keresztül lát. Ami keresztény életünknek, egész hitéletünknek, az szokott a baja lenni, hogy mi azt gondoljuk, hogy lehet az Isten háta mögött intézni az ügyeinket. Ami nem tetszik, azt, hogy Isten háta mögött elintézzük. Ez tévedés. Ez így nem megy. Isten mindent lát.

Mi az Isten tenyerén vagyunk, és néz bennünket az Isten. A mai kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája, hogy Istenből vagy egy filozófiai elv lett, és okoskodunk, hogy van-e Isten, nincs Isten, hogy van az Isten, okoskodunk Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztus az mennyire ember, mennyire Isten, most az emberi létében milyen természetet vett magára, az Ádám bűneset előtti vagy utáni természetét, ezer filozófiai dolgot elmondunk, és a lényeg elmarad. Elmarad az, hogy Isten nem meghatározni kell, hanem Isten szemmel tart bennünket. Szeme olyan, mint a tűzláng.

A másik baja a 21. századi embernek az pontosan az, hogy szeretné a maga pártjára állítani az Istent. Nagyon sok hívő ember azt gondolja, hogy az Isten protekciósa. Privatizálja az Istent, protekciósommal az Isten, és ezért hát én olyan, mivel olyan szépen imádkozom, meg eset teszem, meg azt is megteszem, ezért az Istent meg lehet rendszabályozni, privatizálni lehet. Bálványt lehet csinálni az Istenből. A Jelenések könyve azt mondja, hogy Isten az mozdíthatatlan. A lába olyan, mint a tüzes arany érc. Nem ráncigálhatod oda, ahol te vagy. Ő szemmel tart téged, ő mindent jelen van, de nem te irányítod. Néha a pusztai vándorlásra gondolok, néha arra gondolok, hogy mi bizonyára azon törtük volna a pusztában a fejünket, hogy hogy lehet a felhő és a tűzoszlopot irányítani. Hogy az arra menjen, amerre mi gondoljuk. És mi nagyon sokszor nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, hanem megmagyarázzuk, hogy miért nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, sőt, elvárjuk az Úrtól, hogy ő arra jöjjön, amerre mi óhajtunk menni. Hogy az Isten tőlünk függjön, és nem mi függünk az Istentől. A hetita a szerződésekben mindig ez a bevezetés azt a célt szolgálta, hogy a magas szerződő fél, ma ezt így mondanák a tévében, hogyha vagy a leírnák egy okmányba, a magas szerződő fél elmondja azt, hogy ő milyen lesz ebben a szerződésben. És ma is, hogyha szerződést akarsz kötni az Úrral, ha te a szövetségébe akarsz belépni, akkor szükséges tudni először is azt, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és a lába pedig olyan, mint az izzó érc. Ez az Isten áll előttünk. Mi az Isten nagyon sokszor úgy gondoljuk el, hogy ő egy kegyetlen kényúr. Pedig, hogyha az Isten követel, akkor Isten ezt azért teszi, mert ő azt akarja, hogy te ember légy. A bűnben az a tragédia, hogy a bűn az emberségtől foszt meg. Ha most megnézzük azt, hogy hogy is van ebben az esetben ez az egész, akkor elsorolja itt Isten a múltbeli kapcsolatainak minden dolgát. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom a te cselekedeteidet. Ez azt jelenti, hogy tudom a te magatartásodat. És elmondja azt, hogy igen, tudom azt, hogy tudom a szeretetedet, tudom a hűségedet, tudom a szolgálatodat, tudom az álhatatosságodat, tudom a fejlődő képességedet, hogy az első dolgaidnál az utolsók többek, pontosan ellenkezője, mint az efészusi gyülekezetnek írt levél, ahol magasról indultak és mélyen zártak. Sok mindent elmond ez a levél. Ha megnézzük, ugye a szeretet, ez az alaptulajdonság, a szeretet az az Istenben megtalált harmónia. Tudom a te hűségedet, ez a hit bizodalma, az Istennel való közösségemnek a tartalma. Aztán tudom a te szolgálatodat, ez azt jelenti, hogy tudja azt, hogy Isten tudja erről a korról, erről a gyülekezetről azt, hogy nem csak beszél a hitről és a szeretetről, hanem ezt tovább tudja adni a másik embernek, szolgál. Azután tudom a te álhatatosságodat, ez meg a belső lelki egyensúlyozó érzékünk. Azért fontos ez a tulajdonság, mert bárhol, ahol Jézus Krisztus beszélt arról, hogy milyennek kell lenni a népének az ő második eljövetelekor, előfordul ez a szó, hogy álhatatosság. Kétféleképpen szokta fordítani a Biblia béketűrésnek álhatatosságnak. Ugye, ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Ez a lelki egyensúly, ez is megvan nála. És ez egy fejlődő képes gyülekezet. Hát akkor mi ebben a gyülekezettel a probléma? Mi az, ami a szövetséget megrontja? És itt egy történelmi képet alkalmaz, egy Jelenések könyve szereti az Ószövetségből vett történeti képeket, azért is, mert ugye az első alkalmakkor elmondtuk, hogy ez egy kódolt könyv, fogságból írja
János ezt a proféciát, és ezek a régi-régi történetek nagyon sokat mondanak. Megemlíti, azt mondja, hogy eltűröd Jezabelt az asszonyt. Jezabel egy királynő volt, az északi országrész egyik legjelesebb királyának, Ahábnak volt a felesége. Föníciai származású volt. És ennek a Jezabelnek egy tulajdonsága az, amilyen fontossá teszi Jezabel személyét. És ez az egy tulajdonság az az, hogy Jezabel volt az, aki nem azt mondta, hogy ne legyetek többé az Isten hívei, hanem Jezabel mást mondott. Hogy mondja Illés ott a nagy Kármelhegyi istenítéleten? Meddig sántikáltok két felé? Jezabel azt mondja, hogy igen, igen, hát ezt a vallást, a ti vallásotokat, az izraeli vallást, hát korszerűsíteni kell. Be kell illeszteni abban a nemzetközi trendbe, mondanák ma, amiben van a világ. És ezért jön létre Izraelben az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szent helyeken, amik ugye Jeruzsálemnek a konkurensei, pontosabban elállták Jeruzsálem elől az útat az izraeli hívő embereknek, felépítik az aranybórjút. Nem a borjú az Isten, távol legyen. Az Úr a Baál, hát az egy láthatatlan Isten. Csak ennek a borjúnak a hátán jelenik meg. És ez a jezabeli tanításnak az igazi méteje, ez a szinkretizmus. Egy kicsit innen, egy kicsit az igazságból gyúrjuk össze, jöjjön létre valami áramvonalas, valami mindenkinek jó, valami trendi hit, mondanák ma. Valami divatos új hit. Ez jelentkezik itt is.

Kis-Ázsiában, második században, ez végezetesen meg is mutatkozott. Jön a gnózis, a gnosztikusok. Ilyenek voltak a nikolaiták, láttuk már. Ezek a gnosztikusok azt mondják, hogy jó, igen, hát mi azért műveltebb emberek vagyunk hitben, a gnózis, a tudás, az ismeret, az nálunk nagyobb. Ugye vannak olyan emberek, akik hülikusak, így mondták, tehát a testi emberek, akik csak az élvezetek útján járnak, hát ezek el fognak veszni. Aztán vannak a pneumatikusok, és vannak a pszichikusok. A pszichikusok azok, akik már eljutottak az igazság egy ismeretére, de olyan primitívek, hogy csak szó szerint fogadják el a Bibliát, és semmiféle magasabb filozófiát nem tesznek mellé. Csak egyszerűen engedelmeskedni akarnak. Egyszerűen csak a materiális, anyagi életben úgy akarnak élni, ahogy a Biblia tanít. És vagyunk mi a pneumatikusok, a gnózis hívei, akik átlátjuk ezt az egész folyamatot. Látjuk a sátán munkáját, látjuk az Isten munkáját, látjuk azt, hogy az anyagi világ a rossz. És Isten az nem az anyagi, materiális világban van jelen. Ez volt a gnózisnak a méteje. És ez a filozófia nagyszerűen ötvöződik az emberek természetes kényelem szeretetével. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. A mai kereszténység is ilyen. Elmegyek a vallási plázára, és a vallási plázán, a bevásárló kocsimba minden vallásról azokat a tanításokat, ami nekem tetszik, azt összegyűjtöm, és akkor kialakítok egy ilyen maszekhitet. Saját kutyulmányomat. Nagyon kevés ember van, aki azt mondja, én kérem, semmiben nem hiszek. Ebben is hiszek egy kicsit, abban is egy kis lélekvándorlás, egy kis ez, egy kis az, egy kis keleti misztika, egy kis New Age, egy kis ilyen gnosztikus tanítás, olyan gnosztikus tanítás. Ez a Jezabel tanítása. És mit mond erről? Azt mondja, hogy ez a Jezabel tanítása elsősorban a gyülekezetet belsőleg bomlassza. Azt mondja, hogy ő a proféta. Ő az, aki megmondja a jelen valót, a fontosat, a modernet. Ez az, aki tanít. Ez, aki eltántorítja Isten szolgáit, hogy paráználkodjanak. Természetesen a paráznaság itt jelképes értelmű. Az egész Ószövetségben a paráznaság azt jelenti, hogy az Isten népe, aki hűtlen, az Istenhez megcsalja az Istent. Az a mennyasszony, aki megcsalja a vőlegét. Erről van itt szó. Ez Jezabel munkája. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit ez is, egy kicsit az is. És letérni az egyenes útról. Nagyon érdekes, hogy úgy folytatja, hogy ez a Jezabelnek először is kegyelmet ad az Úr. Hogy megtérjen. És Jezabelnek nem az a bűne, hogy elkövetett valamit, ami rossz, hanem az, hogy ehhez a rosszhoz ragaszkodik, ebből nem akar megtérni. Isten soha nem ítél úgy, hogy előre kegyelmet ne hirdessen. Jezabel bűne a visszautasított kegyelem. Újra és újra visszautasítja ezt a kegyelmet. És ezért a bűnének a következménye nyilvánvalóvá lesz. Kiderül, hogy ez a tanítás egy beteg tanítás, ágyba vetem, azt mondja, azután. Azok, akik elfogadják ezt a tanítást, vele paráználkodnak, azokat nyomorúságra vetem. Itt a nyomorúság ez nem csak külső üldözést jelent, mi mindig a nyomorúság alatt külső üldözést értünk, a tlipszisz az nem ezt jelenti. Az belső-külső szorongattatást, olyan állapotot jelent, amikor én nekem céltalanná válik az életem, neki megyek a falnak. És azt mondja, hogy egy gyermekeitet halállal sújtom. Nem lesz jövője ennek az egész dolognak. Én úgy gondolom, a 21. századi embernek pontosan ez a problémája. A 21. századi kultúra az a halál kultúrája. Mindent elkövetünk, minden szinten, bárhol nézzük meg az életet, hogy ne az élet pártján legyünk, hanem a halál pártján legyünk.
Ez Jezabel tanításának az igazi logikája. És ezért ítél az Isten. Az ítéletről mi, nekünk nagyon érdekes véleményünk van, kicsit eltérső, nagyon eltér a Bibliától. A bibliai ember az várja az Isten ítéletét. Számtalan Zsoltárt, számtalan ószövetségi, újszövetségi igéjét tudok olvasni. Miért várja az ószövetségi, újszövetségi ember az ítéletet? Mert az ítélet az nem más, mint az Isten igazságának az érvényre jutása. Hogy kiderüljön az igazság. Ez a cél. Az ítéletben tulajdonképpen nem történik más, mint a visszautasított kegyelem visszahull a fejemre. És ettől akar megszabadítani az Úr, hogy ne hulljon vissza ez a kegyelem a fejemre. Ne utasítsam vissza, hanem éljek a kegyelemmel. Mert mi az ítélet célja? Elmondja. Azt mondja, az ítélet célja, hogy ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ezt megtudja minden ember. Az ókori ember ugye a veséjével érzett, a szívével gondolkodott. Ezért mondja azt, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát a vese és a szív együtt az egész belső ember. Nyilvánvalóvá kell lenni annak, ugye, hogy van egy tűzlánk szemű Isten fia, akinek a szövetségese vagyok. A kereszténységet nem lehet megjátszani, nem lehet szokás szinten művelni. Nem lehet azt mondani, hogy én kulturálisan keresztény vagyok. A kereszténységet csak úgy lehet, Jézussal való kapcsolatot csak úgy lehet művelni, hogy tudjam azt, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. És az egész egyháztörténelemben mindig megpróbálják az emberek, hogy álságosan úgy kényszerzubbonyra, vagy divatöltönyre felvegyék a kereszténységet. Ezért nem szeretjük, amikor azt mondja, keresztény kultúra, keresztény világ, keresztény Európa, keresztény Magyarország, stb. Nem. A kereszténység nem jelmez. A kereszténység a szíveket és veséket vizsgáló Jézus Krisztus követése. És ennek kell nyilvánvalóvá lenni. Meg annak, hogy megfizet mindenkinek a cselekedete szerint. A mi cselekedeteink azok visszahullnak ránk. Nagyon fontos az, hogy a Bibliában a cselekedeteim sose lesznek következmény nélküliek. Amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor se veszi el a következményt. Meg kell tanulni, ami emberi létünknek az az alapja, hogy amit teszel, annak következménye van. Nem véletlen ám, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy ávón, ez a bűnt jelenti, egyik szó, ami a bűnt jelenti, akkor ebben benne van a bűn büntetése is. Tehát az ávón az nem csak azt jelenti, hogy én valamit csináltam, és akkor vagy megúszom, vagy nem, hanem az ávón az azt jelenti, hogy valamit csinálsz, annak a következményét neked kell lépésről lépésre elszenvedned, elviselned. Mindenkinek a cselekedetei szerint ítél az Isten.

És a maradék, mert erről is szó van. És itt megmutatkozik kegyelmes Isten. Mi nagyon sokszor szeretnénk teljesítmény elven elgondolni a kereszténységet. Isten nem ezt mondja. Hanem azok, akik nem fogadták be Jezábel tanítását. Akik nem mentek bele ebbe a szinkretizmusba, egy kicsit innen, egy kicsit onnan. Ebben a pláza kereszténységben én így szoktam mondani, hogy egy kicsit innen választok, egy kicsit onnan választok, aztán majd csak lesz valahogy. Hanem hűségesek, akik nem ismerték meg a sátán mélységét, így mondja. Azoknak ad egy parancsot, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amire eljutottatok. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Krisztus második eljövetele előtt élő emberek korának. Ugye úgy mondja Jézus, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartod-e a hűséget? És itt fejeződik be egy gyönyörű áldóformulával ez a levél. Azt mondja, a győzteseknek ígér valamit ez a levél. Visszatér a második Zsoltárhoz, ahogy az elején mondtam. Mi a győzelem? Azt mondja itt, hogy a győzelem az, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedetemet. Milyen volt Jézus cselekedete? Ez volt a szeretet útja, nem? És nagyon érdekes, hogy János, aki nagyon szereti ezt a szót, hogy szeretet, ugye régi-régi legenda, sokszor el szoktuk mondani, az öreg János odaállt a gyülekezettel, és azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy szeressétek. Megtartja az én cselekedetemet. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy milyen szeretett termelők vagyunk. Majd mi megmondjuk, hogy hogy kell szeretni. Nem. Mi Jézus szeretetének az elfogadói vagyunk, és ha elfogadói vagyunk, akkor továbbadói vagyunk. Ezért mondja így, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, és akkor jön a Zsoltár idézet. Ami az ítélet képe. Részt ad Isten az ő ítéletében. Nem mi döntjük el, hogy ki üdvözül. Ez nem itt a földi dolga az embernek, hogy beüljön a bírói székbe. Ez az üdvözülteknek a szent kiváltsága, hogy végigvizsgáljon minden emberi életet. Mert minden emberi életben akár elfogadja valaki a kegyelmet, akár nem, akár visszautasítja, óriási tanulságok rejlenek. Ez az a vasvesszővel legeltet, összetöri a cserépedényeket. Ez a kép. Vagy elítélt vagyok, és összetörök, vagy én is ott leszek majd Isten ítélő székénél. Nem mint vádlott, hanem úgy, mint tanú, úgy, mint részes ennek az ítéletnek. És azt mondja végül egy gyönyörű képpel, hogy a hajnalcsillagot megkapott. Ez a hajnalcsillag a Vénusz volt, és az uralkodás csillaga volt, az egész ószövetségi nép tudta ezt, új szövetség is, pogányok is tudták, a rómaiak is így gondolták. Ez egy teljesen általános kép volt. Megkapod a hajnalcsillagot. Nem te vagy a hajnalcsillag, de győztes lehetsz. Ez a levél nagyon sokat mond. És ennek a levélnek is az a vége, hogy akinek van füle, az hallja. Mondhatná valaki, ez az értelmetlen dolog, hát itt a fülem, nem? De a lelki füle nyitva van-e? Mert el lehet ezt úgy is mondani, hogy a középkorban így volt, meg úgy volt, meg úgy, igaz? Volt. És te? Mi is részesei vagyunk ennek a gyülekezetnek. Mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Minden kornak. Mit mond neked ez a levél? Vagy számodra is Isten fia,
ez az ember fia, akinek szeme tűzláng. Te is megfogadod azt a jót, amit itt olvastunk, hogy ő az, aki megmutatja a mi cselekedeteinket, hogy győztesek hogyan lehetünk. Elmondhatjuk-e magunkról azt, hogy mi szeretetben járunk, hűségben járunk, álhatatosak vagyunk, szolgálatainkban járunk, az első cselekedeteinknél többek a fejlődőképesek vagyunk, hogy így mondjuk. Elmondhatjuk magunkról? Hogy állunk Jezabel csábításával? Mert Jezabel csábítás ez nem a külső divat, az a belső gondolkodási mód. Uralom az Istent. Féltéglával verem a mellem, én az igaz hit híve vagyok. És ezt az igaz hitet csak a másik ellen tudom megfogalmazni. Hogy állok? Mert a tiatírai gyülekezet nekünk szól. Megszólítottak vagyunk. Van fülünk? Halljuk? Mert ha igen, akkor az a győzteseknek járó szép ígéret, hogy megkapod a hajnalcsillagot, az neked is szól. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Mendelssohn Paulus című oratóriumának kórustételeiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Mendelssohn Paulus című oratóriumának kórus tételeiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Jób könyve 19. fejezetének 25. verséből hangzik, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Az Új Szövetség igét a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 20. verséből olvasom. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Tán már a cseresznye is elvirágzott, sok minden történt az elmúlt időben, ami megváltoztathatja az életünket. Azonban most is érdemes Isten igéjére néznünk, hiszen a Zsoltárossal együtt valljuk, vessződ és botod megvigasztal engem. Emlékszem, amikor az érettségire készültem, kint laktam a kertünkben egy sátorban. Zöldségeket és gyümölcsöket ettem egész nap, persze jókat is aludtam a tanulás mellett. Dédnagyapám egyik meséje volt a Star Story abban az időben. Egy királyról szólt, aki rettentő tettet követett el a lánya ellen. Megölette, de az emberek megmentették. A vadász, akinek meg kellett volna ölnie, a pásztor, aki megtalálta, majd a végén a másik királyfi, aki ha kéz nélkül is volt a királylány, mégis megszerette őt. Megszerette benne az embert, a teremtett csodát. Jobb a fenti igében olyan vallomást tesz embertársai előtt, amely igazán fel kell, hogy keltse a figyelmünket. Ő tudja, hogy a megváltója él. Mi lehet, hogy tudjuk, de vajon tudatos-e ez bennünk? Ha bármi történik velünk, körülöttünk, az egyetlen vigasztalást tudjuk-e tiszta szívből megvallani? Tudom, az én megváltóm él. Milyen szép lenne, ha evangélikusként erre az örömhírre indulnánk el a mai napon. Tudom, hogy az én megváltóm él, és ő teszi teljessé az életemet, a napomat, tán így a cseresznye virágzás után is. Imádkozzunk. Jézusom, annyiszor mondják így a neved, Uram. Segíts engem abban, hogy amikor én is hasonlóan kimondom a nevedet, hozzá tudjam tenni azt is, hogy neked vagyok hálás mindenért, ami velem, körülöttem történik. Közel vagy hozzám, de néha oly távol is. Erősíts abban, hogy merjek hitvalló keresztény ember lenni. Tudom, mindennek a nap alatt megvan a maga ideje, add, hogy lehessen ez a mi napunk. Amen. Az áhítatott Spisák Attila írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Emlékeztesd Istent ígéreteire. A mai ige 1 Mózes 32. fejezet 13. vers. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Gondolatok az igéről. Ez a legbiztosabb módja, hogy imánk hathatós legyen az Úrnál. Alázatosan emlékeztetjük őt ígéreteire. Hűséges Istenünk soha nem vonja vissza szavát, és nem hagyja beteljesületlenül. Mégis szereti, ha népe emlékezetében tartja ígéreteit, és kéri őt azok beteljesítésére. Az ilyen ima megeleveníti emlékezetünket, megújítja hitünket, és megerősít a reménységben. Isten nem önmagáért, hanem értünk adta igéjét. Az ő szándékai határozottak, és nincs szükség semmire ahhoz, hogy tervét, népe megmentését végrehajtsa. Ígéreteit nekünk adja, hogy azokkal minket erősítsen és vigasztaljon. Ezért kívánja, hogy könyörgésünkben hivatkozzunk ígéreteire. Így, hiszen te mondtad, sok jót teszek veled. Ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Annyit jelent, biztosan jót teszek veled. Jót, igazán jót, maradandó jót, mindent, ami jó. Sőt, megcselekszi, hogy mi magunk is jók leszünk, ami még jobb. Úgy bánik velünk itt a földön, mint szentjeivel. És ez jó. De nem sokára felvesz bennünket, hogy az Úr Jézussal legyünk, és az ő választottaival együtt lehessünk. És ez lesz a legjobb jó. Ennek az ígéretnek a birtokában nem kell félnünk sem Ézsau haragjától, sem semmi mástól. Ha az Úr jót tesz velünk, ki árthatna nekünk? Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése holnap, május 29-én, pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az időjárásról. Elindult a nyári idő. Pénteken derült napos, száraz idő várható, kevés felhővel. Az északi szél élénk lehet, és 22-28 fok valószínű. Szombaton a felhők mellett sok napsütés lesz, de néhol eső is előfordulhat. Nyugatira fordul a szél, és 26-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Hogyan lehet jó eszköz Isten számára életünk előre mozdításában egy minket foggató nagybácsi, vagy egyes nagy fejtörést okozó döntéshelyzetek? Dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkész, veszteségektől nem mentes, kanyargós, de utólag hálára indító útról tesz tanúbizonyságot interjúnkban.
1: Amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.

0: Vendégünk dr. Zsednai Józsefné, várpalotai evangélikus lelkész, aki azt írta le valahol és vallja magáról, hogy nagyon szeret Isten eszköze lenni, és nagyon szeretne folyamatosan így élni és szolgálni. Az első kérdésem az lenne felét, hogyha a családodra visszatekintesz és gyermekkorodra, mit tett téged azzá, aki ma vagy? Mi adott hozzá a te lelkészi hitvallásodhoz a régi családi közegedből, az eredeti családodban?
1: Az, aki én vagyok, ezt az Úristen formálta, és ami jó bennem, vagy amit magamban is szeretek, meg amit bennem szeretnek az emberek, az mind az Úristen ajándéka. Én ebben a történetben a mellékszereplő vagyok. Ilyen gondolatok között készültem erre a mai alkalomra is. Dologban meghatározó az a család, ahova én beleszülettem. Evangélikus édesapa és református édesanya. Negyedik gyermekeként imádkozó, bibliás, templomos, éneklő családba születtem bele. Nem volt kérdés az, hogy amikor már olyan korúak voltunk, akkor gyerekisten tiszteletre jártunk, aztán tovább is a konfirmáció, és így tovább. Felvillan bennem egy kép gyerekkoromból. Ritka volt az az alkalom, amikor a református édesanyám az evangélikus templomba elvitt engem, mert mindenki járt a saját templomában általában, és óvodás lehettem, talán egy téli alkalom volt, de hideg volt, és ilyen két ujjas kesztyű volt rajtam. És amikor eljött az Isten tisztelten az imádságnak az ideje, akkor olyan kétségbeesve néztem az édesanyámra, hogy én nem tudok imádkozni, mert két ujjas a kesztyű. Nem vette le a kesztyűt, csak a két ujjas kesztyűben imádságra formálta a kezemet, és akkor ez valahogy megmaradt, hogy nincs olyan, hogy nem tudsz imádkozni. Nem emlékszem nagyon olyan alkalmakra, amikor mi a családban együtt imádkoztunk. De azt tudom, hogy a szüleim leültek a Biblia mellé, inkább azt tudom, hogy külön-külön, és rendszeresen összegyűltek kis közösségben nálunk felnőtt emberek, és akkor becsukták az ajtót, és tudtam, hogy énekelnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, ígéről beszélnek. És tudtam, hogy ez nekik nagyon fontos.
0: Elmondanád, hogy édesanyád mivel foglalkozott mindeközben, és hogy mégis ugye ez a kor sem segített abban, hogy ne bezárkózva kelljen élni a hívő és vallásos életet?
1: Édesanyám pedagógus volt, és meg is járt ennek a kálváriáját. Ugye először hittanórákat tartott, aztán már úttörős pedagógus lett. Tanyos iskolákban tanított, három iskolában járt minden nap, és hát azért ezeket a gyerekeket néha-néha össze is gyűjtötte, és egy ilyen jól sikerült kirándulós nap után, amikor még együtt volt a csapat, kérték a gyerekek, hogy jaj, tanárnéni, énekeljünk már egy szép Jézus éneket. De hát az akkor már úttörő kirándulás volt. És édesanyám tudta, hogy milyen nincs, ezt nem lehet. És aztán úgy belehasította, hogy belenézett a gyerekek szemébe, hogy hát én tanítottam nekik, hát most én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Nem fogom azt mondani a gyereknek, hogy ne dicséri az Isten, ne énekeljen Jézusról. És tényleg így is lett, és aztán meg is kapta utána a fegyelmét, kényszerű áthelyezéssel, és ebből a nehéz környezetből, ahol gyalogolt sárban, hóban, gumicsizmával, fegyelmével került be a nagyközségi központi iskolába, ahol sokkal könnyebb körülmények között tudott dolgozni. Ez volt az Úristen válasza a fegyelmére. Aztán később is volt ilyen fegyelmi környezete, amikor 10 éves bátyámat temettük, a tanári szobába kitette a gyászjelentést. És ott volt, hogy evangélikus szertartás szerint zajlik a temetés, és ez is elég volt arra, hogy egy fegyelmi eljárás induljon ellene. Aztán volt egy olyan pozícióban levő kollégája, aki azt mondta, hogy hát hagyjátok békén, elvette a gyászhoz eszét, ne bántsuk. És ezért nem lett belőle újabb fegyelmi. Nekünk is titkolni kellett, bújni kellett, amikor konfirmációi előkészítőre jártam a városban, egy szűk félórás gyaloglás volt, én mindig néztem, hogy ki jár az utcán, nehogy valakivel találkozzak, és megkérdezze, hogy hova megyek. Mert ez ilyen szégyelni való dolog volt, de tudtam, hogy ez az érték, mert a szüleim ebből élnek.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
1: Említetted mellékszálként, hogy 10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget, hogy nem törte meg a szüleid hitét?
2: Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam. Arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, és hát odaig ment a dolog, hogy mentőt kellett hívni, és akkor láttam őt utoljára. Később tudtuk meg, akkor még az orvosok se tudták biztosan, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitt a bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnepe előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mentem édesanyámhoz, hogy hát miért hagyott minket elaludni. És mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És akkor elmondta, hogy éjjel meghalt a bátyám, és hát egy pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után, azt tudta mondani az én édesanyám jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat édesanyám friss nyászát látva. Aztán nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy hát van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Akkor már második fiúkat veszítették el a szüleim, mert az első koraszülött volt, 4 órát él csak. De hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. Láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
0: A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
2: Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismertem, tehát az anyai nagyszüleimet se ismertem például, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizáció stílusú lelkész, akit büntetésből Kisfaluba helyeztek. Letiltották, hogy kollégák se hívhassák meg evangelizáció szolgálatokra. Persze azért voltak bátor emberek, bátor lelkészek annak idején is, és így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat, egyetlen szaváról is prédikálni akár. Hát ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el, én csak meg ne kérdezett, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy vártam, hogy megkérdezzel, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 10 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A 3. emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengette a házak. Ha leült és kísérte az Isten dicsérő énekeket. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk. És vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon az alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4-szer átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az írás, az a szép írás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.

0: Neked akkor dölt el a szívedben, szerinted? Most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
1: Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom, meg azokat az Isten élményeket, amelyekkel megajándékozott engem az Úristen. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom ahhoz, ha megtérésnek az alapszavát kezdjük boncolgatni, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelséget, ami engem ott tartott a Krisztus közelében. Például ebben a táborban égett belém ez a szó, hogy majdnem, hogy nem elég a majdnem. És aztán volt egy másik szó, ez már a teológus idő végéhez kötődik, ez a mégis, az isteni mégis szeretet. Amikor a teológián a búcsúige hirdetésemet mondtam el a teológusoknak, akkor ez volt az alapja, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Tehát az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak az érzésével indultam, és ezt az igét kaptam, hogy mégis, hogy tudom ki vagy, látom, hogy sokszor gyenge vagy, látom, hogy emberileg talán alkalmatlan vagy, de mégis, én meggyógyítalak, vezetlek, ott lesz az én mégis szeretetem.

0: Angoló.
1: Istennel már egy egész hosszú utat jártál be 60 év alatt. Vezetett téged úgy, ahogy te nem akartad? Most itt a mégisnek ezt az oldalát is tekintve. Cselekszik így Isten?
2: Igen, voltak olyan fontos döntéseim, amiket ő érlelt meg bennem, úgyhogy előtte tiltakoztam. Talán három ilyet tudok kiemelni leginkább. Az egyik, amikor érettség után elkerültem Nyíregyházára, az én evangélikus egészségügyi gyermekotthonba gondozó nőnek. Édesapámmal jártam ott először gyerekként. Nem tudom, hogy miért kellett egy gyereket odavinni, de nagyon rossz emlékem volt utána. Láttam a lerobbant épületet, rossz körülményeket és azokat a beteg gyerekeket, akik kis ágyban töltik az életüket. És aztán mondta édesapám egyszer, hogy olyan nehezen tudnak szabadságra menni onnan a gondozónők. Hát ilyen nyári munkára, diák munkára, álljok már be, segítsek, hát meg tudom csinálni. És magamban majdnem, hogy kinevettem, hogy hát csak nem gondolja, hogy én oda-vissza megyek. És aztán hát ennek is hosszú története van, de mégis oda kerültem érettségi után. Hát én Debrecenben nőttem föl, és az egy kis gyülekezet. De a gyülekezet lelkésze volt az esperes. És azért kapott egy esperesi segédlelkész Nyíregyházáról. Fiatal, frissen végzett lelkész, aki megpróbálta Debrecenben összeszedni az ifjúságot. És hát mivel presbiter volt az édesapám, hát az elsők között keresett meg engem, hogy hol vagyok. Én kézilabdáztam, és örültem, hogy vasárnaponként meccsek voltak, tehát nem hiányzott nekem abban az időszakban a templom. És volt egy nagy beszélgetésünk. Elkísértem a vonathoz, és úgy köszöntünk el egymástól, és ugyanazzal a vonattal jött Pest felől egy presbiter néni, akit ismertem, és egy busszal mentünk hazafelé, és akkor elmondtam neki, hogy hát úgy gondolkodom, hogy mi legyen velem, hogy s mint, és az egyetemi felvételim nem sikerült, talán valami gyerekotthonba szívesen elmennék, én pedagógus tanoncként, vagy gyakorlatra. És akkor ő elmondta, hogy hát csak egyház intézménybe menjek, mert az ő lánya állami intézményben dolgozik, és nagyon nehezen bírja a légkört. És akkor hazértem, lefeküdtem, nem bírtam elaludni, talán éjfél is elmúlt már. Egész addig nem tudtam elaludni, amíg meg nem ért bennem a döntés, hogy akkor én másnap bemegyek a lelkész hivatalba, ahol ez a segédlelkész fogja tartani az ügyeletet, és megkérem, hogy segítsen engem bekerülni az élénbe. És akkor el tudtam aludni. Másnap én voltam ott hamarabb hivatalnál, rám csodálkozott a lelkész, aztán bementünk, és elmondtam neki, hogy mit akarok. Azt hittem, hogy szinte a nyakamba fog ugrani. De csak ült némán az asztalnál, és bámult maga elé. És nem tudtam, hogy mi történik. És aztán egy idő után mondta el, hogy azt hitt, hogy viccelek. Hogy én most ezt nem mondhatom komolyan az előző napi beszélgetésünk után. Akkor távolságtartást érzett bennem, meg hogy én egy modern fiatal vagyok, vagy akarok lenni, hogy másnap egy éjszaka után én ezzel menjek oda, szó szerint nem hittem. Aztán amikor mégis, akkor egyengedte az utamat. Édesapám örült, de a nővére meg az édesanyám le akar beszélni, hogy ez nem neked való, az nehéz. És én tudtam, hogy ők jót akarnak nekem. És mire eljött a nap, hogy elmegyek, körülnézek, bemutatkozok, benyomást szerzünk egymásról, mi lesz a vége, akkor azzal az imádsággal indultam, hogy Istenem, te tudod, én ezt nem tudom így eldönteni, hogy most ez jó vagy nem. Adj valami nyilvánvaló jelet arra, hogy most oda kell mennem, vagy nem kell oda mennem. És hát megadta. Nyilvánvaló volt az ottani érzéseim alapján, főleg, hogy valamiért, véletlenek nincsenek, de valamiért egyedül hagytak engem a legsúlyosabb betegek szobájában. És ott valamit kezdenem kellett magammal, vagy a gyerekekkel, és kezdtem magam otthon érezni. Tehát meggyőződést adott róla a lelkembe az Úristen, hogy igen, itt a helyed, és akkor egy évig ott voltam, és onnan aztán egyenesen. Na jó, nem egyenesen, de vezetett az utam a teológiára, mert ez volt a másik, amit nem akartam. Ez a segédlelkész, aki a feleségével együtt a szárnyai alá vett a nyíregyházi évenben, ő mondta ki először azt, hogy hát a teológiára nem gondoltam még. És akkor magamban szépen megint mosolyogtam, hogy nem. De hát muszáj volt utána rá gondolni, mert a bogarat betette a fülembe, és aztán ő vitt el a teológiai felvételére is. Aztán a házasságkötésem volt a harmadik, amikor azt mondtam az Úristennek, hogy Hát itt van ez az ember, aki kezd nekem udvarolni, de hát csak ne őt add. És aztán mellette voltam boldog mennyasszony. És nem kényszerből házasodtam, hanem tényleg őszinte szívvel. Nyilván aztán nem minden úgy alakul az ember életében, mert rózsaszín módon, ahogy ezt elgondolja először. Voltak nehéz helyzetek, vagy évek, de amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel. 4 gyermeketek született, és már van jelenleg 5 unokátok is. Ezt sem lehet megbánni. Hogyan tud egy családban továbbítódni az áldás? És hogyan látod az ő hitük alakulását?
1: Nyilván hitet továbbadni nem lehet, tehát ez a Szentlélek Úristen munkája, és bízom benne, hogy az ő kezében vannak a gyerekek és unokák. A középső fiunknak a családi helyzetét hozom ide, bizonyítva azt, hogy az Úristen ott van, és kézben tartja őket is. Ugye a saját gyerekeimet nem én kereszteltem, de az unokáimat már

0: És kerestem tovább, és nem volt. És megint visszamentem a születésnapjának az igéihez, és ugye az volt, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És akkor ledöbbentem, hogy miért nem láttam én ezt meg először. Mert a fiamnak a kereszteliségéje az volt, hogy hű az Isten. És az első fia születésekor megkapja ezt az igét, hogy az Isten hű marad. Hát miről lehet beszélni, hanem erről? Megdöbbentő volt. És aztán megszületett a második fia. És már kerestem, hogy lesz-e folytatás. És lett. Mert aznap, amikor a második kisfiú született, az volt az igen, hogy hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Tehát megint ott a hűség. És ráadásul ott van az erőn felüli terhelés, ami viszont ennek a fiamnak a konfirmáció igéjében volt benne élés története kapcsán. Hát minden összefonódik. És mindenhol ott az Isten hűsége. És erre a hűséges Istenre bízom rá azóta is a gyerekeimet, unokáimat. Nem könnyű nekik ebben a világban ezt az utat követni. Látom a hullámzást is az életükben. De ha ennyire hűséges az Isten, akkor bizonnyal fogja őket tovább vezetni.
1: Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tésen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben is, és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk?
0: Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez az új szolgálati helyen nagyon erősen érezhető. Aztán ugye jönnek az igék. Gondolom minden keresztény ember életében vannak ilyen kivilágló igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a körülöttünk levő helyzeteket. Hát igéket tudnék mondani, amik kedvesek számomra. Érdekes, hogy talán nem is ige az első, hanem a születésem napja, mert én jubiláte vasárnapján születtem. És olyan jó megélni azt az örömet, ami a jubiláte vasárnapjának is a lényege. Ezzel az örömmel tölt el az Úristen, és ezzel szeretnék szolgálni minden körülmények között. Aztán a konfirmáció igém, ami úgy hangzott a 103. Zsoltárból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Aztán említettem a teológián, a búcsúige hirdetésemnek az igéjét, de ott van az az ige, amit a lelki szavatásunk meghívójára tettünk föl, és az is az én választásom volt az évfolyamban. Arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amely járnod kell, és ez is folyamatos valóság az életemben. Aztán a házasságkötés igéje Péter leveléből, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott van benne az áldás, meg ott van benne a hiányérzet is, vagy bennem, hogy ez sikerülhetett volna jobban is. Hogy ne csak a gyülekezet háza, hanem az otthonnak a lelki háza is úgy épüljön, ahogy azt én egyébként elképzeltem meg, ahogy azt igyekszem segíteni mások családjában. Vagy talán mondhatnám azt az igét, ami a Várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én megnyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is. Előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megmúlt a lelkész vizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve látjátok, hogy szolgál, kell-e nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint hogy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy Várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó meg volt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, Várpalotán is, Tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.

0: Milyen üzenetet osztanál meg itt abból, amit rád bízott Isten, és amit fontosnak tartasz, amit most talán még inkább kicsúcsosodott, vagy fontos számodra is?
1: Azt gondolom, hogy manapság az emberek nem értik, vagy nem érzik a bűnnek a fogalmát, lényegét. Tehát azért is vannak kevesebben akár egy istentisztelten is, mert nem akarnak a bűnről hallani. Manapság minden szabad. Nekem gyerekkoromban volt egy mellbevágó, amikor ezzel az igével találtam szembe magam, hogy nem veszed tudomásról, hogy téged Isten jósága megtérése ösztönöz. És nagyon idegen volt nekem ez a kemény hang. Hogy lehet így beszélni? Hát ez nem fog oda vonzani senkit. A szeretet hangja kell, és nem tudtam szabadulni ettől az igétől, és újra meg újra előjött, hogy ez felelősség is, és tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mivel viszonzom én azt a jóságot, amivel az Úristen megajándékoz. És akkor ez felnőtt koromban is visszaköszönt. Érdekes módon én kerestem a szigorú embereknek a közelségét. Emlékszem egy nagy beszélgetésre, több is volt, de most ez jön elém. Nem lelkészszel beszéltem, hanem egy mély hitű, kedves idősebb testvérnővel, és nyilván ez komoly lelki munka, amikor az ember a mélységeket járja meg. És utána beszéltem valakivel, és tulajdonképpen sajnált, hogy hú, de nehéz lehetett neked. És én meg nem értettem, hogy hát nem kényszerből mentem oda. Nekem ez kellett. Nehéz volt, de engem nem sajnálni kell ezért, hanem az az öröm, hogy van erre lehetőségem, hogy ezt kibeszéljem, átbeszéljem azt, ami a lelkemben van. Tehát nem lehet a bűnt lesöpörni, meg semmibe venni, hanem szembenézni vele, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, le kell tenni, meg kell kapni rá a feloldást, és úgy menni tovább.
0: Végéhez közeledő műsorunkban dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkészt hallhatták. Ő bibliai igék pilléreire támaszkodó életútjáról beszélt nekünk, felemlítve szerettei hitét és a gyermekei és unokái életében megtapasztaltakat is. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Keressék műsorunkat a Spotify-on, lélekhangoló név alatt podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzzunk az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a Testi-Lelki Jólétet című műsorunkat hallja. Heti meghívott vendégünk Sudárné Boros Erzsébet. És a mai témánk a sudárbirtok lesz. A sudárbirtok arról híres Magyarországon, hogy gyógynövényeket állít elő, különböző gyógynövény készítményeik vannak. Hát én nem tudom, hogy hány hektáron, majd el fogja mondani a beszélgető partnerünk. Pár mondatban, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Sudárné Boros Erzsébet vagyok, 4 gyermekes családanya, agrármérnök, családi gazdaságunknak a vezetője.
0: Mióta van ez a családi birtok, és miről híres a családi birtok? Én az interneten, hogy megnézegettem, gyógynövényeket láttam, és ez...
1: Én 7 éve vettem át a gazdálkodást a szüleimtől. Ők eredetileg szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak, búza, kukorica, hagyományos technológiákkal. Én pedig fűszer- és gyógynövénytermesztéssel és feldolgozással kezdtem foglalkozni.
0: Egy körülbelül hány gyógynövénytől el fel?
1: A termesztett növényeink száma körülbelül 20, és minden, amit még a birtok ad, az erdő, a patakpart, a szántóterületünk, onnan pedig körülbelül 10 félét gyűjtünk, amik a természetben megtalálható növények, ezeket gyűjtjük.
0: Mi lett a sorsuk, amit úgy mondjam, veteményes kertbe ültetett gyógynövényekkel, tehát ezeket mikor születelik, hogyan születelik?
1: Mindegyiket az optimális időben, virágzáskor a megfelelő, legmagasabb hatóanyagtartalommal gyűjtjük be. Nagyon figyelünk arra, hogy jól érezzék magukat a növények, ne zsaroljuk ki az egyes töveket, és a lehető legjobb minőséget adjuk vissza.
0: A hold járásának van köze a születeléshez?
1: Még ennyire nem mélyedtünk el, a Demeter technológiát ismerem, de a birtokon nem alkalmazzuk ezeket.
0: Mi lesz a sorsuk a gyógynövényeknek, amit leszületeltek?
1: A legtöbb növény szárításra kerül, padláson hagyományos csokrozva szárítási módot alkalmazunk, amikor megszárad, utána őrüljük, daráljuk, és a megfelelő formában kerül a termékekbe.
0: Ezek gyógynövények, tehát Dr. Cvak unikumját, mint gyógykészítmény hozta forgalomba, hiszen Ferenc József meggyógyult tőle. Ehhez hasonló termékeket csinálnak önök is?
1: Igen, bár nem alkoholos kivonatokat használunk, hanem inkább a szárított keverékeket, de hasonló termékeink vannak nekünk is gyomor- és bélbántalmakra is.
0: Ha jól emlékszem, valahol azt olvastam, hogy a Cvak unikum az vastagbél bántalmakat például remekül tud gyógyítani. Menjünk kicsit tovább. Ezeket a keverékeket, amiket önök keverékként hozzák forgalomba, vagy magát, mint gyógynövényeket?
1: Mono növényként is meg lehet tőlünk vásárolni, tehát lehet citromfüvet, zsáját, zsúrlót, csalánt venni, illetve lehet-e a keverékként, fűszerkeverékként is megvásárolni ugyanezeket.
0: Csalánnak nagyon sokféle változata van, melyik amelyikre?
1: A nagy csalán az Urtica dioica, őt gyűjtjük.
0: Értem. Nézegettem a weboldalukat, és itt azért vannak olyan fűszerkeverékek, ugye létezik egy olyan gyógyító fűszernövények. Mik ezek úgy tulajdonképpen, amiket?
1: Az én nagy kedvencem a borsikafű, hiszen az is tökéletes például gyomorbántalmakra, vagy étvágytalanságra, emésztést javító tulajdonsága nagyon jó. És azokat az alapfűszereket termesztjük, amelyek gyógyászati céllal is megállják a helyüket, például a rozmaring, a majoranna, a bazsalikom, fűszerpaprikánk is van.
0: Lehet, hogy a hallgatók közül kevesen tudják, de a gyógyszeripar 70%, amit felhasznál nyersanyagot, annak növényi alapanyagból vannak, a 70 maradék 30%, amit szintetizálnak. Hát, hogy ennek milyen eredménye van, és milyen mellékhatásai vannak a szintetizált gyógyszereknek, ez egy másik adásnak lenne a témája. Most nem szeretnénk nagyon belemenni. Milyen állatok vannak a birtokon? Van-e állattenyésztés?
1: Régebben volt, pár évvel ezelőttig foglalkoztunk szarvasmarha tenyésztéssel és birka tenyésztéssel. Most sajnos úgy alakult az életünk, hogy fel kellett számolnunk az állattartást, de nagyon fontos lenne a körforgás szempontjából, hogy állatokat is tartsunk a birtokon.
0: Tehát akkor terve van véve megint a
1: Igen.
0: állattartás. Hát én, ha javasolhatnám, akkor a kecske az egyik. Nekem nagy kedvencem, igaz, hogy...
1: Kecskénk is volt, borzalmas élményeink vannak a kecskékkel, de egyébként egy nagyon jó haszonállat, csak vigyázni kell vele.
0: Hát nagyon vigyázni kell vele, viszont a teje rendkívül gyógyhatással bír mindenféle fajta allergiára. Az a hír járja, hogy mindent megeszik a kecske, és ezért említette, hogy borzalmas a szamárkórótól kezdve a minden, ami szúrós és szó nélkül megeszi.
1: Így van, és mindent meg is rág ennek megfelelően, tehát a deszkát, a fát, bármilyen, akár élő, akár holt fát, de megrág.
0: Tehát akkor az állattenyésztéssel egyelőre felhagytak, majd valamikor terve vették, hogy fogják tovább csinálni. Hány hektáron termesztenek?
1: Összesen 6,5 hektáron gazdálkodunk, ebből körülbelül 1,5 hektár maga a fűszerkert. A többi szántóföldi növénytermesztés és erdő terület.
0: A szántóföldi növény alatt mit értünk?
1: Most éppen lucerna van benne, szeretnénk aztán majd ezeket a területeket is bevonni a további gazdálkodásba, akár gyógynövénnyel, akár valamilyen köztes növénnyel, gabonafélével, tehát visszatérni a régi gazdálkodáshoz. A lucernát az ökológiai átállás miatt kellett választanunk.
0: Tehát pontosabban a talajnak, az ökológiai egyensúlyának a fenntartásáról beszél?
1: Így van, pontosan.
0: Ez miért fontos?
1: Egyrészt a talajélet, hogy visszaállítsuk a megfelelő humusztartalmat, a megfelelő ásványi anyag nyomelemtartalmat a talajban, és a következő növénykultúra megfelelően tudja majd ezeket hasznosítani.
0: A gyógynövények, ha jól emlékszem, mint azt mondta volna, hogy csak fél hektár, nem kevés gyógynövénynek fél hektár?
1: Vannak gazdatársak, akikkel együtt dolgozunk, és a mi területeinken kívül több területünk is van az ország különböző pontján, ahol ugyanezt az ökológiai gazdálkodást folytatják, és nekünk tulajdonképpen beszállítóink ők.
0: Mik ezek a növények?
1: A legnagyobb területen a kakukkfüvet és a citromfüvet termesztjük. Van még zsája, rozmaring és levendula szintén nagyobb területeken, tehát ezek körülbelül ilyen 500 és 1000 négyzetméter között mozognak egy-egy növénynél.
0: Egészen fantasztikus. A kedves hallgatóknak tudna arról beszélni, hogy a kakukkfű és a citromfűnek mi a gyógyhatásai vannak?
1: A citromfű szerintem az egyik legismertebb növény, nyugtató hatását szinte mindenki tudja. Fantasztikus jó az illóolaja, antiszeptikus is, nem csak nyugtat. A kakukkfű pedig antibakteriális, antivirális hatással rendelkezik. Két fő hatóanyaga, a timol és a karvakról segít a felső légutaknak a tisztán tartásában is.
0: Maradék három. Ról is beszélne pár mondatot?
1: Igen, ugye a levendula szintén egy nyugtató hatású gyógynövény, amit a teakeverékeinkben használunk. Elsősorban a rozmaringot kifejezetten az agyi funkciók serkentésére szoktam javasolni. Már egészen gyermekkortól nagyon jól kiegészíthető például az ADHD-s figyelemzavaros gyerekeknél nagyon jó eredményeket értünk el a használatával, és a zsája pedig mint egy fertőtlenítő, antibakteriális hatású növény, külsőleg és belsőleg is nagyon szeretem használni, és sokat ajánlom gyógynövényként.
0: Kérdezném, hogy mit tud javasolni a kedves hallgatóknak, nagyszülőknek, hogyha figyelemzavaros gyerek van a közelében, akkor ezt a rozmaringot hogyan tudja alkalmazni? Teját csináljon belőle, vagy?
1: Így van, a teája is fogyasztható. Nyugodtan napi 3-4 is, nincsen semmilyen mellékhatás, illetve semmilyen gyógyszerkölcsönhatás, tehát bátran lehet használni már egész kisgyerekkortól, tehát óvodáskortól. És a másik, amit szoktam javasolni, az pedig az illóolaj, amit napi egy használattal már szép eredményeket érünk el.
0: Kedves hallgatóink, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, ami most itt felmerült beszélgetés közben. Kedves Zsuka, ezt a témakört egy kicsit jobban ki tudná fejteni, hogy a diszlexiás, illetve a figyelemzavaros gyerekeknek a esetleg gyógyítását, vagy az állapotuknak a stagnáljon, illetve hogy ne tudjon romolni az állapota? Mi az, amit tudnak javasolni?
1: Igen, a rozmaringgal több kísérletünk is volt gyerekekkel, és nagyon szépen jöttek az eredmények, hogy akár a tea, akár az illóolaj milyen jótékony hatással van. Pusztán már egy 45 perces órának a végigülése nem volt lehetetlen ezeknek a gyerekeknek. Tehát sokkal jobban tudtak koncentrálni, sokkal jobbak lettek a jegyeik azzal, hogy ezeket a termékeket fogyasztották.
0: Na most akkor egyelőre a teja kérdés boncolgassuk kicsit ki. Hogyan kell csinálni ezt a teát, illetve melyik gyógynövényt, mivel lehet társítani, ezt úgy hívják, társítani, mondjuk teszünk hozzá csalánt vagy mária tövist. Tehát akkor hogy nézett ki ez a recept?
1: Én a gyerekeknek nem javaslom. A rozmaringon kívül nagyon más növény hozzáadását. Mentát szoktam javasolni, de azt is csak 8 éves kortól, mert allergizálhat. Igazából a rozmaringot valamilyen aszalt gyümölccsel szoktam párosítani, és akkor egy nagyon finom, kellemes teát kapunk, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak. Tehát inkább önmagában fogyasszuk, mint tea keverékként.
0: Napi mennyi, amit be kell vinni?
1: Napi 2-3 pohár, mondjuk 2,5 deci. Tehát napi 2-3-szor 2,5 deci.
0: Hogyan kell elkészíteni?
1: Forrázzuk, a szárított morzsolt növényt forrázzuk, és egy 8-10 percig hagyjuk állni.
0: Tehát azt mondja, hogy lobogóvízzel leöntöm nagyjából az 1-1,5 csapott kanál gyógynövényt, és utána letakarom, és 8-10 percig hagyom letakarva. Ezután tehetek hozzá mézet?
1: Igen, illetve annyi, hogy a mi gyógynövényeink, mivel magas hatóanyag tartalmúak, nem kell olyan mennyiség, mint általában a megszokott bolti gyógynövényekből. Nálunk elég egy kis kanálnyi mennyiség egy csésze teához. De utána igen, nyugodtan ízesítsük kedvünk szerint.
0: Hát ezeket a gyógynövény recepteket önök honnan? Tehát mi alapján állítják össze? A történelem folyamán felmerültek azért itt komoly gyógynövény szakértők, illetve receptúrákat. Szent Hildegrandot említeném meg, de majdnem a mindenki ismerő mi generációnkból, Mária Trébent, hát Mária Trében előtt Szent Hildegrand, illetve a görögök, illetve a rómaiaknak a különböző füves könyvei. A kínai füves gyógyászatról most nem beszélünk, mert az egy másik adásnak lenne a témája. Köztudó dolog, hogy a görög orvosok, tehát Gádiusz, Hippokratész, Péliósz gyerekkorukban, illetve fiatalkorukban Egyiptomba tanultak. És Egyiptomból hazaérkezvén állították fel a kórházaikat, amik 95%-os hatásfokkal dolgoztak. És egy régész Ebesz nevezetű, ha remélem jól említettem ki, vagy mondtam a nevét, megásott egy múmiát, a múmiának a lábai között találtak egy 21 vagy 24 méter hosszú papírus tekercset, gyógynövényeknek a neveivel és a receptúráival. Most is ugyanezeket a recepteket használjuk, és az orvosi ziliszt például ugyanarra használjuk most, mint amit 3000 évvel ezelőtt javasolták a akkor élt gyógyító emberek. Mi a kedvenc receptúrája, amire szívesen visszaemlékszik, és azt mondja, hogy igen, ez a
1: legjobb. Így van, ezek a receptúrák tényleg nagyon régiek. Ugye a népi gyógyászat és a megfigyeléseken alapultak, és hál' Istennek a mai orvostudomány már ezeknek nagyon sok részét be is bizonyította, hogy ezek hogyan és miért hatottak, és miért hatnak a mai napig. Úgyhogy ezekhez tényleg érdemes visszanyúlni. Én a saját receptúráimat szoktam kikísérletezni. Egyrészt az ízhatás miatt minden teánál hiszem azt, hogy nem csak gyógyítania kell, hanem jól is kell, hogy essen. Tehát, hogy legyen benne valamilyen finom összetevő, akár a színben, akár az ízben, akár az illatban jelenjen meg valamilyen olyan összetevő, amitől ez jól fog nekünk esni. Egy rózsaszirom, egy körömviráglevél, bármi, ami a hatás mellett még fokozza az élményt is. Tehát nekem a receptúráimnál ez is fontos.
0: A felhasznált víz minősége, tehát egy tea elkészítésének egy felhasznált víz minőség, az mennyiben befolyásolja a tejának az ízvilágát, illetve a hatását?
1: Igen, nagyon fontos a víz minősége, hiszen akár 10%-kal is tudja emelni a hatóanyag tartalmát a kész teának, amit elfogyasztunk.
0: Tehát a gyógynövényekből összeállított tea keverékünket, ezek szerint, hogyha desztillált vízzel csináljuk, akkor 10%-kal nagyobb hatóanyag tartalma van? És miért?
1: Igen, a desztillált vízben jobban oldódnak ki a hatóanyagok, és biztosabbak lehetünk abban, hogy a szervezetünkbe be fog jutni az, amire szükségünk van.
0: Ez azért van, mert a desztillált víz nem tartalmazza azokat a kémiai és biológiai anyagokat, amit mondjuk a csapvíz tartalmaz, ezen kívül még ráadásul deutérium csökkentett vízről is beszélünk.
1: Így van, igen.
0: Tehát, ha ebből a vízből, illetve desztillált vízből készítünk magunknak, és darált gyógytea keverékből csinálunk magunknak gyógyteát, akkor érdemes megenni az accot, a darálékot?
1: Igen, ezek nagyon jól fogyasztható, hogyha finomra őrüljük, vagy finomra morzsoljuk a teakeveréket. Nekünk van is ilyen teakeverék, amit kifejezetten arra is javaslunk, hogy ne csak leforrázva megígyük, hanem el is fogyasszuk kis kanállal akár a tartalmát.
0: Na, ezt majd picit ki kell boncolgatni, ezt a kis kanállal lehető teakeveréket, de előtte még a normál tea keveréknél maradjunk, hogy ezt akkor miért kell nekem megennem az accot egy tea keveréknél?
1: Tulajdonképpen abban még ugyanúgy van a szervezet számára felhasználható hatóanyag, amit nem oldódott ki a vízben. Tehát és ezért érdemes bevinni még.
0: Akkor most arról beszélünk, hogy a forrázattal hozzájutunk bizonyos mennyiségű hatóanyaghoz.
1: Így van.
0: De ha megesszük a szacot, illetve olyan hatóanyaghoz jutunk hozzá forrázattal, amit ha megesszük a teakeveréket, akkor azt a hatóanyag mennyiséget a gyomrunknak a gyomorsav tartalma nem tudja kioldani. Tehát ha én forrázatot megiszom, megeszem a hatóanyag, a gyógynövényeket, akkor plusz hatóanyaghoz
1: fogunk hozzájutni.
0: Igen. Ez akkor azt jelenti, hogy érvényesül az egyet fizet, kettőt kap
1: című alapelv. Igen, így van.

0: új növényekről beszélünk?
1: Így van.
0: Itt a környezetben elhíresült egy-két társaság, akik a erdőkben, mezőkön felelhető gyógynövényeket, ehető gyógynövényeket ismertetik a résztvevőkkel. Akkor bátran lehet jelentkezni önöknél egy ilyen birtokbejárás és egy gyógynövénytúrát tartanak, hogy az erdőben, mezőkben mik azok a növények, amiket meg lehet enni, és még gyógyhatásuk is van.
1: Így van, illetve megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket elfogyasztani. Melyik része ehető, párolva vagy frissen, mihez javaslom a fogyasztását, milyen időszakban, kinek nem szabad fogyasztani ezeket. Tehát mindent részletesen elmondunk egy-egy növényről.
0: Az első világháború után, illetve alatt szabadultak ki gyógynövények arborétumból, hogy akkor mindenkinek be kellett vonulni katonának, senki nem tudott vigyázni semmire, és ekkor lépett ki a színre a kaukázusi medvetal, mint radikálisan mérgező növény. Ezt is be tudják mutatni esetleg, illetve tudnak promóciós anyagot adni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, akiket ez érdekel, hogy milyen olyan mérgező növények vannak, és ennek milyen közvetlen, illetve hosszú távú mellékhatásai vannak.

0: Van, a medvetalp most az egyik legfelkapottabb növény ilyen szempontból, mert borzasztó agresszív a terjedése is, illetve olyan komoly sérüléseket, bőr sérüléseket okoz, amit nagyon nehéz aztán gyógyítani, kezelni. Úgyhogy mindenkinek fontos lenne ezeket a növényeket felismerés szintjén tudni meghatározni.
1: Mi van még, amire nagyon oda kell figyelned? Medvetalpnak van egy növénye, illetve egy olyan növény, amelyik nagyon hasonlít a medvetalpra, a harangvirág?
0: A harangvirág is, igen. A gyöngyvirág, a nadájtő, tehát nagyon sok olyan növényünk van, amit egyébként a gyógyászatban valamilyen szinten használunk, de mégis mérgező. És nagyon-nagyon fontos lenne ezeket megtanulni, hogy egy gyöngyvirágot ne keverjünk össze egy medvehagymával, hogy mik a fenológiai jellemzői a növénynek, hogy el tudjuk különíteni ezeket a növényeket egymástól. Erre is nagyon szívesen tudok képet, példát hozni a birtokon.
1: Mennyi ideig tart egy ilyen oktatás itt? Az oktatás itt, mint hogyha említette volna, hogy egyetemekkel is kapcsolatban vannak?
0: Igen, 4 egyetemmel vagyunk kapcsolatban. Itt a szakmai partnerség a fontos, a hallgatóknak a szakmai gyakorlatának a lebonyolításában veszünk részt. Ez általában 2-3 héttől 2-3 hónapig tart, tehát elég sok időt töltenek nálunk a hallgatók. Részben gyógynövényszakos hallgatók, részben élelmiszermérnök hallgatók jelentkeznek hozzánk gyakorlatra.
1: Ön tartja ezeket az előadásokat? Promóciós anyaggal, padok, szék, tábla?
0: Így van. Az üzemünkben tartom az előadást, hiszen ott van lehetőség arra, hogy kitegyük, kóstoljuk, megnézzük, kísérletezzünk velük, és bemutassuk az egész növénynek a hatásmechanizmusát. Ezek az oktatások egy-két órától akár egy egész napos időtartamig is terjedhetnek. Ugye ez függ attól, hogy gyerekekkel vagy felnőttekkel foglalkozunk. A gyerekeknek választható másfél-két órás alkalom is, a felnőtteknek pedig sokszor egy egész napos túra keretében mutatjuk be mindazt, amit tudunk, és adjuk át az ismereteket.
1: Ez egészen fantasztikus az oktatás, tehát van egy felső szintű oktatás, amit részesítenek, és van egy gyermekoktatás, illetve a gyermekekhez tartozó szülők, nagyszülőknek a oktatása. Mit csinálnak a felső oktatói, hallgatók egy ilyen oktatási program keretén belül?
0: A szakmai gyakorlatokon egyrészt megismerik mélyebben azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi termesztünk, illetve gyűjtünk. Széles képet fognak kapni arról, hogy ezt a tevékenységet ők a továbbiakban hogy alkalmazzák, hogyha ők gyógynövény szakértők lesznek, illetve a feldolgozás, a hatóanyag, a gyógynövényekkel való foglalkozások lehetőségét is meg tudják nálunk nézni, illetve bepillantást kaphatnak abba, hogy egy ilyen gyógynövényes birtok vállalkozás szinten hogy működik.
1: Gyermekek, nagyszülőknek milyen feladatok van, milyen oktatást tudnak?
0: A gyermekeket elsősorban a mese révén érjük el. Nagyon sok programunkat úgy fűzzük fel, hogy mivel a szigetközben élünk, ezért szigetközi népmesékkel mutatjuk be az egyes gyógynövényeknek a hatását, vagy az egyes élethelyzeteknek az egyes élethelyzetekből adódó feladatokat, és a kézműves foglalkozások mindenkit lekötnek, felnőtt egy gyereket egyaránt, hiszen saját maguk tudják előállítani azokat a finomságokat, amelyek nálunk teremnek.
1: Pontosabban mit jelent ez a kézműves foglalkozás? Kicsit boncolgassuk ki ezt a kérdést.
0: Lehet nálunk fűszerkeveréket, fűszersót, különböző teakeverékeket elkészíteni, aztán van különböző naturkozmetikumos workshopunk, ahol otthon elkészíthető házi kencéket tudnak receptúrával együtt hazavinni, különböző gyógyhatású készítményeket állítunk elő. Tehát mindent, amit házi patikát készítünk, tehát minden, ami megtalálható a környezetünkben a legegyszerűbb alapanyagokkal, és az a cél, hogy ezt otthon is bátran használják, ezeket a termékeket.
1: Konyhai felhasználással kapcsolatos információk? Tehát receptúrák, sült hús, leves?
0: Igen, mindenevők vagyunk, és ezért én is gyűjtöm a különlegesebb recepteket, a nagyszüleimét is, illetve minden egyéb olyat, amiben látok fantáziát. Nagy kísérletező vagyok, és ezt szívesen át is adom. Tehát egy-egy alap ételnek a megbolondításában nagyon jól kiegészítik a fűszerezés és az elkészítési módok változatossága.
1: Tehát akkor rendelkeznek egy fűszerkonyhával.
0: Igen.
1: És egy rendes konyhával, ahol sütni, főzni, kipróbálni lehet mindent?
0: Így van, az üzemünk alkalmas arra, hogy ott előállítsuk az ételeket is, illetve ezeket a workshopokat megtartsuk. Tehát ez a bázisunk.
1: Tehát akkor egy ilyen oktatás gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megérkezik a klientúra mondjuk reggel 8 és 9 óra között, ott megcsinálják a különböző fűszerkeverékeket, illetve eldöntik, hogy milyen ételeket fognak elkészíteni a birtokon megtalált ehető növényekből?
0: Így van, igen. Egy előre meghatározott tematika alapján, tehát ezeket mindig megbeszéljük, hogy kinek mire van igénye. Így, hogyha valaki húsmentesen szeretne, tehát húsmentes ételekkel szeretne ismerkedni, akkor arra is van lehetőség. Ha pedig mindenevő, akkor azt is be tudjuk mutatni, hogy lehet egy húst finoman elkészíteni különböző ízesítéssel.
1: Egészen fantasztikus. Hát összegezve, akkor az önöknek a termékei van a konyhai, van a szépészet, van az ehető gyógynövények, és van a... mi van még?
0: Igen, körülbelül ez a... ezzel így lefedjük a palettát, amit a birtok által megtermett fűszerekből, gyógynövényekből elő tudunk állítani.
1: És ha valaki vagy valakik oktatásba akarnak részesülni, akkor bátran, nyugodtan keressenek rá a www.sudarbirtok.hu, és itt minden információ, amit itt elhangzott, azzal meg fognak tudni.
0: Így van, a workshopjaink is, az előadásaink is fent vannak a birtok oldalán, onnan lehet tájékozódni és regisztrálni az eseményeinkre.
1: Hát, kedves hallgatóim, műsoridőnk lassan lejár, úgyhogy még odaadnám egy pillanatra a mikrofont Zsókának, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy mindenki bátrabban fog nyúlni a gyógynövényekhez, hiszen ezekkel sokkal könnyebb lehet az életünk, és a legfontosabbnak a megelőzést tartom, tehát megelőzés szempontjából használjuk a gyógynövényeket, és aztán, ha pedig felüti a fejét a betegség, akkor pedig kifejezetten a gyógynövényes vonal a legjobb gyógymód.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Játékszabály, Jean Renoir 1939.
1: A híres pilóta, nemzeti hős, épp átrepülte az óceánt, hazaérve nyilvánosan szerelmet val az előkelő, mit előkelő, házas grófnénak, mire annak férje vidéki kastélyába hívja meg őt, aztán a barátokat, szeretőket egy hétvégi vadászpartira, ahol a dekadens urak és szolgák bonyolult csavaros szerelmi kalandjait, hazugságait és intrikáit nézzük, egy kis tragikus balesettel zárva a II. Világháború első éjszakáján.
0: Urak és szolgák együtt töltenek egy napot egy vadászkastélyban, de fönt és lent összekeveredése, valódi érzéseik kimutatása végül tragédiába torkollik.
1: Biztos? Van itt tragédia? Vagy mi a tragédia? Nagyon furcsa film. A magyar filmeket számon tartó oldalakon nincs az élen, nem szokás erről beszélgetni, nem
0: tessék
1: szokás megnézni.
0: Fölpontozni.
1: Így van. Ellenben, hát majd megbeszéljük a filmnek az egész történetét, de az, nincs még egy ilyen film, ami 1950-es évek óta mai napig a világ legjobb filmkritikusai és filmrendezői szerint a top 10-ben ott van.
0: Legjobb francia film, legjobb európai film, a világ második legjobb filmje.
1: És akkor mi az oka annak, hogy Magyarországon meg ilyen nagy csönd? Az valami igénytelenség van nálunk? Vagy pont akkor nem mutathatták be, amikor ennek megindult a pályája külföldön, és aztán valahogy a videók azetták meg, nem ezzel foglalkoztak meg a későbbi DVD-k?
0: Auguste Renoirral kell kezdenünk, ezer helyen kezdhetjük egyébként, a nagy festővel, aki 1910-ben egy Gyula kedvenc képét megfestette.
1: Na, melyik az?
0: Ez a nagy... Jean Renoir, mint vadász. És egy kisfiút látunk a képen, aki egy puskával és egy kutyuskával áldogál. Eltelik 29 év, és egy vadászat központi jelentőséget kap a filmjében.
1: Én azt hittem, hogy a bál a Moulin de la Galette-ben című festménnyel kezded, csak akkor még nem élt a rendező.
0: Azért ez jó család, tehát apuka is ügyesen festegetett, és a fiú is jól rendezgetett.
1: Azért igaz? Annyira nem jó család, mert az édesapja nem magas sorból származik. Aha. Ez szerintem nagyon fontos az értelmezéshez, hogy ők ilyen szabók meg szabó segédek, de az apuka a tehetsége révén a legnagyobb festők közé emelkedik, de valószínűleg mindig érezte, hogy azért ő egy kívülálló. Mert ugye ez a film, ez csupa kívülállókkal foglalkozik.
0: Szörny első törvénye, így van.
1: Én kezdhetném...
0: Nem csupa, hát három kívülálló
1: vagy négy.
0: Van. Vagy négy. És
1: még
0: fontosak.
1: Akkor a nyulak. Gabriel Renoir neve biztos ismerős neked. Ő egy rokon, unokatestvérnek mondhatnánk, ő a kis Renoirnak a dajkája, de apjának a modellje is. És amikor gyerek volt ez a kisrác, akkor erős kötelék alakult ki Gabriel és ő közötte. Például Gabriel vitte őt ilyen-olyan bábjátékokra, Montmartre-ba, stb. És nagyon érdekes, hogy életük végéig kitart ez a barátság, hogyha mernek mondjuk a francia históriáját olvassuk, akkor találkozunk ilyen történetekkel, amikor egy lány az egyszerre családtag, meg egy picit annál több is, és szolga is. Itt is érzünk ilyen tisztázatlan családi és nemi viszonyokat.
0: Így van. Úgy látom, hogy az adás abba fog állni, hogy ezerszer újra és újra elkezdjük a film elemzését. Én megint elkezdem akkor a saját filmélményemmel.
1: Erre nagyon kíváncsi leszek.
0: Mert hogy ugye be volt harangozva, hogy ez a második legjobb film a világon, és hát amikor letettem a tollat, befejeztem a mosogatást, teregetést, és közben néztem ezt a filmet.
1: Óriási hibát követtél el, nagy pászabolcs.
0: Ez egyébként igaz, a mélységélesség miatt, ugye erre gondolsz. Így van. Na, de hogy tehát nem teljesen értettem, hogy mások mit esznek ezen a filmen, most már értem, mert utána gondoltam megpróbáltam, átbeszéltem, utána olvastam. A Bram vagyok teljesen biztos, hogy ez a második, de azt akarom mondani, hogy Nagy Pál első figyelmeztetése, és ezt hallgatunk a konzultálva, hogy mondom, hogy tilos az erkölcsök oldaláról megközelíteni. Jó. Ne háborodj föl, ha fölháborodtál, akkor vesztettél.
1: De te fölháborodtál?
0: Nem fölháborodtam, inkább azon gondolkodtam, hogy nekem mi közöm ahhoz, hogy mindenki mindenkit megcsal, senki sem őszinte, nem bízhat senkiben.
1: Mert ez a farsz.
0: És a végén se, úgy sincs semmi. Így van ez a farsz, tehát ennek a francia drámában hatalmas hagyományai vannak. Könnyed vígjáték.
1: Jaj, most már akkor menjünk, érezzük itt a súlyosulást, hogy holnap, tehát hogy mit tudom én, Franco tegnap bevonult Barcelonába. Spanyolországban megint egy nagy vérontás volt, kivégzések. A francia elnök elismerte Franco hatalmát. Mussolini bevonult Albániába.
0: Németek bevonultak Csehszlovákiába.
1: Igen, igen, nagyon fontos. Adolf Hitler fegyverkezik, és mindjárt Lengyelország ellen fog indulni. És nyilvánvaló, hogyha Lengyelországon túl lesz Adolf Hitler, akkor utána Franciaország közeleg.
0: Nyilván erről beszélget a francia társadalom elitje egy kastélyban, rohadtul, nem?
1: Miért, de erről kéne? Mert amint gondolkodtam, a filmet újra nézve, ezek a small talkok, igen, amiket te nagyon szeretsz, Szabi.
0: Nagyon, és szuper is vagyok benne.
1: Nem, ez nem így van. Nem, ennek a small talkoknak megvan a maga kulturális értéke.
0: Hogy én vagy, ismer... és ezt kell felírni, hogy hogy van.
1: Nem. Szerintem lehet színvonalasan small talkolni, csak az nem könnyű. Én ismertem embert. Nem, fordítva. Te jó vagy benne, de nem szereted. Én nem szeretem, de nem vagyok jó benne. Szóval egy liftben tudunk egy ismeretlennel, vagy fél ismeretlennel, azon fél perc alatt, vagy 25 másodpercben olyan jól kitölteni azt a létet, vagy csak úgy nézzük egymás bamba fejét. És akkor nagyon érdekes, mert a német nyelvterületen nincsenek olyan nagy hagyománya, nincs mondani valót, minek dumáz. Kelet-közép-európában itt felszínes nyugati szokásnak tartjuk, de ezt a franciák tudhatnák magas szinten üzni. Lehet, hogy az osztráknak nem megy, mert ő ezt nem tanulta meg. Szóval ez egyszer egy kommunikációs társas kenőanyag, vagy azért vagy a kommunikációnak az előszobája. Nyilván azt gondoljuk, hogy akkor van gond, ha nincs beljebb.
0: Ez az utolsó
1: ha ez valami helyett történik, de azért nem lehet helyideggelre berontani a másiknak a hálószobájába.
0: De csak általában nem működik.
1: És akkor itt döbbentem rá, hogy de ezek, hogyha komolyan beszélnének, akkor miről beszélgetnének? Hát arról, amiket felsoroltam. A francnak van kedve napi szinten erről kommunikálni, akkor inkább beszéljünk valami csacskaságról, ami eltereli a figyelmünket. És mert hogyha Heideggerről beszélnék, bár Heidegger ekkor még csak kezd írni, ugye?
0: Hát a létidő már megvan.
1: Már megvan. Jó, köszönöm szépen. Tehát Heideggerről már beszélgethetnénk, de hát az is egy hamisság volna, mert nem ez jár az agyunkban.
0: De akkor Nagy Pál második figyelmeztetése, és köszönöm, hogy ezeket kihozott belőlem, hogy ne arra figyeljünk, amit mondanak, de nem mondanak semmit, és ne is arra figyeljünk, ami történik, mert nem nagyon történik semmi, illetve ami történik, és még nagynak tűnik, az is teljesen elsikálódik a laposba. De akkor mire figyeljünk, Gyula?
1: Egyrészt a kamera munkára, és ez nagyon fontos, ezt húzzuk alá, hogy ezt a filmet nem lehet egy kis vacak laptopon megnézni. Be kell menni a moziba.
0: Én a mobiltelefonon néztem.
1: Jaj, de jó lehetett. Nézzük meg egyszer, és utána egyből kezdjük a mozigépészt megkenve újra nézni a filmet, vagy győzzük meg, hogy újra le kell menni ennek az adásnak.
0: A legjobb hely legyen a miénk, középüt.
1: Mert hogy amit az először nézünk, mondjuk a vetítővászon közepe, most a következő nézésnél nézzük csak a bal felső részeket.
0: Még nem láttál semmit, ha csak középre nézel. Egyszerre, és ez tényleg zseniális, technikailag ezt a nagy mélységéleség teszi lehetővé, tehát, hogy egyszerre éles a kép minden része, és az előtérben is csokkolóznak, a háttérben meg kergetőznek, balra fönn pedig püföli, és ez három cselekmény szál, és mindegyiket követheted, sőt követned is kell, kicsit mert állandóan összefonódnak.
1: Mint egy egy kisgyerekkel ilyen állatkerti böngészőt nézünk, és akkor most ott történik valami, hogy a macska szalad a nem tudom ki utána, ott van a jegesmedve, stb. Ott van a postás, de ki a betörő. Szóval, hogy nézzük ezt, mondjuk egyik jelenetnél kamer...
0: Hát, Bröhő, meg Bos, tehát hogy egy hatalmas vászon, tele pici, és mindegyik nagyon érdekes, hogy miért fűrészelnek, miért korcsolyáznak. Ház,
1: igen, miért tényleg, miért jönne, mi van a vadászoknak a kezében, tök jó. Tehát a kamera megy a főhős után balra a szobába, főhős idézőjelben, a másik szobában a jobb oldalon a cselédlány hirtelen elrántja a függönyt, és a kamera nem megy tovább a szobába, hanem hirtelen visszatáncol, és bemegy a másik szobába, mármint ahol a cseléd elrántotta a függönyt, és mi történik? Kiderül, hogy ez amúgy tökre ugyanaz a szoba, ahová a főhős emberünk balról belépett, csak a másik ajtón történt mindez, és akkor ez egy kicsit filozofikusan is megfogalmaz valamit, hogy egy labirintusban vagyunk, de ugyanoda nyitunk be, itt körkörösen lehet szaladgálni. És
0: magyarul útvesztő, de és hogy pont ezt akartam mondani, hogy 2022 a számítógépes játékok. Ez egy számítógépes játék, ahol a kamera előre megy, jobbra megy, ott is történik, lelövi, tovább megy. De lehetne újra forgatni ezt a filmet, hogy fordítunk egyet a dolgokon, és más összerendezésben, más szobákban megy a kamera, de a lényege ugyanez lesz egyébként.
1: Jelezzük a számítógépjáték készítőknek, hogy ha Stalkerről tudtak egy, vagy Stalkerből egy csodálatos videójátékot készíteni, akkor ebből a filmből is lehetne. Még egy ilyen szituációt,
0: hogy itt az a cél, hogy megcsald a partneredet, ez a 10 pont.
1: Igen. Szóval
0: Krisz... És leleplezd a téged, megcsalód 5 pont.
1: Krisztin, a grófnő vagy márkinő beszélget egy vendéggel, ami csacskaságról, arca hirtelen elkomorul. Ki az? André? Majd a kamera hirtelen, ők balra néznek, és a kamera is befordul balra, és látjuk, amint megérkezik a kastélyba André, hát nem tudom, ez szerelme, vagy ezzel a furcsa érzelmi viszonyban levő ember. És akkor látjuk őt belépni. Ez a kamera munka azért elég gondos szerkesztést igényel, vagy minimum pontos számolgatást.
0: És akkor megint jó tanácsok, tehát figyelj a kameramozgás, és figyelj a szerkezetre. Én nekem akkor állt össze a film, amikor a szerkezetet megértettem. De most még nem ezt mondanám, hanem a műfajt. Most a farsz az elhangzott, oké, de hogy...
1: Háborús film.
0: Az a nyulak miatt?
1: Nem, is. Szokták mondani, háborús film, háború nélkül.
0: Jó, ez jó. A Csehov is eszünkbe jut, és akkor, ha egyet kell kiemelni, akkor Nikita Mihalkov 1970-es etüdök gépzongorára.
1: De ha tehát... már Csehov, meg, akkor nekem már Puskin és a felesleges ember.
0: Na, jól mondod, igen. Goncsarov. Már elemeztük, vagy ha még nem, akkor elemezhetnénk egyszer az amerikai birodalom hanyatlása, Denis Arcand 1986, és az azért érdekes, mert azt franciául írták, ugye ez egy quebeci film, tehát az benne áll ebben a francia hagyományban, ott ilyen egyetemi professzorok beszélgetnek, tök ugyan arról, mint itt a játékszabályban beszélgetnek, meg csinálják is. A Robert Altman pedig azt mondta, hogy a játékszabályait a Játékszabály című filmből ismerte meg, tudnék a filmkészítés szabályait, és a Gosford Park 2001 ugyanígy egy vadászkastélyban, egy társaság, tragédiába torkollik szerelmi viszonyok, ugyanez az alaphelyzet.
1: Bálintnak a Nagy Gatsby jutott eszébe, amikor beszélgettünk róla. Nekem pedig a Buñuel filmek, de elég sok, legyen ez mondjuk a Bourgeoisia diszkrét bája, de akár a Viridiana, ha jól emlékszem, ott van az, hogy a cselédek egyszer csak a urai lesznek annak a kastélynak. És
0: de az Öldöklöngyalban is egy kastélyban vannak bezárva az arisztokrácia.
1: De jó, és akkor azt várjuk a szolgáktól, hogy majd ők jobbak lesznek, de nem.
0: De nem, és ezért már szerkezetnél vagyunk, tehát oké, ami fönt az alant, ismerjük a alapvető szabályát a világnak, másképp is tudom kezdeni, hogy védj 4 embert, egy erényes feleséget, egy féltékeny férjet, egy kétségbe esett szeretőt, és egy közbeavatkozó idősebb barátot. Ezzel el is mondtam a 4 fönti főszereplőt, és illetve 3 fönti főszereplőt, középütt van Oktáv, majd beszéljünk róla, és alul ez a 3-as tükrözve van, Schumacher, Lisette, Marceau, tehát egy házas pár, ahol a nő hűtlen, a férfi túl komolyan veszi magát, és jön egy megcsaló ember, és próbálja ott utújgatni a hölgyet.
1: Kicsit vitatkoznék, mert Mert nekem a már szó, az bizonyos értelemben a szolgák alatti kaszt, aki ugye...
0: Az érinthetetlen Dalit.
1: Igen, aki ott a nyulakat fogdossa, lobdossa.
0: Jó, de őt fölemelik, és hát a kastélyba emelik föl, ami lehet, hogy magasabb, mint a Schumacher, mert a Schumacher kint van
1: az esőben.
0: Az esőben, igen.
1: Igen, és akkor majd ennek az erkölcsi vetületet is meg lehetne említeni, de hogy azért ez, hogy urak és szolgák világát látjuk egyszerre, vagy kis váltakozásra, az nekünk már ismerős Shakespeare Szent Ivániai álmából, ahol Zubojék miatt szerettem én annó ezt nézni.
0: Így van, és hogy ismét, tehát ott is ez játszik Shakespeare, hogy is fölül van a minta, és alul meg ismétlik azokat a dolgokat, kicsit ügyetlened.
1: Jó, ez fontos, viszont a funkcióban van eltérés, mert itt a Zubojéknál ott dőlünk a nevetéstől, vagy ő rajtuk lehet igazán. A színésznek ott van óriási lehetősége egy nagyon szélsőséges figurát nagyon karikírozva bemutatni.
0: Jó, de nem rosszul nézzük ezt a filmet, önkritikusan mondom, a játékszabály, tehát mert én is, tehát én egy erkölcsi ember vagyok, oké, és hogy ha ezt zárójelezi az ember, és esztétika emberként nézi, akkor ez elkezd vicces lenni. Hát ez marha vicces, hogy akiben addig megbíztunk, az is ilyen fapofával beszámol, hogy a szeretője azzal mikor találkozik. A legviccesebb jelenet, amikor a nő örök hűséget esküszik, következő pillanatban a férfi fölhívja a szeretőjét.
1: De igen, de a szeretőjével szakítani szeretne, talán amiatt is, teljesen igaz. Még ide visszatérnék, és akkor arra is, hogy simán lehet, hogy ez egy vígjáték, abszolút. Szóval, de hogy lehet-e vígjátékot alkotni így a világháború előtt, de én még ahhoz visszatérnék, tehát, hogy akkor Rómeus Júliánál ott a szolgáknak a verekedése indítja el a később az uraknak a nagy tragédiáját. Aztán a Tártüfnél meg azt látjuk, hogy az urak azok elvakultak, és a szolgák látják jól, egészségesen a világot józansággal. És erkölcsi fölényben is vannak. A Molière fösvényében is azt, mint hogyha ők lennének a túlélésnek az igazi nagymesterei, és aztán hát ne felejtsük el Beaumarchais-nak a nevét, ahol már szintén a felvilágosodás szelleme jelenik meg, Figaro ott a szolga, és ő is egy pozitívabb szereplő, mint a Almaviva gróf.
0: Ez is az eredeti címe Beaumarchais-nél, egy őrült nap, vagy pedig egy nap bolondság. Tehát 24 órában a klasszikus dráma szabályai szerint, mint ahogy ez a film is, helyidő és történet egysége, bele van sűrítve egy, hát egy katartikus tragédia, de hát ugye ez a poén.
1: Na most itt végül is a szolgának mi a szerepe? De mi a szerepe a szolgának? Itt végül is a Schumacher fogja majd lelőni.
0: Igen, tehát amikor összeér az alsó és a felső világ, itt semmiképp sem mint az alsó világ, belekotnyeleskednek, és egy ilyen tévedések vígjátéka, ugye folyamatosan, de legfőképpen a végén, az alsó világ lelő valakit a felső világból tévedés miatt, nem lett volna szabad nekik ott a pálmaházban az szerelmeskedő urakat bámulni.
1: Viszont mi lesz a bünti? Mert én azt gondolnám, hogy így, ha nem látnám a filmet, akkor a legsúlyosabb büntetést érdemel egy szolga, hogyha egy urat lelő, de nem ez fog történni.
0: Abszolút
1: ő ki van rúgva, és ezek után, hogy elsikálják az ügyet, hogy ne legyen botrány.
0: Igen, még azt is sejthetjük esetleg, most már nagyon a végén vagyunk, bár igazából nem a vége a lényeg ennek a filmnek, de hogy én még azt is sejtem, hogy visszaveszik őt.
1: Tehát, de szerintem igen. Szerintem el van sikálva, visszavesznek. Visszaveszünk, kedves Schumacher úr.
0: Azt jelenti ki, hogy ezt véletlen balesetként fogja a rendőrségnek.
1: Ez engem egy picit a Casablanca-ra emlékeztet, ami mindjárt elkészül, az meg a háború közepén alakul.
0: És akkor van egy központi figura, Oktáv, és
1: őt ugye a rendező
0: játszik. Hát így vagy úgy, vagy vitatkozhatunk rajta. Ők alapítottak egy filmgyártó vállalatot a három hatalmas filmsiker után.
1: Nem kellett volna.
0: Hát, vagy kellett volna, de nem ezt a filmet kellett volna leforgatni.
1: Hangsúlyozzuk, hogy itt óriási filmek vannak, tehát például, gondolom nem az éjjeli menedékhelyre gondoltál, hanem mondjuk az 1937-es nagy ábrándra, hangsúlyozó...
0: Egyszer beszélni kéne róla.
1: Hogy az tényleg a világ, tehát ez a, ennek a rendezőnek van két filmje, ami egészen biztos, hogy ott, ott van a top 30 között, nagyon nagy hatással volt ránk a Nagy Ábránd is. Ja. Egy picit már ott is az erkölcs, meg a nemzetek fölöttiség előjön, meg a zsidó karaktere, ott inkább elismerően csettintünk, hogy, hogy valahogy így is lehetne, nem? Ott már mindenki egy picit jobban jön ki abban.
0: Igen, a bár a maga a cím is arra utal, hogy ez egy ábrázat volt, egy illúzió, egy káprázat volt, hogy itt békében fognak élni a népek meg testvériesen, hiszen néhány pillanat is kezdődik a második felvonás a világháborúban.
1: És akkor van az állat az emberben, meg, a já- meg hát ez ugye a játékszabály.
0: És megalapítják a céget, ami ezután a film után, ami teljes, totális kritikai és nézői kudarc, csődbe is megy ez a cég. A Jean Renoir játssza ezt az oktávot, és akivel alapították ezt a céget, ezért hoztam szóba, az teljesen elégedetlen a Renoir színészi játékával. És ha már akkor ilyen láncban történnek a dolgok, a rendező Renoir az meg teljesen elégedetlen a főhősnő Nora Gregor játékával, ki is szeret belőle, miután...
1: De kalandos, ahogyan belé szeret. Mert nagyon érdekes ez a színésznő, mert ő tényleg... azt hiszem ausztriai zsidó, de félig magyar is, Lébény-Szent Miklósról, az édesapja az egy
0: tényleg?
1: Magyar...
0: Mert ő goríciai, ma Olaszország.
1: Ott született, igen. Uh-huh. Tehát hogy ez egy fontos dolog, hogy nem értjük ma 2026-ban, hogy ez a nő, ez hogy lehet központi figurája, vagy legalábbis a top 4, vagy a nagy női múzsája ennek a filmnek, mert nem érezzük. 38 éves, és akkoriban egy 38 éves nő az még idősebbnek tűnt. Megfáradt, fakó, egyébként 10 évvel ezelőtt még gyönyörű volt, ha megnézzük korábbi
0: hát filmekben. Mondod, hogy fakó, igen, 9 év múlva öngyilkos lesz depresszió miatt. Tehát mint a látszanék ezen a filmen igen, a depressziója. Igen. A rendező azt mondta a játékára, hogy olyan, mint egy műanyag zsiráf.
1: Amit nem érzünk túlzottan nagy dicséretnek.
0: De hamisnak se érezzük.
1: Igen, igen, igen. Most akkor fontos ezt jelezni, hogy ő egy osztrák nő, és erről beszélgetnek is ott. Tehát egy osztrák nőt játszik, meg egy osztrák színésznő is egyben.
0: A francia kiejtésén is játszik, tehát pont jó a szerepre.
1: És hát a franciáknál idegennek lenni az nem mindig jó. Főleg nem egy olyan néphez tartozni, akikkel egy... 18 évvel ezelőtt még háborúztak, vagy 20 évvel ezelőtt, és régebbre vezet vissza az osztrák-francia rossz viszony, mert a Marie Antoinette, hát őt ugye Autry Chiennek és Chiennek becézgették, ami
0: ilyen
1: egyszer jelent
0: mondani.
1: Osztrák, osztrák hát ribancot, meg szukát is, és meg a Madame Deficitet is jelenti. És akkor egy picit a női karaktert nézzük meg, hogy ő mennyire komolyan vehető nő. Három férfi